Szevasztok! Szól nektek a Tilos Rádió. Itt az élő adásban éjfél óta az Optimát hallhattátok. És következik a pillanat, hogy elkezdődik a következő műsor. Én már a búcsúzom. Jövő csütörtökön éjfélkor ismét Optimál. Hamarosan jön az Orion. Szól nektek a Tilos Rádió, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A mediterrán eredetű agársisakoskos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárjéti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyílt vízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az erdélyi biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
2: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járta valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, a magyar narancs hírét hallottátok.
1: Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, a kikelő lárvák életciklusuk kezdetén a gazda állatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Szép jó reggelt kívánok, kedves hölgyek és urak, ez itt a Szexakció hírcsoport, Konstival és Malkovicssal. Sajnos akadályoztatva vagyunk, ugye Malkovics, mint tudható, elutazott, én pedig műszaki okokból nem tudtam visszatérni Pestre, úgyhogy muszáj ismétlést beadnunk. Mivel múltkor nagyon tetszett nektek a Háner Péteres ismétlés, most ismét egy Háner Péteres ismétlés következik, egy másik érdekes, vele fölvett beszélgetés.
4: Akkor
5: kezdjünk, csak szépen.
4: Szép. Húha, itt azért még vannak.
5: Új mikrofonok vannak, ezt szoknunk kell, de azért igen. nagyon igyekszünk, kedves hallgatók.
4: Igen, igen.
5: Most töröntöttál.
4: Tekergetés, tologatás, tudjátok, a szokás.
5: Jó, de izgalmas. Na jó, szóval kicsit most a más többi alkalomnál egy picit még többet tekergetünk és tologatunk, hiszen vadi új mikrofonok vannak, amiben állítólag egész máshogy kell beszélni.
4: Rá, igen, igen, közel.
5: Sem működik, mint kiderült ebbe a pillanatban.
4: Fülhallgatod?
5: Igen, de van egy másik, úgyhogy nem gond. Úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Szexakció hírcsoport.
4: Konstival.
5: És Malkovicssal. Hogy de szépen szólunk. Mondjuk, ha véletlenül bele sikerül beszélni a mikrofonba, akkor...
4: Nagyon, ilyen, igen, nagyon bele kell beszélni. De még az, hogy le se tudok nézni a gépre, tehát ez egy ilyen...
5: Teljes szemkontaktus kell tartani a vendéggel, aki viszont egy visszatérő vendégünk, és már jövő héten, vagy jövő? Mi már jövő héten elárultuk, annyira komolyak vagyunk, szóval azt akartam, hogy bocsánat, múlt héten elárultuk, hogy ki lesz az, mert hogy, meg szerintem a témáról is beszéltünk egy pár szót. Hányer Péter, szervusz, jó reggelt!
6: Kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
5: Na most feltartkozt, igen, és most már teljesen jól lehet hallani. Szóval azt is elmondtuk szerintem, hogy van egy új könyv Napóleonról, egy vadi új, teljesen olvasmányos, tök jó, és mondom, azt sajnáltam, ezt mondta neked a műsor előtt, hogy bár nem nagyon vastag, de így sem tudtam elolvasni az egészet, mert hogy még azért pár napban dolgoznom kellett sajnos, de azt hiszem, hogy hétvégén ezt talán ki is tudom végezni.
6: Annyira visszafogtam magam, hogy ne legyek túl hosszú.
5: Nem, mert abszolút látszik, meg teljesen olvasmányos is szintén megint, úgyhogy...
4: Így az előző után most, hogy tudod, az
5: tudományos igen, kötet inkább, igen,
4: igen az egy hatalmas méretű, nagyon tekintélyes könyv.
5: Ugyanakkor
6: ezt még ágyban is lehet olvasni.
5: Így van, és ez tök jó. Például ez egy előnye. Na mindegy, úgyhogy mindjárt...

0: mémek szintjén lehet ismerni, a történelem egyik leghíresebb figurája, és nem csak a francia történelemben, a világtörténelemben is, de valahogy nem nagyon tudjuk elhelyezni. Lehet, hogy ez a mi hibánk, de szerintem alapvetően az emberek. Én csináltam egy ilyen skálát, de persze csak öncélúan, hogy mondjuk egy ilyen Hitler-Sztálin az egyik oldalán, tehát az abszolút gonoszak, és ott nincs kérdés, szinte persze. Sztálin érdekes kérdés, hiszen a mai Oroszországban azért más a megítélése, de mondjuk egy Hitler-Sztálin féle diktátortól, mondjuk egy ilyen Kennedy-féle ilyen szupersztárig, ami szintén, igen, és igazod a fejed, és tudom, arra beszéltünk is már, hogy ez nem egyértelműen pozitív őse, de valahogy így a, nem is tudom, hogy a kultúrtörténetben vannak ilyen. Nem akartam Gandhit mondani, mert ő azért egy más típus politika, de mondjuk, vagy más Tik János pápa, de hogy mondjuk az ilyen abszolút negatív, az abszolút gonoszik, de nem, az ugyanaz, az abszolút negatív, az abszolút pozitív terjedő skálán, Napóleon, te hol helyeznéd el?
1: Én is akkor gondolkodtam, hogy ki számít abszolút pozitívnak, de Jean d'Arcon és Lincolnon kívül nem
0: Lincoln,
1: nem jutott eszembe más személyiség, aki nagyon okon szenves, aki szeretetre méltó. Napóleon a tehetségesek közé, akik nagyjából nyomot hagynak a világon, fontos nyomot a saját hazájukba, a belpolitika terén megalapozták a modern 19. századi Franciaországot. A becsületrend, amit máig osztogatnak, az Napóleon ötlete volt, a Nemzeti Bank máig fönnmaradt, Napóleon hozta létre, bár elődjei által lefektetett alapokon, és így tovább a belpolitikában fantasztikusan sikeres államférfinek bizonyult, a franciák ezt tisztelik, becsülik. Külpolitikában viszont egy, hát azt mondanám, hogy valóban az állandó háborúzása miatt olyan személyekhez hasonlítják, akik az azért mégsem lehetne, mint Hitler, meg Sztálin, meg Mao Tse-tung, meg ilyenek. Minden esetre elég sok háború fűződik a nevéhez, és bizonyos háborúk valóban nélküle nem is törtek volna ki. Tehát ott a konzulátus idén, hogyha befejezi az életművét, ha elviszi egy szívszélődés vagy ilyesmi, a világ legsikeresebb politikusai között helyezik el valószínűleg. A háború sose tudta befejezni, minden háború egy újabb háború magvát hordozta magába, ahogy egy, azt hiszem, hogy amerikai történész fogalmazott, a közvetlen céljaival mindig tisztában volt, a legtávolabbiakkal viszont soha. Egy magyar életrajzíró Feleki László ezt úgy fogalmazta meg, hogy Napóleon nem tudta, mit akar, de azt aztán alaposan végrehajtotta. Tehát mindig volt egy következő lépés, ami következett az előzőkből, és ment valamerre, és végülis az egész Európa feletti uralomig jutott el, odáig, hogy végülis flottákat küldött Indiába, flottákat küldött Ausztráliába, a maszkati imánhoz követséget küldött, megpróbálta visszahódítani a mai Haiti állam területét, ami francia gyarmat volt korábban, végig már tényleg öt világrész felé is kiterjedt az érdeklődése. Nem tudott megállni.
2: És azt egyébként tudod, hogy speciálisan kicsit már pedzegetted, de nem tudom, hogy azt például mennyire vizsgáltad, akár a könyv kapcsán, akár érdeklődésből, tényleg nem lehet oldalra nézni a mikrofontól. Szóval, hogy a mai franciák szemében hogy áll ő, amellett, hogy nyilván egy fontos része a történetüknek. Például ugye van ez, fölírta magamnak ezt a disznótilalmat, hogy ha jól tudom, ott tilos például, van, azt hiszem törvényben van iktatva, hogy Napóleonról például tilos disznót elnevezni.
1: Ezt sose hallottam.
2: Valahol ezt olvastam egy ilyet.
0: Kérdés, mi a járvány, biztos nem fővesztést termel.
1: Nem hiszem, hogy ezt ellenőrizni lehet, hogy gazda a disznóit, hogy...
2: De hogy akarná egyáltalán, mert hogy ugye, hogy nem tudom, hogy milyen a megítélése, mert ha annyira pozitív. Mondjuk van, akinek vannak hobbi disznói, tehát hogy igazából akiket szeret, és akkor szeretetből nevezi el őket.
0: Disznótól elrugaszkodva.
2: Igen, de hogy igen.
0: Mert hogy mondjuk a Sztálinnak átalakult azért a Szovjetunió, illetve később Oroszországban, ugye valamennyire.
1: Hát összesen lehet hasonlítani ez a két figurát, szóval, mintha jó szándék nem lett volna meg Napóleonba beleszólni az alatt való életének minden aspektusába, de ezt ő nem tudta végrehajtani a korabeli technikai feltételekkel. Ami a népszerűségét illeti, évekkel ezelőtt volt egy felmérés a Liszt magazinban, hogy kik a legnépszerűbb francia történelmi figurák. Ha jól emlékszem, De Gaulle járt az élen, és valahol olyan harmadik, negyedik helyen Napóleon is ott volt, Jean d'Arc mellett, negyedik Henrik király mellett, Clemenceau mellett, nekik ez ugye nemzeti hős, nem is emlékszem, ki volt még ott benne, ők voltak a legjelentősebbek. 14. Lajos természetesen.
2: Tehát, hogy csak hogy mennyire vitatott például, ugye már mondtad, hogy a maga korában a háborúskodás része volt, úgymond az ő imázsának talán a negatív oldala. A maiakat ez nem érinti.
1: Ugye? Így van. Évtizedekkel ezelőtt kezembe került egy kiváló egykötetes francia történelmi feldolgozás, Pierre Goubert bevezetés Franciaország történetébe. Ott egy fejezet volt Napóleon.

0: Annak szentelve volt két alrésze, a gránit, ez volt a belpolitikai műve, és az álom, ez volt a külpolitika. Ez jól jelzi, hogy mit tartanak tartósnak, és mit tartanak kevésbé tartósnak.
1: Uh-huh. Előbb, hogy beszéltek kicsit, azt fogalmazottam meg benne, hogy a háború függő volt. Vagy háborúból háborúba hajszolta magát ilyen kényszerűen, vagy ez neki egy ilyen...
0: Nehéz kérdés. Például Paul Schroeder nevű nemzetközi történelem szakértője szerint mindenképpen lett volna háború a 18. század végén, mert vagy a nagyhatalmak úgy alakultak, olyan viszonyba kerültek egymással, hogy rendkívül megerősödött a két szélső hatalom, Oroszország és Nagy-Britannia, földrajzi elhelyezkedésük miatt szinte se veszhetetlenné is váltak, ugyanakkor rengeteg konfliktusuk volt a Európán belül az osztrák és a porosz ellentét is felerősödött volna a nagy francia forradalom nélkül is. Hát, hogy mi lett volna, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy a háborút maga nem Napóleon kezdte, hanem hát Franciaország üzente meg a saját belpolitikai problémái miatt 1792-ben. Amikor bekapcsolódik 96-ban, akkor már egy egész európai koalícióval kell szembeszállni.
1: Jó, és mondtad ezt a bekapcsolódást, mert hogy az volt az én következő kérdésem, hogy az lenne, hogy hogyan kapcsolódik be ugye a politikába. Valahogy, amikor ugye a középiskolai tanulmányra hagyatkozok, ami szerintem a legtöbbeknek ugye a történelem, hogy milyen forrása, ott Napóleonval egy kicsit olyan, ugye mindig tanulunk, nagyon fontos a nagy francia forradalomról, és akkor egyszer csak hirtelen nekem úgy rémlik, vagy még talán, hogy valamire belenéztem történelemkönyvekbe is, középiskolai történelemkönyvekbe, egyszer csak lesz Napóleon. És valahogy így, nem azt mondom, hogy légüres térbe érkezik, hiszen hát a forradalomnál, de valahogy egyszer csak úgy lesz Napóleon.
0: Nem az az a légüres tér. A nagy francia forradalom leombolta a múlt összes hagyományát, társadalmi szerkezetét, korlátjait, szokásait. Úgy mondom, hogy megtisztította az utat egy olyan egyéniség előtt, aki meg tudta szerezni a hatalmat, és magához tudta hallgatni. Szerencséje volt, olyan korszakban érkezett, amikor nem számított, hogy ő Peremvidékről jött, hogy ő korzikai, alacsony kisnemesi családból származik, akkor nem számított, hogy nincsen vagyona, amikor a tehetség előtt megnyílt a pálya. A francia tisztek jelentős hányada emigrált, vagy felhagyotta aktív tevékenységgel, ő pedig újra és újra vissza utazott fiatalkorába Korzikára fiatal tisztként, másfél éveket töltött szabadságon, de abban a korszakban, amikor nagyon nagy szükség volt a tisztek, akkor ez meg lett neki bocsátva, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, és mindig visszahelyezték a hadseregbe. Utána pedig egyszerűen kapott egy fantasztikus lehetőséget, ahol kifejthette mindazt, amit tud.
2: Nagyon érdekes, a cseten van egy ilyen kérdés, pont a háborús tevékenységhez kapcsolódik talán, hogy Filebot írja, vagyis hát kérdezi, hogy jobb lenne ma a világ, ha Napóleon mindenhol győz, ahol győzni szeretett volna. Ő azt írja, hogy szerinte igen. Erről mi a véleménye?
0: Mi lett volna, ha mindig egy nehéz kérdés, igen, természetesen történészeknek, de minden esetre érdemes fölvetni, mert... Ahogy ma is van választásunk a politikában, nyilván mindig volt a történelemben, tehát lehetett volna más. Nyilvánvaló senki se állítja, hogy a franciák Napóleon nélkül is elmasíroztak volna Madridig és Moszkváig és Kairóig. Ugye ez teljesen abszurdum. Azt hiszem, hogy nem győzhetett volna. Nem győzhetett volna, mert képtelen volt úgy békét kötni, hogy az tartós legyen. Mindig úgy megalázta a legyőzötteket, hogy azok újra és újra összefogtak ellene. Végül is nem fogta fel, hogy szerencséje volt, mert 1795-ben Poroszország már ki is lépett a francia ellenes koalíciókból, és akkor 11 évig nem is lépett vissza. Tehát a francia hadsereget vezető tiszteknek mindig csak néhány nagyhatalommal kellett szembenézni. Európa összes nagyhatalma az csak 1813-ban fordult Franciaország ellen. Amikor mind a négy nagyhatalom, az angol, az orosz, a porosz és az osztrák is szembe fordult vele, na akkor már elképzelhetetlen lett volna, hogy Napóleon ezek után is győzzön. Ő mindig meg is próbálta, ő azért próbálta, 14-ben, 15-ben a bukás előtt mindig az volt a szöveg, hogy na még egy nagy csata, ugyan már föl ne adjuk, na még egy nagy ütközet. Teljesen reménytelen lett volna, ahogy ez Waterloo-nál be is bizonyosodott.
2: Ez kicsit engem a második világháború végére emlékeztet, amikor ugye már kezdődsz romlani a német hadigépezet, és nagyon várják a csodafegyvert, és ide ígérgetik, hogy na most ez meg az, meg amaz megfordítja.
0: Jó a hasonlat, mert Napóleon is hitt a szerencse csillagába, hogy neki valahogy minden megy. Amikor bemutattak neki egy-egy fiatal tisztet, néha azt kérdezte róluk, hogy szerencsés? Tehát ez is számított, hit abba, hogy ez is egy fontos tényező, ő mindig is szerencsés. Tényleg sokszor volt szerencsés, nagyon ritkán sebesült meg, sose komolyan, aztán egyszer csak kiderült, hogy nem minden a szerencse.
1: Uh-huh. És hogy nem legyőzhetetlen vagy.
0: Így van, senki sem legyőzhetetlen. Hogyha Waterloo-nál győz, a kérdésre adott válaszként mondom, akkor még mindig hátra lett volna az orosz és az osztrák hadsereg, amelyek maséroztak Franciaország felé. Hát azt aztán már Franciaország adott korszakában a saját belső erőforrásaival aligha tudta volna legyőzni. Uh-huh.
1: De egy pillanatra ennél a gondolatkörnél maradva, igen, tehát, hogy akkor ez nehéz, hogyha mindeniket megnyeri, de hogy tényleg, hogyha az van, amit Napóleon akar, és mondjuk sikeresebb ennél, akkor ma jobb világ van, vagy később jobb világ lesz esetleg.
0: Igen, igen, nagyon szépeket mondott, hogy egy olyan Európáról álmodozik, ahol mindenki akárhová utazik, otthon érzi magát, szinte az Európai Unió előképe. Ugye egy a baj, ez Szent Ilona szigetén közölte velünk, korábban mindig azt mondta, hogy Franciaország az első. És amikor bármelyik testvérkéje, akinek adott valamilyen külföldi trónt, hercegséget, királyságot, esetleg a saját népének az érdekeit akarta képviselni, akkor halálosan föl volt háborodva, Sárgaföldig leholta őket a leveleibe, hogy maguk alá vannak rendelve a francia kormánynak, első szempont Franciaország az első. Tehát nem a mai Európai Unió, az egyenrangú államoknak a közössége volt az ő álma, hanem egy vezető hegemon hadhatalomnak alárendelt Európa.
1: Azon belül aztán persze lehet menni innenfele, meg egy szép Európa. Ezt még csak mondjuk ez francia Európa. Még France great again. France first. Nem tudom, hogy van egyébként ez francia. Hogy... Az jutott még eszembe, de egyébként azt hiszem, hogy ez már régebben is, csak ezt a könyvet olvasgatva megint eszembe jutott, vagy még erősebben, hogy kicsit ilyen 19. századi self-made man Napóleon legalábbis, és megnézzük, hogy hogyan, honnan jön. Ez nagy tévedés egyébként, egy ilyen, nem tudom, önmenedzselő figura, úgyhogy megnézzük, hogy milyen társadalmi helyzetből, és egyébként milyen történelmi helyzetből.
0: Nem, egyáltalán nem. Tűnik. Teljesen kívülálló volt, ő is egy peremvidékről származott, mondjuk ebben az egy dologban hasonlít Sztálina és Hitlerre, mind a kettő a nagy birodalom tartományából érkeztek. Egy olyan népes családban, amelyet az apa el is hagyott, az apja korán meghalt, anyja rengeteg gyereket nevelt föl, nagy nehézségek árán, igen, ő maga a később nagyon bosszankodott, amikor kiderült, hogy a porosz katonai iskolákban milyen komoly képzésben részesülnek a porosz fiatal tisztek, hogy akkor a francia katonai iskolákban új embereket neveltek, nem katonatiszteket, latin nyelvet kellett magolniuk a leendő tiszteknek, és Franciaország irodalmát és történelmét kellett megtanulni, ahelyett, hogy stratégia, taktika, stb. Matematikát azért tanult. Rengeteget tanult, rengeteget olvasott, sőt, rengeteget írt. Kevéssé köztudott, de írt szép irodalmi műveket, írt esszéket, írt különböző tanulmányokat, sok pályázaton indult, de nem bizonyult különösebben tehetségesnek még akkoriban. Tehát valóban ő, ha volt pénze, akkor az könyvekre költötte, ha nem küldte el az édesanyjának Korzika szigetére, de nagyon sokszor csak a könyvesboltokban olvasott, ott falta a könyveket. Sose pihent, mindig olvasott, tanult, foglalkozott valamivel, kis könyvtárat vitt magával a hadjárataira, egy kis külön csomag volt, kisméretű könyveket válogatta ki a száma, amiket a hintóban olvasott, amíg utazott, tehát ő állandóan készült valamire, állandóan pesgett az agya, hogy így fogalmazott. Nagyon jellemző szöveg, hogy egyszer egy testvérnek azt mondta, hogy ha ott kell tartózkodnod egy városba és semmi dolgod, akkor járd körbe a falakat, nézd meg az elődöket, hát ha egyszer majd el kell foglalnod. Na ez jellemző Napóleon.
1: Ez tök jó taktikus gondolkodás. Én is szoktam városokba járni, körülnézek, de még ez nem jutott eszembe, hogy
0: igen,
1: el
0: nekem
1: foglaljam,
0: sem,
1: de jó, oké, ez is
0: igen, én is inkább a könyvesboltokba szoktam menni.
1: Igen.
2: Azt is hát fel kell foglalni.
1: Azokat el is foglalom mindig, Gondi.
2: Egyébként ezek a szép irodalmi művei magyarul elérhetőek? Vagy
0: nem, én nem, úgy tudom, egy se. Nem.
1: De és bocsánat, ha már itt
0: tartunk. Nem voltak olyan jelentősek, a franciák se tartják nagyon.
1: Ezt akartam kérdezni, tehát hogy gondolom franciák se fallják, nem, mint ilyen kuriózumot esetleg néha lehet.
0: Azt írják a szakértők, hogy még nem tudott úgy fogalmazni, mint később a napi parancsok, azok a híres napi parancsok, meg a rendeletek, amiket néhány rövid szóval megfogalmazott. Még fiatal volt, és kereste a stílusát.
1: Napolom zsengi.
2: Ha már valakihez akartuk hasonlítani, és egy kicsit megbicsaklottunk, amikor így a történelmi személyiségeket néztük. De ha mondjuk a mai vezető nemzetközi közszereplők között van olyan, aki hasonlóan karizmatikus?
0: Annyira más a mai világ, mint a 18. század vége, 19. eleje, hogy nem hiszem, hogy tudnék ilyet mondani. Hál' Istennek.
1: Ellenben mondjuk Napóleonhoz hasonló, tehát így, nem tudom, így a gondolkodás módjában ebben a elképesztetelé folyamatosan pezseg az agya, dolgozik, mindig valami jár az eszébe, stb. Ugye, és a világtörténelemben ki mérhető hozzá? Ugye, beszéltünk arra, hogy kik nem, talán.
0: Talán a 18. századi felvilágosult abszolútista uralkodók egy második Frigyes, aki szintén rengeteget írt, szép irodalmi műveket, történelmi műveket, nagy ő hadvezér volt, a francia nyelvet tekintette anyanyelvének, és a németül azt mondta, hogy csak a szolgáival beszél, vagy a kutyáival, nem is tudom, szóval valamilyen csúnya megjegyzést tett. Nagy Katalin, aki ugyan nő volt, és luteránus, és német, de mégis fantasztikus pályafutást írta az élete, azzal, hogy egy férfiak által irányított pravoszláv orosz birodalom élére került, tovább kormányzott sokkal, mint Napóleon, több háborút megnyert, növelte az ország a birodalma területét, és még jogokat is adott a társadalom bizonyos szűk rétegeinek, tehát voltak ilyen alulról felemelkedő rendkívüli személyiségek. Nagy Katalin azonban nem nyert, nem vívott meg 60 csatát. De viszont a trónon maradt, és nem is bukott olyan nagyot, mint Napóleon.
1: Cserébe.
0: Tehát én inkább ezekhez hasonlítanám, ezek a 18. századi felvilágosodásra alapozott abszolutisztikus uralkodókhoz.
1: Akkor ez kicsit olyan, mint hogyha, hát azon gondolkozom, hogy előfutára volt ezeknek, vagy pedig ennél az időszakban ennek a típusú karakternek lehetett egy ilyen lehetősége.
0: Teljesen beilleszkedett a saját korába. A forradalom annyira megtisztította előtte az utat, hogy minden más kortársának sokkal több politikai, társadalmi hagyománnyal, kiváltsággal kellett küzdködnie. Az egész régen francia forradalom előtt abból állt, hogy minden társadalmi csoportnak, faluközösségnek, lakóhelyi közösségnek, munkahelyi közösségnek, társadalmi közösségnek, minden csoportnak saját törvényei, szabályai vannak, amelyeket véd, amelyek biztosítják a úgynevezett szabadságát. És ezeket mind felszámolta a francia forradalom, hirtelen szabad utat teremtett, tiszta lapot teremtett, így fogalmaznék, és Napóleon azt írt rá, amit jónak látott egy ideig a francia társadalom egyetértésével.
1: Igen, másodszorra térünk ki arra, ugye, hogy ez a tiszta lap, meg egy kisebb pörőt az utat tett tulajdonképpen, vagy nem tudom, mint a hókotra gyerekotorta előle az utat a francia forradalom, és meg tudott érkezni, de ez akkor egész pontosan ahogy történt, tehát azért kellett hozzá egy Napóleon, nem lehetett ott bárki, hogy hopp, egyszer csak hirtelen én vagyok itt most a vezető alak. Tehát mit tett ő ezért, hogy ott legyen?
0: 1796-ban egy mellékhadszintért főhadszintéré változtatott, az első hadjárat az itáliai hadjárat során csak az lett volna feladat, hogy kössön le némi osztrák és piemonti erőket. Ehelyett ő hatalmas győzelmeket adott, és szinte Bécset fenyegette 1797-re, és egy békét kötött. Na most a franciák nem tudták akkor még, hogy itten 15 év háború áll előttük, el voltak ragadtatva, vagy olyan tábornok vannak, nem, aki nem csak győz, hanem még békét is teremt. Ezután egy nagyon romantikus ötlete támad, hogy valahogy Egyiptom meghódításával mér majd vereséget a brit gyarmat birodalomra, ami teljesen zavaros elképzelés volt, máig vitatják a történészek, miért támogatta ezt olyan bölcs politikus, mint Talleyrand. Lehet, hogy félre akarta állítani az útból Bonapartét, hogy a francia hadsereg egy tizedével menjen el a sivatag homokába, és ott foglalkozza, amivel akar. Ez teljes vereség volt, de ez francia számból nem látszott, csak valami dicsőséges hírek jöttek, hogy a piramisoknál is hatalmas győzelmeket arat, és egészen Kis-Ázsiáig nyomul előre szinte, hogy ez milyen szörnyű katasztrófa volt, ez nem tűnt fel. Na most a 1700-as évek végén még egy koalíció jött létre Napóleon egy egyiptomi hadjárata idején Franciaország ellen. Minden fronton előre nyomult az ellenség, és akkor felbukkant Egyiptomból az a tábornok, aki már egy háborút be tudott fejezni, egy koalíciós háborút, az első koalíciós háborút ő fejezte be 97-ben. Most megint visszatért, hogy megmentse a hazáját, hirtelen minden politikus úgy döntött, hogy mellé kell állni. Erősebb végrehajtó hatalommal rendelkező köztársaságot létrehozni. Eddig is, hát a nagy francia forradalom arról szólt, hogy valamilyen fegyveres erőszakkal módosították az alkotmányt, a Bastille belételétől 10 éven keresztül. Úgy döntöttek, hogy hasonló lépést fognak tenni, majd a fegyveres erőparancsnok a most is szépen visszatér, és engedelmeskedik a politikusoknak. Hát ebbe tévedtek a politikusok, mert olyan kard volt Napóleon, amely nem tért vissza a hüvelyébe.
2: jó hasonlat. És most azt nézem, hogy hogyan tudunk sorban haladni. Igen, nekem már a könyvről lesznek kérdéseim, úgyhogy hogyha...
1: Én nekem, főleg, nekem de könyvben olvastam, vagy de nem a könyvről kapcsolatos, hanem az, az derült ki számomra most, hogy hát ez valószínűleg ilyen, ahogy néztem, félig viccesen, félig ilyen fél komolyan vannak ilyen Napóleon tagadók, ugye, hogy ahogy, hát ma már arról nem tudom, Ledékszög tagadó, meg ilyen Laposföldi
2: Balaton,
1: Balaton tagadók, igen, ezek abszolút poénok, de mondjuk a hogy mondjam, tehát a geoid vagy gömbalagú föltagadók, tehát laposföld hívők vannak. Így tulajdonképpen Napóleon tagadók is vannak, és ahogy olvastam néhány sorba, ugye kitérsz az előszóba rá, mégis nem teljesen logikátlan a felvetés.
0: Így van, igen, a bukása után a franciák föllélegeztek, és szinte hihetetlennek tűnt, ami az elmúlt 15 évben történt velük. Úgyhogy volt egy francia szerző is, aki na, amikor a trónon visszatért 18. Lajos, akkor ő az uralmát a unoköcsének a halálától 95-től számolt, 1795-től, 14-be tért vissza a trónon, tehát itt a hatalmas... De hát ő úgy fogalmazott, hogy az mind az ő kormányzata volt törvényesen. Most a franciákban nyilván fölmerült, hogy valaki tagadja Napóleon létét, akkor hát ezzel el lehet játszani. A francia szellemesség mellett ott van az angol szellemesség, akik mindig is szerették az abszolút humort, akik mindig gyanakodtak a kormányzatukra, és egy nagyon okos anglikán főpapnak jutott eszébe az, hogy az ateisták élvei Isten léte ellen, azok olyan gyenge élvek, hogy ez föl lehet használni Napóleon létének a tagadására is. Elvégre ki látta őt? Hát nagyon kevesen látsága, valahol távol van egy ilyen figura. Nagyon gyanús maga a neve. Nagyon gyanús maga a neve. Napóleon. Apollón, a napistenről van szó, a görögistenről. Ráadásul anyja is Apollón isten anya Létó istennő volt, Napóleon Letícia. Hát ennél nagyobb hasonlóság nem kell, igaz? Kis szigetről származik, az igazi sikereit azt ugyanúgy néhány év alatt, 12 év alatt, ha ezt 12 hónapot veszük figyelembe, akkor némi játékkal ki lehet azt ugyanúgy néhány év alatt, 12 év alatt, ha ezt a 12 hónapot veszük figyelembe, akkor némi mutatni, hogy ez a 12 hónap, a három nővére, a három grácia, a négy fivére, a négy évszak, némi játékkal bele mutatni, hogy melyik a tavasz, melyik a nyár, melyik a tél. Apollón legyőzte a hidrát, nem is tudom, hogy hívták azt a hidrát, akit Apollón isten elintézett, Napóleon pedig a francia flodom hidráját győzte le. Eleje a orosz hómezőkön tölt meg, mint a napé, és nyugaton távozott egy kis szigeten, mint a fele napistenhez illik.
1: És ahogy még nagyon tetszett nekem, és azt mondom, hogy meggyőzött Napóleon nem létéről, de hogy ugye ez nagyon érdekes dolog, hogy ugye mondták, hogy az egyház, ugye, vagy az egyház fekvő Isten hivatkoznak valahogy, akkor ugye az angolok is, vagy az angol vezetők is, ugye arra, hogy azért kell adót emelni, nem tudom, hogy mindenkihez hiszem, ott van a Napóleon, ugye.
0: Így van, aki senki sem látott az angolok közül valószínűleg.
1: Igen.
0: Kivéve néhány diplomatát.
1: Ennyit bocsánat a Napóleon tagadásra.
0: Nagyon szellemes. El lehet játszani.
1: Viszont, hogyha egy kicsit visszalépjünk, és vissza, tehát, hogy átnézzünk Franciaországba, tehát a belpolitikai, nem is belpolitikai, inkább a mindennapi helyzetre akarok kitérni. Ugye, talán Napóleont mi is úgy, mi alatt mindig, bocsánat, azt értem, akik tanultak róla, meg talán lehet, ezt azt láttak és olvastak, de hogy leginkább szerintem a hadvezér Napóleonról tudunk. Szerintem, ha bárkinek eszébe jut.
2: Hát meg a popkultúrában ugye valószínűleg az van legerősebben.
1: Hogy néz ki ő, akkor ez a érdekes kalap, nem tudom, hogy ez pontosan.
0: Azt is ő találta ki, azt is ő alkotta meg a saját imázsát.
1: Nem arról van szó, hogy egy olyan ruhát látunk rajta, vagy egy olyan öltözőjelű mindenkin, tehát ez a tipikus napóleoni, akkor ez az ide a nem is tudom meg.
0: Kéztartás. Azért kellett, mert a korabeli ruhákon nem volt zseb, nem illett hátra tenni a kezet, nem illett karba tenni a kezet, hova kellett tenni a kezet, kellett valami méltóság teljes tartás.
2: Tehát akkor ez nem azért van, mert hogy sokan ugye azt mondták az életrajzzal kapcsolatban, hogy a gyomor problémák miatt ott fogdosta.
0: Nem, ez nem valószínű egyáltalában. Hogy miben halt meg, ez vitatott. Volt valami gyomor gond, kiukadt a gyomor, stb. De hát ez nem ez egy méltóságteljes tartás volt. Fantasztikus, hogy maga alkotta meg a maga imázsát, egy árnyékról föl lehet ismerni Napóleont tulajdonképpen.
1: És hogy, szóval nagyjából ezt ismerjük, a hadvezért.
0: Igen.
1: Viszont milyen volt az élet Franciaországban az uralma alatt? Tehát milyen volt a hogy nem, Franciaország politikája, hogyha lehet ilyen így kérdezni.
0: Végre nyugalom volt, végre rend volt, felszámolta a banditizmust a vidéken, rendet teremtett. Francia forradalom zűrzavara után, amikor két-három évente új és új alkotmányok követték egymást, olyan megvalósította a francia királyok álmát a polgári törvénykönyvvel, egy olyan országban egységes törvények szerint kormányoznak, és nem különbözik Dél- és Észak-Franciaország, és a nyelvjárás, és a szokásjog, és a mértékek, és a súlyok, ezeket mind-mind egységesítette, a franciák nagyon hálásak voltak neki, és hát meg is szavazták azt, hogy elfogadták még a császárrá nyilvánítását is, ott nem kellett módosítani a népszavazáson.
1: Tehát összességében akkor francia császárságban, tehát a császár uralma alatt az egy dék. Hát úgy békés időszak, hogy belpolitikára.
0: A belpolitikában inkább azokat nem vitték el katonának, ugyebár. A gazdaság föllendült, amíg a háború terhei nem Franciaországon nehezettek, hanem a szövetségesekre, addig az ő népszerűsége állandó volt. Egy kisebb gazdasági válságot 1809-11-ben le tudott küzdeni, mindig tett róla, hogy a kenyér lehetőleg legyen olcsó, józanul tudott fogalmazni, hogy kisebb lázongásokat nem kell fegyveresen levelni, a katonák nem szívesen lőnek asszonyokkal, akik sírnak a pékboltok előtt gyerekükkel a karján. Mindig tett róla, hogy az alapvető szükségletet a legszínének is megkapják, és francia parasztság elég jól élt az árak emelkedése miatt a császárság első éveiben.
1: És ami azért érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy egy időszakában az uralkodásnak, mert egyébként nagyon rövid időszakról beszélünk, de történelmileg egy ilyen szempillantás volt.
0: Ugye ezt nem is tudom, melyik történész fogalmazott, aztán Kinefi fogalmazott így, hogy a történelem nem halad, hanem rohant Napóleon korszakában.
1: Igen.
2: Ezt nem tudom egyébként, hogy ha nem ennyire rohanós. Ugye említettél egy olyat, hogyha korábban leköszön a hatalmáról, akkor abszolút egy teljesen minden tekintetben pozitív figuráról beszélünk, hogy ha egy kicsit békésebb környezetben születik, hasonlóan nyílt pálya mellett, hogy akkor valószínűleg jobban ki tud. Tehát akkor még, hogy mondjam, akkor megoldhatta volna azt, hogy ez az egységesítés talán tágabb keretek között zajol.
0: Hát, ha a forradalom nem söpri előtte az összes akadályt, akkor azért elég nehéz lett volna ilyen szerepet, ilyen hatalmat elérnie.
2: Uh-huh. De hogy, tehát akkor, amiatt mindenképpen gyors volt akkor az időszak, ha mondtad.
0: Így van, igen.
2: Nem lehetett volna, ha esetleg elkerüli a háborúskodást, stb., és csak a belpolitikára koncentrál, nem tudta volna megoldani. Vagy meg lehetett volna? Mert hogy...
0: Nehéz kérdés. Ő úgy fogalmazott, hogy ő egy felkapaszkodott parvenű, akit sose fogadnak be Európa uralkodói. Na most igazából befogadták. Nagyon békéket kötöttek meg vele, ami Franciaország javára vált. Ferenc császár hozzáadta a lányát. Hát mit akart még ahhoz, hogy befogadják? Tulajdonképpen a francia nép elfogadta népszavazásokon újra és újra. És sok történész azt mondja, hogy volt valami belső kisebbségi érzése, mindig bizonyítania kellett, mindig megtett még egy lépést, ami felesleges volt. A Angen hercegének a kivégzése idején, aki hát ugye a Bourbonházból származó herceg volt, és a francia határon túl Badenben töltötte az idejét, Napóleon rendőrsége hallott arról, hogy egy francia herceg összeesküvést sző valahol Európába, a rendőrség összetévesztette a herceget másokkal, Napóleon elraboltatta német területről, ami teljesen fölösleges volt, kiderült, hogy semmi köze az összeesküvéshez, de ha már elraboltatta, nem engedhette el, akkor már haditörvényszék elé állította, fölmenteni mégse lehetett, mert korábban harcolt az emigránsok hadseregébe, és végül is agyon lövetett egy ártatlan embert. Uh-huh. Mindig megtett még egy lépést, ami jóvá tehetetlen volt. Angel herceg ügyébe fogalmazott, hogy ha már ennyire előre nyomultunk, nem lehet visszavonulni. Uh-huh. Hát miért ne lehetne? Uh-huh. De képtelen volt, hogy belássa, hogy tévedett, hogy rosszat tett, hogy ez most nem így megy. Na, még egy lépés.
2: Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen azért a saját szokásainak, a saját jellemének a rabja is volt.
0: Igen, egy Eglon nevű angol történész fogalmazott úgy, hogy a kisemelőségi érzésével harcolt állandóan. Ez nem a magasságával függ össze, persze.
1: És ezt akartam behozni egy pillanatra, és hogyha megbocsátod, de talán megbocsátasz, mert ettől a könyvből egy pillanatra ellépve egy másik könyvet utalnék, ugye itt a történelmi tévhitek, ráadásul azt hiszem az első 100 történelmi tévhitek volt benne, ez a magasság kérdés, mert hogy már kétszer is mondtuk ezt a kisebb rendőrség érzést, és erre szerintem nagyon sok hallgató, nagyon sok ember azt mondaná, hogy hát persze, hiszen Napóleon...
0: Így van.
1: Nem szindróma, nem tudták mondani, vagy Napóleon komplexus.
0: Komplexus, igen, igen.
1: Ami hát ugye az alacsony ember kompenzál, de nem volt, tehát ő nem volt én kirívóan alacsony, mondjuk korábban,
0: egyáltalán
1: meg ugye
0: nem, persze, egyáltalán.
1: És erről te beszélsz, az első történelmi tévhitek.
0: Nem, 168 centi volt halálakor, mikor megmérték, nyilván élve magasabb volt valamicskével, mint holtan, és ez teljesen átlagos magasság az adott korszakban, inkább a külsejével hangsúlyozta, nem viselt torfolgókat, nem viselt magas kalpagokat, inkább ilyen hosszú kabátot vett fel, ami ilyen tömzsibnek mutatja be az ő testfelépítését. Inkább az hangsúlyozta, a belső nagyságát akarta mindig hangsúlyozni, a külső nagyságát. Tehát ez az egész fájdista dolog, ez, hogy a kis emberek hatalomvágyok, ez nem nevetséges. Ezt ma már azt nem, hogy egyetlen komoly pszichológus sem fogadja el szó szerint. Nagyon sok diktátor magas volt kifejezetten. A Fidel Castro-ra gondolunk, vagy Mussolini-re, vagy Mao Zedong-ra, akkor ez nyilvánvaló.
1: Uh-huh. És feltehetőleg, most így hirtelen tudom, de feltehetőleg az alacsony emberek között is látunk nagyon remek embereket.
0: Így van, és nagyon szerint embereket, persze.
1: Viszont,
0: talán neked... De Gaulle volt a legmagasabb, de nem állíthatjuk, ennek volt valami jelentőség.
1: Nincs veszélye összefüggés, vagy arányosság a kettő között, viszont ami fölmerül bennem, de persze megint ilyen fogalmunk nincs, hiszen nem tudunk pszichológizálni, de hogy esetleg a korzikai léte, tehát egy kicsit ugye a perifériáról, tehát neki többet kell bizonyítania.
0: Az biztos, a gyermekkorában nagyon fiatalon, ha jól emlékszem, 9 évesen került egy nyelvileg, kulturálisan, éghajlat szempontjából teljesen idegen világba. Sose látott jeget Korzikán. Kinevették, amikor befagyott a mosdótája, és azt kérdezte, hogy kitett üveget a lavoromba. Tehát a neve, a Napóleon név ma ugye dicsőségesen hangzik, maga korábban teljesen abszurd név volt. Úgy csúfolták a diáktársai Pajone, Napoleone, Pojone, Szalma az orrában, ez volt a gúny neve a katonai iskolákban. Talán nem volt annyira boldogtalan gyerekkor, hogy ezt néhány romantikus író állítja, de azért ő is megszenvedte a gyermekkornak minden válságát.
2: Nekem, ha már így az élettörténetének és az élettörténetének a szakaszait nézzük, akkor nekem nagyon tetszik a könyvnek az a momentuma, hogy a fejezetek, ahogy ugye az életében haladsz végig, ott az elnevezései, ahogy őt éppen hívták, az a neve minden egyes fejezetnek. Ugye Napóleon Bonaparte, ugye nyilván itt a
0: helyi... Bonaparte, ugye. Olaszosan.
2: Aztán ugye ott már francia, a következő fejezetben ugye már franciása lesz, aztán utána már Bonaparte polgártárs, aztán első Napóleon.
1: Hát is végül a visszatérő.
2: És a visszatérő.
0: Hát ott már nem tudtam egy újra.
2: Ez olyan, de Hollywood is egy kicsit.
0: Amikor belenéztem, akkor elkezdtem töprengeni, hogy voltak éppen, hát neki ugye olasz neve volt a családnak, de ez nem is igaz, olasz, ez korzikai. Hogyha a Wikipédiát megnyitjuk, akkor egy külön nyelv a korzikai nyelv, ahol minden keresztnél máshogy hangzik. A Napóleon az nem, az Nabulio, Napóleon. 18. században nem voltak a nevek formái rögzítettek. Nagyon sok híresség van, akinek így is úgy is írják a nevét. Ha egy igazán magas ajztokat a családból származó figurára gondolok, Lafayette Márkira, akkor a franciák külön írták L-A és külön nagy F-fel Fayette. Viszont amikor kiment az Egyesült Államokba harcolni Washington oldalán, ott már egybe írták a nevét, ezek után ő is egybe írta sokszor a nevét. Tehát hol így jött el, hol úgy jött el. A 18. században még nem voltak ezek teljesen rögzítettek.
1: Igen.
2: Ja, nem, csak azért is nézem, hogy és egyébként a könyvnek a borítóján az a sapka, amit beszéltünk, vagy ez a
1: kalap,
2: hogy oldalról én még ezt sose láttam. Tehát, hogy...
0: Igen, egy érdekes festmény, Veres Csaginnak a Napóleon a Borodinói csatában című festményéről van, nekem is nagyon tetszik, és most is megköszönöm a tervező hölgynek, hogy ezt tette a címlapra.
2: Mert hogy hatásos. Oldalról ugye, ennek megvan ez a tipikus...
0: Háromszögletű formája.
2: Igen, háromszögletű formája. De hogy oldalról látszik, hogy ez egy sima kalpag, csak van hátul mögött egy ilyen
1: Hát ez jó kérdés.
2: Egy ilyen lemez.
0: Széles kalpakról van szó, aminek fölhajtják a két oldalát. Na most lehet úgy is oldani, hogy mellőleges a két válunkra. Egy szellemes angol történész azt mondta, hogy Wellington így holta a kalapját, mert ő mindig köszönt mindenkinek. Udvarias volt, és aki gyakran megemeli a kalapját, az könnyű úgy megemelni, hogy homlokunk előtt van a csúcsa a széle. Napolón oldalt tartott a pár húzamosan a vállával, talán azért, mert ő nem köszöngetett fűnek vállal. De lehet, hogy az csak egy angol előítélet.
2: Kicsit csámcsogjunk azért, hogyha már így tényleg bele megyünk itt Napóleonnak az életébe, és a könyv is, ahogy belemegy az elnevezésekből is láthatóan elég jól, hogy a viselt dolgairól egy kicsit csámcsogjunk. Ugye itt már egy-két érdekes dologra kitértünk, de hogy például Napóleon és a nők, ez például érdekes.
0: Önálló kötet jelent meg valami magyarul is olvasható Castello, André Castello kötete Napóleon és a nők. Nem túl vastag kötet. Tehát nem ezt öltötte ki Napóleon életét. Persze fiatal korában neki is voltak kisebb-nagyobb szerelmei, meg a szüzességet egy prostituáltal veszítette el, mint gondolom a kortársak többsége 18 évesen. De nem a nők érdekelték. Az ambíció érdekelte, a siker, a pályafutásának az előkészítése volt, úgyhogy egy idősebb asszonynak is felkínálta a házasságot fiatalkorában, aki ki is nevette, hogy hagyja már békén őt ezzel, de úgy érezte, hogy pénze van szüksége a családjának. Aztán hirtelen beköszöntött a nagy szerelem, egy többé-kevésbé szűzies eljegyzés után megismerkedett a korabeli asszonyok egyik legvonzóbb típusával, egy tapasztalt párizsi, nála 6 éve idősebb asszonnyal. Olyan hosszú neve volt, hogy csak Boáné polgártársnő néven emlegetném most. A sok keresztneve közül a Józefa volt az egyik, és ezt alakította át Napóleon Józefinné. Ő keresztelte el Józefin. Még egy legenda született, hogy a József mániás volt, mert a kedvenc testvére, az a bátyja volt József, Egyiptomba ment Józsefnek a földjére, és a feleségét is Józefinnek nevezte el, azt hiszem, hogy több József dolgot nem tudunk összehozni, de Napóleonról minden zagyvaságot összehoz. Voltak. Halálosan szerelmes lett ebbe a szépasszonyba, aki hát csodálkozott ezen a szenvedélyen, de furcsa ez a Bonaparte mondogatta, és meg is csalta őt az első hadjáratán, de elfogadta a házasságot, mert két gyermeket kellett fölnevelnie, és nem volt saját jövedelme. Később látta csak be, hogy a házasságok lottójátékán a főnyelmét húzta ki. Napóleon fantasztikus szenvedélyes leveleket írt hozzá, itáliai hadjárata idején állandóan hívta magához, állandóan panaszkodott, nyilván őszintén szerelmes volt mindenképpen. Amikor Egyiptomban megtudta, hogy a felesége megcsalt ő távollétében, akkor összeomlott. Egy világ omlott össze benne, és hazatérve megpróbált tőle meg is szabadulni, kiakadta a holmiait a házuk elé, és megtiltotta a portásoknak, hogy beengedjék. Józsefin beszágultott, és addig sírt, lít, amíg Napóleon emberinek bizonyulva vissza nem fogadta őt. Ezután is kedvelte, ezután is szerette őt, élete végéig. Hát a legendák szerint utolsó szavai egyike is Josephine volt. Ezután inkább egy ilyen jó pajtásság, egy ilyen kollégiális viszony alakult ki köztük, nagyon továbbra is kedvelte a feleségét, de most már neki is voltak szeretői, különböző viszonyai. De a válásának az oka nem az volt, hogy elhidegült volna tőlem a hatalom. Az, hogy utódot, törvényes utódot akart, és ezt Josephine nem tudta megszülni a számára. Azt mondják, hogy a hatalom érdekében, a dinasztiája érdekében még a szerelmétől is elvált. Katonák ezen nagyon oda voltak, hogy azért az öreg asszony nem kellett volna elkergetni, így fogalmaztak, ugye?
1: Kedvesen.
0: Gyönyörű szép nő volt különben Josephine. Valóban, mint hogyha szerencséje hagyta volna el a válása után 1890, amikor elvette Mária Luizát, akkor már lefelé hanyatlott a pályafutása. Josephine-ről annyit, hogy egy nagyon-nagyon kedves nő volt, aki mindenkin mindig segített, még azokon is segített császárné korában, akik korábban őt bántották, amikor még szegényen érdegélt Párizsban. Nagyon nagy lelkű, jó lelkű, kedves nő volt, aki főleg a növényeket szerette, a rózsakert, máig az ő emlékét őrzi Malmaison udvarházba, Párizs környékén. Állatokat szerette, a hattyúkat. Bonaparte egyszer korra reggel elkezdett lövöldözni a hattyúira az ablakon keresztül, mert jó szórakozásnak tartotta. Josephine sikoltozva könyörgetnék, hogy hagyja abba azonnal. Állatokat szerette, növényeket és a költekezést.
1: Akkor tulajdonképpen a Bonaparte, vagy Napóleon és a nők könyvnél még izgalmasabb a Bonaparte és a nő.
0: Így van.
1: Mint love story.
0: A korabeli férfiak számára a szigorúan katolikus szellemben nevelt francia nőkhöz képest mindig vonzóbb volt a gyarmatokon felnövelkedett, szabadosabb, hogy fogalmazzak, többet szórakozó, varázslatosabb, ez a jó szó, köszönöm, exotikusnak számító kreol nők. Kreolnak neveztek, azt csak, aki hófehér volt a bőre, de mindegy, aki a gyarmatokon nevelkedett, az kicsit többet szórakozott, többet táncolt, többet tudott énekelni, exotikusabbnak tűnt. Talajon is ilyen hölgybe lett szerelmes, és még Balzac regényeiben sokat dicsőik a kreol nőket.
2: Uh-huh. A hobbi kapcsán egy kicsit, azon túl, hogy a hattyúkra lövöldözni, mivel megmondjuk...
1: Meg hogy... az ellenségre, tehát ezeket ő szereti, de hogy...
2: Amikor nem lövöldözött, akkor mit csinál?
0: Nem nagyon tudunk hobbikat mondani. Rengeteget olvasott, szerette a klasszikusokat, Corneille Racine drámáit, amiket ma már annyira nem idézünk éjjel-nappal, mert Shakespeare-től azért nagyon messze van. Ezeket néha felolvasta Szent Ilona szigetén is a környezetének. Mindig készült valami, soha nem pihent, nem volt vasárnapja, nem volt nem volt vakációja, soha nem ment vakációja, soha nem ment szabadsága, mindig tervezett
2: valamit. Vagy hadsereggel, nem?
0: Igen,
2: elugrok Egyiptomba.
0: Amikor Moszkvában már égett körülötte a főváros, és már ezer baja volt, és már tudta, hogy el kell hagyni Moszkvát, akkor még képes volt nekiülni a egyik francia színház szabályzata kidolgozásának, és ott is saját kezére készítette el. Tehát nem nagyon volt hobbija. Neki a munkája, a háború, a politika, az állam igazgatás, ez teljesen kitöltötte az életét, úgy tűnik.
2: De akkor ebben azért volt némi mikromanagement, tehát amikor mondjuk nem gondolnám azt, hogy egy ilyen vezetőnek a feladata, hogy XY színház szabályzatát.
0: Így van. Az Austerlitz csata azért volt akkor a győzelem, mert áttanulmányozta a környéket, a térképeket, a hadseregek mozgását, az ellenfeleinek a lélektanát. Legkülönbözőbb könyvekből készült föl, kisebb könyvtárat itt magával, fantasztikus térképeket készítetett minden területről, tehát amerre vonult a serege, ő már előre megismerte a telep sajátosságait, hol, hogyan lehetne az ellenséget csapdába csalni.
1: Tulajdonképpen ezek olyanok, amikről most beszélünk, mint a hobbik, csak ugye ennek volt egy ilyen célja.
0: Így van, ő azt mondta, hogy a hadászat, szóval a katonai tehetség az teljesen egyszerű dolog, minden a kivitelezésen múlik, minden a végrehajtás kérdése. Tökéletesen kell végrehajtani. Amíg nem volt olyan nagyképű, hogy istenítsék, addig még egyszer be is vallotta, hogy nem olyan nagy dolog az egész katonáskodás. Mindig a nagyobb sereg győzi le a kisebbet. Na, de hát, mondták neki egy vacsorán különböző politikusok, na, de hát Bonaparte a polgártársa, maga hadserege akkor is győzött, amikor kisebb volt a létszáma. Na igen, igen, mondta Napla, ez nem számít. Az ellenséget akkor több részre kell fölbontani, és külön-külön győzni le úgy, hogy nagyobb egységek kerüljenek szembe a kisebb egységekkel. Tehát azt mondta, ez nagyon egyszerű dolog. A katonasága több katona győzi le a kevesebb katonát. És mindig el tudta élni, hogy olyan helyzetbe kerüljön.
1: Hogy több legyen.
0: Hogy győzhessen.
2: Említetted itt a vacsorát, hogy ott merült ez föl. Például ételekről tudunk valamit, hogy mi volt a kedvence?
0: Nem nagyon. Igénytelen volt teljesen. Amikor első konzul korában néha hát fogadást kellett tennie, azt mondta, hogy aki gyorsan akar ebédelni, hozzám jöjjön, aki jól, az a második konzulhoz, aki rosszul, az a harmadikhoz. Mindig gyorsan behapsolta az ételt, szinte mindegy volt neki, hogy micsoda, minimális kis vizezet volt, hívott rá, vagy egy kis pesgőt, és fölpattant, és akkor mindenki másnál is abba kellett hagyni az étkezést. Talajon állítólag meg is ebédelt, mielőtt elment az első konzulhoz, vagy a császárhoz.
2: Azért is kérdezem, mert hogy például olvastam ilyen anekdotákat, hogy például a tojást nagyon kedvelte. De
0: igen, igen, úgy emlékszem én is, hogy valahol én is olvastam ezt.
2: Hogy ezt mondták, hogy abból elég sokat fogyasztott, mert hogy az volt a gondolata, hogy az nem tudom, serkenti az ő agyműködését.
0: Lehetséges.
1: De akkor ezek szerint ez is olyan volt, hogy tehát amit szeretett, azért is, mert hogy azt fel tudta használni.
2: Igen.
1: Annak valami előnye van, tehát nem azért, mert nem tudom.
0: Így van.
1: Olyan módon lehet elkészíteni az olyást, hogy valami.
0: Pragmatikus volt a végtelenség.
1: Valamit. Valaki azt mondta neki, az agyán serkenti, akkor tojás kell lenni. Ha azt mondták volna valószínűleg a brokkoli, vagy nem tudom, a paprika, akkor valószínűleg azt teszi.
0: A meleg fürdő volt az, amely pihentette, és sokszor a fürdőjében is fogadta a politikusokat.
1: Ez a luxus is megengedte. Viszont az előbb, mindjárt menjünk tovább még egy kicsit ezekbe a bulváros témákba, de hogy az előbb beszéltünk ugye a nőkről, illetve hát a társáról, akkor még azért egy-két ilyen kapcsolatot rákérdeznék, hogy a családja, főleg a testvérei velük milyen viszonyban volt. Arról beszéltünk, hogy volt egy kedvenc testvére.
0: A József, a uralkodókról van szó, akkor lehet magyar neveket alkalmazni,
1: igen,
0: vagy
1: igen,
0: József,
1: igen.
0: Akit végül spanyol királyá nevezett, először nápolyi spanyol királyá nevezett ki, a bátyja, akivel mindent meg tudott beszélni, de azért mindenben ő döntött helyette is. A három öccsével, hát az egyikkel Lucienne rengeteg gondja volt, ám mert Lucienne önálló volt, és Lucienne-nek köszönhette a puccs sikerét 1799-ben, az 500-ak tanácsának elnökeként vezető szerepet játszott. Ő természetesnek vette, hogy beleszól abba, hogy kit vesznek feleségül a fivérei, és ezen Lucienne végleg összeveszett. A mama azért nem vett részt a koronázásán, mert akkor éppen Lucienne összeveszett, kicsit szóismétléseket használok itt az interjúba. A Jeromos és Lajos mindenben engedelmeskedett, de nagyon tehetségtelennek bizonyultak. A húgai közül, akit legjobban szeretett, ez Paola volt, ha szabad ezt a magyaros nevet használnunk. A hűséges szívű nymphomániás címen jelenhető egy magyar életrajz. Pauline Bonaparte franciásan nagyon kedvelte a férfiakat, és Canovának a fekvő Vénusz szobrát. Ő volt a modellje, mikor megkérdezték, hogy nem volt kínos így mesztelenül modellt ülni, azt mondta, hogy miért lett volna kínos, jó, be volt fűtve a terem. Rengeteg szeretője volt, viszont ő volt az egyetlen, aki őszintén szerette a bátyját, mindent megtett neki, és mikor a bátyja elbukott és Elba szigetén készült a visszatérése, ő volt az egyetlen testvér, aki meglátogatta. Elvitte neki az ékszerkészletét, azt mondta, tőled kaptam mindent, most visszaadom, használd fel, ahogy te jónak látod. Tehát ez egy nagyon szép gesztus volt. Tényleg megérdemelte ezt a fura nevet, a hűséges szívűt.
2: És onnan azért még visszatudott Napóleon azért jönni, de hogy később azt, de nem véletlenül vitték Szent Ilonára. Tehát
0: hát hogy... onnan már nehéz visszajönni. Szent Ilonát máig nehéz meglátogatni állítólag, mert nem is tudom, hogy van-e repülőtér, nem vagyok ebben biztos. Pár éve még nem volt, azt tudom. Hajóval kellett a Napóleon a hajongóknak oda menni. Több héten keresztül tartott az út legalább.
2: Régen meg gondolom még tovább.
0: Több hónapon keresztül, így van.
1: Ment valaki egyébként oda hozzá?
0: A Szent Ilona szigetére? Egy orvost a mama szerzett neki, és azt hiszem az orvos váltotta fel egy másik orvost, ennyi, de a családtott tagja, oda már senki, az nagyon-nagyon messze volt.
1: Igen, igen, most is ennyi visszalagot, tehát mindent.
0: Ma is csak az igazi, nagyon kemény Napóleon rajongók látogatnak el oda.
2: És ott úgy tudom, hogy vannak azért kérdések az ő halálával kapcsolatban, tehát hogy az is egyfajta misztérium, hogy az természetes volt, vagy ott kis méreggel besegítettek neki. Mi ezzel kapcsolatban most a tudományos?
0: A 20. század közepén egy svéd fogorvos szerzett Napóleon hajszálakat, és megvizsgáltatta, és kimutatta, hogy sok bennük az arzén. Most illet volna megvizsgálni, hogy a korabeli más személyek hajába mennyi az arzén, ugye? Amikor Napóleonnak még a császári korából levágott hajtincseit is megvizsgáltatta, abban is nagyon sok arzént talált. Na, ebből aztán kitaláltak mindenfelét, hogy Napóleon Szent Ilona szigetén fokozatosan arzénnal megmérgezték, mégpedig nyilván a pincemestere. Most a pincemestere az egy magasrangú tiszt volt, Montolón, aki nem saját kezdő húzta ki a dugókat az üvegekből, hanem a szolgákra bízta, aki egész életében bonapartista volt, és Napóleon halál után is harmadik Napóleonnak egyik segítőtársa volt, tehát semmi jele annak, hogy bármilyen külső hatalom. Ha nem mérgezték meg Napóleon császárként, miért kellett volna fogolyként megmérgezni? Az angolok az nem jellemző, hogy megmérgeznék a hadifoglyaikat, tegyük hozzá.
2: Hát meg ott meg már tényleg minek.
1: Hát igen,
0: így van, semmi értelme nem lett volna. Ma azt mondják, hogy egy gyomorvérzés és gyomorfekély vagy gyomorrák okozta a halálát. A gyomor kiukadt egy fekélyen, de a mája elzárta ezt a nyílást, és a fokozatos vérveszteség lassan elgyengítette, és ebbe halt bele. Azért mérgezésnek vannak olyan tünetei, most én föl nem sorolom, de a könyvbe felsoroltam, 4 olyan orvosi tünet, amelynek egyikét se találták meg Napóleon holttestén, tehát ez semmi nyoma ennek, nincsen ilyen bizonyíték. De hát minden híres ember, aki meghal, az ugye azonnal fölmerül, hogy megmérgezték, megölték valami ellenség, álmány, főleg a magyar történetben vannak ilyenek, igaz?
1: Igen.
0: Mátyás királytól kezdve Bocskain keresztül, Széchenyi Istvánon át, Teleki Pálig. inkább nem is sorolom tovább. Zilnyi Miklóson kell.
2: Hát meg ugye a nagyságok halálakor ugye rengeteg, hogy mondjam, elmélet szövődik, hiszen erről könyved is van, és rendszeresen visszatérő témád, ugye, hol beszélgettünk is róla, Kennedy-t például.
0: Igen, igen, ez egy
2: a nem létező rejtély.
1: Ott ugyan tudjuk, hogy mi történt, de hogy akkor viszont a ki. Tehát, hogyha meg tudjuk és látjuk, tehát tulajdonképpen mai napig, tehát látható, hogy őt megölték, nyilván nem lehet másra gondolni, megmérgezték, vagy nem tudom, hanem tényleg így úgy végzett vele, de akkor meg a ki, meg miért, meg kik, meg hogyan, meg mit.
0: Na, egyetlen egy történész sem hiszi ezt el, néhány összeesküvés elmélet hívő terjesztette nagyon sok pénzzel ezt a tanítást.
2: Az Arzén egyébként miért jelent meg nagy mennyiségben ezekben az emberekben?
0: A korabeli tapétákon a festék arzént tartalmazott, Szent Ilona sziget nagyon nedves az éghajlata, és a nedves tapéták, amik lemállnak a falról, azok lehet, hogy ezekkel juttatták a levegőbe az arzént, belekerülhetett a különböző növényekből, a talajból is az arzén, úgyhogy ez azt hiszem a kortársak jobban elviselték ezt valószínűleg, mint a maiak. Mert több volt az arzén a...
1: Igen.
2: Hát aki nem bírta, az hamar meghalt.
1: Én is erre gondoltam, hogy akkor nem volt. Tehát, hogy most mindenféle, ugye nagyon kell figyelni az asbestre, a különböző ilyen burkolások, más a többi, most éppen igen költözőben van a Tilos Rádió, tehát, hogy nem sokára mi fogunk majd ilyen. Most valószínűleg majd búcsúznunk kell ilyen a stúdiót, amikor befejeztük az adást, már csak az is mondom, mint visszatérő vendégnek, de hogy ez most lényegtelen. Tehát, hogy akkor nagyon sok mindenre kell figyelnünk a mai világban, ugye, amikor lakást újítunk, építünk. Valószínűleg ez akkoriban szerintem ez biztos, hogy kevésbé volt. De tudták, hogy mérgező, de ugye nem figyeltek mindenre, hogy a határérték alatt vizében van, hogy valószínűleg lehet.
0: Ráadásul Napóleon feleségének a hajtincsében, Mária Luisa hajtincsében is sok arzént találtak a vizsgálódók. Tehát akkor az egész Napóleon családot valaki nagyon mérgezhette évtizedeken keresztül, ez azért mégsem valószínű.
1: De valószínűleg, tehát az az érdekes számomra, hogy itt a mérgezés felmerül, mert hogyha tényleg úgy halt volna meg, hogy nem tudom, erejteljében, és egyszer csak hirtelen és váratlanul, akkor az egy, akkor sem biztos, hogy ilyen történik, az egy gyanúsabb dolog. Igen. De hogy már tényleg egy többszörösen bukott, és már valószínűleg visszatérésre teljesen alkalmatlan és képtelen ember a világ végén, tehát lehet ezt mondani szó szerint a világ végén, de száműzve ennek úgy nagyon sok értétlen is látom, de hát mégiscsak jobb azt mondani, ezt a nagy embert csak úgy tudták legyőzni.
0: Így van.
1: Megmérgezti, gondolom én.
0: Mindig jelentősebb az, ha valakit nagyon nagy összeesküvés semmisít meg, mint hogy valami triviális esemény.
1: Igen, igen. Bocsánat, csak megint a korábbi adásunkat és a könyvedet tudom idézni Kennedyről, tehát az nem lehet, hogy egy őrült lelőjön egy akkor embert, ott valami világ összeesküvésnek kellene.
0: A Kirov gyilkosság ugyanilyen, Sztálin barátja volt Kirov, a leningrádi pártfőtitkár, akit egy Nyikolajev nevű pasas ölt meg, aki naplót vezetett róla, hogy hogyan közelíti meg, és hogyan végez vele majd, és nem hitték el. Sztálin annyi embert ölt meg, hogy egyel több vagy kevesebb már igazán neki tulajdonította azóta is a történészek egy része. És 20. században ezt komolyan állították, 21. században már vitatják ezt is.
2: Előbb beszéltünk egy kicsit a családjáról, ugye a tagokról, hogy a mama, meg a testvérek, hogy jól értelmeztem azt, hogy tulajdonképpen a családjából mindenki túlélte őt?
0: Igen. Igen, igen, a mama is, meg nem mondom, mikor halt meg, azt hiszem 1820-es években. Az egyik testvére Jeromos, talán a legfiatalabb, igen, a legfiatalabb Jerome, ő még a harmadik Napóleon császárságát is megélte, őt le is fényképezték, és mivel egy picit hasonlított a bátyjára, nyilván azóta a történészek az ő fényképét nézegetik, hogy na, itt valami kicsit, mintha a császár nézne ránk az ő pillantásával.
1: Hát illetve ugye persze azokat a testvéreit leszámítva, akik gyerekként meghaltak még. Tehát
0: egyik ja, igen, igen, rengeteg
1: testvére. Hát igen, igen, de hogy nyilván azok, akik közel álltak hozzá, azok közül.
0: Az életben van a testvérei közül mindenki túlélte.
1: És nekem még azon túl, hogy most az órára néztem, és 8 óra 1 perc van, tehát ilyenkor szoktuk bemondani, hogy a... Hát mert ugye valaki később kell, elég elítélhető módon, nem kezdetektől hallgatni. De hogy önök így elmondom, ez itt a Szexekció csoport Kosztivális Malkovicssal és Háner Péter visszatérő vendégünk a most megjelent Napóleon című könyvéről, illetve hát a főszereplőről, a címszereplőről beszélünk, Napóleonról és vele kapcsolatos érdekességekről. Remélem, hogy sok minden olyat mondunk, amit még nem tudnak sokan, vagy nem tudtak sokan. És ajánljuk egyébként a könyvet is, amit, mint mondtuk, meglehetősen kényelmes olvasmány valóban a könyv. Úgy, ahogy Napóleon vitte magával, és a könnyű könyveket szerette, és ott lehetett, hogy nem a csatában javaslom, vagy ha nem tudom, hányan csatáznak a hallgatói közül, de ha nem csatál, akkor nem tudom, útközben, vagy lefekvéshez, vagy esetleg egy nyaraláshoz abszolút alkalmas. Már csak egyébként az is, mert nagyon olvasmányos. És nekem még valami eszembe jutott az imént ugye a családjáról, meg a kapcsolatairól, nők és a nőről is beszéltünk, barátok, vagy akik legalábbis munkatársként közel állnak hozzá, kiket lehet említeni annokat, akik mondjuk kicsit hosszabb távon, tehát nem valami érdekből és gyorsan elmúlóan, hanem visszaközel érezhette magát. Hát nem tudom, van-e egy barátja, igaz barátja, de legalább a munkatársai közül.
0: Nagyon jó kérdés, mert egyetlen barátot se tudok mondani, aki ne lett volna valamilyen módon alkalmazott. Hivatalnok, katonatiszt, tisztviselő, szenátor, miniszter, csak alkalmazottjai, munkatársai voltak. Én nem tudok egyáltalán egyik napon életrajzból se jut eszembe olyan valaki, akivel csak azért barátkozott volna, mert szívesen találkozott vele, és amúgy különben semmi hivatalos kapcsolatuk nem volt. A katonatisztek egy részét azt magához kötötte, rangokat, méltóságokat, hivatalokat adott neki, és néha még beszélgettek is természetesen a hosszú utakon, főleg Egyiptomba. De olyan, aki csak barát lett volna hivatalos katonai kapcsolat nélkül, politikai kapcsolat nélkül, bizony egyet se tudok mondani.
2: De talán a felesége az volt a barátja, vagy hát őt, ahogy mondtad, őt
0: alkalmazta
2: barátként.
0: Így van, nagyon szerette Józsefint, de nem hiszem, hogy a politikai döntésekben fontos szerepe lett volna. Általában mindig a kegyelemmel próbálta rábeszélni, nagy lelkűségre.
2: Tehát, hogy ő akkor nem az a típus, aki az a minden sikeres férfi mögött áll, egy határozott nő típusú háttérember volt.
0: Hát ugye? Nem annyira, nem foglalkozott politikával, humánus volt, kedves volt, segítőkész mindenkivel.
1: Ott a sikeres férfi, aki mögött ott a nő, de aki mögött ott a férfi azért. Na, szóval azt akarom, viszont ezek közül az emberek közül, akik mondjuk én alkalmazotti barátok, akkor is, hogy mondjam, tehát munkatársi, ott van olyan, aki úgy tudjuk, hogy közel állt hozzá, tehát hogy akár jobban megbízott.
0: Személyes inasoktól kezdve egy Konstant nevű inasa, aki öltözködésbe segített neki, és sok filmben is szerepel, ilyenek vannak. Néhány katonatiszt, aki végkísérte a pályafutását, sokan estek el az oldalán, Lánemarssal például, jól emlékszem, akkor a ausztriai hadjárat során, akinek ott volt a halálos ágya mellett, és nagyon meghatott az ő pusztulása, és állítólag a szemére is hányta, hogy állandóan háborúzik, ezt nem tudjuk pontosan. Ezek is inkább ilyen hivatalos kapcsolatok, tábornok, társak, akik elesnek mellette.
1: Azért kérdezem, ugye, mert hogy főleg persze a 20. századi ismert diktátorokra igaz, hogy hát most az persze egy, nem tudom, hogy vitatható kérdés, egy diktátor volt, hogy ilyen Napóleon, de hogy az egyik, hogy azért nagy, és talán kicsit ilyen nehezebb természetű nagy vezetőknél mindig az szokott lenni sokszor, hogy így kikopnak mellőle, nem bízik benne, hát a rosszabb esetben, ugye, mondjuk Sztálin ismerjük, tehát legtöbbet
0: kicsit. Hát azért szélsőséges esetben.
1: Igen, de hogy így elkopnak mellőle, vagy nem tudom, kiesnek a bizalmi körből, de akkor Napóleonnal talán volt olyan, aki egy megmaradt, vagy aki nem.
0: Egy idő után minden vezető politikus belátta, hogy egyre veszélyesebb ez a terjeszkedés, hogy le kellene állni, hogy a forradalom elfogadható vívmányait sem lehet majd megőrizni, azt is veszélyezteti az új és új háború. Nagyon érdekes, a legtehetségesebb politikusok soha kikoptak mellőle, Talleyrand már 1807-ben távozott, amikor nem sikerült olyan békét kötni, amely biztosítja az európai hatalmi egyensúlyt. Fouché, a rendőrminiszter, megpróbált Napóleon háta mögött béket tárgyalásokat kezdeményezni Angliával, ezért őt is leváltotta. Tehát aki függetlenül cselekedett, volt is egy ilyen mondat a Napóleonnak, a könyvemben van, hogy aki önállóan gondolkodik, az már szembeszegül vele, az már árulás szinte. Odáig eljutott a dolog, hogy a 1813-ban, 14-ben még a kedvenc bátyja József is azt mondta a császári tanácsban, hogy mindenképpen békét kell kötni. Tehát ezt az állandó háborúk, és állandó harcok, és állandó küzdelmek, és új erőfeszítések, ezt mindenki veszélyesnek tartotta egy idő után. A végén még a saját testvére is helytelenítette.
2: És a mama?
0: A mamáról is van egy magyar nyelvű könyv, azt hiszem André Decaux francia történész műve. Ő mindig azt a gyermekét támogatta, akit a többiek bántottak, akivel összevesztek, tehát sokáig Napóleon is megoldott, amikor Lucienne nem volt elég barátságos, de amikor Napóleon elbukott, akkor Elba szigetén meglátogatta és támogatta.
1: Hát ez a romantikus. Tehát.
2: De hogy, és egy, arról tudunk valamit, hogy például, hogy az, amiket elért azzal kapcsolatban, mi volt a véleménye, hogy így büszke volt?
0: Igen, igen. Tudunk, mert sokszor mondogat, hogy csak aztán tartós is legyen. Egy bölcs idős asszony, aki megérte azt, hogy valaha módos családanya volt, majd a férje halála után nagyon komoly, súlyos nehézségekkel küszködött Korzik a szigetén, aztán hirtelen iszonyatos sikereket éltek el a gyermekei, főleg az egyik, és úgy fog, nagyon takarékos volt, élére állította a garast, Napóleon kicsit csúfolta is, hogy miért kell ennyire takarékoskodni, hát azért, azért nincsen szükség, akkor azt felelte, hogy jobb lesz, ha vigyázok, mert bármikor egész sereg király és herceg szakadhat a nyakamba. De bölcsasszonyként látta, hogy a szerencse forgandó.
1: A könyv ugye most készült, és egyébként, mármint, hogy igen, tehát most írtad, nem az első alkalom, sőt sokadik, amikor Napóleonról írsz, de hogy itt itt vannak benne olyan dolgok is, ugye a Napóleon életét feldolgozó művekről is beszélsz, benne van már azt megemlítve, hogy a film, a Ridley Scott, ugye? Most jól mondom,
0: igen, igen.
1: Mindig keverem a Ridley Scott fivéreket, tehát Ridley Scottnak a filmje is meg van említve benne, és az jutott eszembe, hogy ó, hogy van az a mondás, hogy több könyv született Napóleonról, mint a hány mint a hány,
0: hány nap telt el a halála óta, ez egészen biztos.
1: Igen, és ez ki is van számolj, le is.
0: A mai számítógép világban ezt meg lehet.
1: Egészen elképesztő mennyiségű, hogy egy ilyen embernek, akinek egyrészt ennyit tudunk az életéről, másrészt ennyiféle aspektusból vizsgálták, hogy vannak-e még

0: máshogy értelmezzük, más oldalai kerülnek előtérbe, tehát a történelmet sosem írtuk meg véglegesen, sosem írjuk meg véglegesen, mindig lesz mit írni. Ráadásul a dokumentumait olyan komolyan adják ki a francia tudományos központok, Napóleon levelezését, Napóleon összes iratát, hogy biztosan fognak benne találni. Aki bejárta az egész világot, aki Egyiptomtól Moszkváig legkülönbözőbb területeken tevékenykedett, ezeken a van mit kutatni az orosz, a spanyol, a német, az itáliai történészeknek egyaránt. Tehát mindig lesz mit kutatni még Napóleonról, én azt hiszem.
1: És ez jogos, igen, tehát ahol jártott az ottani.
0: Igen, ráadásul a szemlélet néha eléggé torzított a kortársak körébe, ha gondolok csak, hogy Magyarországon a győri csatát, a reformkor nemzedéke, micsoda gyalázatos futásnak értelmezte, aminek semmi nyoma a kortársak körébe, de akkor a nemesi előjogok ellen harcolt Kossuth és Petőfi nemzedék, ezért a győri vereséget azt az egyszerűen föl kellett fújni. Tehát nem állt azt is megvizsgálni, hogy hogyan láttuk korábban Napóleont, és helyesen láttuk-e, és hogy ma is elfogadjuk azt a nézőpontot, vagy sem.
1: Nagyon érdekes nekem ez a győri csata, az ugye nagyon sokszor megemlítjük, amikor Napóleonról tanítanak, tanulunk, megint csak visszatérve ugye a középiskolás emlékeinkhez, hogy hát egy őr, hogy ideig is eljutott, meg itt is csatázott.
2: Hát jó volt tovább is.
1: És akkor, ja, világos, csak hogy valahogy ez ilyen, tehát hogy eljutott ide más hadvezérek is, vagy hát a hadvezér talán nem, de hogy más hogy mondják ezt, ilyen hadseregek is, de valahogy erre, mint amilyen büszke lenne valaki, hogyha arra járt Napóleon, elismert minket, vagy meg le is győzött, de hogy ja, itt is volt, itt is megvert minket.
0: Legyőzte az angolokat, legyőzte ő az oroszokat, legyőzte a mamelukokat Egyiptomban, hát az, hogy egyszer a magyar hadsereg, és nem is Napóleon győzte, a fogadott fia győzte, Eugène Moalme itáliai alkirály, de az mindenképpen a napóleoni hadsereg volt.
1: De valahogy ez nem tudom, tehát hogy természetesen ez senki nem beszél győzelemről, vagy nem tudom, milyen büszkeségről, de valahogy olyan, tehát hogy azért itt ide is eljutott, tehát neki, mi is fürdőzünk kicsit a fényében Napóleonnak. Nekem ez mindig is ilyen volt egy kicsit. Tehát, hogy ez ilyen.
2: A győzése kapcsán egyébként a reformjait tekintve az ő hadserege a maga korszakában modernebbnek számított, mint az európai többi hadsereg?
0: Igen, annyiban igen, hogy a meglévő korábbi újításokat nagyon intenzíven használták fel, de saját újításai Napóleon seregének nem voltak. Olyan ágyúkat használtak, mert 1760-as, 70-es években fejlesztettek ki. Taktikai újításai is a korábbi szakírók művein alapulnak, és hát a hadsereg szervezeti rendszerét azt a francia forradalminél alakították át. Nagyon érdekesek ezek a háborúi, ma annyit még hadd jegyezzek meg, hogy azt mondják, hogy 60 csatában győzedelmeskedett, de ha megnézzük valóban csak azt hiszem 10 vereséget se tudunk felsorolni, talán csak 8-at, de viszont, hogyha a hadjáratait nézzük, a 12 hadjáratból 4 az vereséges, vereséggel végződött, 2 pedig félbehagyott, tehát a hadjáratait nézzük, akkor csak minden második hadjárata volt sikeres. Megint csak arra utal, hogy taktikai téren a közvetlen feladatokat sokkal jobban tudta végrehajtani, mint valamilyen stratégiai szempontok alapján való lépéseket.
1: Ez erősíti ezt az ilyen képet róla, hogy így, hogy is mondjam, nem túl sok lépésbe előre gondolkodott, hanem...
0: Mindig a közvetlen lépést készítette elő, hogy abból mi következik, arra már nem nagyon...
2: Visszatérve a könyvre, ugye abszolút, hogyha nem amellett, hogy előnyei mellett, hogy ugye olvasmányos, könnyen fogható, tulajdonképpen akinek rövidebb a figyelmi, hogy mondjam, kerete, annak is egy befogadható mű. Emellett kinek ajánlott kifejezetten, és ki az, akinek nem, mondjuk esetleg?
0: Hát, mint szerző, mindenkinek.
1: Igen.
0: Ez a klasszikus, hogy mindenki jön ide, felszólítás.
2: Akkor úgy értem, hogy ki az, aki nem találja meg mondjuk a számítását, és ki az, aki igazán megtalálja.
0: Aki összeesküvés elméletet fogja megtalálni.
2: A Napóleon tagadók.
0: Így van, Napóleon tagadók se fogják.
1: De szerintem egy hámerekőben sem találja meg.
0: Reménykedem benne, hogy azért, aki olvassa, az adatok alapján megbízható adatokat talál benne, a történészek, történelemszakos hallgatók. Igyekeztem a legmodernebb francia szakirodalmat felhasználni. Elképesztően színvonalas művek jelentek meg az utóbbi években is. Azt hittem, hogy az 1989-es Napóleon lexikon, ami 1600 oldal volt, annál nem lehet, azt nem lehet felülmúlni. Hát lehetettek 700 oldalas fantasztikus újabb Napóleon dikcionerrel, szótárral. Próbáltam a legmodernebb szakirodalmat felhasználni, aki ez iránt érdeklődik, annak ajánlom.
2: Mi az a Napóleon szótár? Tehát az ő által használt szava?
0: Jaj, nem, bocsánat, ez a

0: diction, ez a francia nyelvben a szótár és a lexikon néha keverik. Tehát
1: az csak egy meghatározás, igen, hogy hozzá kapcsolódó fogalmaknak. Azért az is szép, hogy valakivel kapcsolatban ilyen tudnak.
0: Hát mindenképpen rendkívüli teljesítmény, hogy ennyire ilyen érdeklődés kelt az utókor körébe. Idéztem egy francia történészt, aki azt mondja, hogy nem véletlenül tekinti oly sok elmebeteg magát Napóleonnak a igen, különböző intézetekbe, mert ez is valahogy az ő dicsőségét jelzi. Hogy ő a modern egyéniség jelképe, aki a világot aláveti akaratának.
1: Lakatos doktor úr, hát jó lenne megkérdezni, hogy ez mai napig így van-e, hogy sok Napóleon van-e.
0: Vagy, én is kíváncsi
1: vagy
0: lennék.
1: Vagy most már más.
0: Vagy ez csak egy legenda.
2: Pszichiátra visszatérő vendégünk, kivel különböző pszichiátriai betegségek. Nem tudom, hogy lesz-e egy ilyen Napóleon adás.
0: Én is kíváncsi lennék, hogy ez tényleg így van, vagy csak úgy ráfog.
1: Mert
0: ez
1: egy ilyen,
2: hogy mondani szokás, hogy mi vált. Szóval kétféle dolog van, talán Jézusnak szokták gondolni sokan magukat, vagy az meg Napóleon. Tehát ez a két...
1: Meg ez a két Napóleon beszélget, tudod.
2: Igen, hány Napóleon van.
0: Még Arany János hidavatás Stémi versében is van egy ilyen kísértett alak, a bolond, aki azt mondja, enyém a hadvezéri pálca, amely legyőzte Napóleont, és ezek után ugrik be a Dunába.
2: Igen. Tehát, hogy valahogy olyan mi vált figura. És mint ilyen, azt kérdezném tőled, ugye megbeszéltük, hogy nem beszélünk róla, nem is akarok, hiszen beszéltél róla a másik adásban, ez a Napóleon film Ridley Scott-tól, ami tudva levőleg nem tetszik neked, de nem csak, hogy nem tetszik, tehát ki is fejtett, hogy mi a konkrét probléma történelmileg, és hogy a hangsúlyok elhelyezésében, ha lehet ilyet mondani. Mi az, amit, és benne van egyébként a könyvben is, de most, hogyha valakinek itt spoilerezhetünk ennyit, mi az, amit ajánlanál? Tehát egy vagy két olyan film, amire azt mondod, hogy ha tényleg érdekli Napóleon az embert, akkor azt mindenképp nézze meg.
0: Hát a némafilm. Abel Gance 20-as évek közepén készült fantasztikus némafilmje, a Napóleon című, amely hát egész pályafutását fel akarta dolgozni, mert az első csatáig eljutott, már 6 óra hosszú volt a film, és itt abba kellett hagyni. Csodálatos filmalkotás. Utána nagyon ugranék az időrendben, és azt mondanám, hogy a 60-as években két remek mű készült, Szergej Bondarcsuk Vatellója, ahol még a légi fölvételeken még az angolok által alkotott négyzetek száma is megfelel a történelemnek, 13 négyzetet alkottak, megdöbbenve figyelte még erre is gondja volt a rendezőnek, hogy a tényleg 13 négyzet álljon össze, és a 60-as években nem volt számítógépes terület, hát akkor ezt hadseregekkel csinálták meg, elképesztő látványos film. És én nagyon kedvelem Andrzej Wajdának a Légió című filmjét, amelyben hát fölbuk a Napóleon, de inkább a kis nemzetek szempontjából mutatja be a Napóleon Európa világát, ahogy a lengyelek hisznek benne, hogy majd helyreállítja az ő hazájuk egységét és szabadságát, és mindent föláldoznak érte, és mindent el is veszítenek.
2: Egy gyors személyes kérdésre, amit én láttam. Hát, vagy tinédzser, inkább nem, az már 20-as éveim, de teljesen mindegy, tehát fiatalom, meg nyilván én Napóleonról azért jobban kevesebbet tudok. A Christian Clavier sorozat, vagy ez ilyen...
0: Jó volt, nincs vele bajom.
2: Én is emlékszem, hogy ez egy nagyon korrekt és tisztességes, persze én azt nem tudtam akkor, hogy most az minden igaz benne, nem, de hogy nagyon jól be. Tehát egy film, abszolút...
0: Hogy fogalmazok? Nekem néha nagyon Napóleon pártinak tűnt. Tehát amikor a Napóleon talán szidalmazza nagyon durván és obszénul, akkor szinte helyeslően mutatják, vagy ez meg is érdemelte talán. De ennek dacára hát már csak azért is, mert Isabella Rossellini játszott a Josephine szerepét, jól emlékszem, aki csodálatos volt benne. Nagyon-nagyon jó feldolgozás volt, és történelmileg is megbízható.
2: Akkor jól emlékeztem arra.
1: Arra még én is emlékeztem, hogy nekem is megmondott.
2: De Párgyő is szerepelt benne, ahol emlékeztem.
0: Igen, ő volt Fusé. Hát Fusé ugye nem volt akkora darab személyiség, mint épp Párgyő, de mindegy. És Málkovics volt Talajon, ami megint csak John Málkovics, bocsánat.
2: Nem én,
0: igen.
1: Majd nem, a következő. Nem,
2: büszkék, lehet, hogy legközelebb idején fognak itt elég.
1: Egyébként úgy tudom, hogy máson is dolgozol emellett a könyv mellett, ugye most jelen pillanatban más projekten is.
0: Hát egy forradalom történet, egy általános forradalom történet, egy nagyon nagy képű tervem volt, hogy így áttekintem a forradalmakat, és mit lehet róluk mondani manapság.
1: És már 6 órás.
0: Hát az is sajnos.
2: Kicsit hosszabb.
0: Még nem tartok a francia forradalom, nem mindegy. Nem, hát ez már elkészült, és most szerkesztés alatt áll. Aha. Talán egy fél éven belül ez is meg fog jelenni.
2: Azért egy ilyen, nem tudom, hogyha azt mondod, hogy nem, mert nagy spoiler lenne, de hogy mit tekintünk a világ első forradalmának itt történelembe?
0: Nagyon nehéz kérdés, mert ezt a szót össze-vissza használták a történelem során. Tehát először visszaforgást jelentett, és Kopernikusz 1500 valahányban megjelent művének a címe Égi pályák körforgásairól. A következő évszázadban lett lejött az égből a földre a forradalom, de nem a mai értelemben használták. Tehát Cromwell eseményeit nem nevezte senki forradalomnak. A király visszaült a trónra 1660-ban II. Károly, a lefejezett király fia, azt nevezte a Lord Kancellárja forradalomnak, amit mi restaurációnak nevezünk, hogy visszatért az eredeti állapot, a régi állapot helyére. Aztán, mikor még egy királyt elűznek, és megint a parlament megerősíti a hatalmát, azt is forradalomnak nevezi, de azt már annyi egyéb fordulat követte, hogy nem a régi rendszer állt helye, hanem valami új világ, hogy elnevezték dicsőséges forradalomnak. De a 18. századra ez divatba jön a szó, és már nem csak visszaforgást jelent, korábbi állapot vissza, hanem újdonságot is jelent, fordulatot, változást. Ez erősödik fel a 18. században. Nagyon érdekes, a Chateaubriand Korzika szigetét nevezte a forradalmak elemi iskolájának. Ott volt egy olyan polgárháború, ami évtizedeken át zajlott, öldöklés, gyilkosság, összeesküvés. Közelről így nézett ki. Messziről a felvilágosult bölcsek el voltak hallgattatva, hogy ez a kis sziget még nagy tanulságokat ad Európának. Szabadságért harcolnak, jogokért harcolnak, stb. Hát akik ott voltak, nem így látták. Öldöklő polgár, messziről viszont nagyon szépnek tűnt. Tehát kialakult ez a messziről nézve a polgárháborút, elkezdünk hinni benne, hogy a fejlődést szolgálhatja. Amikor a polgárháború tör ki az Egyesült, a mai Egyesült Államok területén, a Nagy-Britannia amerikai gyarmatain, akkor ott, amikor rájönnek, hogy nem nagy dicsőség polgárháborúba legyőzni polgártársainkat, na de egy forradalomban egy új világ kiépítéséért harcolni sokkal nagyobb dicsőség, átkeresztelik. Egyik évvel a másikra. De korábban azzal vádolták a brit kormányt, hogy a polgárháborút szított alattvalóik között. Most azt mondják, hogy most már egy új világot építünk a régi helyén, a szabadságnak teret adunk, befogadjuk Amerikába, és új nevet kap, forradalom nevet. Jön a francia forradalom, már készen kapja a nevét. Lajos király még, amikor a Bastille-t elfoglalják, másnap azzal ébredt, hogy akkor ez lázadás. Nem felséges forradalom. És aki ettől kezdve támadni akarja a történteket, az polgárháborút emleget, lázadást, felkelést, aki dicsőíteni akarja, az forradalomnak nevezi.
1: Vagy ugye volt az ellenforradalom, mint 20. század terület.
0: A 20. századról a forradalom egyetemes dicsérő kifejezésé vált. Amit dicsőíteni akartak, az forradalom volt, amit elítélni, az ellenforradalom.
2: És hogyha most 2024-et nézzük, szerintem az abszolút állhagyja a polgárháborút, ha mondjuk, akkor biztos, hogy egy rossz...
0: Így van, az elítélendő.
1: Az öldöklő.
0: Így van, fölösleges öldöklés, nincsen
2: ezt
0: szörnyű.
2: És akkor, ha mondjuk metaforaként, akkor nem tudom, ezek a magyar politika, az a polgárháborús hangulat, ez nem tudom, viszont valaki ilyen forradalom szerint megérkezik.
0: Az már mindjárt más, ugye? Az a jövő szolgálja, szebb jövőt.
2: Ha szabad ilyet mondani, vagy lehet kérni, akkor erről beszéljünk majd akkor is, amikor
0: helyezik
2: a könyv, és akkor várunk. Mint említettem, mivel többet voltál itt nálunk is, de rajtunk, tehát más műsorokban is, hogy majd egy ilyen a kubusztassuk el, mert valószínűleg együtt utoljára voltunk ebben a stúdióban, vagy költözéssel, úgyhogy rátudjunk hozzánk, csak meg még másik stúdióban is voltál, tehát nem tudom, remélem, hogy ragaszkodsz inkább hozzánk.
0: Nagyon szívesen, harmadik stúdióban is elmegy.
2: Nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy, hát aki esetleg visszahallgatna az adást, szerintem nagyon érdemes az elejétől. Áner Péterrel beszéltünk a Napóleon című könyvéről, és hát magáról Napóleonról minden, amit eddig tudtunk, rosszul tudtunk, nem tudtunk, kevésbé tudtunk róla, azt most megpróbáltuk átbeszélni.
1: Nekem meg
2: egy ilyen kettőcsinálóként a könyvhöz.
1: Egyébként meg egy ilyen gondolat, záró gondolatként jutott eszembe Napóleon kapcsán, hogyha a mai korhoz akarjuk kötni, hogy szerinted, és ez talán kevésbé hát tulajdonképpen történész kérdés is, de hogy szerinted a mai világban Napóleon, ha egy hasonló kvalitású ember, milyen pályán mozogna? Vagy milyen politikus lenne mindenképpen, vagy inkább vállalatvezető, vagy szerinted hol találná meg igazán a helyét?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. A mai világ nem nyit annyi teret az egyszemély. Tehát az egyszemélyes államfőnek, kormányfőnek, törvényhozó uralkodónak lenni ma már nagyon-nagyon nehéz. Hál' Istennek ma már a parlamentáris rendszerek mindenhol korlátozzák az ilyen személyiségek hatalmát. Talán nem is baj.
2: És ahol meg nem, tehát ahol meg van egy személy, ott meg azért nem a Napóleon van.
0: Hát, igen.
1: Elképzelhető, hogy akkor inkább lehet, hogy a vállalati szektorban tevékenykedne valamit. Vagy
2: lehet, tevékenykedik is valaki éppen ilyen a vállalati szektorban.
0: Tehetség talán mindenhol megtalálja az útját.
1: Ez egy nagyon szép végszó. Köszönjük szépen, hogy itt
0: voltak. Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Néhányan. Kényben mutatja majd nekünk.
1: Köszönjük szépen a figyelmet. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon. Békét Ukrajnának. Jó hétvégét, sziasztok!
2: Ilyen sok év után elrontani. Köszönjük szépen, Hányer Péternek, felbusztok.
0: Én is köszönöm.
2: Jó hétvégét, sziasztok!
1: Neki kellett mondom. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Ez volt tehát az újabb ismétlés Hányer Péterrel. Elnézést, hogy nem tudtunk most lenni, ugye én műszaki okokból nem tudtam visszatérni Pestre az este folyamán. Gyorsan még egy kis szolgálati közleményeink, legelőször is a születés és névnaposaink. Apukámnak holnap lesz a névnapja, őt nagy szeretettel üdvözlöm innen a rádióból, illetve anyukámat is üdvözlöm, akinek pedig hétfőn lesz a születésnapja, úgyhogy nagy szeretettel velem és puszilom őket innen a rádióból. Gyors programajánlók, hétvégén Velence Korzón újra lesznek gasztro élmények, pünkösdi, édes és vad gasztro hétvége, aztán ma 17 órától főzünk egy jót Salinoémivel, Zircen lesz ez egyébként, aztán zongora est lesz a Rodolfóban ma este, valamint aki szereti a Disco Express-t, hatalmas showval, utolsóval készülnek a Dürer kertben. Holnap ugye római parti piac, amit mindig szoktam ajánlani, valamint Teglárium, a téglagyűjtés története, erről lesz egy érdekes tárlatvezetés és előadás Veszprémben. Mit lehet még mondani? Vasárnap vintage vásár lesz a Hengermalomnál, paprikás krumpli készül a Fény utcai piacon. Azt nem tudom, hogy a római parti piacot mondtam, mert nyilván ugye szombatonként azt mindig javaslom. Vasárnap béka kerámiát lehet készíteni az Artkuckóban. Hát a sírten egyelőre ennyi jutott eszembe, de hát ez is elég szép adag. Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának, sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyert üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Kubiton. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátor töltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyílt vízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézi fejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjuk keltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG.
3: ezek voltak a hírek.

just a name.

Igen, ez a Tilos Rádió. Benne a haza és haladás.

0: és a Keramik Dog Mark Ribó.
1: Ez olyan volt, mint Bétót László az ötödik sebességben.
0: Tőle tanulok.
1: Ja,
0: tehát
1: ja.
0: Figyelem a klasszikusokat, visszahallgatom Komjáti György összest.
1: Az nem tudom, hogy a Komjáti csinálta ezt, hogy így rábeszél.
0: Nem.
1: Ő nem, de a Bétót László volt az ötödik sebesség, hogy föltolta, mondott valamit, lehúzta.
0: Mert ez tök jó, így azt mondani, hogy
1: ja.
0: Itt vagyunk.
1: Igen, ilyen retro műsorokat kell csinálni.
0: Ambruskirik. Ha mond valakinek név valamit.
1: Hát én nagyon fontos előadó volt Ambruskirik.
0: Magnus, sok figyelem. Amikor még volt ez a szó. Lehet, hogy...
1: Megint van Magnó.
0: Igen? Uh-huh. Már a Y generáció azt a szót ismeri.
1: Én nem tudom, hogy milyen generáció. Mi van most? Alfa?
0: Hát van, igen.
1: Béta van
0: ma? Egyre rövidebb időszakonként. Uh-huh.
1: Havonta van egy új generáció.
0: Láttuk a filmklubba a Hert, és azt mondta az egyik fiatal, hogy ez a boomerek műzikája.
1: Hát igen. Igen.
0: Ja, most formansorozat van, és eszembe jutott volt az a filmje, a Tűz van babám.
1: Aha.
0: És abban van egy rész, ugye, hát van az a tűzoltóbál, és akkor lenne ott a tombola a végén. És eltűnik szépen a bál alatt minden, vagy a legtöbb ilyen tombola, és akkor az a tűzoltók úgy döntenek, hogy hát akkor legyen az, hogy leoltják a villanyt, és akkor vissza lehet vinni, a pár darab még maradt, az eltűnik természetesen a villany leoltásnál, és akkor megint felkapcsolják a villanyt, és hát hogy nem, de most tényleg tegyék vissza, és azon gondolkoztam, hogy mi lenne Magyarországon, a államkincstár nyitna egy ilyen alszámlát, és akkor oda vissza lehetne fizetni, mondjuk úgy lenne megoldva technikailag, hogy névtelenül vissza lehetne fizetni, amit esetleg valaki túlszámlázott, vagy túlárazott, és akkor ott így ülnének ilyen. De hát a tűzoltóbálon se lett meg.
1: Hát szerintem így sem.
0: Semmi. Hát csak mint ilyen gondolatkísérlet jutott eszembe.
1: Hogyha lenne egy kiegészítésképpen egy értesítés, hogy tisztelt Tolvaj úrhölgy, úr, tudjuk, hogy tudjuk, amit tudunk, itt vannak a bizonyítékunk, és most az éleple alatt vissza lehet cseppészni valamit. Név nélkül, természetesen név nélkül, és az de hát mi tudni fogjuk, hogy ki az. Haló?
0: Szóval de híven bátran.
1: Szóval akkor szerintem az így hatékonyabb lenne. Vagy esetleg névvel?
0: Hát úgy értem, hogy tehát igen, ilyen lehetne tudni, csak nem publikus. Haló?
2: Szevasztok, Basa vagyok, azért elfelejtetek a filmnek a csúcspontját, hogy a tűzoltó parancsnok a felesége viszi vissza egyedül egy kolbászt, és amikor felkapcsolják a lámpát, akkor ő matat az asztalon.
0: Ja, disznósajt.
2: Vagy disznósajt, és hogy egyébként meg biztos te is úgy járnád Szabán, hogy egy kis esziát befizetnél, és teremnél az egyetlenek. Hozzájárul. Jó, ez a 16% mégis getiség volt rá. És akkor rólad cikkeznének, hogy
0: Én
2: itt
0: buktam.
2: Van az ember, aki csalt.
0: Ja.
1: És mi lenne ma a disznósajt?
0: Egy Bentley.
1: De tényleg, mi az, ami kiváltja?
2: Gyémántok, arany.
0: Louis Vuitton táska.
2: Dubaj csoki, amiben arany van, nem? Vagy mi az?
1: Mondjuk a Dubaj az jó már.
0: Ja.
1: Az már jó.
2: Egy Dubaj. Az egy mértékegység.
1: Egy mértékegység, jó.
0: Jó, van, örülök.
2: Jó, Gulás. Algériás vagy?
1: Nem, ez egy ilyen, ez nekem minden évben van egy hónapos,
0: speciális
1: párosféle. Semmi komoly. El fogok pusztulni benne, de semmi, ahogy Eszterházi Péter mondta, a helyzet tragikus, de nem komoly.
2: Sziasztok.
1: Hello.
0: Ciao.
1: Szóval, hát én nem tudom, nekem az az érzésem, hogy most senki nem akar semmit visszaadni. Mindenki nagyon jól viselkedett, mindenki nagyon ellenálló volt, mindenki elszenvedte az önkényt és a borzalmat, még azok is, akik 500 milliókat kaptak, meg milliárdokat, és szerintem senki nem fog akarni. Megbetésen fizetnék vissza, miért?
0: Figyelj!
1: Bevallod magadnak, hogy izé voltál?
0: Nem, azt nem, meg az, hogy loptam, csaltam, meg átbasztak, meg én is, meg azt olyan szar azt mondani, hát bocs, hibáztam, viszonyú fasságokat.
1: Oda mész, este elmondod a vacsora közben, anyukám, te ma visszautaltam 500 millió forintot a kincstárnak, tudod, de fiam, miért? Hát mert valahogy egy picit túl megszaladt a ceruza.
0: És elmegyek holnap gyónni.
1: Ja, ott is hagyok egy kis pénzt, mondjuk.
0: Nagyon össze-vissza vagyok kuszálódva. Igyekszem keveset foglalkozni ezzel, mert ugye végtelen véletlenül futottam egy olyan videóba, hogy az a külügyminiszterünk, az új, az az asszony, áll egy fa bódé mellett, az erdő szélén, 20 négyzetméteres, kicsit már olyan rogyadozó fabódi, és az oldalán egy hatalmas ilyen felirat van, ilyen államira készített felirat, hogy ez valami toalett, és EU-s, és a magyar állam és az EU támogatásával készült 1,9 milliárd forintból. És nem működik természetesen. Ez ugye valahol Szabolcsban az erdőszélén van, és effektíve egy ilyen, hát mondjuk ha árajánlatot kérnének tőled, hogy egy ilyet vagy tőlünk, hogy hozzuk létre, akkor 3 millió forint.
1: Nem, hát ezért oda
0: jó, 10.
1: kell törülköző WC-papír.
0: Be van zárva, tehát igen, jó, mindegy. Meg egy, szóval nyilván
1: egy... Tegyünk rá még egy 20 ezer forintot papírra.
0: És mivel ez pályázat, meg ilyen államtámogatás, valahol vannak elszámolások. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt most kell-e, vagy szóval, tehát, hogy azért nagyon, az nagyon meg lennél akadva, ha azt mondanák, hogy Gyuri, csinálj már egy költségvetést egy ilyen erdőszéli fa klótyóra 2 milliárdra, akkor az úgy nagyon meg kéne erőltetned a fantáziádat, hát hogy vagy, milyen vagy, sorokat
1: igen,
0: érsz le.
1: Hát vagy az van, hogy azt mondom, hogy ez a erdei WC egyszerre 10 000 embert tud kiszolgálni, ami nem valószínű, hogy ott lesz egyszerre 10 000 ember, vagy 100 000. Igen, nehéz. Hát figyelj, ez
0: hogy mit tervező be, hogy nem tudom, 60 000 köbméter földmunka, nem tudom,
1: per... 15 kilométer út,
0: betonról, távoló.
3: Sziasztok! Amiket itt, Jenő vagyok, amiket itt felvetettetek, hogy megfenyegetni, vagy nem tudom, hogy van bizonyíték, tudjuk, amit tudsz, és tett vissza. Ez kicsiben szokott van. Azokat az embereket kellene megint eljúvolni, hogy mi a siker ráta. Biztos láttatok már ilyen kiírásokat, hogy nem tudom én, eltűnt az udvarról, ez az. El van róla, és van egy napot, hogy visszatett, különben jelentést teszek. Láttatok már ilyet?
1: Igen.
3: Na, hát ezeket az embereket kéne megkérdezni, hogy tényleg volt-e valami a birtokukban egyrészt, másrészt meg visszakerült-e az udvarra, ami eltűnt.
1: Ja, jó, de hát ezek általában ugye, amit mi is most csinálunk, az olyan, mi, hogy kipécézünk ilyen konkrét eseteket, és azt feltételezzük, hogy vannak a társadalomban a rosszak, akik túlszámlázzák a WC-t, meg túlszámláznak mindent, meg nem is számláznak, meg csak úgy, és akkor van az óriási többség, aki viszont rendesen viselkedik. De hát az a probléma, hogy itt ez valószínűleg nagyon sok ember kezén ment át, ez az anyag. Tehát ahhoz, hogy én 3 milliárdért csináljak egy WC-t, bocsánat, kettő elnézést, akkor az abban nagyon sok érintett lehet. Akik rendes emberek nyilván.
3: Hát mire gondolsz a sok érintetben?
1: Hát arra gondolok, hogy...
3: A fizikai munkát elvégzett?
1: Nem. Fizikai munkát arra nem vagyok ennyire hülye. Nem, hát én másként vagyok hülye. Hanem arra gondolok, hogy hát ez így átment egy folyamaton, elszámolás, költségvetés, mindenki rá...
3: Ja, hogy senki nem vette észre, macska köröm, senki nem vette észre, hogy túl van árazva.
1: Hát, hogy ez nem a legolcsóbb WC, ami van, igen. Hogy lehetne esetleg bemegy az obiba, és ott is vesz egy WC-t.
0: Meg hogy nincs olyan, hogy átvétel, tehát ilyen műszaki ellenőr vagy izetet kijön, és azt mondja, hát...
1: Meg nem tudom, hogy van-e valakinek, volt-e valakinek egy mobiltelefonja, hogy le tudta volna fényképezni ezt a WC-t, hogy környezettanulmány, természetvédelmi engedély, hogy ne
0: úgy jött.
1: Igen. Szóval itt azért nagyon sokan vannak, tehát mi azt abban hibába esünk, hogy mindig van egy gonosz, és akkor az összes többi az jó.
3: Hát sokszor úgy van, ugye építőiparban dolgozok, látok egy-két dolgot, hogy sokszor úgy van, hogy mondjuk a hatóságok, meg az ilyen egyéb szervek, akik még közel kell, hogy működjönek, ők megtalálják azért azt a jogi, tehát hogyha van egy nyomás, hogy ennek a, nem tudom, ugye az volt a szép név, hogy kiemelt projekt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt, és akkor mindent, nem tudom, rövidebb határidővel, meg így úgy át kellett nyomni, de ezeknek megvannak azok a jogi hátterei, amikre lehet hivatkozni. Tehát az ilyen nyomás alatt lévő szervezeteknél. Úgyhogy én azért ettől függetlenül azt gondolom, hogy hogy fogalmaznak szépen, tehát akiket ti kerestek, azok a személyek azért viszonylag szűk kör. Még így is.
1: Igen, ez így van, de amikor keresztül megy a kezed között egy akta, és te tudod azt, hogy erre most egy fontos indokok vannak arra, hogy én egy, nem tudom, egy bicikli kampót csinálok ott az erdő szélén 640 millió forintért, akkor azért csak, vagy egyáltalán gondolkozol?
3: Hát ilyen őszintén, kicsit másabb szektor, de persze, hogy gondolkodik
1: Na,
3: az ember.
1: És igen. Akkor mit csinál az ember?
3: A csinovnyik is gondolkodik rajta. Mit csinál? Hát kérlek szépen csóválja a fejét, és a környezetébe egy tudom én, beszélgetéseken ugye ezt megosztja, vagy a Tilos Rádióban megosztja, vagy nem tudom, ezt csinálja.
1: Igen, na most vannak olyan kultúrák, ahol ezt úgy szóvá teszik.
0: Vannak olyan, ez nem jó, ahol ezt szóvá teszik, ott nem is tud ez létrejönni. Tehát ez annyira abszurd, tehát ezt nem akarom, nem érdekes ez az egész, de ez annyira abszurd.
1: Várjál, az érdekes.
0: Ez egy hatalmas tábla ezen a fabódén.
3: Jó, kész,
0: szia!
1: Köszönöm.
0: Kösz. Hogy át van ragasztva a szám, oda van írva, amit látunk, az 1,9 milliárd forint, de egy ilyen át van ragasztva, és hogy lehúzza ez a hölgy, és ott van egy másfél milliárd, tehát hogy kicsit megemelték közbe, mert hát, hogy a, nem tudom,
1: és akkor
0: egy ilyen izével, matricával leragasztották, hogy ez nem is másfél, hanem 1,9. De most, hogyha ezt bármilyen építéssel, vagy józ, nem is kell ezért. Ugye azt mondta, hogy de hát ez hülyeség, srácok.
1: Jó, de ez egy olyan, igen, csak ez egy olyan attitűd, ami egy olyan össztársadalmi viselkedés minta, hogy hát igen, ez szokott lenni, föntről leszóltak, hogy nem másfél milliárd legyen a WC, hanem 2 milliárd, én akkor ezt, tehát én mosom kezemet, tehát mindig állandóan mindenki mossa a kezét, soha nem, nincs elakadás, ha kirúgják azt a kollégát, aki mondjuk esetleg azt mondja, hogy ez a 2 milliárd, ez kicsit sok, akkor a többiek nem szólnak semmit, tehát nincs, tehát semmiféle szakmai szolidaritás nincs ezekben a helyzetekben, magára marad az, aki szóvá teszi, tehát azért ez egy sokkal nagyobb kört érinti szerintem, mint amiről beszélünk. Ez nem egy embernek, vagy két embernek a biznisze. Ez egy kollektív budi rendszer, ahol túlárazunk, haló.
4: Szervusztok, brilliáns napos szép reggelt kívánok mindenkinek. Két dolgot szeretnék, az egyik egy kérdés lesz, majd az egyik első dolog, hogy hogy akik ugye most mosakodnak meg minden, meg itt a Gulyás nevű is mond, jobbra-balra mindent, nyugodtan szembesíteni lehetne őket megfelelő sajtónak az elmúlt években tett nyilatkozataikkal, és egyértelműen kiderül, hogy semmi. Tehát olyan agy diszonanciájuk van, hogy az van elképesztő.
1: Nem kell.
4: De szerintem azért kell, mert nem mindenki látja. Azt hiszik, azt gondolhatják az emberek, hogy hát ez a Gulyás, hát ez igazat mond, most.
1: De most melyik Gulyásról beszélsz?
4: Hát amelyik már megbukott, nem?
1: Ja, a Gulyás Gergely. Jó, mert nem tudtam hirtelen, a sok Gulyás van.
4: Sok Gulyás van, igen. Na mindegy. Tehát én nyugodtan szembesítenem, oda tenni. A másik, meg nem tudom, hogy a főszerkesztő lesz-e vagy sem, de hogy van egy zseniális, van nekik az újságban egy rovatuk, az a Ásatás című, és előkotolták a Simicska nevű egyik fő gengszterrel.
1: Vállalkozó.
4: Hát, igen. Egyébként egy okos manusztán volt, vagy még most is. Na mindegy, a nem tudom, mikor 2015-ben készített riportokat, és én a helyükbe, sőt meg is támogatnám akár anyagilag őket, megkeresem Simicskát, és akkor megkérdezem, hogy na Simicska úr, akkor most mit mond?
1: Jó, gyűjtsünk a Simicskának szerintem, indítsunk mozgalmat.
4: Ne, a Simicskának ne gyűjtsünk, itten
1: de,
4: a magyar narancsnak gyűjtsünk előzetét.
1: Jó, oké. Hello. Nem, hát ezek ilyen, persze, hát, szóval, hogy én most nagyon nagy érdeklődéssel figyelem azt, hogy mennyi embernek tűnt fel így májusban, április második felében, hogy milyen szörnyű világban éltünk. Ez most úgy nagyon feltűnt, és ez ugye ezeken a kis ilyen szemétdombok van, filmes szemétdomb, meg oktatás,
0: mindenhol.
1: Mindenütt kiderül, SFE, ott is úgy kiderült, hogy atyavilág, hát micsoda diktatúrában éltünk, de februárban ez még nem derült ki. Ez csak most áprilisban, valahogy így nem tudom, jött
0: amikor a tavasz. Amikor a vizsgafilmre jött a 20 millió.
1: Ja, akkor nem tűnt föl, amikor, de meg hogy itt biztos a madarak hozták, nem? Hogy ilyen szájukban ilyen fészket építettek, és akkor azt a mindenit, hol is élünk? Na hát, ezt télen nem vettük észre. Szóval, és ilyenkor mindig van egy ilyen vérszom, hogy na, akkor most a bűnösöket büntessük meg. Ez teljesen jogos. Aki szerintem bűnöző, az viselje a következményeket, de az a felmerülés, és hogy hát én csak egy fogaskerék voltam ebben a rendszerben, azért az úgy nehéz dolog.
0: Figyelj, amit mondott az előző betelefonáló, én szerintem nem kéne szembesíteni senkit semmivel, sőt, nem kéne
1: foglalkozni
0: vele.
1: A rendőrség foglalkozzon bele, meg az ügyészség.
0: Tehát, hogy ez a Szabolcsi WC ügy, ez kurva egyszerű, mert rá kell egy, mit tudom én kit, egy könyvvizsgálót, vagy valami szakembert állítani, hogy nézze hát a számlákat, hol van, nincs teljesítés, van, nincs, biztos vannak ennek jogi következményei, de a Gulyás Gergelyen nem kell
1: foglalkozni,
0: sem a Mut Gergelyen, sem a senkivel.
1: Nem, mert ez nagyon sok Gergely is van.
0: Ja, Orbánok sokan vannak, meg Gulyások.
1: Egyébként az szép, hogy egyébként annyira sok Orbán van.
0: Ja.
1: Nekem ez úgy nem tűnt föl korábban, hogy pedig én is ismerek még Orbánokat. Na jó, szóval oké, egyáltalán nem kell. Na most az egy kérdés csak, hogy ez az ügyészség, van ilyen?
0: Van. Hát még nem lett.
1: De az ügyészség?
0: Hát ott van ez a, múlt héten beszéltünk róla, hogy így keresnek valami radírt a fiókba, és akkor nézd. Jó, ez itt egy akta.
1: Tehát, hogy akkor van-e ügyészség, van-e rendőrség?
0: Az alakul.
1: Van-e alkotmánybíróság?
0: Hát az még van.
1: Vannak-e ezek a hivatalok, állami számvevőszék, Vannak tudod ilyen közintézmények.
0: Hogy hát jó, figyelj, 2-3 napja van ez, vagy egy hete ez az új.
1: Ja, jó, csak oda, hogy nagyon, szóval most nem kell arra várni, hogy már holnap.
0: Nem, de egyébként tehát én úgy képzelem el, hogy a kormány, meg nem tudom, a frakció, inkább a kormány és a mindenféle ilyen miniszterek, meg miniszter, meg államtitkároknak tartott egy állománygyűlést a magyar Péter, és azt mondta, hogy kedves kollégák, hát nagyon örülök, és nem tudom, hogy így elkezdhetünk dolgozni, hogy nyárra ne tervezzenek semmit. Tehát biztos volt ilyen család, nyaralás.
1: Almádi.
0: Havaj, vagy íze. Hát azt most mondjuk le. Szerintem a következő fél évben napi 16 órát fognak dolgozni. Tehát egyrészt most megpróbálják ezt hogy a EU-s pénzeket.
1: Mondjuk ez tényleg ennek van határideje, tehát hogy ráadásul az EU-ban azért nem, szóval nem, nincs kialakult vélemény a dologról. Az EU óvatosan próbál optimista lenni.
0: Hát így nyilván azért nehéz azt mondani, hogy magyar úr, akkor én elhiszem, hogy ő nagyon rendes, és a Magyarország nagyon becsületes, és minden jogállami keretet betart, és ezért lássuk. Hát például az, hogy az egyik első volt, hogy a kekvákat. Ugye a kekva az közérdekű, közhasznú, vagyonkezelő alapítvány. És hát ez egy fideszes találmány volt, amiben állami pénztőkét, ingatlan, nem tudom mit. Tulajdonképpen magán alapítvány, nem tudom, hogy ezt mindenki tudja, a magán alapítványi formát öltött az állam, 9 évre kinevezve politikusok, ez meg az meg amaz. És tulajdonképpen az most a policy, és ezt beterjesztették, nem tudom, elfogadták-e, de ha nem, akkor majd ma elfogadják, hogy a kekvák fölött visszaszerzi az állam a alapítói jogot, és akkor innentől azt nem tudom, mi lesz itt az egyetemek nagyon érdekes.
1: Az nagyon sokféle, szerintem sokféle megoldás lesz, de az, ami nagyon érdekes, hogy a kekvákban ugye az állam ugyanúgy finanszíroz mindent, csak a tulajdonképpen ki van az egész, hogy mondjam.
0: Bolt.
1: Ki, hát még mondjuk most mai napig, hát még van kekva.
0: Nem.
1: Jó, de még nem állt föl az új...
0: Hát nem, de ez már a EU-s
1: világos
0: üzenem, mert ugye az egyetemeket azért zárták ki az Erasmus.
1: De most milyen érdekes lenne, ha például lenne erről valami egyeztetés, vita, valószínűleg lesz. Ezzel dolgoznak, csak hogy ugye önmagában az, hogy kiszerveznek, ugye az a végtelen cínikus érvelés van a kekvák mögött, hogy hát, hogy az állam ne szóljon bele.
0: De miért? Mert állami...
1: Ez a végtelen cinizmus, hogy azt mondják, hogy hát mi éppen, hogy az egyetemek autonómiáját szeretnénk biztosítani. Igaz, hogy ott ül néhány miniszter a kuratóriumban, létrehozunk egy olyan formát, ahol a klasszikus egyetemi intézmények már nem működnek, zenátus, meg ilyen mutaságok már nincsenek, viszont telerakjuk állami, hát bizonyos értelemben párt funkcionáriusokkal, akik teljes kontroll gyakorolnak, és akkor ez lesz ugye kiszervezve, hogy független legyen. Most ez azért nagyon cinikus. Szerintem ezt a izék beveszik, akik beveszik, mert hogy milyen jótékony az állam, meg milyen kompetitív lesz az egyetem, de hát igen. Na most persze meg lehet szüntetni a kekvát.
0: Nem megszüntetik, hanem az állam visszaveszi az alapítói jogokat. Igen.
1: Na most ez azt jelenti, hogy akkor ki kell rúgni a
0: ki?
1: Mindenkit? Hát praktikusan oda nagyon bekerülhetett olyan ember, aki már látott egyetemet, esetleg működés közben is, tehát ezt még nem zárom ki, hogy volt egy-két ember itt-ott a kuratóriumban, de minek az egész? De amikor vannak klasszikus egyetemi formák.
0: Ja.
1: Tehát vannak a ilyen különböző tanácsok, szenátus, stb. Tehát van ennek, ki van találva ennek a módja.
0: Jó, de most, tehát, hogy elindul ez a folyamat, nyilván minden egyetemi kicsit más, a közgáz más, mint a MOME konstrukciója, a nem tudom.
1: A nagyságrend is más.
0: Igen, az MCC-vel mi lesz, aki még ilyen Fidesz káderkeltető, nem tudom, hát mi volt, 500 milliárd forintot delegált.
1: Hát egy kifizetőhely az MCC. Ja. Hát szerintem az egyértelmű.
0: Szóval, de hogy ugye ez is azért, hogy ez a pénz hazajön. Egyébként a lengyelek, azok annak idején kísírták a Tusk, hogy mégis előlegezzék meg, ők mindent meg fognak tenni. Tehát biztos van egy komoly ilyen alk, hogy mi dolgozunk rajta, íme ezeket már elkezdtük, meg nem tudom. Lehet, hogy nem ér véget konkrétan a törvényhozás az összes feltételnek megfelelő, nem tudom, európai ügyészség, hogy az csatlakozni, nyilván itt ez nem egyszerű azért a minden.
1: Igen, csak a lengyelek az más egy kicsit, mert egyrészt nem kapott ekkora felhatalmazást a Tusk, másrészt ott azt, amit nem is igazán értek, hogy Lengyelország úgy gazdaságilag elég jól hasít. Igen. Tehát ott valami fura, sőt, hát bizonyos dolgokban nagyon jól hasít Lengyelország. Oktatás, gazdaság, szóval ezek nem ilyen romhalmazók, mint ami Magyarországon van, hadsereg, stb. Tehát, és ott ugye van egy ilyen megosztott hatalom, mert az elnök az nem barátja a Tuskéknak, szóval ott sokkal, hát igen, nem találta ki a Kaczynski,
0: nincs két harmad.
1: Kaczynski família nem találta ki azt, hogy lehetne teljesen leradírozni mindenkit a színről, nem jutott eszükbe, vagy nem tudták kivitelezni, de szerencsére Magyarországon sikerült.
0: Na, de hogy ez így elindul, most, hogy meddig kéne, hogyan, nem tudom, de nagyon sokat fognak dolgozni, szóval hogy nem irigylem a következő
1: fél évben. Nem, ez most nagyon munkás, és tényleg van egy ilyen deadline is, hogy most akkor rendben van, nézzük meg az eredményeket, mert az jól esett az EU-ban azért, hogy eltűntek az EU ellenes nagy plakátok az utcákról. Hát ez csak tudod olyan hülyeség, ide jön egy EU delegáció, és azt látja, hogy ők a gonosz. Mármint mi vagyunk a gonosz, mert mi is EU vagy. Na mindegy, szóval bonyolult, de meg nincsen, mi kirakták az EU zászlót, szóval ez nem egy szégyen az EU zászló.
0: Hát hiszen EU tagok vagyunk.
1: Hiszen EU tagok vagyunk, még a NATO sem biztos, hogy az ellenségünk, bár nem tudom. Na mindegy. Sok-sok munka van. Én nem lennék most miniszter.
0: Megnéztem a Tóth Péter interjút, aki a kampányfőnöke volt, és egy ilyen háttérember, nem egy ilyen szereplős pali. És azt mondta, hogy akkor a másik Gulyás kérdezte a Marci, hogy akkor ezt így hogy volt, meg nem tudom. És mondta, hogy hát az elmúlt másfél évben 3 óránál többet nem aludt. Tehát, hogy így a munka, és mikor most volt a Magyar Péter Varsóba, akkor ott kérdezték, hogy ez hogy sikerült, és mondta, hogy 7000 településen fordultak meg. És akkor így kérdezték, hogy mi is voltunk 8 nagyvárosban annak idején, de hogy 7000, és akkor úgy ezen úgy megütődtek. Tehát, hogy egy ilyen brutális munka van.
1: Igen, ez ilyen terminátori.
0: Tehát, hogy az Orbán is valaha ilyen megalázás,
1: ne, ilyen aktív. Nem, volt. Nem, hát ennyire nem volt aktív.
0: De tulajdonképpen fizikailag legyőzték.
1: Mert valószínűleg azért annyira elgurult a gyógyszer, hogy az már kicsit sok volt. Szóval, amikor már budik voltak a plakátokon, hogy az mindegy, annyira méltatlan, ne is beszéljünk róla, tényleg olyan mondani.
0: Nagyon szép itt, ha kinézel az erkélyen, szemben van egy nagy hirdető oszlop, amin szoktuk látni mindig a hetente.
1: A sátánt, hogy
0: most
1: ki a
0: fehér.
1: Sátán. Igen.
0: Fehér is az szép.
1: Az nagyon érdekes, hogy megjelentek olyan plakátok, hogy szabad. Ilyen, ott a villamos megállókban is, meg busz megállókban is van ilyen, hogy szabad, szabadság, szabad.
0: De az ki?
1: Nem tudom, én mindig biciklivel jövök, és gondoltam egyszer megállom.
0: Remélem, hogy az állam nem költ többet ilyen
1: propagandára. Nem tudom, hogy csak hogy előtte ilyen...
0: A cöf lehetett, nem?
1: Biztos a cöf. Ja. Cöf, ne cöf. Is beszéljünk róluk, ne beszéljünk cöf, róluk. De.
0: Jó reggelt!

0: Hát nem, egy szakember.
1: Tehát nem. És azt mondja, hogy szerinte nagyon sokat változott a Magyar Péter ez alatt, hogy gyalog mész, hát, és ott az emberek, meg a kis települések, meg a...
0: Figyelj, ez
1: nagyon...
0: Én ezt megértem, ugye ezt az élményt, amikor szavazatot számláltunk, az tulajdonképpen egy iszonyú jó pillanat, tehát borzalmas, tehát tragikus pillanata is a dolognak, de van benne egy szép, hogy tényleg eljutsz olyan helyre, ahova nem jutnál el, eszedbe nem jutna oda menni, olyan helyzetbe találkozol emberekkel, ahova nem biztos, hogy meg tudnád szervezni, és akkor látnád, hogy igen, hogy körülbelül milyen, hogy megy az élet más településeken, és akkor jobban érted azt, hogy jobban érted.
1: Meg, hogy akkor ott beszélsz emberekkel.
0: Igen, de önmagában nem van borzasztó, hogyha beszélgetünk emberekkel.
1: A Mátyás király is tudod elindult.
0: És ő is szavazatot számolt.
1: Igen. Áruhába.
0: Ő is számolt szavazatot. Beteszel egy szép zenét?
1: Beteszek egy szép zenét. Jó reggelt kívánunk. Hazajos adás, Tilos Rádió. Várva várt szerkesztő úr is megérkezett.
0: Az egyik szerkesztő úr.
2: One day they came and took the communists, and I said nothing because I was not a communist. Then one day they burned the Catholic churches, and I said nothing because I was born a Protestant. One day they came and took the unionists, and I said nothing because I was not a unionist. One day they came and took the people of the Jewish faith, and I said nothing because I had no faith left. Then one day they came and took me, and I could say nothing, because I was as guilty as they were for not speaking out and saying that we all have a right to freedom.

0: Education.
1: Tak, raz, dwa, trzy.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
3: Haza és halanás.
0: Education.
4: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
5: Haza és haladás. Tilos rádió.
0: Education.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
6: Akkor most péntek reggel van.
7: Igen, igen, szóval itt vagyunk, mint az már hallható volt, kiegészülve.
8: És most lemerültem a kerekem.
7: Azt a piros gombot, vagy a kölgős.
8: Bocsánat, elnézést. A kerekem leüt, és az még a selkút, stb. Bocsánat. Ezért késtem többet a szólásosnál.
9: Elnézést. Nem késtem többet a szólásosnál. Kicsit hamarabb jöttél.
8: Visszaszívtam az előbbi bocsánat kérdésem, mert tényleg ezektől a hallgatóktól.
7: Szóval arról beszéltünk, hogy ezek a, szóval például a magyar villamosművek az évi 10 millió euróval támogatta a Fradit. És úgy azt gondolnád, hogy hát lehetne biztos hálózatot fejleszteni, meg napelemparkot építeni.
8: Vagy hogy rendesen számlázzanak.
7: Lehet, hogy valami.
9: De ez minek, az minek hálózatot fejleszteni? Hát van.
7: De érted, tehát tulajdonképpen arra gondolok, hogy én használok áramot, tehát van egy ilyen lakásom, és akkor ott bekapcsolom a, nem tudom, kenyérsütőt, vagy szóval így használok áramot, és miért akarnám én támogatni a Fradit?
9: Ugye én, nálunk ugyanúgy van áram, és használunk, meg internet, de én inkább a Dózsának utalom.
7: De nem, tehát az áram árában benne van, amit fizetsz, hogy aztán az tovább.
9: De az nem elég, mert van még egy macedón játékos, akinek a nagybátyja egyszer már látott futballmérkőzést, és aztán meg akarom venni azt. Já, a
7: értem.
9: Macedón.
7: De ezt nem lehetne külön, tehát hogy nem az áramban, mert akkor nekem, tehát itt az áramban Gizinén is, meg a nem tudom, a Pista bácsi is támogatja, és lehet, hogy nem szeretném.
9: Vagy elutazom Kenyába, mondjuk, és ott keresek egy ilyen jól mozgó fiút, megfogom a kezét, elhozom ide a magyar, egyik magyar csapathoz, és átadom.
7: De ez tök jó, csak azt nem lehetne, hogy ne az áramon keresztül finanszírozzuk ezt. Hogy ezzel nekünk most kéne foglalkozni, szóval most kinyitom, tehát van a káröröm, tehát hogy a Orbán Viktort nem lesz többet miniszterelnök.
9: Egy darabig.
7: Hát most nem lesz soha.
8: Igen.
9: Hát nézz, figyelj most, az, hogy 2014-es választáson mi lesz, azt nem tudjuk.
7: 20.
9: Vagy 24, 30. 30. Nem, 2000.
7: 14 az már volt.
9: Nem, bocsánat, 2114-et ja, akartam mondani.
7: Azt nem tudjuk, igen, de véletőleg, ha választási törvényt helyrehozzák, nem lesz több kétharmad egy darabig.
9: Ugye, a Hamlet is az apja szerve. Na mindegy, halló?
10: Jó eget, kis ember vagyok. Hát Magyarországnak hozzávetőlegesen 10 millió lakosa van, ugye?
7: Egy kicsit kevesebb.
10: Na mindegy. Tehát lakosonként 1 eurót nem ér meg neked a Fradi?
7: Nem, egy fillért se. Gyűlölöm.
9: Hát, ugye, 1 eurót az semmi.
7: De nem,
10: ez
7: nem.
10: Semmi, az egy tudod, mert ez a járulj hozzá egy kávéára. Egy kávéáros.
8: De nem a lakosok fizették a 10 milliót, hanem akik az áramszámlát fizették, azok egy kicsit kevesebben vannak.
10: Azért mindenki használ áramot, ugye ha áram van, minden van. Hát, ugye, tehát mindenkinek...
9: Használni mindenki használ, csak nem mindenki fizet érte.
7: Na jó, de figyelj, tehát értem.
8: És a rezsicsökkentett ár volt, most a rezsicsökkentettből egy kicsit visszavesznek.
10: Na, hát ráadásul a rezsicsökkentett árat
8: fizetted. De mondjuk csak egy része volt
10: a... Nem rezsicsökkentettet fizettél, és abból kijött egy nagyon szép gól a Fradinak. Most ez nem tudom neked miért probléma.
7: De azért, én nem szeretem a viccet, de értem. Tehát, hogy ez hülyeség. Tehát, ha miért, tehát, hogy nem akarom. Tehát, hogy ez teljesen elképzelhetetlen.
8: De ennek most vége valóban egy kicsit, vagy jókedve lesz ettől az embernek, vagy nem lesz jó kedve, amikor elolvassa, nagyon felbosszantja magát, egy kicsit beleáll a bőrcse.
7: Leállítják ezt?
8: Hát csak leállítják.
10: Visszatérek egy pillanatra a kezdeti témátokra, a tűz van babámra, és hogy tegyük vissza a pénzt. Nehogy azt itt, hogy itt bárkinek közülük, nemhogy lelkiismert furdalása lenne, de át se gondolja, mit csinált. Sági Attila, aki 250 milliárd forint eltapsolásában segített, mint a Liget projekt műszaki vezér helyettese, az most olyan szépen próbálja magát beejtőerdőzni a műemlékvédelemhez, az új kormánynál, hogy nem igaz.
7: Hát túlélési ösztön, hát mint a nyúl télen, fehér színű nyáron, meg
10: zöld. Én nem hallottam tőle, egy alja szemét voltam, hogy ennyi pénzt el... és pont, mit ad Isten, pont a nyílt pályáztatás, vagy hogy mondják ezt, amikor többen versenyeznek egy mindegyszer nyílt pályáztatás, és pont 100 forinttal kevesebbért hirdettük meg az összes létező projektet, hogy meghívásos legyen a tender. Én nem hallottam tőle ilyet. És olyan simán próbálja magát átmenteni, hogy nem igaz.
8: Hogy próbálja magát átmenteni?
10: Hát most próbálja magát bejátszani a műemlékvédelemhez, követjük szépen, hogy mit csinál, és oda próbál menni. Elhagyta a süllyedi hajót, mint a patkányok, pont két hónappal a választások előtt már érezte a büdöset.
7: Tudott valamit.
10: És akkor, hát igen, igen. Ott a másik, akinek méltán elfeledtem a nevét, de majd a Fiala, akit ugye apró pénzért vettek meg annak idején, mikrofonálványa volt a Liget ZRT-nek, meg az összes fideszes önkormányzatnak, az most olyan szépen bejátszotta magát a kontrollhoz, hogy öröm nézni. Ugye, amelyik, mint tudjuk, a Magyar Péter testvére. Ezek mennek, túlélnek.
7: Na de hát mondom, hogy nem ez lehet. Egy normális ösztön, nem?
9: Te hol értél?
10: Hát, részükről egy ösztön, részünkről viszont igenis föl kell erre hívni a figyelmet, hogy ez így nem mehet.
8: De figyelj, már most neki az barátom. Volt neki az lehet a mentsége, hogy Fiala voltam, kellett a pénz.
10: Igen, igen, kellett porszívul, hogy fölporszívulza édesapja hamvait, ugye, élő adásban.
9: Figyelj, kisebben, te azért Magyarországon éltél egy darabig, nem?
8: Nem, de a kisebben nekem teljesen igaza van. Hogy
9: most igen. Is lélekben, most is itt
10: lélekben, élsz. Ott is,
9: így van.
8: Ráadásul az, hogy ott valami pénzmozgás volt az interjúkért cserébe, ott az ráadásul valami szintén non-profit rádiónál.
9: Abszolút. Igen. Abszolút.
10: Igen. A Fialának szerződése volt ezekkel, és olyan
9: szépen kérdezett rádiónkkal.
8: A társrádiónkkal.
10: Hogy a Német Balázs díjat simán megnyerhetné.
8: És azt hiszem, hogy
10: ő tartja magát újságíró.
7: Figyelj, ugye most nem akarok ilyen privát izékbe menni, de most te egy napfényes szigeten vagy, ugye?
10: Igen.
7: Mi a szar, azt magyarázd el nekem, hogy mi a szarért foglalkoztat téged a Fiala, vagy a Sági, vagy a izé, tehát ott süt a nap.
10: Én mondtam nektek, én leszek a Városliget Simon Wiesenthalja, tehát ezt nem fogjuk mi ennyiben hagyni. Megyünk azok után, akik azt annak idején ott nagyon sok pénzt elköltötték, mi ennyit tudunk csinálni, és mindenki másnak is javaslom, hogy a szűk környezetében nézzen körül, és ott tegye meg azt, amit neki szükséges. Egyébként ismeritek azt a régi történetet Leninről, amikor Svájcban volt emigrációba, és elmentek kirándulni, és egy ilyen lélegzetelállító hegyre fölmentek, és csodálatos, mindenki gyönyörködött a kilátásba, és Lenin egyszer csak felkiáltott, hogy most megadjuk azoknak a mocskos mensevikeknek. Na, hát ezt szerettem volna hozzáfűzni a mai adáshoz, további jó adást kívánok.
9: Szia. Hát igen, egyébként ez tényleg érdekes, hogy az ember tényleg ott van a földközi tenger közepén, és tényleg azon agyal miközben ott olyan pálmafák is lehetnek, meg minden.
8: Mi volt az előző zene, azt elfelejtettem megkérdezni, mert...
7: Mingus Big Band.
8: Nagyon tehát, szép volt.
7: Igen, és tudod, ez a klasszik, mindegy, majd...
8: De nem mondja, tehát szerintem a hallgatókat is érdekli, hogy klasszikus. Én azt mondtam, hogy sokat hallgatott Roxanne Roland költő, de lehet, hogy fordítva volt.
7: Is.
8: Vagy,
7: igen,
8: erős. Mert azért úgy szinkronban voltak, nem?
7: A Mingus Big Bandről azt lehet tudni, hogy az egy nagyon érdekes képződmény volt, mert ugye amikor meghalt a Mingus, akkor a felesége, egy Sue Mingus nevű hölgy, kivel volt szerencsém igazából is találkozni, azt elhatározta, hogy a Charles életművének szenteli az összes, mert ugye hát a jogdíjak meg minden így jött neki, és akkor létrehozta először az utolsó zenekaraiból a zenészekkel ezt a dolgot, és azt nem tudom, hogy ebben a pillanatban működik, de a legutolsó évekig föntartott egy nagyon jó minőségű big bandet, akik gyakran jobb, mint az eredeti, tehát nagyon jó. És van legalább 10-12 lemezük, ahol módszeresen földolgozzák a mester műveit, és nagyon jó minőségben, és a New Yorkban rendszeresen volt talán minden. Szóval rendszeresen volt koncertjük, én voltam ilyen Mingus Big Bandben, és ott volt az asszony is, és nagyon szép, és jó minőségben.
9: Ja.
7: És ez ritka egyébként. A kérdésedre válaszolva, amit még nem tettél föl, van cetli, és én bizonytalan vagyok, hogy ezek mikkel kell foglalkoznunk, hál' Istennek. Tehát, hogy azt már megállapítottuk a Gyurival, hogy a Gulyás Gergelyel, meg a nem tudom mivel nem. Tehát nagyon sok mindennel nem. De
8: akkor például, mivel igen?
7: Azért tudok örülni a Szuverenitás Védelmi Hivatal az befejezi áldásos működését.
9: Sajnálom már, hogy kezdtem megszeretni.
7: Igen. A kekvákról biztosunk beszélni, mert az egyetemek nagyon érdekes, hogy hogyan tovább, de azért elég határozott üzenet. Ez az Orbán Viktor, vagy ez a 8 évig lehet valaki miniszterelnök, ez az egyik első intézkedésük, ez szimbolikus.
9: Persze.
7: Ez gyönyörű.
9: Először ugye alapvetően most szimbolikus gesztusokat kell tenni, mert hát most nem tudsz azonnal eredményeket felmutatni ilyen bonyolultabb dolgokban. Hát minden iszonyú időigényes. Azt lehet mondani, hogy elment az miniszterelnök Varsóba, ott nagyon barátkoztak.
8: Szerintem arról például többet lehet mondani, vagy az érdekesebb, mint az, hogy 8 év, vagy nem 8 év.
9: A lengyelről?
8: Igen.
9: Persze, az fontos, de az is, annak is van egy szimbolikája, hogy hova megy először. Tehát ezek mind-mind szimbolikus üzenetek.
7: Na, de például de már azért megtámadták, hogy nem ment el Auschwitzba.
9: A Magyar Péter? Mm. Hát most miért kellett volna neki elmenni?
7: Ez nagyon fontos lett volna, hogy az első.
9: Majd el fog menni a Auschwitzba.
7: Magyar haltott.
9: Jó, majd szerintem majd el fog menni. El fog menni majd.
7: Ja.
9: Jó, de most, hogyha én lennék a miniszterelnök, én ezt teljesen el tudom képzelni, hogy...
7: Volt Krakkóba is vonattal.
9: Igen. Jó, hát ezek szimbolikus gesztusok.
7: Mit tudunk a balsói megbeszélésekről, ha nem zavarom, hogy olvassan.
8: Hát az egyik az, hogy nyilván megkérdezte tőle, hogy lehet fel szabadítani ezeket a befagyasztott EU-s alapokat, mert abban ugye a Tusknak van némi rutinja. A másik pedig az, hogyha jól veszem ki Gransban, nem csak azért mentek el, hogy ott fotózkodjanak Lech Valenszával, ami egy tényleg nagyon megható kép, azt láttátok, hogy ott áll az ősz szabadságharcos a két oldalán ebben a két kormányfővel, hanem hogy ott valami gázterminál van, vagy mi az ördög?
7: Igen.
8: Na, tehát az, hogy az energia, hogy Lengyelország segítséget fog nyújtani, hogy úgy mondjam, az energia diverzifikáció és az orosz energiahordozókról való lecsúszás érdekében ez ez mondjuk lehet, hogy egy kicsit még annál is fontosabb, hogy 2102-ben ki lehet miniszterelnök, meg ki nem. Bár így a jelen pillanatban mondom.
9: Meg szerintem az se olyan nagy tragédia, ha elmegy Ausztriába.
8: Ott speciál, nem tudom, mit csinált.
9: Hát egyrészt szerintem nem olyan nagy baj a szomszédokságokkal beszélgetni. Például van ez
8: csak hogy miről?
9: Hát például van ez az azbest, hogy nem tudom, csúnya osztrák gazdák küldtek nekünk azbest, meg ki tudja, hogy a magyar munkavállalók Ausztriába, vagy, tehát biztos vannak azért olyan kérdések.
7: De hát figyelj, Bandit, ez nem jól érzékelhet, tehát hogy van szomszédod, akkor... Tehát
8: a... Jó, egy pillanat, csak még a lengyelt hagyd fejezem be, azon kívül szerintem volt szó, vagy úgy volt, hogy lesz szó, aztán végül is lett a szemtóm erről a észak-dél vasúti korridorról, azt, hogy ugye, hogy tud Magyarország, és a harmadik issue, az meg a legalábbis a lengyel sajtó előzetes várakozásai szerint, az meg a védelmipari együttműködés volt. Ugye Lengyelország már most állik fel, van fegyverkezve, de többé-kevésbé a közös védelmi struktúrákon belül, vagy azoknak az igényei szerint fejlesztette a hadseregét, és Magyarország is ugye ilyen furcsa dolgokat csinált fegyvergyárak, meg építésével, a rejtmetállal, meg nem tudom mivel. Arról is lehetett szó, hogy ezt a kettőt hogy hangolják össze, vagy hogy tudunk mi valamilyen módon Lengyelországhoz, amelyik az EU egyik meghatározó országa lesz lassan, és a régi barátságot felújítani ezen a három területen. Szóval
9: Lengyelországot azért, mint katonai feltörekvő hatalmat, ezt egyre gyakrabban említik a nyugaton.
8: Hát, mert nem tudom, hanyadik legerősebb hadserege van már most az
9: EU-ban. És hogy ezt nagyon komolyan veszik, és Magyarországnak nem jön rosszul az, hogy mondjuk nem biztos, hogy Magyarországon ugyanígy fel kell futtatni a katonaságot.
8: Hát, hogy úgy futassák fel, hogy szóval, hogy ezek ilyen konkrét ügyek voltak. Ehhez képest, ami tök jó, ehhez képest nem értem, hogy miért kell a nyomorult kegyelmi botránnyal tényleg.
9: Mert szimbolikus.
8: De mi az, amit nem tudsz?
9: Hát nem lett kimondva még egy csomó minden.
8: Igen, jó, van, amit
7: nem tudsz. El fogják kérni, hogy szerinted elérhet, hogy kimondják, hogy ki lobbizott.
9: Nem. Hát illetve lehet sejteni, de nem lehet.
7: Na jó, de nyilván úgy lobbizott, hogy oda ment valaki ez, és azt mondta, hogy...
9: Nem ment oda, csak úgy az. Jó.
8: Valamit most, hogy ilyen szépen, mert elég sok szó volt erről, tudod, hogy a V4-eket újra csinálni, nem tudom, szerintem az olyan nagyon soha nem működött, és nem is biztos, hogy nagyon kell neki működnie, mint egy ilyen önálló, az EU belül egy ilyen önálló, nem tudom minek.
7: Frakciónak.
9: Volt az eredetileg, az egy érdekes kísérlet volt, mert ezek a posztszocialista országokban voltak közös vonások. Az más dolog, hogy ma egyre kevesebb közös vonás van.
7: Meg amikor elindult, akkor még nem volt Románia, meg Bulgária, ilyen, hát mondjam, EU, meg Euró, meg... Igen. Szóval most, hogyha a posztszocialista, akkor nem V4.
9: Nem V4, és Ausztriát egyébként meghívta a Magyar Péter, hogyha a többiek nem kifogásolják, akkor Ausztria is csatlakozhat. Nem olyan tragédia, ha van egy ilyen közép-európai.
8: Igen, de nincs, ugye, mert hát ott van benne a Babis, meg ott van a Fico, de...
9: De
8: a,
9: még az is változhat.
8: Igen, de pont ez is, szóval, hogy mondjam, hogy a Fico az biztos nem örült, hogy a feje fölött ezek ketten elkezdtek ilyen barátkozni, és akkor hogyha aminek a Fico nem örül, annak meg egy kicsit az érülhet.
9: Igen, de akkor a Fico nem örül, és akkor mit csinál, ha nem örül? Akkor megiszik egy felest, vagy mi?
7: Figyelj, szerintem iszonyú jó, és egy nagyon szép dolog, hogy a környező országokban, tehát hogy a preferenciák, hogy nem Angliában, vagy Franciaországban ment először.
9: Vagy az USA.
8: Ezt igen, nem tagadom én ezt.
9: Mi azt a nagy hibát elkövettük, amikor oda költöztünk, hova költöztünk, akkor én nem jártam végig a szomszédokat.
7: Ez nagy hiba.
9: Ez iszonyú. Komoly, ez nagyon hiba. Eltelt közben 40 év, jó, most mindjárt adjuk az egészet.
7: Nem késő.
9: És továbbra se tudjuk egymás nevét, meg semmit.
7: Hát Gyuri, figyelj, amikor...
9: Na de 40 év után?
7: Én egy 7 lakásos társasházban lakom, egyszer csöngettek, kinyitom az ajtót, és ott állt egy Józsi nevű szomszéd mondta, hogy hello, beköltöztünk, tudod, ott lenn az alsó izébe. A kezében egy üveg pálinka volt, és mondta, hogy akkor szomszédok leszünk, ígyunk egy áldomást. Tehát, hogy a Magyar Péter elment Bécsbe, és mondta, hogy hello, én leszek az új szomszéd, ha valami van, itt az a számom, vagy e-mail címem.
9: Meg amúgy is, nem tudom, említettem neked, volt egyszer ez az osztrák történet, ez a polgármester, meg a jegyző, tudod, akit beprotezsáltak, az egy nagyon érdekes.
8: Hiszen nem tudom felidézni. Erről beszéltünk már?
7: Nem, de el tudja a Gyuri mondani.
9: Tudod, volt ez a botrány, az mindent letaroló botrány Ausztriában.
7: Gyuri, szerintem nem késő.
8: Tudtam, hogy ez elő fog kerülni.
7: Lehet, hogy erről beszélgettek a Magyar Péter.
8: Hogy megkérdezte a Magyar Péter.
7: Mondta, hogy hallott a rádióval.
8: Hogy figyelj a Vöginger úrnak.
7: Szevasz.
3: Jó reggelt, hogy TK 2540. Én nem tudom, miről volt szó, mert kimaradtam most 15 percet, csak szerettem volna megköszönni a reggelindításnál, jó veletek indulni.
7: Meg veletek.
8: Köszönjük, és ennek a jegyében kapcsoltad ki aztán a rádiót.
3: Nem azt, csak ez vagy kellett szállunk kocsiból. Az előzetes téma, amiről beszéltetek 15 perc, én csak annyit mondok, hogy érdekes mondani, hogy 9 egész, mit tudom, hány millió ember képes munkát váltani és más csinálni. Valaki meg úgy gondolja, hogyha politikusnak, vagy mit tudom én, vezetőnek születik, akkor egész életében azt kell csinálnia. Ez nagyon érdekes.
7: Ez hülyeség, nem?
3: Embereknél.
7: Ja.
3: Hát most gondold végig, hogy hányszor volt, hogy átmenetben voltam, én ugye úgymond a multinacionális meg a magánszférában dolgozom, tehát ott sem mindig kejfej Jancs az élet, de hát azért meg kell tenni azt, hogy ha éppen valami nem úgy jön ki, akkor elmész és targoncát, vagy békert olsz.
7: Jaj, akkor vagy a kezdben.
3: Vagy bocsánat, hogy hosszabb ideig. Illetve le a kalapommal azok előtt, az értelmiségek előtt, akik a nézszemétlenül, és ráadásul nem ők mondják be, a főállásban nem ezt csinálják.
7: Ja.
3: Bizonyos időszakokban. És jellemzően ezek az emberek meg tudnak élni, azok az emberek nem tudnak megélni, akik ehhez a világhoz vannak kötve. Ez. És én ezt nem tudom elfogadni, se riporterként, se értelmiségként, hogy neki azért kellett ezt megcsinálnia.
7: Riporter vagy?
8: Miért lenne riporter?
3: De hogy? Mondom, hogy magánszféra. Én tudatosan elzárkóztam ettől.
7: Riporterségtől.
8: Köszönjük szépen a hozzászólást. Remélem, jó, más is meghallotta.
3: De igazából ez nektek szólt, és egy kitüntetés. Jó, ez a napfénypont.
9: Köszönjük. Hello.
7: Szóval, szerintem nem késő. Ez egy, tehát, hogy ebből a friss rendszerváltásból is mond le a következtetést, hogy soha nem késő.
9: Becsöngetek, várjál.
7: Egy üvegpálinka.
9: Várjál, átvegyek, jó, becsöngetek. És azt mondom, hogy...
7: Jó napot kívánok.
9: Jó napot. Nem tudom megszólítani.
7: De így, de jó napot kívánok, hogy szólíthatom.
8: Ki az illető, vagy hány éves?
9: Hát
8: vagy
9: több vagy lakó van, nem a sivatagban lakom.
7: Akkor mondta, a főnököt keresem.
8: De igen, hogy vállalat lakik ott.
9: Hát ez az először egy ilyen, ezért fogok kérni egy ilyen, hogy hívják ott a földhivataltól, hogy tudjam, hogy ki, hogy ő most bérlő, vagy nem bérlő. Hát én nem tudom, hogy a szemközti házban az bérlő.
7: Miért nem hiszel az emberi kommunikációt? Csöngél,
9: így... Azt mondom, hogy kedves szomszéd, 40 éve lakunk egymással szemben.
8: Nem, azt nem mondd, hogy 40 éve.
9: Akkor mit mondjak?
7: Hát már egy ideje.
8: Jó napot kívánok, ez nagyon jó. Jó napot kívánok, Pálos György vagyok. Valahogy úgy vettem észre, hogy egy ideje egymással szemben lakunk. Azt mondom, hogy soha nem késő, hogy akkor most én bemutatkoznék. Pálos György vagyok.
9: Én 25 évvel ezelőtt egyszer elmentem a szemközti lakóhoz, és azt ajánlottam neki, akkor speciál tudtuk a keresztnevét egymásnak valahogy, mert hallottuk, hogy a gyerekekkel ki, hogy üvöltözik,
7: ja.
9: Nem tudom, szóval valami volt, és azt mondtam neki, hogy Ugye az a helyzet, hogy itt hagynám a lakáskulcsunkat, mert elmegyünk nyaralni, és hogyha háta van valami a házban, és az a rettenet, ami hűlt az arcára, hogy én most odaadom a lakáskulcsunkat, és ezt a telerhető nem bírja elviselni. És mondtam, hogy bocs, jó, semmi, no problem.
8: És ugyanaz az ember van, lakik még?
9: Nem, ott? Már egy másik lakik ott.
8: De akkor a 40 év se stimmel, mert akkor nem 40 éve voltunk
9: szomszédok, hanem 25 éve. Így van.
8: Minusz.
9: De lehet, hogy ő már szólt az előző lakó, vagy bérlő, aki ott volt, szólt, hogy vigyázz, mert ez a szemközti, ez állandóan rátok akarja sózni a lakáskulcsát.
8: És mikor költözött a szemközti lakóda?
9: Hát körülbelül 10-15 éve, vagy 25 éve, nem tudom, hát már régóta.
7: Figyelj, Gyuri, ez egy társadalom, ezt hirdessük meg a rádió hallgatóknak, és mindenki menj át a szomszédhoz.
8: Április 12-én.
7: Öreljük meg egymást, vagy nem tudom, tehát kérjük, megkérdez, hogy szólíthatom.
9: Mondjuk az János, lehet, de az Józsi, lehet, de vagy egy ilyen utcai kerti partit csinálni.
7: Hát nem,
8: először, nem azért ez túlzás.
7: Először azt mondod, hogy arra gondoltunk, hogy olyan szép idő lesz holnap este, és egy kis grillezés, peskő.
8: Nem, ezt túlzásnak érzem. Igen,
9: hát nem tudom, mert a grillezés az azt felvetés.
8: És a szembe szomszédot, aki jobb szomszédod?
9: A jobb oldali szomszédnak bizonyos egyes szomszédokkal beszélő viszonyban vagyunk, ami azért, hogy jó reggelt kívánunk.
8: Ez nem a... tudod a nevét.
9: Nem, hát nem, de van egy másik szomszéd, akivel jobb, ha nem vagyunk beszélő viszonyban.
8: Mert az gonosz.
9: Mert egyszer 27 évvel ezelőtt leüvöltött a teraszáról, hogy mi milyen hangosak vagyunk, és azóta nincs ez a kommunikáció.
7: De lehet, hogy ő is megbánta. Tehát azt kell mondani, hogy
8: nem emlékszik rá.
7: Borítsunk
9: hát, bácslat. Nem emlékszik, akkor meg miért? Most ilyen izékkel, olyanokkal, mint én arcaimeresekkel barátkozzak. Hát nem fog megismerni.
7: De miért? Most miért mondod ezt? Arcaimerre miért ne lehetne barátkozni?
8: Egyébként miért jött most elő ez, Gyuri, hogy elkezdett zavarni, hogy nem tudod a szomszédaid nevét?
9: Nem, hát arról beszéltünk, hogy milyen jó, hogyha megismerjük a szomszédaidat.
7: Hogy a magyar Péter is elmegy.
8: Ja, az osztrákok. És hogy te azt mondod, hogy tulajdonképpen el lehet lenni úgy is.
9: Hát el lehet lenni úgy is, hogy mindenki ellenség.
8: Na akkor most nézzük meg, hogy mi van a szerkezetben, Gyuri.
7: Hát mondom, a szuverenitásvédelmi hivatal, hello, a kekvák állami visszaveszi a jogait, a alapító jogait az állam.
8: Visszaveszi az alapító jogait az állam, és akkor mit?
7: Hát mert az állam alapította, és magán, de erről már beszéltünk magán.
8: Jó, igen, igen, csak hogy azóta kiderült, mert bevallom, hogy nem néztem meg, ez egy törvényjavaslat most, nem?
7: Igen.
8: És csak annyi tartalmaz, hogy visszaveszi az alapítványok.
7: Igen, és az azt jelenti, hogy az alapító jogokat visszaveszi, tehát leválthatja a kuratóriumot, akár megszüntetheti, akár átalakíthatja.
8: De
7: és akkor innentől tudunk? Egyénileg majd nyilván ki fog derülni, hogy az MMCC-vel mit csinálnak, meg a közgázzal, meg a vannak egyébként kekvái, még a Mészáros Lőlőnek is, vagy a Tiborcnak is, amik ilyen vagyonkezelő alapítványokként funkcionálnak. Tehát ez egy lehetőség, ha ezt a törvényt elfogadják, szerintem elfogadják, akkor egy lehetőség arra, hogy egyenként mindegyiket meg lehet a funkciójához keresni a formát és az embereket, és a nem tudom. De hát ez marha hosszú idő mindegyiket egyébként átvilágítani.
9: Figyelj, minden is olyan hosszú idő. Most mondok egy dolgot, most elkezdték az MTVA átvilágítását.
7: Az egy normális ügymenet, hogy van éves beszámoló, jó, és akkor azt okay, mondták, hogy ezt jó, nem most, fogadjuk
9: most,
7: el.
9: Most megértjük ennek azért a tulajdonképpen tehát a valódi tétjét, mert az, hogy valószínűleg vagy rendben lesz, vagy nem lesz rendben a gazdálkodás, most tök mindegy, hogy vagy le vannak könyvelve, vagy nincsenek, de valójában az egésznek a léte a kérdés, hogy egyáltalán miért kell ilyen mérhetetlen nagy összeget ezért a rettenetes produkcióért csinálni. Tehát itt azért ez már egy nagyobb dolog lesz, mint csak úgy megnézni, hogy most akkor drága volt-e az a műsor, vagy nem volt drága, vagy miért kell, na mindegy. Szóval az egy komoly feladat lesz, és hát ugye engem nagyon érdekelt, vagy szóval a 90-es években nagyon érdekelt engem a közszolgálatiság, mint ilyen hát mint egy kreatív műhely, mint egy ilyen fontos társadalmi funkciókat ellátó ilyen közintézmény, csomó-csomó funkciója van, filmgyártásban is bele tud kapcsolódni, meg mindenféle kulturális életbe is, meg mindenfélebe, és akkor most honnan lesz oda ember, miután valószínűleg teljesen le van radírozva. Mert aki, hát ugye ez, aki most ébredt rá májusban, hogy tulajdonképpen őket elnyomták, amikor az MTI-vel, nem tudom, április második felében rájöttek, hogy ők hamis híreket publikáltak elmúlt időben. Hát én azokat, hogy én lennék az új MTI, hát...
8: A bosszú anyja. Nem volt, hogy olyan szakmai baráti társaságban egy kis izé, hogy kell, hogy... Hogy szükség van-e a közszolgálati médiumozásra, rádió vagy tévé, vagy és.
9: És mi lett az álláspont?
8: Hát nem volt, maradt olyan állítás a levegőben, hogy az egészet hagyni kéne a picsába, mert annyira nem sikerült az elmúlt 35 évben, és ráadásul még ott is, ahol ez nem az én álláspontom, még ott is, ahol működik ilyen, azokban a demokratikus államokban ott is ezer probléma van velük, amiket én rákérdeztem, hogy mik lennének azok, mert párat biztos én is tudok, hogy a BBC-ben mi nem jó, de hogy úgy strukturálisan probléma lenne mondjuk a holland közszolgálati médiumokkal,
9: vagy a franciával,
8: ami mondjuk, mert még a skandinávokra mondhatod azt, hogy azok, jó, azok a berált hülyék, igen, azok tényleg minden jól csinálnak, igen, vagy mindenben meg tudnak egyezni, és akkor mindenkinek keveset sír a szája, de hát ugye Franciaország az meg ráadásul
9: széthúz.
7: Frontország.
8: Az egy frontország. És még ott is normálisan működik.
9: Sőt, a Franciaországban csak konkrétan ide a reggeli fő adónak a reggeli műsora az a leghallgatottabb rádióadás Franciaországban. Tehát leveri a kereskedelmét is. Csak úgy mondom.
8: Igen, és hogy akkor ott nagyon sokat nem beszélgettünk erről, de hogy ne sugározzon a közszolgálati tévé Bud Spencer filmeket, ami persze az egy részletkérdés, ne sugározzon. Hát mert akkor
9: eleszi
8: a... Nem, eleszi a kereskedelmi magántulajdonú médiák elől a bizét, de... A pénzt, meg a figyelmet, meg az adásidőt, meg a nem tudom mit.
7: Akkor Starkovskyokat vetítsen, nem?
8: Hát például, igen. Tehát, hogy
7: Tarbélát.
8: Nem, ugyanakkor nem. Meg, hogyha az be... Való.
11: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Tudjátok, hogy kedvenc témám a közszolgálati... ez kereskedelmi, tehát reklámmentes hírszolgáltatás, de nem ezért telefonálok. Hanem a sok hülyéskedésen túl azt szeretném megkérdezni a szerkesztőtől, hogy így ezt a lengyel útról lehet-e valamit tudni, azon kívül már elhangzott. És hogy itt valójában lehet, hogy a Zánszki olajmező, vagy nem tudom, gáz átlagó is fontos, de hogy nem a no-ho cseréről van itt szó, hogy ők már küzdenek vele két éve, hogy ezt az illiberális izét visszafordítsák.
9: Hát biztos erről is van szó.
11: Ez ügyben miket lehet tudni, hogy nyilván itt egy tapasztalatcsere történik, nem? Hogy a bíróságokkal ők mit csináltak, vagy akármit, hogy tisztították meg, vagy nem ilyenektől van szó nagy?
8: Hát nem tudom, ugye nem voltam venni légy a falon, én a sajtó tudósításokból ezt olvastam, amiről azt a 3-4 dolgot, amit elmondtam, és azt is előre, vagy inkább szinkronba, tehát hogy utána mik derültek ki, azt még nem néztem meg, de ezt azért lennék egy kicsit meglepődve, hogyha erről is szó lett volna, biztos per tangenten beszéltek erről, hogy hát milyen nehéz helyzetben van mind a két kormány ebben a tekintetben, mert hogy nem analóg a szituáció, tehát oly mértékben a lengyel állam soha nem volt megfertőzve a PISZ által, vagy nem tudom, a PISZ polip karjaiba soha nem került a lengyel államnak annyi része, mint Magyarországon. És itt ráadásul itt ugye még a bírák tehát az igazságszolgáltatásnak ez az ága a legproblémamentesebb, ami Lengyelországban a leggázabb volt. Vannak átfedések, ugye az alkotmánybíróság mind a két helyen egy kicsit ciki volt, de nem fogalmam nincs, hogy beszéltek-e róla. Szerintem ez a, amit a tapasztalatcseré néha engem kérdezel, hogy én beszéltem volna erről, ha én vagyok ott, akkor ez a pár dolog, ami a tudósításuk szerint terítéken volt, azt én fontosabbnak tartom.
11: Aha, és akkor a média az pont az párhuzam egyébként? Vagy a állami?
9: Nincsen, hagyjuk már ezeket a párhuzamokat. Nagy ország.
8: A probléma annyiban igazán menik, hogy a probléma párhuzam. De ott hát, is valamit kell csinálni a közszolgálati tévével, itt is kell valamit csinálni a közszolgálati tévével. Annyi, hogy itt azért a közszolgálati tévé hirtelen megtalálta
9: kicsit megtalálta azt,
8: hogy kell.
9: Ezek a párhuzamok, ezek nem működnek.
11: Az is egy tapasztalat, hogy ahogy ők két éve próbálják, úgy tűnik, hogy az nem működött ott. Igaz, például pont
9: mi?
7: A köztévében. Harmad...
9: Figyelj, egész más a tök más a helyzet. Ez egyébként egy nagy ország, egy kis országhoz képest. Sokkal több tartománya van, sokkal több városa van. Szóval minden más, azon kívül, hogy teljesen más a hagyománya bizonyos dolgokban.
8: Nem, bocsánat, igen, meg az a...
11: Az lett az ember érzés, hogy Bozsetti gyúlik mindent az elhülyéskedésre próbáltak kifutni.
8: De nem, venni, hát ez tök komolyan. Ez tök komolyan. Tehát, hogy még én ezt hozzátenném ahhoz, amit a Pálos mondott, hogy nem ugyanaz a politikai helyzet sem, hiszen amint a Camán Igelye sem megjegyezte, és szerintem nem poénból mondta, hogy itt kétharmada van, tehát lényegében korlátlan törvényalkotói hatalma van az új kormánynak, a Lengyelországban meg egy, nem úgy a kis többsége van, egy koalíciós kormánynak, amiben sajnos szép száma a férkőztek ilyék is.
9: És Lengyelországban mást jelent a katolikus egyház, mint Magyarországon, és egy csomó minden mást jelent.
8: Meg igen, többek között azért jelent egy csomó minden mást, mert ott nem magyarul beszélnek.
9: Például az is egy feltűnő. Egyébként ezt, és figyelj, amikor kiment a Magyar Péter, vett sportcipőt a sportboltba. Mert amikor mi jártunk annak idején Lengyelországban, akkor ilyen devizaboltba vettünk sportcipőt.
8: Pevex.
9: És
8: farmert is?
9: Hát farmert. Hát azt nem, azt inkább az Ecserin vettünk farmert, de tornacipőt azt a Pevexbe.
8: Az óriási
9: hülyeség
8: volt. Hát a Pevexbe sokkal. Hát az Ecserin is a Pevexből vettek farmert.
9: Na jó, szóval
8: csak rátették az árrést.
7: Tuzex és a Pevex.
8: Na jó. A Tuzex az egy másik országban
7: igen.
8: Volt.
7: Melyik a Lutközbe, Csehszlovákiában.
9: Szóval a köztévére szerintem abszolút szükség van. Tehát ez egy az maraság. Tehát ez azt mondani, hogy akkor mindent hagyjunk át a kereskedelmi szektornak.
7: De egy ilyen kisebb, szerényebb.
9: Hát az, hogy mi a funkciója, azt lehet tisztázni, és én csak azt szeretnék egyszer mondod, hogy nem az a köztévének a egyetlen feladata, hogy legyen egy normálisnak ható híradó. Az egy része az egész
7: Várják
9: dologra.
7: De akkor feladata,
8: hogy... Nem zenéljünk, és utána szedjük össze György, akinek ez, hogy úgy mondjam, von Haus ahhoz a kis ujjában van, valamint hát ebből doktorált, ebből habilitált, aki magyar velünk habilitál, hallgassunk egy kis zenét, és utána
9: megfejtjük a titkot.
8: Ugyan.

0: Igen. Hazai és halatás.
1: Gyuri, mondd be a zenét, légy szíves.
0: Márk Ribó és a Keramindog.

0: felszínen vagyunk.
1: Mielőtt rátérnénk a Gyuri előterjesztésére, hogy a közszolgálati televízióval mit kellene csinálni, hogy a Trump elnök, hogy miután kiderült, hogy a Zsobra úrat befogadta.
0: De miért?
1: Nem, erről én nem olvastam semmit, hogy valami külügyminiszter helyettes mondta, hogy jó van, akkor jöhet, de hogy utána, hogy ez olyan, kicsit olyan zsánt, nem? Hogy a...
2: Szerintem mondd el, ki ez az úr.
1: A Zsobra úr, nem
2: de
1: mondtam.
2: Ki a, de az, most aki,
1: valami
2: nem, aki nem tudja.
1: Löbetűs, mit tudom én, aki befogadta, az a külügyminiszter helyettes, nem tudom, biztos Badi, abból több van, fogalmam, Kovács.
2: Nem, ugye, a Zsobra úr. Tételezzük föl, hogy most ül egy hallgató otthon, a reggeli kávéját issza, és előfordulhat, hogy nem tudja, ki ez a Zsobra úr. Egy vietnámi rizstermelő?
1: Sokkolva vagyok, hogy erre nem gondoltam.
2: Igen, ez egy...
1: De még nagyobb sok, hogyha belegondolok.
2: Ez egy Fülöp-szigeti kalóz? Nem.
1: Nem, az igazságügyi miniszter volt az előző lengyel kormányban, akit és annak is a jobb széléhez tartozott, egy önálló, vagy félig önálló frakciója volt, aki a legrondább dolgokat, tehát már nem olyan szélsőséges volt, mint Orbán Viktor, csak ennyit mondok.
2: Hát annyira azért nem.
1: Annyira nem.
2: Nem volt illiberális.
1: De elég illiberális volt. És igen, és akkor ott felmerült az, hogy hát a irányítása alatt bűnszövetkezetben bizonyos állami pénzek kilettek síbolva ide-oda, amit nem kellett volna, indult egy eljárás ellene, bíróság elé akarják állítani.
2: És a magyar kormány miért fogadta be?
1: Szerintem, mert szerették.
2: Mert jól főzött.
1: Szerették, jól főzött, a bigossza az nagyszerű volt.
0: Meg az üldözötteket mi
1: meg
0: szeretjük.
1: Meg olyan zsúreket csinált, hogy mind a 10 ujjadat megnyalott, sőt ezt még lehet, másét is.
2: Ezt lehet, hogy a Pevexből hozott tollatipőt.
1: És farmert.
2: Farmert.
0: Már nincs Pevex.
1: Az ecserire.
2: Nincs már Pevex?
0: Nincs.
1: De hogy igen, szerintem azért fogadták be egyrészt, mert betyár becsületből, tehát azt gondolták, hogyha az ő barátjukat valaki hát
0: bántja, akkor
1: húrogatja, ezt a szót akartam használni, de a bántja sokkal jobb, akkor ők segítenek neki, koszt, meg lehet, hogy arra is gondoltak, hogy hát ez a Tusk elnök, vagy a miniszterek úgyse fog sokáig húzni, és visszajön a PISZ, és hogy akkor ők egy szívességet is tesznek, és majd akkor azt biztos visszakapják, és segíteni fogják
2: az
1: őket.
2: Az alkoholtilalom idején különböző maffiák működtek az Egyesült Államokban, és akkor azt mondott, hogy tulajdonképpen a chicagói családok, azok szolidaritást mutattak a New York-i családokkal.
1: Hát ha nagyon akarod, akkor ha így tudod megérteni a helyzetet, Gyuri, akkor legyen ez.
2: Jó, oké. Okay. Hát kicsit
1: nem ez, de jó.
2: Simple mind az egész. Okay.
1: Okay. Igen. És hogy, de a, és nyilván az, hogy végül mégis miért tudott megpucolni az Egyesült Államokban, amikor itt, hogy úgy mondjam, forró lett, ahogy ebben a fogalomkörben maradjunk, forró lett a lába alatt a talaj Magyarországon, mert valószínűleg kiadták volna Lengyelországnak, ahol egy szép látványos,
2: ki kellett volna adni. Hivatalosan, aha.
1: Igen, ahogy azt gondolta a Zsobra úr, meg a Romanovszky úr, akiről a múlt adásban már volt, szóval az neki a kis segédje volt, az a helyettese, hogy azok, de nem ez a lényeg, hanem hogy nyilván az amerikai kormányban is voltak azért olyanok, akik hát szerették volna, hogyha ez a két lókötő biztonságban érezheti magát, a huncutok.
2: Meg ők is szerettek volna enni olyan finom.
1: Bigoszt.
2: Bigoszt.
0: De azért ez egy elég barátságtalan lépés, nem?
1: A Pantadeusban van egy bigosz recept, még a mai napig
2: akkor
1: azt tekinthető a klasszikus bigosznak.
2: Azt is azért feltételezhetjük azt is, hogy azért az amerikai kormányzatban nem mindenki
1: nem, és akkor
2: vegetariánus.
1: De nem, és akkor gondolj, hogy van mondjuk, hát nevezzük ezt hipotetikusan a maga katolikus reakciónak az amerikai kormányon, amelyik biztos egy befolyásos érdekcsoport, és akkor azok azt mondták, hogy akkor hagyj meneküljen oda ez a két
0: kis
1: Perlahajder. És akkor amikor ez kiderült, akkor a másik, akik meg nem bokva, azok meg bementek a Trump elnökhöz, és megkérdezik, hogy elnök úr, hát mi a lófasz történt, és hogy nekünk Lengyelország amúgy jó barátunk. És erre kiderült, hogy a Trump másnap oda küld 5000 NATO katonát Lengyelországba,
2: amiről nem tudott helyes,
0: amit Németországból vonnak ki.
1: Az nem biztos.
0: Nem, ez egy másik 5000, igen.
2: Éppként az érdekes, mert a lengyelek
1: azok nagyon tetszik.
2: Elég vadul beszólnak a Trumpnak, tehát, hogy nem voltak bele barátságosak a lengyelek.
1: Hát azért a kormány ezt próbált.
2: Hát próbált, de az elég vadul beszóltak időközönként, és ezek szerint a Trump ezt értékeli.
1: Igen. Na, ezt mondom, hogy hát
2: igen,
1: lehet, hogy itt történt ez a kis malőr, de hogy kérjetek valamit.

0: a témánál maradva Nikola Gruevskiről.
1: Hát úgy 74-szer.
0: És legutóbb is beszéltünk.
2: De ő még itt van?
0: Szerintem igen.
2: A vendégszeretetünket.
1: Hát ezek alapján én nem tudom, hogy én nem követtem most az ő lábperecét, hogy merre van.
0: Nincs lábperece.
1: Akkor pláne. De akkor meg honnan tudjam, hogy hol van?
2: De lehet, hogy ő is próbálkozik ezzel az USA vízummal, nem?
0: Hát, ez nem tudom. Igen, de lehet, hogy nem. Hogy most akkor az, ha még tegyük fel, hogy itt van, akkor ki lesz-e adva, vagy nem?
1: Mi lett az ő útlevelében a foglalkozása? Nem, financial advisor?
0: Pécelétlen van egy tanácsadó cége, Pécelre bejegyezve.
1: Igen, hát egy financial...
0: Nem messze van ide Pécel, ott a tanácsadó Gruevski.
1: Egyébként Amerikában is sok tanácsot lehet adni. Tehát ma van egy ország.
0: Nem biztos, hogy annyira szeretnék a Gruevskit, ha azt se tudják ki.
1: És beszél angolul?
2: Nagyon jó csevapot csinálni.
0: Beszél Sopszkát.
1: Na mindegy, szóval ezek olyan fura ügyek, ezek a dolgok. Ezeket,
0: de kifejtettük nehéz. A Gruevskivel kapcsolatos egyéb dilemmákat?
1: Nem, parancsolj, fejtjük.
0: Biztos, hogy nem?
1: Nem, mert eddig
0: nem volt szó a jelenlegi macedon kormányról sem?
1: Hát ma nem, úgy emlékszem.
2: A Titóról sem.
1: Mi a mai jelenlegi macedon kormányfő?
0: Krisztián.
1: És mi az ő kapcsolata Gruevskivel?
0: Ugyanabban a pártból van. De beszéltünk róla, vagy nem? Mert ha igen, akkor nem.
1: Nem.
0: De nem lehet, hogy csak elfelejtettétek, hogy annyira hülyék vagytok?
1: De
0: az a baj, hogy én is elfelejtettem.
1: Jó,
0: hogy
1: de...
0: Nem azt felejtettem, hogy beszéltünk róla, hanem azt felejtettem el, hogy beszéltünk-e, vagy nem beszéltünk.
1: Jó, de most ha tőlem kérdezett, aki semmire nem emlékszik.
2: És mondta, hogy nem.
1: Nem. Akkor mit vársz?
2: Mert a hallgatók megmondják, hogy miről beszéltünk.
0: Tényleg itt úgy érzem, hogy elmentünk a falig.
2: De nem értettem ezeknek a hallgatónak betelfelet, mi a baj a hülyéskedéssel.
1: De úgy érzi, hogy komolyan beszélgetünk.
0: Nem,
1: komolyan beszélgetünk.
0: Azt jelentett hülyéskedés, hogy itt ülünk hárman, és egyikünk sem emlékszik, hogy miről beszéltünk, vagy beszéltünk-e valamiről három.
2: De azt játsszuk.
0: Én nem játszom.
1: Én reggel fölébredtem, és azon gondolkoztam, hogy mi lehet a Gruevskivel. Ez ilyen eszembe jutott tévedés után.
0: És az nem jutott az edbe, hogy ha A, B vagy C van Gruevskivel, akkor mi lesz Mickoszkival?
1: Hát a Mickoszkira azért odáig még nem volt időm, mert nem ittam kávét. Haló?
3: Megpróbálok visszakomolyítani picit titeket. Közszolgálatiság kapcsán van ez a tétel mondat, hogy ha a Tilos Rádió országos frekvenciát kapna, Magyarország meggyógyulna, illetőleg a Tilos Rádió műsorkészítőinek és hallgatóinak többsége tisztában van vele, hogy halálra van ítélve. Ez a Tilos Rádió 10 pontja, amelyik a Tintába mártott mikrofon című Tilos Rádiós hallgatók és műsorkészítők írásaiból azt készített antológia, megkapható lesz a maratonon. Amit még fontos elmondanom, hogyha azt keressük, hogy mit éreznek most azok, akik örülnek a választás eredményének, erre Tölgyesi Péter analógiáját találom nagyon jónak, találónak, hogy második bécsi döntés, visszakaptuk a hegyeinket, hely, és akkor mondok két röp verset, ha megengeditek.
2: Mondjad, rövid a komoly.
3: Persze, röp verset, nyilván. Omnia, miért nem tettél semmit? Mert mindent megtehetek. És a másik, hétköznap, csinálós, május 31, gyerek, nap. Na, puszi!
2: Ciao.
0: Hello.
1: Jó.
0: Tényleg, de részben volt értelme, amit mondott.
1: Persze.
0: Nem az egésznek, de most ez... Na jó, menjünk vissza, majd akkor... Jó, akkor csak egy mondatban visszatérek akkor arra az edelásra, de senki emlékszik, hogy ugye a Gruevski ellen van egy jogerős bírósági ítélet, és ugye amikor ő megpattant a magyar titkosszolgált segítségével a bírósági ítélet elől, sőt, lehet, hogy mindegy, az lehet, hogy távolítébe azt tekerem, mert nem emlékszem pontosan Magyarországra, és ebből lett egy ilyen kisebb botrány, hogy hogy lett kimenekítve onnét. A belgrádi nagykövetségen dolgozó munkatársak segítségével.

0: akkor ugye át kellett, hogy adja a pártvezetését ennek a Mickovszkónak, akkor történetesen még ellenzékbe voltak. Ám ennek a pártnak sikerült a rá két évvel, vagy nem tudom mennyivel megtartott választásokon egy meglehetősen nagy többséget szereznie a szkopjei parlamentben, amit egyébként Szobrányinak hívnak, de ez mellékkörülmény. És azóta ez a Mickovszki úr, akire ráhagyta a pártot a Gruevszki úr, hát az elég jól elfészkelte magát ottan. Tehát ő a miniszterelnök, meg abszolút többsége van, vagy majdnem abszolút többsége az albán kisebbségi pártokkal, lehet, hogy van a többsége, ezt nem tudom pontosan megmutatni. És most az van, hogy hát a Mickovszki úr az tulajdonképpen annyira nem biztos, hogy szeretné, hogy visszamenjen a Gruevszki úr, miközben a párton belül egy ki tudja mekkora frakció, vagy csoportozat, vagy a parlamenti frakción belül is egy ki tudja mekkora csoportozat, az inkább azt szeretné, hogy visszajön a
1: Gruevszkista.
0: Úr, mert az Gruevszkista, és nem Mickovszkista. És a tetejében még ott van az is, hogy ha esetleg leszállna a szkopjei repülőtéren, amit nem tudom, hogy hívnak, de biztos, hogy nem Szobrányinak, mert az a parlament.
2: És nem is Liszt Ferenc, az
0: nem.
2: Biztos.
0: Lehet, hogy Nagy Sándor repülőtérnek, elég kevés dolgot nem hívnak Nagy Sándornak Macedóniában. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy...
2: Például Gruevszkit se hívják Nagy Sándornak.
0: Még. Hogy leszáll a röptéren, és akkor igazából őt azonnal el kellene vezetni a karcerba, hisz ez egy jogerősítés. És akkor most mi lesz?
2: De itt volt a Netanyahu, és őt sem tartóztatták le.
0: De Izraelben?
2: Nem, itt Magyarországon. Tehát, hogy azért, mert van egy ilyen, esetleg egy bírósági határozat, ott azt komolyan veszik?
0: De a Netanyahu úr ellen a bírósági határozat?
2: Igen, hát egy háborús bűnös.
0: Nem. Meg Gyuri,
1: folyamatban vannak.
2: Szerintem őt kivonta a hágai bíróság.
0: De hogy mondta ki?
2: De.
1: Nem.
0: A Gyuri, ne hülyeség.
2: Nem? Nem? Akkor tényleg, akkor össze kevertem valakivel. Akkor a Putyinnal kevertem össze.
1: Nem, a Milosevic.
2: Jó, szerintem Macedóniában akkor, ha van egy bírósági határozat, akkor azt úgy cselekednek, hogy figyelbe veszik.
0: Hát ez a kérdés, mondom, hogy ez egy dilemma, hogy miközben a száműzött király hazamegy és készen áll arra, hogy elfoglalja a trónját, amit odadott arra rövid időre kölcsönbe a
1: Mickovszki úrnak,
0: a udvari bolondjának, és a közben pedig el van ítélve, és akkor esetleg a Mickovszki úr azt mondja, hogy hát most az mit mondjon? Hogy akkor főnök itt van a
1: előtte a Gruevszki, hogy te
0: Nikola Gruevszki elítélt.
1: Mi lesz, ha hazamegyek? Hát, gyere, de tudod, van ez a kis bibi, ez a most.
0: Igen, csak akkor a Gruevszki elnök úr meg biztos van neki öt embere, akit fel tud hívni Szkopjeba, hogy ezt mondta nekem a Krisztián, és akkor azok meg felhívják a Krisztiánt, hogy Krisztián, miket beszélsz te? Józan eszednél-e vagy? Na mindegy.
2: Szerintem azt fogják neki mondani, hogyha haza akar térni, hogy katonai tiszteletadással fogunk várni.
0: És utána lecsukják.
2: És lecsukják, így van. Tehát nem a katonák rossz. Ott lesznek.
1: Jó. Ez per pillanat kimerítettük.
2: Szerintem is.
1: És 10 percon hát Kánban.
2: Kánban van most egy fesztivál.
0: A szolgálati televíziózásról
2: hát 3 percben összetudtuk. Azt elmondtuk a lényeget.
1: Azért a köszönöm, az a televíziózás eleve egy ilyen boomer cucc.
2: Nem,
1: 40 alatt nem néz senki.
2: De nem azért kell, hát figyeljetek.
1: Nem kell, én egyetértek.
2: Tök más, nem a nézés. Nem a nézés.
1: Az infóhoz jutás.
2: Mert egyáltalán, na mindegy, szerintem már mondtam a lényeget, nem mondtam el, de tök mindegy. De most nem lehet 3 percbe, beszéljünk inkább a Cannes-i filmfesztiválról, mert most tényleg nem lehet itt mit mondani 3 percben.
0: De akkor jövő héten beszéljünk.
1: Jó, készül.
0: Addig átnézett, hogy a jelenlegi médiaszabályozásban a közszolgálati televíziózásra vonatkozó szabályok amúgy megfelelőek lennének-e, vagy nem?
2: Hát,
0: tehát, hogy parlamenti kontroll alatt működik valami testület, amelyik ellenőriz egy testületet, amelyik szerkesztőket, nem tudom, mit csinál velük.
2: Figyelj, vannak különböző hivatalok Magyarországon, tehát olyan, hogy médiahatóság, meg szóval mindenféle hivatalok vannak, és mindenféle létező formációk léteznek arra, hogy a pártatlanságot, az elfogulatlanságot garantálják. Hát, hogyha ezeket nem tekintjük komolynak, akkor meg tök mindegy, hogy mit hoz a szabályozás, mert ugye abban semmi kivetnivalót nem talált eddig senki, hogy mondjuk egy választási kampányban az ellenzéki jelölt egy percet se kapott a közszolgálati tévében. Csak most mondtam egy elemet, ez senkinek
1: azt
2: nem okozott.
1: Azt sugallott, hogy a szabályozás jó, csak be kéne
2: tartani. Hát be kéne tartani. Hát ja. Ezek törvénytelenségek sorra zajlott. Haló?
3: Sziasztok! A Bandinak mondanám, hogy Nagy Sándor, vagyis Alexandros.
1: A repülőtér neve.
0: De azt mondtam igen, én is.
1: Jajá, köszi. Szuper.
0: De te ezt
3: megerős. Nem hallottam, bocsánat.
0: De ezt tényként állítod, vagy egy hipotézisként? Mert az adásban csak hipotézisként hangzott el.
3: Nem, én a feleségem többször volt ott, és én meg aggódva vártam itthon, és nándon késett volna a repülőtérről, későn szálltak fel a gépek. Szerintem ez helyi sajátosság, de ő azt mondja, hogy Skopjéban minden második dolog Alexandroszról van elnevezve.
0: Ez szó szerint, vagy majdnem szó szerint így elhangzott az adásban. Miért nem hallgatod az adást, tápoló?
3: Nem tudom, néha kimarad egyébként, meg ha kimegyek a teraszra virágoszlosolni, akkor egy...
0: Adás közben. Meg különben, hogyha 10 óra 32-kor locsolsz virágot, addig szomja a hal, minna, hagyjál már.
1: Jó, jó.
3: Elnézést kérek.
0: Elnézést, el van fogadva, meg van bocsátva.
2: Hello.
3: Ciao.
2: Na, és a Cannes Film Festival most van egy magyar vonatkozású film. Ez a Nemes Jelásnak az új filmje, ami a Mulán, ami marra érdekes a karakter, akiről szól. Tehát a helyzet az nagyon érdekes, ez egy francia film amúgy, tehát francia befektetők, vagy pénzalapok.
1: Francia
2: vagy,
1: beszélni.
2: Igen, és, de nagyon érdekes, nem tudom, hogy a Jean Moulin-nál ti találkoztatok el. Az egy rendkívül érdekes karakter, egy ilyen nemzeti hős Franciaországban, kb. Olyan, mint a Jeanne d'Arc, csak néhány évszázaddal később, és nagyon keveset lehet tudni az ő működéséről. Ez valószínűleg nem fogja a személyiségét megfejteni ez a film, de mindenképpen egy ilyen, és a Klaus Barbie...
0: Elmondanád, hogy ki volt Jean Moulin, annak, aki esetleg nem tudja?
2: Esetleg úgy, mint ahogy te a Gruevskival? Hát én ezt kérdeztem, igen. Jean Moulin az a francia, hát röviden a francia ellenállásnak az egyik kiemelt szereplője. Tehát a második világháborúban vagyunk, Franciaországot megszállják az ellenséges seregek, a náci Németország megszállja, felosztják két részre, stb. Az egyiket megszállják, a másik együttműködik a nácikkal, tehát van egy ilyen két verzió, és akkor elkezd kialakulni egy ellenállás. Mert ott tényleg volt ellenállás, partizánok, stb. És a Jean Moulin az a francia ellenállásnak az egyik legendás vezetője, aki egyébként nem munkásosztályból jött, hanem ő egy prefektus volt. Egy magasan képzett állami hivatalnok volt. Ami azért érdekes, mert ugye szoktak lenni olyan perek ilyenkor háború után, amikor nagyon magas állású állami hivatalnokok csúnya dolgokban vesznek részt. Ő nem vett részt csúnya dolgokban, és úgy hozta az élete, hogy a legmagas, tehát ez egy komoly rang, tehát egy megyének a prefektusának lenni, az nem egy ilyen díszpincs kitüntetés, hanem ez egy felelősséggel járó dolog, és amikor azt látta, hogy itt már tulajdonképpen reménytelen a helyzet, akkor bekapcsolódott az ellenállásba, kiment a De Gaulle-hoz, és ő lett a francia ellenállásnak az egyik ilyen legendás alakja, és nagyon keveset lehet tudni a magánéletéről. Tehát iszonyúan óvta a magánéletét. Egyébként festőnek indult, tehát képzőművészettel szeretett volna foglalkozni, stb. Stb. Tehát marra érdekes a történet, és ugye a film alapvetően a Klaus Barbie az a náci tiszt, aki elfogja őt és vallatja. A másik ugye, ami nagyon legendás a Jean Moulinnal, hogy ő nem árult el senkit. Tehát ő mindent kibírt, és akkor belehalt a kínzásba. Tehát ez egy nagyon ikonikus alak, szerintem nagyon beletalált itt a nemes jeles egy valamibe, vagy a csapat valamiben nagyon beletalált. Ez egy olyan film, amire én kíváncsi leszek. Na, csak ezt akartam mondani, mint kulturális ajánló. Ez most kint van Cannes-ba, vagy nyer valamit, vagy nem, ezt de nem tudom.
0: Szeptemberben fogják forgalmazni, mindenhol Magyarországon.
2: Igen,
0: is.
2: Igen, ezt kíváncsi leszek.
0: Nem is tudod streamelni addig se.
2: Nem, hát még egyelőre nem. De mindegy, mert lehet, hogy érdemes megnézni moziba a szar.
0: Igen, kicsit az volt ijesztő, hogy én olvastam róla kritikákat, hogy...
1: Nem vidám.
0: Hát nem az, hogy nem vidám, hanem hogy nagyon ilyen ezeket a kínzásokat, amikről van a Hotel Terminus, az a Sofius film, ugye a Barbie, annak az egyik főszereplője, és amikor csak beszélnek ezekről a kínzásokról, már azt nagyon elnézni tudod meghallgatni, szóval, és ez meg a legalábbis a kritikák szerint ez be van én mutatva, olyan, és azt meg
2: azt nagyon, se szeretem.
0: Nem, azt nagyon
2: de én azt olvastam, nézni. Hogy nem feltétlenül kínzásokról van szó a filmben. Hát lehet, hogy mind mellé, tehát ez is szerepel, de én úgy, hát a kritikák, amit olvastam, úgy volt, hogy nem ez a fő téma.
0: És azok pozitívak voltak? Nem, én nem teljesen. Nem. Tehát az valami megemelte a kalapját, meg milyen nagyszerű vállalkozás, de mindig ott volt egy kis...
2: No, jó, de... engem ez érdekel jó, akkor abszolút, is, hogy együtt akartam mondani, nem tudom, hogy jó film vagy rossz film.
1: Meghalt Scherer Péter.
2: Meghalt Scherer Péter, igen.
1: Pepe.
2: Igen, hát ez elég...
1: Fiatalon.
2: Ja. Igen.
1: 64.
2: Ja. Hát azt lehetett már látni, hogy nagyon beteg. De hát ez most önmagában nem... Ja.
1: Meghalt Láma Oléni Dál. Az egy ilyen... Én bírtam, ellentmondásos recepciója van a csávónak, de egy ilyen dán hippi volt a 60-as években, aki járt Ázsiába csavarogni, meg csempészni hasist, meg aranyat, meg hegymászni, meg minden, és aztán úgy beszippantotta a dolog, és van egy könyve, az első lépés a gyémánt úton, én azt nagyon szeretem, hogy hogyan lesz egy dán hippiből, hogy megérinti, hogy ott ilyen kolostorokban lakott, és akkor ott hogy kerül kapcsolatba, és hogy kezd a megérinteni, és aztán amikor aztán beavatták, és aztán mikor visszajött, és kvázi az volt a megbízása, vagy az volt a feladat, hogy Európába terjessz el, vagy képviselje, vagy nem tudom, ezt a nepáli buddhizmust, vagy tibetit, vagy ezt a... Igen.
0: Na jó. Egyébként valódi kulturális ajánlat is
2: kulturális ajánlat, kíváncsi vagyok, van ez a norvég író, az Erland Lú, úgy kell kérdezni, Lónak kell ejteni, vagy Lóa, nem tudom, hogy kell kérdezni, az én nagyon bírtam
1: a Doppler,
2: hát az iszonyú gonosz,
1: remek,
2: nagyszerű könyv volt, én most megjelent két könyv, azt hiszem, magyar fordításban, nem fogom norvégul elolvasni, tehát én ezt nyáron szeretném abszolválni.
0: Az nekem megvan, az a Doppler, azt én olvastam.
1: Nekem megvan, az frenetikus.
2: Hát ez nagyon jó, hát ilyen pláne ez is olyan idegesítő ezekben a skandinávokban. Hát olyan pici ország, jó, nagy területe van, oké, de hát attól még ez nem felmentés. Nagyon kevesen vannak, és mindenben marajok. Ez szörnyű.
1: Mindenben is.
2: Igen.
1: Én olvastam egy könyvet, Afonso Cruz, már másodszor olvastam el az idén, a Kokoska babája, ez lenyűgöző portugál szerző, portugál kisország, periféria, nem tudom, és bravúros, egy ilyen kicsit posztmodern, játékos, filozófikus, págikus realista minden egyszerre, és nagyon jól olvasható, és nagyon izgalmas.
0: A Zsákutcában című könyvet olvastátok, amit tőlem még kaptatok nem, nagy vonalú ajándékom gyanánt?
2: Igen, még nem olvastam. Még nem olvastuk, mert egyetlen szabad percem nem volt az elmúlt héten.
0: Mert lót olvastál, hülyeségeket.
2: Tehát a lót kerestem, mert még nem vettem meg, de igen.
1: De azt nyáron fogja
2: olvasni. Én a Gruevskit kerestem, bocs. Ott álltam az utcán. Azt írja egy hallgató, hogy a közeli állatok szexakció puszikják a születésnaposokkal, meg Petrával ér véget. A hazai saladás azzal ér véget, hogy kihalt meg.
0: Mondjuk ebbe teljesen igaza van.
2: És akkor most mit változtassunk?
0: A kulturális ajánló címszóval.
1: De nem, hát azért ez, figyelj, ez egy esemény, hogy a Scherer itt vagyok.
2: Köszönöm. Hát persze. Igen. Az, na jó, akkor figyeltek, ez a mai
1: műsor. De nem is az, aki ad meg.
2: Megpróbálom.
1: A remek könyveket ajánlott.
2: Így van, és a puszika mindenkinek. Puszika
0: Döblernak. Megint nem, egyetlen egy cset izét nem olvastál fel, pedig biztos, hogy valami frappánsat.
1: Nem mondtad puszika, mert szívralmat
2: kapok. Örülök, hogy röptért mond a band, és nem reptért. Akarod, hogy még olvassak? A Mickoszki az nem azt jelenti lengyelül, hogy cicuskák?
1: Ez nem lengyel.
2: Akarod, hogy folytassam? Jó. Gajdics Ottót lefordítja a Google Translator meleg 18-nak.
0: De hát gyöngyszem, meg vannak Gyuri a csetem.
2: Gyuri, mondd már be, hogy a Ceramic Dogs-ban Bálint Eszter hegedült. Én nem tudom, hogy nem. Ő hegedült-e.
1: De volt kapcsolata hát ezekkel volt, az persze. Urakkal, de nem,
2: igen.
1: Nem jellemző.
2: A Pevex egy érdekes dolog, olyan volt, mint a dollárbolt, ugye?
0: Igen.
2: Így van. Puszikák! Pusz.
1: Képzeljétek el, jöttem befele reggel korán, kijöttem az ajtón, becsuktam, és találkoztam a nyárral. És köszönt nekem, én is illendően köszöntem, és mondta, hogy most már akkor itt leszek.
2: Az Andrássy úton suhant nesztelen.
1: Nem, a Mátyás király téren.
2: A Mátyás király téren suhant
1: nesztelen. Nem, nagyon hangosan üvöltöttek a madarak örömbe.
0: Szonlátásra.
1: 30 éves a hazai saladás. Nem sokáig itt a maraton. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömik úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyert üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Klímatudományból PhD-zett a Stanfordon?
1: Valamint kémiából és mesterfokozat biológiából.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a szén-dioxid szintje már 400 ppm.
0: Lehetne bővebben is?
1: Hogyne. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen.
0: A jelentés szerint még 565 gigatonna széndioxidot bocsáthatunk ki végzetes hatások nélkül.
1: Illetve már csak 565 gigatonnát.
0: És mi van, ha megállunk 564-nél?
1: Akkor még lehetne egy posztapokaliptikus életünk.
0: Milyen élet lenne az?
1: Tömeges elvándorlás, élelem és vízhiány, pusztító járványok, állatok, tűzvészek. Túl sok, hogy megfékezhető legyen. Viharok, amelyek városokat törölhetnek el, elsötétítik az eget, és állandó sötétség lesz. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk, és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: Milyen a világunk az óceán közepén?
3: Hello, szia, örülök, hogy itt lehetek.
2: Tényleg, milyen a világunk az óceán közepéről nézve?
3: Hát nem tudom, hogy ezzel kezdjük ezt a reggelt, vagy a délelőttet, de az óceán inkább azt mondom, hogy nyers, ugyebár a természet az nagyon nyers és nagyon egyenes. Tehát, hogyha ha vihar van, akkor vihar van, ha szélcsend van, szélcsend van. Tehát nem akar velünk megetetni semmit. Tehát egy szélcsend nem akar elhitetni velünk, hogy amúgy nincsen jó napja és vihar lesz. Nagyon egyszerű és tiszta. És ebből a tisztaságból így ránézve, így ebben a valóságban, amiben itt pörgünk, hát ez jó fura. Jó fura. Tehát nagyon kevés olyan része van, ami kiszámítható és egyenes, korrekt lenne, tehát meg ugyebár odakint tiszta információk vannak, tehát ránézel egy felhőre, vagy egy vízfelszínre, akkor az ad valamennyi információt arról, hogy mi történik ott. Itthon viszont szerintem az agyunknak a nagy része azon pörög, hogy nem tudom, tegnap este még mit látott a mobilunkból, ami nem biztos, hogy megegyezik sem a céljainkkal, sem az élethelyzetünkkel. Lehet, hogy nem is igaz, sőt valószínű, hogy nagy része nem igaz. Tehát így jó nagy zűrzavar van onnan nézve, itt az biztos. De aztán az ember itt van pár hétig, és akkor elkezdi felvenni itt a ritmust.
2: Én azt hittem, hogy ez nagyon kisimul az embernek a gondolkodás, meg nagyon bele illeszkedik, és a természet részévé válik szinte az ember.
3: Ott igen.
2: Adás vendége, talán majd halljátok, és meséltünk előtte is, Rakoncai Gábor, a szupersportoló, a fantasztikus ember, aki olyan teljesítményekre képes, amire gyakorlatilag szinte senki más, és akit ne 2,5 méter magasnak és fantasztikus izompacsirtának, meg ilyen szuperembernek képzeljetek el, mert igazából olyan, mint bármelyikünk, és mégis ilyen csodálatos, elképesztő dolgokra képes. És természetesen, amiről most szó volt, a legutolsó nagy élmény, ami vele kapcsolatos, hogy átevezte egyedül egy kenúval az Atlanti-óceánt, és azt hiszem, hogy 75 napig tartott ez a dolog. Én a múlt héten modelleztem magamnak ezt a dolgot, éppen kenú túrára mentünk egy nem túl messzire, 9 kilométerre, és elég nagy kenúval mentünk, körülbelül akkor lehetett, mint a te kenú hosszára, szélességre, és mivel hárman voltunk benne, és a többiek éppen nem emeztek, hanem csak húzatták magukat, meg volt velünk egy kis teher, azt gondoltam, hogy na ez most egy olyan közelít ahhoz, amit te mozgattál, meg mi a tiédet, még legalább 100 kilóval nehezebb volt, ha nem többen, és próbáltam egyedül hajtani a kenut. Álló vízbe voltunk, és hát nagy nehezen mozgásba hoztam a tehetetlenséget, le kellett győzni, és amikor elindult, akkor iszonyú vánszorgással mentem, és éreztem az erőfeszítést, mindegy, hogy ezt meddig bírnám csinálni. És pedig valamikor karakoztam, és sokat voltam vége, de azt gondoltam, hogy hát egy 2-3 óra múlva azért le kéne tenni, és egy nagyot kéne pihenni. És én azt olvastam, és úgy tudom, hogy te napi 10-16 órát eveztél.
3: Igen, az átlag az 15 volt, de azért tehát ilyen teljes szélcsendes, síkvizes állapot nem volt sokszor. Akkor azért 30 kilométernél többet én sem tudtam megtenni. Alapvetően a kinti közeg az úgy néz ki, hogy 2-4 méteres hullámok, ezek nagyrészt hátulról vagy 3-4 irányról jönnek, és ezek viszik át a hajót az óceánon, de azért segítik. Tehát a lendületben van mondjuk így a jószág közben, meg hát ott van a passzás szél, ami szintén segít, az áramlat, az az észak-kelet egyenlítő áramlat, a brazil áramlat, ami alulról majd az utolsó ezresen becsatlakozik, ez mind-mind hajtja a hajót. Úgyhogy inkább ezt úgy kell elképzelni, mint ha itt a Dunán lefelé jeveznénk, tehát megállni már nehéz, visszafele haladni, meg egy ekkora hajóval konkrétan lehetetlen. És hát így ezzel telik napi 10-15 óra kb. Tehát ez úgy az átlag volt a 15.
2: Amikor az ember egyedül van otthon, egyedül van a természetbe, kirándul, vagy ne is ne nevez, akkor ez agya folyamatosan jár. És milyen dolog ennyi időt saját magadra eltölteni?
3: Hát ez, nekem van 6 tesóm, szóval én nagy családban nőttem fel, rengeteg ismerős, rengeteg barát, nagy a család mondjuk így, tehát én úgy szocializálódtam, hogy emberek között kell lenni, és nekem ez így jó nagy kihívás, hogy kb. 2-3 hét az elején az brutális. Azt így próbálja az ember így izomból megcsinálni, hogy megyünk, aztán utána kitisztul a kép. Ugyebár a legnagyobb különbség az, hogy az ember egyedül van egy ilyen világvége helyen, hogy nem érik információk az agyát, olyanok, amiket megszoktunk, és azért az ember figyelme egy idő után rájön, hogy kívülről nem fog kapni ilyet, úgyhogy megfordul, és befelé fog tekinteni, és az innen jön egy ilyen önismereti út, tehát mint amikor valaki végiggyalogol a Caminón, vagy tehát valami másfajta helyzetbe hozza magát módszeresen, mint amiben amúgy szokott lenni. És utána az ember úgy végigmegy párszor így az életén, minden részletével, ezzel megint eltelik egy 2-3 hét, utána már ez se annyira érdekes, úgyhogy a figyelem újra megfordul kifelé, és onnantól működik az út, tehát onnantól egy horizont felett levő felhőből annyi információ jön, mintha most beülnék itt valamelyik moziba, és megnéznék egy akciófilmet, tehát amikor így azt mondom, hogy azt a betyár, ez most úgy jó erős volt, tehát utána már mindennek van jelentősége, jön egy kis madár, és rád néz, és megbeszélitek a dolgokat, tehát utána vagy része a természetnek, de hát odáig vezet egy minimum egy hónapos út, ami nem egyszerű. Aztán a nagy krízis az, amikor az ember hazajön és újra visszugrik ebbe a valóságba.
2: Ott is vannak madarak?
3: Igen. Nagyon-nagyon sok élőlény van kint. Tehát nem csak a cápa, bálna, delfin, karthal, repülőhal, ilyesmik, hanem rengeteg madár. Ezek van olyan, akik nyilván a vízen alszanak, van olyan, akik csoportosan alszanak a vízen, meg van olyan, amelyik a hajón akar aludni, úgyhogy akkor az este jön, rászáll, és akkor reggel, nem tudom, 6-kor megy tovább, aztán este megint megkeres, megint rászáll, megint reggel 6, úgyhogy elég nagy az élővilág odakint.
2: Egyébként, amit a víz és a környék változatosságra beszélt, ez meglepő. Én meg voltam győződve eddig a percig, hogy egy óceán közepén gyakran úgy van, hogy 60 napig ilyen irányból fúj a szél, 8-as erősségű, semmi nem változik, és ilyen konzekvens állandó hullámok vannak, amit jól ki lehet ismerni, hogy mi fog következni. Ezek szerint ez nem teljesen így van.
3: Nem. Ez, nyilván ez az útvonal, ez a kelet-nyugati irány, itt a Európa, Kanári és a Karib vonalon, ez viszonylag így a téli hónapokban ez stabil, meg biztonságos, meg minden. A szélerőség iránya az is nagyjából hasonló, viszont egy ilyen pici hajón, tehát ami ami összesen 1,2 méter széles, meg 1 méter magas, meg hát egy evezővel hajtjuk, az annyira ki van téve a pici változásoknak is, tehát mondjuk jön egy felhő, az alatt ugyebár a duplájával fog fújni a szél, akkor elmegy a felhő, akkor utána mondjuk szélcsend lesz, a megnövekedett hullámok elkezdenek lötyögni, abba különben nehéz evezni, aztán utána megint visszaáll az egész, aztán visszarendeződnek a hullámok, és tehát nagyon-nagyon-nagyon, tehát óráról órára teljesen más a vízfelszín, a más az, hogy mennyire kell helytállni, hogyan kell evezni, tehát eléggé van mit csinálni, tehát nem unalmas. Az egy erős része az óceának, hogy így folyamatosan mozgásban van, tehát nem áll meg egy másodpercre se.
2: És éjszaka milyen?
3: Éjszaka...
2: Vannak valami fények?
3: Hát ugyebár a 200 kilométer a legközelebbi partvonaltól már nincs fényszennyezés. Tehát a csillagos égbolt az így annyira csillagos, hogy így meg tudod fogni, tehát bele tudsz kavarni, olyan érzésed van így kézzel, így a fejed fölött levő tejútba.
2: Itt a szárazföldön ilyen élményem nem lehet.
3: Nem, ez így nagyon nincsen, igen. Tehát még egy nagyon pici szigetnek is 200 kilométer, ami abszolút összezavarja azt, amit láthatunk.
2: Tényleg?
3: Igen, úgyhogy ott kint, ott nyilván, amikor ott mondjuk itt sötét van, akkor úgy van sötét, hogy a csillagok azok milliószor többen vannak és jobban ragyognak. Nyilván, amikor holdfény van, akkor meg látod az egész felszínt. Meg ugyebár itt az óceánon levő, vagy az óceánban levő planktonok, ezek bizonyos területeken eléggé komolyan világítanak, így foszforeszkálnak, tehát pont olyan, mint a csillagosség, csak alulra. És szóval így nézni van mit. Tehát amúgy az éjszakai a vízfelszín meg időjárás mindig sokkal stabilabb, mert egyenletesebb a hőmérséklet, ugye bár nincs akkora különbség, hogy még jön egy felhő, és az alatt picit hidegebb van, vagy jobban mozog a levegő, hanem sokkal stabilabb az egész. Meg biztonsági szempontokból így az én szempontjaim szerint, hogy a horizonton mondjuk, hogyha jön egy teherhajó, mondjuk 20 kilométer, azt nappal nem biztos, hogy észreveszed, mert annyira, hogy azon párás közegben nem nagyon látod. Éjszaka viszont már látod akkor is, amíg előtt még a horizont mögé vagy fölé jött volna, ugyebár a fényei alapján, és hát ők is látják az én kis pozíciófényemet. Tehát éjszaka én is nagyobb a biztonságban vagyok így miattuk, meg én is jobban látom őket, ez nappal nincs meg. Tehát nappal folyamatosan minden hullám tetejéről szét kell nézni, hogy éppen mi történik.
2: Volt, hogy ilyen hajó nagyon közel ment el hozzád?
3: Igen, van ilyen. Ebben viszont az a becsapós, amit mondtál, hogy van olyan, hogy egy hónapig konkrétan nem jön hajó, tehát mert úgy olyan helyen vagy, hogy nincsen hajózási útvona, és akkor utána meg bemész 3 percre a kabinba, mondjuk kikeresni egy kaját, és hát azt veszed észre, hogy itt jön el melletted egy teherhajó, szóval, tehát, ja, aki ugyebár nem érzékel, legalábbis nappal nem érzékelő.
2: És üdvözlődik, akkor egymást van integetés?
3: Volt olyan is, volt egy, hát nagyrészt az nem látnak ezek, de volt olyan, aki konkrétan így jött, és akkor így mindenképp fix szándéka volt, hogy ő meg fog menteni engem, és hiába mondtam neki, hogy engem nem kell megmenteni, én teljesen én saját szándékból jöttem ide, és azt nem hitte el, ugyebár azt hitte, hogy a hajó az egy elsüllyedt terhajónak a mentőegysége, igen. És amikor én mondtam neki, hogy nem kell, hogy megmentsen, és próbáltam elfelé jelvezni, akkor azt hitte, hogy a csávó a fedélzetén ennek a mentőegységnek már annyira becsavarodott, hogy már nem is akarja, hogy megmentsék, csak ott evezgetett az óceánon, ott a nagy semmi közepén. Úgyhogy egy jó fél órás egyezkedés volt, mire felfogták, hogy hát én tényleg én szánt szándéka vagyok ott, és megyek tovább, és amúgy jó vagyok. De ez nagyon ritka, tehát általában az van, hogy mondjuk az ember lát pár kilométerről egy teherhajót, és szépen elhalad, és ő nem látott engem, én meg csak egy pár centis szürke foltot láttam a horizonton.
2: Legyünk egy kicsit korábbra, és... Nézzük, ha gyerek voltál, akkor látszott valami ebben, hogy te ilyen teljesítmény sportágakban nagyon eredményes leszel, vagy egyáltalán vonzoltál a sportok iránt, vagy akkor még semmit nem sejtettél magadról sem?
3: Hát ezt a szülők mondják, hogy nem tudom, hogy ilyen feltételek kezelem, hogy ez mennyire ilyen családi legenda, vagy tényleg így volt, de azt mondják, hogy én 4 évesen mentem először így világgá. A nagyszülőknél le voltam passzolva, aztán eltűntem ebéd után, és akkor délután megtaláltak valahol a szántóföldeken túl, a szomszéd kislányt kézenfogba vittem, és amikor kérdezik, hogy milyen jó eget művelünk, akkor én mondtam, hogy megyünk a horizonton túlra a világ végére. Aztán olyan, a mi saját emlékem az, hogy 10 éves vagyok, és a suliba ott már én mondtam, hogy mindenképp óceánon át akarok kelni, déli sarkra el akarok menni. Amúgy művésznek tanultam, tehát képzőművésznek, meg alkalmazott művésznek, viszont a sport az nagyon kisrác korom óta jelen volt, tehát én rengeteget sportoltam, meg mindig sportoltam.
2: Milyen sportágokat?
3: A tájfutással kezdtem, de volt úszás is, röplabda, aztán utána egy idő után megjöttek mondjuk így a hosszú távok, de hát én 13 évesen futottam az első maratonomat, ez nyilván teljesen illegális, meg nem szabad, de ez így bennem volt, tehát így a kérdésre a válasz nem tudom honnan jött, de mindig is ott volt, hogy menni kell, és illetve ami engem nagyon, hát így mindig is foglalkoztatott, hogy így, hogy maga a létezésünk az annyira rövid, hogyha én abba bele akarom rakni ezt az elképzelést, amit én meg akarok csinálni, nem tudom, el akarok menni a déli sarkra, akkor azt csinálni kell, és ebben mindig volt egy ilyen kényszer, hogy hát így telik az idő, úgyhogy csinálni kell, tehát így nem szabad vele várni, nem szabad halogatni, meg nem elég, ha a mobilból megnézzük, hogy más csinálja, hanem menni kell, és csinálni kell, és ez egy ilyen alap fix dolog, ami így velem van, és szerintem kihajtja ezeket a dolgokat.
2: Ugye a sporthoz való készségek, képességek tekintetében már mindenki tudja, van az erő, gyorsaság, állóképesség, vagy ez a szent háromság. Ebből az erő viszonylag elég jó fejleszthető, a gyorsaság egyáltalán fejleszthető, az egy fizikai adottság, és az állóképesség viszont azt szokták egy konyhanyelven, hogy korlátlanul fejleszthető és csodákra képes egy ember, de fejleszteni kell. Tehát 13 éves korodban mi az, ami elvitt téged ehhez, hogy nem csak fejlesztés, hanem csodák, adottságok is kell, hogy valaki maradott, le tudjon futni. Ezt azért nyilván kezdted észrelni magadnak, hogy te valamivel azért jobb vagy, mint a többiek.
3: Hát én az egész gyerekkoromat úgy éltem meg, hogy így, nem tudom, én a keretrendszert láttam, tehát amellett, hogy nagyon szép családban, meg nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, de csak azt láttam, hogy így, tehát mit a körül lennék rajzol, vagy megmondják, hogy mikor alszol, hol alszol, mit eszel, hánykor eszel, mit tanulsz, kivel barátkozol, milyen ruhába vagy, tehát minden meg volt szabva, és mint ahogy egy gyereknek meg van szabva, tehát nyilván nem mehet el úgy magától úgy valamerre, úgy 10 évesen, és én azt vártam egész gyerekkorom, hogy mikor leszek felnőtt, tehát ezt egy ilyen átmeneti kényszer szükség megoldásnak látom, hogy hát ezzel mindenki át kell menjen, hogy ő gyerek, de vannak ilyen emlékeim, hogy nem tudom, én a ugyebár akkor nem volt mobil, úgyhogy mondjuk kis autóztunk így fiúk, és akkor a szőnyegnek a mintájába tologattam a kis autót, és így beugrott, hogy mondom, te jó ég, mondom, meddig kell tologatnom még ezt a nyomvat kis autót, hogy tehát amikor az ember meg mehetne át egy óceánon, mehetne el a világ végére, és én meg így tologatom a kis autót, és azt játszom, hogy gyerek vagyok. Szóval ez így valahogy ez így ott volt a abban, hogy a teljesítmény, hogy ez mennyire, hova ki lehet tolni, ez viszonylag így talán így hamar volt erre rálátás, tehát például ez az első maraton, hogy én akkor jöttem rá, hogy van ilyen, hogy maratonfutás, és akkor jó, hát akkor megyek, futok egy maratont, és nyilván akkor már több éve futottam, tehát én minden nap futottam 5 kilométert mondjuk, de nem futottam fél maratont se előtte, meg 10 kilométert se előtte soha, és szóval nem volt egyszerű, meg fájt, meg rosszul lettem végére, meg minden, de elképesztő élmény volt azt megélni, hogy bár a környezetem az biztos volt abban, hogy nem tudom lefutni, mert nem is szabad, hát egy gyerek nem tud futni maratont. Másrészt én mondjuk lehet, hogy egy héttel előtte nem is tudtam, hogy a bolygón bárki lenne, aki maratont tud futni, mert nem hallottam erről a sportról egyszerűen. És utána viszont tudod, így megcsinálod. Tehát És akkor ez a meghaladod a tegnapi önmagadat, és akkor ez így kinyitja az ember szemét, hogy oké, akkor az, amit a környezet mond, hát ez az ő dolguk, az az ő nézőpontjuk, az mi közöm hozzá, semmi. Az, hogy én mit akarok kihozni magamból, az pedig az alapján fog eldőlni, hogy milyen célt tűzök ki, és azért megyek-e azon az úton. És az,
2: akkor neked a fizikai adottságok és a érdeklődési, vagy a lelki dolgok nagyon egy vonalú.
3: Én azt gondolom, hogy ezek így vannak, mint a két kezemet így összekulcsolom. Tehát így szerintem a mentális, vagy a filozófiai dolgok, vagy meg a konkrétan a fizikum, azt szerintem az együtt van. Tehát régebben, amit a 10 éve beszélgetünk, biztos azt mondtam volna, hogy csak a fej számít, mert hogy az a lényeg. Mert kritikus pontokban csak a fejbeli dolgokon tudsz tovább menni. Ma már azt mondom, hogy nyilván hiába valaki szupererős fizikálisan, nincs egy jó keringési rendszer, hát akkor egy sarkvidéken meg fog fagyni, meg kihűl, mert nem tudja ellátni a szervezetét, vagy ha nem tud az ember, nincs kiépítő ugyanez a keringési rendszer, akkor nem tud futni, nem tudom én, 800 kilométert, mert hogy. Tehát viszont nyilván hiába van csak meg a fizikuma, hogy fejben nem erős. Szóval szerintem ez teljesen egymástól függ. A szervezetünk az én olvasatomban olyan, mint egy ilyen kiszolgáló egység, mint a kocsim, hogy elvisz A pontból B pontba, nyilván karba kell tartani, meg kell tankolni, néha meg kell simogatni, meg minden, hogy működjön, de igaziból ez egy munkaeszköz, és én döntöm el, hogy hova megyünk vele, de nyilván iszonyúan figyelni kell rá, mert könnyen le tud sérülni. Tehát a szervezetünk azért, hogyha azt nézik, hogy mennyire egy problémás eszközt ott, hogy pár fokkal túlmelegszik, lekapcsol, pár fokkal kihűl, akkor megint kimúlik, mit tudom én, magasról leesik, tönkre megy, nem eszik pár napig, tönkre megy, nem iszik pár napig, tönkre megy. Tehát iszonyú problémás eszköz, vagy nem alszik 3 napig, tönkre megy, de közben meg, hogyha az ember odafigyel rá, megkapja a minőségi kaját, az alvás, be van csomagolva, fel van készítve, minden, akkor a világ végére el lehet vele menni.
2: Én úgy képzelem el, hogyha én ilyen dolgokhoz állnék neki ilyen nagyon nagy teljesítményeknek, akkor ebben biztos lennének példaképeim, vagy olyan ikonok, akiket szeretnék követni, hozzánk szeretnék hasonlítani, vagy meghaladni őket. Neked is voltak ilyenek?
3: Az elején voltak, igen. Igen, aztán most már egy ideje nincsenek.
2: Mondd rá ilyet?
3: Igen, hát például nyilván a csúcs az Amundsen szerintem, aki a déli sarkra lement először. De az ő példakép a Nansen, az szerintem ugyanúgy a mai napig, amit ő mint munkásságban megcsinált, mint filozófiában ott felírta az akkori gondolkodást, az szerintem a mai napig működik. Aztán nyilván van akár Magyarországon belül is, tehát én mondjuk a Fonándinak a könyvén lapozgattam rongyosra annak idején, hogy akkor oké, Kanári-szigetek, oké, Dél-Afrika, és akkor, hogy hú, hajóval lehet oda menni, meg vihar, meg 4 napig fogja a kormányt, és akkor ezek ilyen, semmit nem tudtam róla, mert én se nem hajóztam 20 éves koromig, se nem láttam óceánt, se nem beszéltem hajós emberre, de az a valami, amit ott lehet megkapni, megszerezni, az átjött így a lapokon, és így én imádok olvasni, és valahogy ezek így egyszerűen így beszívódtak, és nyilván így most már egy részemet képezik. Most per pillanat nincs olyan, aki után így menni akarnék.
2: Hát most valószínűleg után meg akarnak majd menni.
3: Igen, hát én szerintem különben ez a normális, hogy megyünk valaki után mondjuk, mert előttünk jár szakmailag, vagy bármilyen szempontból, utána viszont meg kell haladnunk, és akkor utána viszont valaki majd minket halad meg, és utána őt is meghaladja valaki. Tehát így fejlődik az egész emberiség.
2: És hogy sikerült a Nándival ilyen tökélet munkakapcsolatba kerülni, sőt, ő tervezte a hajódat, vagy ő is építette a napkivitelét.
3: Igen, a mostani Kenut, ez egy 30 éves hajó, ezt konkrétan ő építette. Igen.
2: És hogy találtad meg őt, vagy hogy kerested meg őt?
3: Legelőször ez úgy nézett ki, hogy ugyebár akkor én még a páros óceán átevezésre készültem, És mert mindenki azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, és megesznek a cápák, és egy magyar nem tudja átövezni az óceánt, én meg pláne nem, akkor gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy meg kell keresni valaki olyat, aki nem csak a tévéből látta az óceánt, hanem ott volt nagyon sok időt is. És hát akkor, hogyha az ember nem ismeri a hajózás szakmát, totálisan semmit nem tudtam róla, akkor az első név, akiről még egy ilyen tudatlan ember is hall, hát a Mándi. Úgyhogy elmentem a hajókiállításra, és akkor ott gyakorlatilag ott, nem tudom én, vittük a tervrajzokat, meg a makettet, meg a mindent, ami a óceán élvezős hajóra készült, és akkor addig-addig gyalogoltunk ott, amíg előbb-utóbb szembe jött a Fanándi, és akkor megállítottuk, bemutatkoztunk, mondtuk, hogy terveztünk, meg építenénk egy ilyen nevezős hajót, mindenki teljes őrültségnek tartja, hogy ő mit gondol, és konkrétan azt mondta a Nándi, hogy hát, hogyha egy francia át tudja elvezni az óceánt, akkor egy magyar is át tudja elvezni, csak fel kell rá készülni, jó hajót kell építeni, amúgy ez egy jó pofa dolog, csinálni kell és működni fog. És ez a három mondat, ez mondjuk, ez innentől adott egy olyan védettséget, hogy bárki mondta azt, hogy ez miért lehetetlen, akkor úgy voltam vele, hogy oké. Onnan nézve tényleg úgy néz ki.
2: Egy félfeces kitérő, hát ha valami hallgató, nem tudom pontosan ki az a Fanándi. Ő volt az, aki a Gál Józseffel együtt egy viszonylag nagyon-nagyon pici Balaton 31-es, azt hiszem. Ez 31 láb hosszúságot jelent egyébként, tehát 30 centi.
3: Tehát ez nincs 10 méter.
2: Nincs 10 méter. Megkerülték a földet, és magyarként elsőnek hajózták körbe. Egyébként ez a Balaton 31-es, ez a ugyan lélekvesztőnek számít az óceán pokoli távolságaihoz és dolgaihoz képest, de ez egy nagyon-nagyon eredményes típus, tehát ez egy angol tervezőnek a alaptípusa, ami tulajdonképpen 100 éve utánoz mindenki körülbelül ekkora méretbe, és ilyen hajókkal egyébként már nagyon sokan kerülték meg a földet. Ez egy nagyon-nagyon alkalmas, nagyon jó kis szerkezet, de fantasztikus volt, hogy a Nándék innen tényleg Budapestről vagy Magyarországról tudták ezt az egészet menedzselni, és hogy körülmentek hasonló hajóval a Kopár István is.
3: Ugyanilyen
2: megkerült a izét. És a Nándi azóta tovább fejlesztette a dolgot, és a részt vett a legnagyobb presztízsű vitorlás, földkerülő vitorlás versenyen is, ahol nem volt túl eredményes, de főleg a tengerek világát értő emberek nagyon nagyra értékelik az ő teljesítményeit.
3: Hát a Nándi ugyebár itt magyar vonatkozásban abszolút egy ilyen korszakalkotó, hogy vitt előle lámpás, mondjuk, hogy így nyílt vízi hajózásról beszélünk itt Magyarországon. Tehát nekem, amit így kaptam tőle, hogy ez... Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ez működik, az egy nagyon értékes dolog, tehát onnantól... Tehát ugyebár nagyon könnyen osztogatjuk ezeket a gondolatokat, hogy hát ez lehetetlen, meg ne csináld meg, mi lesz, ha. És ugyebár nagyon könnyen adunk át kételyt a másiknak, amitől ön meg is fog állni a céljaiban. És nálunk ilyen 20 évesen az, hogy mit tudom én, a nagy Fanándi azt mondja, hogy működik, az így oké. Okay. És akkor innentől csak csinálni kell. Tehát én egy év múlva meg volt az első óceán átevezés, tehát... De esül egy több mint 100 éves sportban egy vegyes páros világrekord, de szóval ez ilyen teljesen meseszerű volt, és azt gondolom, hogy neki, mint egy ilyen átbillentett minket azon a határon.
2: Ki volt a partnered?
3: Hát most úgy hívják, hogy Teleki Farkas Viktória, akkor még Pálos Andiként volt, úgyhogy a mondjuk így a könyvekben, meg a nem tudom, Guinness oklevélen ott még Páros Andrea, de amúgy Teleki Farkas Viktória, és én vele párosban 51 nap alatt eveztem át az óceánt, ugyebár ez úgy nézett ki, hogy 2 órás váltásokkal eveztünk, és az...
2: Tehát nem dublót mentetek, hogy két egyszerre ketten...
3: Volt két evezőállás volt a hajón, tehát akár lehetett volna együtt is, igen, viszont úgy volt, hogy a hajót, hogy folyamatosan tudjuk hajtani, hogy az egyik ötünk aludt a kabinban, a másik meg evezett, és 2 óránként éjjel-nappal cserélgettük egymást, és akkor ez gyakorlatilag a hajót annak idén tehát nem tudom, nagyjából egy olyan 7-7 és fél ezer munkaórával építettük meg, és utána ez megkapta a Magyar Formatervezési díjat, szóval ez egy nagyon szép sikersztori volt.
2: Mekkora képzeljünk el, ilyen hosszú?
3: Hát akkor hát, mint a Nándieké, csak ez egy evezős, tehát alacsonyabb is jóval keskenyebb, de ugyanúgy 9 méter hosszúságú, és hát ez nem volt rajta vitorlázat, nem volt benne motor, tehát volt egy pici kis tőkesúly, egy kill, de összesen 10, nem tudom, talán 14 kilós ólomburba volt az alján, tehát csak azért, hogyha borul, akkor visszaálljon, meg a kormánylapát, meg a kill, mint két függőleges vezérség, így jobban kormányozható, vagy irányítható a hajó. És hát úgy kell elképzelni, hogy ez egy 160 kilós kompozit szerkezet, elől, hátul kabina, szerepek középen az evezős állások, volt benne 31 rekesz, tárlórekesz, ezek gyakorlatilag a hajónak a hossz és a kereszt bordái alkották, tehát az összes kaját, a felszerelést lehetett benne rögzíteni, illetve ez adott egy ilyen biztonságot, hogyha a hajóval bármi baj történne, akkor nem volt elsüllyesztető.
2: Megvan ez a hajóval is?
3: Ez a hajó az elvileg valahol Dél-Amerikában van. Azt mondják, hogy bár a kalózokat arra értjük, aki lelő, aztán elvisz mindent, tehát ez inkább nem kalózok, hanem csak ilyen fosztogatóknak gondolom én, de mindesetre teljesen más funkciót tölt be egy folyón a mai napig. Legalábbis ezek az infók jönnek néha-néha róla, mert miután mi áteveztük az óceánt, utána én még eveztem bele egy Európa-Kanári 3-as rekordot, aztán utána edzőhajóként használtuk a Kanári-szigeteknél, aztán utána el lett adva, két angol egyetemista evezős átevezte ugyanígy nagyjából 51 nap alatt az Atlantit, pár évvel később, utána ők szintén eladták, és utána egy négyfős női csapat kelt át fel az Atlantin, viszont ők félúton felborultak, kimentették magukat, ott hagyták a hajót, a hajó átsodródott az Atlantin, és így került mostan. Szóval ez így eléggé. Ja. Úgyhogy,
2: hát szerintem a magyar államok ezeket elbízjuk kiállítani.
3: Hát, ja, igaziból amikor én odáig jutottam, hogy jó, akkor vissza kéne szerezni, meg úgy álltam már életvitelileg, meg anyagilag, meg minden, akkor már elfoglalták ezt a hajót, és ugyebár a tengerjogban meg van egy ilyen, hogy tehát nyílt vizen tehát ha találsz valamit, ez a tied. Úgyhogy,
2: vissza kéne vásárolni.
3: Igen.
2: És biztos nézők az a fényzenél, elmondanak. Nem is biztos, hogy aki használja, az tisztában vele, hogy ez milyen múltú.
3: Biztos nincsen tisztában vele, ez egyértelmű. Igen.
2: És akkor hogy lett a Kenu?
3: A Kenu pedig úgy lett, hogy itt bennem így érlelődött, hogy valamikor egyszer át kéne evezni majd szólóban is az óceánt, viszont ez, hogy óceán átevezés, tehát ez a menetiránynak háttal ülünk, guruló üléseken a 2-3 méteres evezőt fogjuk, tehát ez a klasszikus angol evezést értjük alatta, és hát pár átkelés volt kajakkal is, ugye bármikor mindkét oldalt

0: én megcsinálom. És gyakorlatilag utána kaptam meg a Nánditól ezt a hajót, kölcsönbe akkor még. Az út után viszont ez egy 77 napos út volt, utána megkaptam örökbe, utána állt egy kertbe 10 éven át, és 2,5-3 évvel ezelőtt én ezt felújítottam, az akkori útnak a tapasztalatai alapján átépítettem, tehát nagyobb kabin, kicsit más lett a tőkesúly, meg előrébb van, meg mélyebbre lenyúlik, van rajta egy hullámvető, hogy ne csapjon be minden hullám, csak nem tudom, mondjuk minden 8. A tárlórekeszek kerültek bele, hogy szóval így optimalizálva lehet mondjuk a múltkori, amit elrontottam, meg látszott, hogy jobban lehetne csinálni, akkor azt be lett építve, és akkor ugyanúgy leveztem bele a Kanári-szigetekre, ez 33 nap, és onnan jött a 75 napos átevezés, vagy hát kenús út, és gyakorlatilag ez nekem egy ilyen, ezt a 18 évet lezáró projekt lett, szóval ez volt a leghosszabb is szóló teljesítményem, meg azt gondolom, hogy a veszélyességi, tehát hogyha magát a veszélyesség alapján rangsorolnánk a projekteket, akkor biztos, hogy ez volt a második legveszélyesebb. Tehát annó az első szóló kenus út volt a legveszélyesebb, ez a második. Aztán talán ilyen Grönland átkelés jönne, ott a sok gleccser hasadék miatt, de ez a két út, ez nagyon viszi a toppot. Ugyebár nagyon pici a hajó, nagyon keskeny. Ez még egy régi építésű hajó, tehát egy félkör ívű vagy C betű alakú borda szerkezettel, tehát nagyon billenékeny a hajó. Viszont nagyon-nagyon stílusos, tehát ennek inkább múltja van, tehát hogyha ma nem tudom, én most...
1: Nagyon szépre is sikerült a hajó körbe.
0: Igen, nagyon-nagyon szép hajó, így van.
1: És volt-e olyan pillanatod, amikor még az elejete felé voltál a átkelésnek, amikor esetleg azt mondtad, hogy hú, ez lehet, hogy nem fog menni?
0: Hát
1: ilyen holtpontra gondolok, hogy...
0: A mostani úton volt, tehát a levezés alatt 4 borulásom volt a Kanáriig, és utána meg az óceánon meg 6 alkalommal, ebből viszont 2-szer kint voltam a fedélzeten, tehát ezek ilyen, ezeket könnyű elrontani. Tehát ilyenkor, amikor jön egy hullám, és felborítja a hajót, akkor nem csak felborítja a hajót, hanem mondjuk még tol rajta 80 métert, miközben a hajót fetreng.
1: Hozzá vagy kötve egyébként?
0: Persze, hozzá vagyok kötve, meg a hajón beletépít a 2 ilyen fém korlátott a fedélzeten, tehát meg lehetett kapaszkodni, meg hát ez nem hirtelen történik, pontosan tudod már előtte napokkal, hogy olyan kondíciók vannak, hogy ebbe valószínűleg lesz borulás, szóval erre fel vagy készülve, de nyilván ezek olyan dolgok, hogy jó, csak jó lehet csinálni. Úgyhogy ott valahogy ott benne van az emberben, hogy nem is tudom, hogy mondjam, szóval nem tervezel hosszú távra, tehát így a következő óra, aztán következő óra, aztán következő óra, és akkor azt kell csinálni, tehát hogyha itt nincsen szuper fókusz, akkor az óceán hamar megmutatja, hogy ki ott a főnök.
1: 6-szor borultál.
0: Igen.
1: Azt a mindenit. És amikor próbálom egy dramaturgiát elképzelni, amikor a hajó tőled ott van 6-8 méterre, aggódsz, hogy mi történt, fölborult a feneképp, látod éppen a tőkes, hogy fölfelé mutat éppen majdnem, és váratlanul történt az egész, akkor tehát akkor nincs ideje filozófálni az embernek, hanem akkor tenni kell, és majd utána eldöntjük, hogy jó volt-e, vagy nem volt jó, vagy nagy bajban volt-e, vagy sem, ugye? Jó gondolom.
0: Ez abszolút jó gondolat. Ott akkor se nem imádkozol, se nem filozófálsz, ott csinálod.
1: Volt egy gyakorlásod, hogy direkt fölborultál, hogy mit fogsz csinálni, ha ez történik?
0: Igen, a mostani út az abban volt más, mint a 2011-12-es első kenús út, hogy akkor nagyjából úgy indultam neki, hogy valószínűleg nem lesz sem baj, ha meg baj lesz, majd úgyis meg tudom oldani. És ott tényleg borult úgy fel a hajó, meg szakadt le a szellőzőnyílás, meg ömlött be a víz, hogy gyakorlatilag majdnem elsüllyesztettem a hajót a nagy semmi közepén. Úgyhogy ez egy annyira markáns élmény az én életemben, hogy nyilván most konkrétan ezekre a részekre készültem. Tehát, hogy a hajó, azt most nem elkerülendő dolognak vettem, hogy hát, ha nem borul fel, nem fixen biztosra vettem, hogy tuti biztos, hogy fel fog borulni. Tehát olyan nincs, hogy nem. Nappal is fel fog, meg este is, meg így is, meg úgy is, meg úgy, hogy bent vagyok a kabinban, meg kint vagyok a fedélzetem. És akkor ezekre kerestem megoldásokat, úgyhogy volt persze egy forgatókönyv, amit végig kell csinálni.

0: Tehát én azt gondolom különben, meg hogyha már így szóba hoztuk a Amundsent egy pár perccel ezelőtt, hogy neki van ez a mondása, hogy a kaland az csak a rossz tervezésnek az eredménye, meg ugyebár a extrém körülmények között, vagy odakint a természetben az egyetlen ismeretlen tényező, az mindig az ember. Tehát én szerintem bárkivel bármi történik így, az mindig ő tehet róla. Tehát ott valami szakmai hiányosság van, egy rosszul lereagált helyzet van, mert ugyebár a természetet most nehéz lenne hibáztatni, hogy figyelj, eddig olyan jó hullámok jöttek, most jött egy csúnya hullám, tehát nyilván egy 2-3 hónapos út alatt lesznek komoly hullámok is, és bizony fel fog borulni a hajó, tehát erre készülni kell szakmailag, úgyhogy igen, erre fixen készültem, és akkor ez alapján ez működött most.
1: Volt, hogy valamelyik nagy testű állat, vagy delfinek, vagy olyan, követtek egy darabig, és mellét szegültek, vagy mögéd, és nehogy Isten táplálékul kinéztek?
0: Hát olyan nem volt, két kisebb karthal így neki, az egyik a hajó oldalának, a másik a kormánylapátnak neki rongyolt, de kicsik voltak szerencsére. A bána volt, ami hosszabb ideig jött a hajó mellett, mint másfél-két óráig, és nézelődött.
1: Milyen messze körülbelül tőled?
0: Hát, szerintem mondjuk a 6-8 méter mondjuk. Tehát, de van, amikor odajön 2 méterre, tehát egészen majdnem összeérünk. Ez tartott a távot, de ott jött.
1: És próbáltál vele kommunikálni?
0: Hát igen, ennek van egy nyilván egy hangulata, hogy jön és belenézhetsz a szemébe, és ő is belenéz a szemedbe. Tehát ezek hihetetlenül intelligens élőlények. Tehát van olyan delfin, aki Tehát, hogyha kifigyeli azt, hogy mondjuk jön 30 delfin, és kifigyeli azt, hogy a első hármat még lefotóztad, utána elteszed a fényképezőgépet, mert most minek többet, és inkább evezel, és egyszerűen jön, és addig produkálja magát, amíg vagy le fogod fotózni, vagy fogja a vizet, és bár ott le tud így fröcskölni a vízzel, így a nyílással a fején, és beterít egy adag vízzel, hogy vedd már észre, hogy ő is itt van, és
1: felfogja, hogy te lefotóztad.
0: Abszolút fel, teljesen tisztában ezzel, és pózol a delfin, és megy tovább, így van, abszolút. Hát ugyebár a delfinek azok jóval intelligensebbek nálunk, tehát szerintem sok-sok mindenre jóval képben van, mint én, és teljesen máshogy lehet velük kommunikálni, mint milyen élőlényeket ismerünk, macska, kutya, vagy ilyesmi, tehát rendkívül intelligens lények, annyi, hogy egy teljesen másfajta közegben élnek, úgyhogy ott mi nagyon-nagyon kicsi vendégek vagyunk, mert picit látunk bele ott az ottani világba, de lehet velük kapcsolatot teremteni, és nyilván ez meghatározó. De ugyanígy jön a cápa, ő is a szemedben nézett, és megnézett, hogy hello. Úgyhogy meg hát nagyon-nagyon sok élőlény van még kint. Tehát ez nekem a meghatározóbb a különben mindig a madarak, mert ugyebár ők teljesen más, hogy mozognak. Nekem az bennem sok több mindent mozdít meg.
1: Albatroszokat lettek?
0: Hát ez most nem itt az evezős úton, de a Dél-Atlanti óceánon, én ott kétszer vitorláztam át itt Brazíliából Dél-Afrikába, és ott azért az a világ vége így vízi szempontból. Ott nem nagyon van hajóforgalom, hideg van, és kb. Az egyik vihar éri a másikat, és ott azért látsz olyan élőlényeket, ami sokkal idősebb nálad, és hát ezek ilyen teljesen más világú. Ami mondjuk a mostani úton meghatározó és madár, ugyebár a fregat madarak, azok az utolsó mondjuk ilyen 800 vagy 1000 kilométeren már vannak ott a Karib-térségben, és akkor kint köröznek mondjuk gyakran párossával különben, és egyszerűen látszik, hogy mondjuk amíg van egy másik madár, egy kisebb testi madár, és ott követi le a hullám fölött levő légmozgást, és ott küzd, hogy összeszedjen valami kis kaját, és iszonyú akció minden pillanata, addig a fregat madár ott szépen ott csak úgy van, és így figyel téged, és neki van ideje, van tere, és aztán ott úgy, tehát nagyon fenséges madár, tehát hihetetlenül máshogy viselkedik, mint a többi. Úgyhogy Ja, imádom őket. Tehát én így a madarak felé nagyon...
1: Te milyen meleg a víz?
0: A hőmérséklet az a Kanáriig mondjuk egy 16 fok volt az átlag, és utána meg folyamatosan melegszik, ahogy halad át az ember, tehát a Karib térségben már 28 fokos az alap. Tehát az kifejezetten meleg.
1: Hát, egy picit most zenélünk, nem sokat, és utána elég ki volt kapcsolva a telefon, de engedjük be másokat is. De lehet telefonálni, és na nézzük.

0: A Szabad és Függetlenül Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en a Planetáról a műsorát Rakoncai Gáborral és Papóval. Előbb miten a szünetben néhány szót beszéltünk a lapátodról, amit nem behagytál kocsiba, mert nem szerettem a levizet. De most utolsó mondat az, hogy a balzafából is van a lapát.
1: Igen, a toll az balzafában, tehát ez egy karbonlapát.
0: De... A balzafát úgy is vagyok, mint a hungarocern is, mert nem könnyebb, ilyen igen, törékeny, porózus.
1: Igen, igen, igen. Ez persze be van vonva epoxival, de meg...
0: Ja, tehát nem olyan a szilárdságot értek.
1: Nagyon-nagyon erős, de rendkívül könnyű, igen, tehát meg nagyon szép mintájú.
0: Ó, akkor legközelebb is.
1: Oké.
0: És hány tartalék lapátod volt?
1: Hát ezzel elvesztem, és kettő volt bent az ágy mellett, gyakorlatilag felkötve. Tehát összesen három lapát volt, de egyet használtam.
0: Egyformák voltak, vagy különböző?
1: Nem, mindegyik különböző volt. A toll mérete volt más, meg a súlyuk is más.
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Rejnyi vagyok. Hát fantasztikus emberi teljesítmény, és most lehet, hogy nagyon fura kérdésem, hogy a földhöz ragadtak vannak, de köt rád valaki biztosítást, ez az egyik, és a másik, hogy ilyenkor van valami fajta riadó, láncszert róla tudnak különböző kózgárdok, meg ilyenek, hogy van nála valami riasztó szatellittelefon, vagy nem tudom. Aha. Tehát te tudsz segítséget kérni valamilyen helyzetben, vagy figyelnek rád ilyenkor, vagy meg?
1: Igen, igen. Szóval biztosítás nincs, mert hogy gyakorlatilag ez két ilyen kenus óceán átkelés volt eddig, ugye bár mind a kettőt én csináltam, tehát ez esélytelen erre. Evezős hajókra ma már lehet, tehát ez az angol típusú evezős hajókra ma már lehet kötni biztosítást. Nyilván vitorlás hajókra lehet, meg hát kell, mert besengednek a kikötőbe különben. Ugyanúgy, mint a kocsival egy ilyen sima felelősség biztosítás van, és a mentés pedig úgy működik, hogy igen, ennek megvannak a különböző eszközei, hogy lehessen mentést kérni. Hát azt hiszem, vagy 8 vagy 9 eszköz volt a hajón, amivel bármelyikre tudtam volna indítani mentést, ha úgy van. Az már más kérdés, hogyha így a nyílt vizen, meg hát nyilván mentést mikor kérsz, amikor nem valami nagy probléma történik, tehát nem biztos, hogy akkor valaki éppen a közeledben van, meg nem biztos, hogy éppen oda tud hajózni. Általában úgy szokták ezt intézni, hogy a parti mentés koordináló központ ugyebár veszi a riasztást, ő a térségben levő hajókat értesíti, és akkor amelyik olyan pozícióban is bevállalja, az menni fog és segít. Tehát egy tanker, egy konténerszállító hajó fog valószínűleg menteni, ha olyanok a helyzetek. Úgyhogy, de hát ez azért jobb, ha az ember nem számol. Tehát ez ilyen van ilyen háló, mondjuk így, ha az ember hajózik, és ugyebár ez nem kerül pénzbe, ez az összes hajós mindenki a másiknak akar segíteni, mert ugyebár egymásra tudunk csak támaszkodni, tehát ez egyértelmű, de nem úgy működik, mint hogyha most itt a belvárosban, nem tudom, valakinek kimegy a bokája, és akkor valaki egyből segít ott mellette, vagy hívunk egy, vagy be lehet sétálni a kórházba, vagy bemegyünk kocsival, vagy taxival, vagy nem tudom mibe, hanem ez itt lehet, hogy napok, mire a térségbe jut egy olyan eszköz, ami akár tud segíteni. Ha a partvonalhoz közel vagy, 300 kilométeren belül, akkor pedig helikopterrel szoktak menteni, az nagyon gyors. Nekem volt egy ilyen helikopteres mentésem annak idején, úgyhogy elég brutál élmény, úgyhogy az meg olyan, mint a filmben.
2: De szóval, hogy rád nem köz senki biztosítást. Értem, nem, hogy neked nem. Be kell lépni a különböző nemzetközi, de...
1: Hát tehát nem feltétel a mentésnek.
2: Nem sikerül egy biztosítót, esetleg ilyen reklámemberként, vagy valamilyen valami kéne, hogy menedzselje téged.
0: Hát, szerintem menjünk tovább, vagy
1: igaz, hogy ez igen, ez olyan tudod, hogy...
2: Fantasztikus teljesítmény, tényleg gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Azt leteszem, és utána kiszállok, papa, de hogy fordítod vissza a hajót egyedül kint az izén? Azért az... Ezt majd meséld már el, hogy ez technikailag hogy zajlik. Én kiszállok, további jó szórakoztatás.
0: Köszönöm. Köszi.
1: A mostani úton a tőkes úgy mindig visszahúzta a hajót, tehát ez átfordul a hajó, vagy lefekszik az oldalára.
0: De a Kejfej Jancsi
1: módjára viselkedik. Ez Annak idén az első kenus úton volt ez a 33. napon, ami gyakorlatilag úgy borult fel olyan szerencsétlenül, hogy megállt a tetén, és ugye bár akkor nem voltak benne tároló rekeszek, meg abszolút nem volt bennem se alázat, se felkészültség, se semmi, tehát ez a rengeteg konzerv, amit én behánytam a hajóba így alulra, az átesett a plafonra, szóval úgy kis stabilizált a hajót fejjel lefelé, hogy csak na, meg pluszba leszakadt a szellőző nyílás, hogy ömlött be a víz, úgyhogy ki kellett menni a hajóból, fel kellett mászni a hajó hasára, megfogni ezt a egy méteres kis konzolt, és így széltől elfelé vissza kellett segíteni.
0: Tehát te voltál tőkes, hogy akkor...
1: Hát ott igen, ott az ember ott így patkányol így a hasán a hajónak. Ez nyilván így egyszer így megcsinálva, úgyhogy működött ez így menő, de hát ezt akár ebbe lehetett volna nézni úgy, hogy akkor most nem lennék itt, ja.
0: Fúha. Egy picit hagyjuk a kenuzást, és említetted az előbb a Grönland átkelést, és mielőtt te feljöttél volna a lépcsőn az előző műsornak a végén, beszéltem pár percet, amit egyszer hallottam tőled, de az nagyon szűkszavú volt, ami érdekes volt, hogy folytonan mondta, mert ezt akartak téged megzárni, hogy voltál vagy csendben, hogy az az igazi szerintük, hogy miért olyan nagy dolog a Grönland átkelés, mi abban a nagy nehézség, és miért van akkor a respektje az egésznek?
1: Hát a Grönland az a...
0: Szevasz!
3: Sziasztok, a kisember vagyok. Nekem az a kérdés, hogy mennyit kell evezni.
1: Oké. Napi...
3: Mert hogy ugye nem tudom, hallottál a Vera Hugh nevű 160 centis mikrohajóról?
1: Így név szerint nem lesz előttem, de tudom, hogy rengeteg ilyen kis hajó átkelt már.
3: Igen, Tom McMillan kell, tehát 1992-ben vele. És azon például csak egy kis nagyon pici vitorla volt, mert hogy ugye úgy csinálta, hogy az áramlatok átvigyék.
1: Igen.
3: Az a kérdés, hogy mennyit kell evezni.
1: Igen, most is lesz egy ilyen hajó. Igen,
3: na,
1: szóval...
3: leteszem, jó, hallgatom,
1: kösz. Igen, szóval most is lesz egy ilyen jó, tehát van egy olyan irányzat is, hogy ezek a mikrojaktok, ami minél kisebb, és a végén már, tehát már ez ebben nem tudsz elfeküdni, csak kb. Guggolsz benne. Na most ezek, mivel kicsi a vízvonalhoz, ezek borzasztóan lassúak, tehát a többszöröse idő kell nekik egy óceán átkelésre, mint nekem, és hiába van rajta vitorla, ezek nem tud egy normál sebességet menni, mert ténylegesen úgy működik, mint ha most egy PET palackot valami oknál fogva bejtenénk a vízbe, és
0: az is
1: át fog kelni az óceán, csak iszonyatosan soká, tehát lehet, hogy egy év múlva. És inkább ezek így működnek, tehát ezek azért nem hajóként funkcionálnak, az én kenum, meg az evezős hajó is, azok inkább hajóként funkcionálnak, amit evezőlapáttal hajt meg az ember. Hát a páros evezésnél ott 24 órában ment, ugyebár váltva az evezés, a két órás váltásokkal itt meg az alap ez a 15 óra volt, azzal már összejön a 60-80 kilométer. Nyilván amikor én alszok, a hajó sodródik, és cél felé sodródik, mondjuk ilyen 40-50 fok jobbra-balra kaszál, de nagyjából irányba megy. Tehát amikor én lefekszek aludni, mondjuk 4 kilométerrel közelebb lesz a cél, ami nem sok, de legalább nem hátrafele megy. Maga az áramlat különben nem egy, ne úgy képzeljétek el, mint egy folyót, hogy így minden megy keletről nyugatra, hanem egy kis körökből áll, ezek ilyen pár kilométeres kis körök, tehát a hajó csúszik északnak is, meg délnek is, meg hátra is, attól függ, hogy melyik részén van egy aktuális ilyen körnek, meg persze többet megy előre, úgyhogy ez már ilyen navigációs dolog, a hajón volt egy nyomkövető, ez a mai napig elérhető, különben ezt meg lehet nézni, ez óránként küldte a pozíciópontot, abból remekül látszik, hogy én mikor ettem, aludtam, mikor eveztem, viharhorgonyként volt, az áramlott melyik részén, időjárás éppen milyen volt, úgyhogy ezt kell folyamatosan lereagálni. És akkor Grönland. Szóval Grönland az a világ legnagyobb szigete, tehát elképesztő mérete van, és viszonylag kevesen lakják, hogy bár inuitok vannak a partvonalok mellett, vagy a partvonalon, és maga Grönlandot egy több mint 2000 méteres jégpáncél fedi, tehát irtozatos mennyiségű hó van rajta. Itt van azt hiszem a földvíz készletének, édesvíz készletének talán 2-3%-a. és 130 évvel ezelőtt kelt át Nansen, így keletről nyugatra. Akkor
0: még... egyszerűen olvadna több méteren emelkednének az oceán.
1: Igen, hát az egyébként galja tenni itt a mostani elképzeléseket, meg a partmenti városokat, igen. És hát Grönland az olvad, úgyhogy ez eléggé sérülékeny. Na minden esetre 130 éve volt az első átkelés, ez egy klasszikus sí expedíció, szánon húzza az ember az összes kaját, a sátrat, meg ami kelleni fog, és akkor még nem tudták, hogy át lehet egy emberi erővel kelni, meg egyetem mi van ott a platón, tehát ez hogy néz ki. Azt tudták, hogy az út elején rengeteg glecser hasadékot takar, mert hát össze van töredezve ez a jégfal, ami föl kell menni 2 kilométer magasra, és viszont sikerült, és azóta vannak ilyen sportexpedíciók, ami mondjuk így menőbbnek számít különben, mint a déli sark.
0: Szevasz!
2: Halló!
1: Halló!
0: Szia, kérdezzél, szia! Nem vagy?
2: Halló, hallottam?
0: Igen.
2: Jó, most csak itt valami nagy zaj van. Üdvözlöm a kedves vendéget, viszonylag régóta követem még a futásai óta. Hát hatalmas tisztelet természetesen. Két kérdésem lenne, az egyik az majd kicsit dolgokat, illetve a másik az nem. Uh-huh. Hogy nyilván egy ilyen hosszú út alatt, meg a különböző tengeri utaid alatt viszonylag sok, vagy nagyon sok kvázi tudományosnak mondható megfigyelésed is van, vagy tapasztalatod, hogy ezt megkerestek esetleg ezzel, hogy szakmai beszámolókkal, vagy végeztél el ilyesfajta direkt kísérleteket, ez lenne a jobbik kérdés. A rosszabbik pedig az, hát ez ilyen abstrakt politika, hogy a jelenlegi magyar kormány, vagy bárki az eddig elismerte ezeket a teljesítményeket, amiket te itt letettél, hiszen szerintem hasonló és kicsit olcsó, mint egy 50 milliárdos űrutazás. És hallgatlak, én gratulálok még egyszer.
0: Köszönöm.
1: Akkor kezdjük visszafelé. Kitüntetések. Hát, vagy én nem tudom, hogy látod rajtam, papu, ezeket a kitüntetéseket itt a vállamot, mint a... Igen, szóval nincsenek kitüntetések, vannak nyilván, nem tudom, a Guinness ad a nemzetközi díjat, meg betesz a könyvbe, meg Amerikából odaadják az évkalandja díjat, meg ilyesmi, de inkább forró készfogások vannak, meg szép volt, láttuk, nagyon jó most magyarnak lenni, ilyen visszajelzések vannak. Nem, ez ugyebár ez nem klasszikus sport, ez nem olimpiai sportág, itt nincsen életjáradék, itt teljesen mindegy, hogy elhozod a világrekordot, azt te tudod, meg az adott szakma tudja, meg én nagyon-nagyon sok előadást tartok ott nyilván ez elég képbe vannak az emberek, vagy akik követik, mint ahogy mondtad, hogy te is, de ez nem... Ez nem ilyen dobogóra állós sport. Ja, úgyhogy ez egy más világ. Itt az ember néha évekig azért dolgoz, hogy helyzetbe tudja hozni magát. Tehát itt a feltételeket, meg a keretrendszert is ki kell találni, meg létre kell hozni. Nyilván vannak olyan projektek, amiben be tudnak kapcsolódni szponzorok, de ezek üzleti alapon kapcsolódnak be nagy részt. Tehát nem, mit tudom én, nem a Facebookon fog kérdetni, hanem azt mondja, hogy vesz egy felületet a hajón, és én meg amúgy is annyit leszek a Facebookon, hogy akkor neki ez megéri a marketing osztálynak, és akkor ez erre van, tehát ez rendes üzleti modellen megy. Meg nyilván van egy csomó olyan is, hogy én kiteszek egy, nem tudom én, valakit, akit jónak látok, és amúgy meg nincs mögötte semmi egyéb, csak a barátság. Tehát ez egy más világ, ezt az ember magának csinálja, maga miatt csinálja, és azt gondolom mondjuk, hogy az összes sportot az ember magának csinálja, tehát hogy uralja a gondolatait, a testét, a szervezetét, és létrehozzon valamit, tökéletesen belekerüljön az itt és mostba. Szóval szerintem ez a fő indíték. Ez szerintem még fontosabb, mint az egészségmegőrzős vonal.
0: Bocs, de... már ismerhetem a kérdezni, de hogyha megemlítettél ezt a témakört, hogy érzel-e olyan dolgot, vagy vettél-e magadon olyan dolgot észre, hogy a futások és az iszonyú extrém dolgok teljesítése után, hogy közben, hogy kezd tönkre menni a térded, vagy most már érzed a valamilyen izmodat, vagy ezt most nem kéne tovább a végtelenségig terhelni, mert baj lesz belőle érzed. Van-e ilyen?
1: Hát azt látom, hogy regenerálódó, tehát a regenerációs idő az csökken, vagy hogy mondjam, nő. Úgy. És tehát ami eddig szerintem nekem például az ilyen, most én dupla idézővel, de ilyen szuperképességemnek tekintettem, hogy teljesen mindegy, milyen sérülés szedek össze, én abban nagyon hamar fel tudtam állni, és tudtam tovább menni. Ez nyilván, még azt gondolom, hogy most is nagyon átlag feletti, de már nem az, mint 20 évesen vagy 30 évesen volt, az egyértelmű. Viszont szerintem, ha így erre a témára megyünk rá, akkor a két irányból jönnek ki a teljesítmények, főleg, hogyha ilyen ultrasportokat nézünk. Az egyik ugyebár a szervezetnek, amit ki tudunk bele sajtolni, és ez van bent a köztudatban. Tehát, hogy az ember mondjuk, nem tudom, 20 évesen a toppon van, 30 évesen egy kicsit már lejjebb van, 40 évesen még lejjebb van, 50 évesen még lejjebb van, aztán belállunk a földbe, aztán ott maradunk. És... Szóval így ez van bent a köztudatban, de ez külön pont az olimpiai sportágokból jön, ahol tényleg csak egy fiatal tudja megnyerni, és nem egy 60 éves. Na most az ultrasportnál ez az ív, ez hosszabb, és van egy másik évünk is, ami meg a fájdalomtűrő küszöb, a nem tudom, problém megoldással, meg napról napra csak erősül. És ez egy ellentétes ív, és amikor ez a kettő kimetszi egymást, és ez általában mondjuk az ultrafutásban az 55-65 év, ott van a csúcs teljesítmény, és nem 20 évesen.
0: Uh-huh. Ez nagyon szemléletes volt, köszi. Szevasz.
1: Hello.
4: Hello, szervusz. Tényleg nagyon, nagyon hasznos ez a műsor nekem is. És ez az utolsó mondatod, amit mondtál, én speciál 60 fölött vagyok valamivel, és hosszú távokat úszok, és én egyszerűen nem érzem azt, hogy idősebb lennék. Akkor, mielőtt ezt elkezdtem 50 évesen, akkor éreztem remegés, meg ilyesmi, de most már nem. És ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy az ételeid, amit viszel magaddal, a konzerveket említettél, hogy én speciál magokat eszek főleg, és azt tart karba, és nagyszerűen érzem az izomzatomat, nem vagyok látványos, abszolút nem. Úgyhogy a lényeg az csak, hogy rájöttél erre a dologra, az ételeknek a hatásáról, érzételedre, az egyszerű tiszta ételek.
1: Oké, gyárnak örülök ennek a visszajelzésnek szerintem, különben én azt gondolom, én ugyebár most nem csak előadásokat tartok, hanem képzéseket, meg azért mondjuk egy emberfejlesztés is zajlik, szóval...
0: Közben leteszlek, jó? És hallgass, kérlek, jó?
4: Jó.
1: És gyakorlatilag azt gondolom, hogy még egy csúcs sportoló is a képességeinek csak egy pici részét használja. Tehát így nagyon-nagyon alul célzunk akkor, amikor belőjük azt, hogy mire vagyunk képesek. És ugyebár amiről kezdtük itt a beszélgetést, az teljesítmény szinten még fokozható. De az a lényeg mindig, hogy a fejlődésben nem lehet megállni. Tehát vagy ugyebár, ha mondjuk te úszol, akkor vagy edződöl, vagy mit épül ki a keringési rendszered, tehát te javulnak a kondícióid, vagy ha nem, akkor napi szinten romlani fog, mert a szervezet nem áll úgy egy helybe. Tehát ezt ugye érdemes tudni, hogy nincsen stagnálás, hanem és emiatt nem kell korhoz kötni azt, hogy az ember újra jó állapotba rakja magát, vagy megőrizze ezt. Meg hát erre tényleg az ultrázása a legjobb példa, hogy nem tudom, két hete voltam 6 napos verseny legutóbb, és akkor ott 80 éves ember simán fut még 4-500 kilométert, és nem egyedül csinálja ezt a világon, és nem különlegesség, hanem ilyen van. Tehát ez működik. Úgyhogy a kajálás az annak idején én abszolút nem tulajdonítottam ennek jelentőséget, tehát én nem, szerintem ma már nem értékelhető kajákat ettem, és mert úgy voltam vele, hogy hogy ez most mindegy, mi megy be, úgyis energia lesz belőle. Ma már azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy. Ezt én a sarkvidéken tanultam meg, ahol óránként kellett tenni, mert különben kihűl a szervezet, hogy nagyon nem mindegy, hogy betartod ezeket az időegységeket, meg hogy mit eszel, meg hogyan eszel, mert különben nem az a teljesítmény jön le. Meg hát az ultrafutásnál szintén ilyen, ott, hogyha te mondjuk egy ilyen többnapos verseny, mondjuk ilyen 12-14 ezer kalóriát nem viszel be, akkor nem fog működni a dolog. Na most egy átlag gyomor azért 8 ezer kalória fölött azért pont tönkre megy egy hetekre, úgyhogy szóval ezt mivel lehet elérni, ez az, hogy már előtte is minőségi kajákat eszik az ember, tehát így erre egy nagyon-nagyon-nagyon szerintem nagy hangsúlyt kell fektetni, tehát nem mindegy, hogy mi az az anyag, amivel működik a szervezetünk.
0: Mondj egy példát, kérlek.
1: Egy példát.
0: Mostanában például mit teszem? Nem készülsz, úgy tűnik most éppen valami nagy teljesítményre, de nyilván benned van ez a rutin, hogy klassz kajákat kell enni, meg értékes tápanyagokat.
1: Hát inkább azt mondom, hogy most már nem eszek ilyen gyors kajákat, tehát ezeket gyors, színes, nagyon cukros, nagyon ízes, nagyon be van csomagolva, és nagyon ki van színezve a külseje, hogy nagyon eladja magát neked, és ezek teljes nulla, tehát vagy nem tudom, például nem fogyasztok egy ide alkoholt, vagy...
0: Ezt akarod pont, hogy megnyitott a számot, hogy alkoholt fogyasztod.
1: Igen, tehát szerintem tehát egy bizonyos szint fölé nem lehet úgy jutni, hogy az ember erre nagyítóval rá nem néz. Én ugyebár ami ilyen speciális, én nem eszek húst, na most ez nálam ez gyerekkorban is nehezen ment, aztán egy 8-10 év ez meg így elkezdett elkopni, aztán abba hagytam, de igaziból nem ez a lényege, hanem az a lényege, hogy amit eszünk, az szuper minőségi legyen, tehát hogyha nincsen mód a házira, akkor is meg kell keresni a leginkább minőségit. Ezen se spórolni, ezen teljesen értelmetlen. Tehát ugye bár a kajából vagyunk, ebből van az energiánk, ebből vannak a sejtjeink, ebből van az agyunk, a minden, tehát az egész rendszert gajra lehet
0: várni. Amikor a kenőben volt, hát nyilván hűtőszekrényen nem volt.
1: Hát ott nem.
0: Ja, tehát akkor ja, nem. Ezeket a minőségi, magas tápanyag értékű dolgokat konzervbe tudtad csak mindig, hogy szállítva.
1: Hát annak idején igen, tehát ott még a spórlás miatt ez 12-3 évben még abszolút fémkonzervek voltak, most már ezek spéci kaják. Ennek mondjuk a harmadát azért be lehet szerezni egy jó boltban. Ezek olyan kész ételek, amik ilyen műanyag csomagolásúak, de attól még ez nagyon-nagyon-nagyon oké kaják. Meg az egyharmada az nyilván azok táplálékkiegészítők, olyan kaják, amit mondjuk akár futóversenyeken is használ az ember. Tehát ilyen félig meddig előre emésztett speciális kaják.
0: Csokoládé belefér?
1: Csokoládé persze belefér, meg a másik harmada, vagy mondjuk az utolsó harmada, az meg ilyen saját készítésű kaják voltak. Tehát például a reggeli műzlit, azt én raktam össze, meg vákumoztam, meg csomagoltam, meg mindent. Tehát, hogy ugyebár itt már az is egy szempont, hogy mondjuk mennyi a csomagolóanyag, mert ugyebár nyilván nem dobod be az óceánba, szóval azt viszed magaddal, és hogyha az kajás, akkor az ott romlani fog a kabinba, az utolsó 2-3 hetében azért 40 fok fölött van a hőmérséklet. Tehát itt ilyen szempontból is végig kell gondolni mindent, meg hát van, amikor lehet rendesen kajálni, meg be tudod keverni magadnak a reggelit ott is, a hullámok között is, de van, amikor két kézzel kell kapaszkodnod, mert nem merüljenek a kondíciók, és akkor mondjuk előjön, hogy egy szénhidrát gél az mégiscsak praktikusan, mert benyomtad, aztán kész is.
0: Ha már a körülményekről beszélünk, akkor gyorsan még akár Grönlanddal kapcsolatban, és hogy az alvás az mindig hálózságban történik?
1: Hát ott igen, ugyebár a sarkvidéken ott van egy mondás, ott, tehát nincsen ülési járat, tehát nem lehet leülni, aztán nézelődni, hanem vagy mész, maximum 8-10 percekre lehet megállni, amikor eszel, aztán utána újra tovább kell menni, vagy pedig fel kell állítani a sátrat, és a sátron belül a pejhálózsákba tudsz regenerálódni. A kettő között nem működik a világ, tehát folyamatos akcióban kell lenni, mert hogyha nem mozogsz, akkor nem termelsz hőt, és akkor ki fog szülni. És nem a mínusz 30 fok, mondjuk az jó, nyilván nem egy meleg dolog, de az nem akkora probléma. A probléma az mindig a széltől jön, hogy az Antarktiszon is iszonyú erősen fúj a szél, meg a grönlandi platón is nagyon, nagyon erős szelek vannak, és mondjuk egy 60-as, 80-as szélben már a mínusz 20 vagy mínusz 30 fok az borzasztó, igen. Hát ott az nem fázóban, hanem az egy konkrét veszélyforrás, tehát ugyanolyan veszélyforrás, mint a jegesmedve a Grönlandon. Tehát nem.
0: És jól tettem, hogy Pehely hálózsák?
1: Igen.
0: Mert a Pehely hálózsák fantasztikus szigetet ahhoz, hogy tulajdonságban rendelkezik, de hogyha egyszer nedves lesz, akkor meghal benne az ember, mert nincs tovább.
1: Hát és Grönland az nedves, ugyebár ott az Antarktisz az egy sivatag, ott száraz a levegő, Grönland viszont az Észak-Atlantin tomboló viharok, gyakorlatilag fölmásznak a platóra, és ott végig szaladnak, úgyhogy vizes a levegő, tehát ott igen, a pejhálózsákodnak a külső rész, az folyamatosan egy jégpáncél van rajta, bent a sátoron belül is. Az úgy tudod szárítani, hogy amit melegítesz vizet a benzinfőzővel, ez napi 2,5 deci benzint kell vinni, hogy felessen olvasztani annyi habat, amit ott meg kell innod, meg megeszed, és mivel beleteszed nem a termoszba, hanem viszel direkt olyan kulacsot, ami a műanyag kulacs, de bírja a 100 fokot bőven, és akkor beleöntöd a forró vizet, és akkor berakod a pejhálózsákba, és ez mint egy mini kályha ott működik, és kifűti neked órákon át, úgyhogy ez ilyen, ja.
0: A sátorban például egyedül voltál mindenki, vagy közös sátor voltatok?
1: Hát az első Grönland átkelésen ott heten voltunk, ugyebár hat különböző országnak a 6 Everest mászója, meg én. Ott 3 sátrat használtunk, és ilyen forgórendszerben cserélgettük egymást, hogy ne menjünk egymás agyára. Tehát 2 napot voltam a norvéggal, 2 napot voltam az ausztrállal, 2 napot az angollal, 2 napot az amerikaival, szóval valahogy
0: így. Az erkölcsi feltől.
1: Ugye? Hát ott nagyjából tényleg az volt a lényege, hogy annyira fáradt mindenki, ingerszegény környezet, annyira rengeteg súlyt veszítesz, fagyási sérülések, ugyebár nincsen átöltözés, tehát 30 napig ugyanabban a ruhában vagy, tehát szagod van, hogy hiányzik a család, a normális élet, folyamatosan vagy menetbe, vagy eszel, vagy alszol, tehát nincs más, és ott az emberek a tolerancia, hát ez kevésbé toleráns, mint így a hétköznapokban. Tehát nincs olyan, hogy most összevesznénk valamit, és akkor na jó, figyelj, én akkor sétálok egyet itt, azt mindjárt visszajövök, és megnyugszom közben, hanem ott kell lerendezni egyből, és mindig az emberi problémák, tehát nem a vihara, meg a mínusz a problémák.
0: Hát az emberi problémák, hogy említetted, hogy ez a nagy Everest mászótársaság kezdetben kicsit lehézett égezőte, ezt igen. Nem csináltad meg. Mivel sikerült a reputációt helyreállítani, sőt, magasra emelni?
1: Hát a 9 év tájfutó múlttal, meg a óceán átvitorlázásokkal, tehát én azért tudok tájékozódni, meg nagyon-nagyon tudok irányba menni, hogyha kell hetekig egy irányba, és pár méterre fogok eltérni a matematikai pontos vonaltól, úgyhogy, és hát ebben nagyon hamar kimagaslott a tudás, tehát oké, hogy én nem voltam az Everesten, de az látszódott, hogyha én vezetem a csapatot, akkor megyünk a legstabilabban, akkor a legkevésbé.
0: Hát nyilván ilyen távolság, egy kis szögeltérés, az a végeredményben sok-sok,
1: persze,
0: akár 10 kilométeres
1: veszteséget is. Hát már itt a mellkasodra erősített laptájulóra támaszkodsz, nyilván a GPS-el vissza tudod ellenőrizni, de az a mínuszban ott nem nagyon kapcsolgatott, az el van rakva, és akkor az iránymenetet csinálod, úgyhogy heteken keresztül, tehát itt ide kell az, hogy...
0: Tehát
1: az
0: akkor azt történt, hogy amikor te felváltva vezetted, de gondolom, és amikor igen, te vezettél, akkor nap végén, amikor megnéztetek, hogy na, mennyit elestettünk, hogy milyen irányba vagyunk, azt mondták, hogy hú, baszki, holnap is inkább te menj elő, mert...
1: Igen, hát meg elő nehezebb menni, mert csak te taposod ki a havat, igen, tehát hogy ami van friss hó a szánot. Tehát sokkal nehezebb húzni elől a szánt. A harmadik, negyedik embernek a legkönnyebb.
0: Mindegyik egy szánt húz, mindenki.
1: Igen, mindenki húzza a saját kajáját, ugyebár ez mondjuk a Grönlandon ez 70 kg, az Antarktiszon 90 kg egy ilyen szán, tehát ez meló, és emiatt elő lenni fárasztóbb, nehezebb, általában szemből fúj a szél, az Antarktiszon csak szemből fúj a szél, és a déli sark felől. Tehát ez így hamar kiderült, hogy hatékonyabbak vagyunk, meg jobbak vagyunk, meg én meg megyek elől, aztán ennyi. Úgyhogy, de amúgy, amit mondtál, tényleg ez ilyen viccesen ment, hogy mivel ott már mindenki volt mondjuk 30 éves korában, koráig az Everesten, ezért így ment a viccelőzés, hogy mit csináltam eddig, hogy tévét néztem, hogy nem voltam az Everesten, és akkor mondtam nekik, hogy bár Magyarországon az Everest az kb. Az olyan, mint a temetésedre fizetnél be, szóval van mögött egy ilyen sötét misztikum, és hogy azért itt nem mászkál hetente fel valaki az Everestre, és ott meg nyilván ez egy lengyelnek, hát ott meg oké. Okay. Tehát ez meg egy ilyen minimum, hogyha ilyenfajta projekteket csinálsz, akkor mész az Everestre is, meg beleillik a sorba. Tehát más, nyilván teljesen más. Tehát más ország, más kultúra, meg más tudás, meg más táj, meg minden más.
0: Azt nem hagyhatjuk ki, hogy mondtad, hogy az északi sarkvidéken, illetve a Grönlandon, ott bizonyos kell számolni jeges medékkel. De ez úgy kell, hogy a térfő közepén is, tehát nem csak part közelben, hanem a víz közelben, hanem nagyon messze a víztől is vannak jeges medék.
1: Hát alapvetően azok a medvék, amik mondjuk veszélyesek lehetnek, ugyebár ez a keleti partvonalon vannak, tehát én egyszer, ugyebár átkeltem keletről nyugatra, ez a kicsit veszélyesebb, mert itt a jegesmedő, tehát ez nem egy vadállat, hogy jön aztán ráront valakire, mert nem tudom, rossz napja volt, hanem ez egy vadász, tehát követi egy-két hétig a csapatot, kifigyeli a szokásait, simán egy-két hétig megy utána, kifigyeli a szokásokat.
0: Úgyhogy hátra néztek, és látjátok, hogy ott jön?
1: Hát, ha látjuk, akkor az egy
0: akkor
1: jó helyzet.
0: Akkor van.
1: Akkor az úgy oké, de általában nem, tehát a jegesmedő azért jobbak a képességei. Szóval kifigyeli, hogy mit tudom, én reggel mondjuk kimegy el legmesszebb vécézni, aztán egyszerűen csak begyűjti. Szóval, tehát ez egy másfajta játékos, és emiatt, ugyebár a keletről indulva az ember elhozhatja magával a jegesmedvét sokáig, akár a fél útig is, mire ott az tényleg támadásba lendül. Tehát ez a veszélyesebb, de én ugyebár csináltam egy páros átkelés nyugatról keletre, hogy csak az utolsó napokban érdemes ezzel számolni, meg hát nyilván vinni kell fegyvert, tehát az egyetlen eszközömbe lehet tud ijeszteni.
0: Ja. Szevasz.
1: Halló.
3: Tehát ez a veszélyesebb, de én úgy vagy csináltam, hogy páros át kell is
0: nyújtani. Jó, akkor ez így nem jött be. Okay. Ja, Isten, nagyon fontos, hogy akartam a végre, hogy ki ne felejtsen, persze most az egy fel a kérdés nem jut eszembe. De ja, nem, de mégis a jegesmedve volt, és honnan tudod, hogy már nem vadászik rátok, hogy most elmaradt valahol?
1: Hát ezt így kb. Senki nem tudja, ez olyan, mint hogy a hóhíd a Gletscher hasadék fölött, az kibírja a
0: akkor
1: negyedik
0: azt mondom,
1: embert is.
0: Hogy mondom, hogy meglátni nem olyan egyszerűen.
1: Én szerencsére nem láttam különben medvét, mind a két átkelés alatt.
0: Honnan tudtátok, hogy nyomon van mögöttetek?
1: Az nem a mi csapatunknál volt, hanem a repülőtéren találkoztunk egy másik expedíciós csapattal, és őket követte elég sokáig, uh-huh. És utána kijött ez az Arctic Commando nevű egység, aztán leszett helikopterről. Ugyebár ott nem nagyon azt nézik, hogy ki halófél, vagy nem halófél, vagy bármi, hanem azt nézik, hogy egy embert fog enni élőlény, másrészt meg az inuit falu az egy hétig megél a húsából, szóval tehát ezt konkrétan vadásszák őket. Most nyilván jegesmedvét se kell félteni, szóval ott nem olyanok a jegesmedvék, mint hogy Erdélyben oda megy a falu mellé és megy a kukához, tehát itt nem mennek be ugye így a faluba, tehát a jegesmedvé azért nagyon-nagyon más képességei vannak ott egy ilyen felszínen, de más ott, tehát bemisz a legkisebb boltba, akármilyen kis ABC-be, ott is lehet puskát venni, és a boltos nem kérdezi meg, hogy van erre engedélyed, tudod használni, tudod melyik az elé, vagy a szomszéd idegesített fel. Tehát ott a puska az egy olyan eszköz, mint a bakancs, hogy nyilván -20 fokba kell a bakancs, és akkor kell a puska is, mert ha jön a medve, akkor Hogy ez az egyetlen eszközöd, amivel egyáltalán esélyed van arra, hogy el tud ijeszteni.
0: Megvan, nagyon fontos, jól eszembe jutott. Egyszer meséltem is neked egy pár szóval, hogy a Oriana Fallaci nagyon híres könyvet írt, Ha meghal a nap, amit a tulajdonképpen riportok a Holdon járt amerikai űrhajósokkal készített beszélgetések leírva, és majdnem mindegyikük ilyen viszonylagos depressziós tüneteket mutat olyan szempontból, hogy túl van élete legnagyobb teljesítmény, innentől csak lefelé van, mert sokkal egyszerűbb, meg ilyen hétköznapi dolgok lesznek a részei, illetve a cselekedetei, és a nagy dolog, ami megismételhetetlen, azon már túl van. És te azt nyilatkoztak többen, és olvastuk, hogy ezeket az extrém átevedéseket, meg óriás dolgokat ezzel letudtad, és hogy befejezted. Van most benned is valami üresség esetleg, vagy még a túl vagy azon, hogy új célokat tűzzél ki, most már nem ilyen fizikai teljesítmények terén, hanem más dolgokon, hogy hogy állunk most ezzel?
1: Hát igen, mindenképp vannak célok persze, tehát ugye a következő 20 évre elég fixen megvan az elképzelésem, és elég nagy is ahhoz, hogy megadja azt, amiben le tudom kötni az energiáimat. De nyilván én megváltozni nem fogok, tehát én 10 évesen is ilyen voltam, most is ilyen vagyok, meg 80 évesen is ilyen leszek, szóval a felületet tudom megváltoztatni, hogy hova koncentrálok. És szerintem igen, mivel potenciálisan ezzel azért az ember előbb-utóbb kinyírja magát, szóval így muszáj volt abba hagyni valahol, és ezzel már évek óta agyaltam, hogy hol lesz a kiszállási pont, ahol a magas veszélyfaktorú dolgokat abba hagyom. De nyilván ez most még nem érzem különben, de számolok azzal, hogy a következő 5 éven belül biztos lesz pár megingás, tehát amikor így szembe jön egy olyan projekt, hogy ez annyira adja magát, ez annyira jó, és ez amúgy annyira nem is veszélyes, és mit tudom én, de muszáj, tehát valahol ez olyan, mint a vacsorázunk, és akkor megvolt a első, második fogás, meg még a desszert is, meg még egy desszertet ettél, meg még egyet, de nem eheted örökké a desszertet, tehát valahol abba kell hagyni, tehát és fel kell állni az asztaltól.
0: És egyébként, amikor nem, mondjuk mi a hobbit például, vagy van valami őrület, amivel?
1: Nincs hobbi. Nincs hobbi, így igaziból most amióta hazajöttem, azóta így ki van centízve minden. Ugyebár az útról készül egy könyv, ez most már pár hét múlva már talán már kézbe lehet fogni, mert csak a nyomdától várjuk vissza, úgyhogy ez rengeteg időt vitt el, gyakorlatilag majdnem minden nap van egy előadás, vagy valami olyan.
0: De tulajdonképpen még mindig ezt a projektet
1: mindig ezt más ventilálom ki, igen. És szerintem ez minimum még egy fél évig el fog tartani. Utána kell majd okosnak lenni, tehát megvan az, hogy mit csinálok, meg mit fogok csinálni, de az biztos, hogy nyilván, hogyha ebbe töltöttem a 18 évet, meg gyerekként is erről álmodoztam, akkor ez nem egy olyan, hogy mint egy villanykapcsoló, hogy most lekapcsoltuk, aztán ennyi. Viszont le kell kapcsolni, csak szóval számolok azzal, hogy majd ugyanúgy, mint hogy a hajó fel fog borulni az óceánon, és fel is borult, ugyanígy kell ezzel számolni.
0: Kérlek, számolj vele körülbelül, akkor 2 év múlva megint megkérdezlek téged az ügyben.
1: Jó, oké, ez egy ilyen még egy csekk.
0: Meséljük el, hogy miért vagyunk a világban, jó?
1: Oké.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy legalább néhány fontos kérdést feltudtunk, vagy feltudtam neked tenni, és valószínűleg hazafelé fog gondolkozni a hétben, vonatom, hogy te jó Isten, azt miért nem kérdezte meg, te hülye, hát azt kérdez. Ez majdnem minden is ültel, így van, de nem baj, azt jelenti, hogy továbbra is nézd meg az agyunkba, meg ez a sok érdekesség, amiben meséltél. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok a következő életedben, és egész biztos vagyok, hogy még nagy dolgokat fogsz csinálni.
1: Köszönöm szépen.
0: Akkor ez volt a Planetáról, gyerekek. Szevasztok.

0: térről.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió Szélről című adása, és most egy rendkívüli adást veszünk fel, mert eddig egy éven át mindig élőben jelentkeztünk, de most egy nappal az adás előtt vettük fel ezt a kis helyszíni beszámolót. Itt vagyunk Ravaszdon, már sokat meséltünk a műsorban Ravaszról, és azokról a zenészekről, akiket részben itt ismertünk meg egy ilyen műhely keretében. Mi most már egy pár éve járunk ide, de most itt van egy nagyon kedves vendég velem, aki, ha minden igaz, akkor most először vett részt, aki a Csiba Dalma, és a hangszere a klarinét, de most igazából én is most tudok meg sok mindent róla, hogy ő mióta klarinétozik, és hogy találta meg ez a zene őt. A háttérben valódi emberek hangjait halljátok. Dalma, mesélj egy pár szót, hogy kerültél ide, mióta van a klarinét a kezedben.
2: Sziasztok! Hát én már 10 éves korom óta kb. Klarinétoztam egyébként, vagy lehet, hogy előbb is, valahogy így. Aha. Zeneiskolába tanultam sima, komoly zenei klarinétozást, és akkor még egy ilyen S-klarinétom volt, az a kisebbik klarinét, és azt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon ügyesen játszottam rajta, és emiatt behívtak engem az ifjúsági fúvós zenekarba, és akkor ott sokáig játszottam, amíg meg nem nőttem, és akkor lett egy nagyobb klarinétom, és akkor elvesztettem eléggé a motivációt, mert hirtelen az S szólam helyett ilyen harmadik klarinétos kitartott hangozásom lett, ami úgy nem motivált tovább, meg azért úgy kamaszodtam is.
1: De akkor ez az S klarinét, ez a gyerek klarinét igazából? Hát ezt én nem is tudtam egyáltalán.
2: Nem feltétlenül, tehát van, akiket sima B klarinéton.
1: Aki játszik rajta?
2: Igen, igen, igen, igen. Az egy ilyen magasabb hangon szóló klarinét, és ilyen külön szerepe van egy zenekarban, mert olyan, mint
1: a klasszikus zenében használják,
2: hát, szerintem használhatják máshol is egyébként, csak az mivel magasabban szól, így csilingel, és annak mindig olyan szólamai vannak, amik így kitűnnek egy zenekari darabból. És általában gyorsak és nehéz őket eljátszani. De nem sokat játszik, viszont az eléggé alattódik.
1: Ilyen magasan. Ja. És akkor visszatértél az S-hez azóta?
2: Nem, mert nem tudtam szerezni S-klarinétot, meg igazából akkor ez így letörte a lelkesedésemet, és akkor nagyon sokáig egyáltalán nem is játszottam klarinéton, mikor a nagyobb klarinétot megkaptam. Mert alapból azért kaptam ezt, mert picik voltak a kezeim. És akkor így jött egy kislány, neki még kisebbek voltak a kezei, és akkor így, de attól még annyira...
1: Gyerekkori drámák.
2: Igen, igen. De annyira nem nőtt meg a kezem, és a béklarinét nekem nagyon nehéz volt az elején. Úgyhogy, na mindegy, és akkor sokáig nem játszottam, és igazából most nemrég kezdtem el újra igazán klarinétozni. A saját kis zenekarunkban, ami egy eléggé experimentális, őrült, elborult zene. De egyébként...
1: És ez hogy néz ki, amikor sok évig nem játszol, hogy gondolom, hogy érlelődik benned, hogy azért kéne, vagy hát hogy hallgattál zenét, és akkor egyszer csak...
2: Persze, minden évben elhatároztam, hogy majd újra klarinétozni fogok. De más hangszerek is érdekeltek egyébként, úgyhogy más hangszerekbe is belefogtam. Két évig csellóztam.
1: De jó, igen. Nem is tudtam.
2: Ja, hát, mert semmit nem tudok. Két év alatt, akkor már nagyobb voltam, és akkor azért nehezebb volt nekem, mert nem is tudtam basszuskulcsba olvasni, meg semmi. Úgyhogy meg banjozni próbáltam megtanulni, az sem nagyon jött össze.
1: És amikor újra kezdted, akkor mit tudom én, elővettél ilyen régi kottákat, vagy...
2: Nem, igazából elmentem egy népzenészhez, a Zolihoz, Gárgyán Zolihoz, ja igen, mert ő egy ismerősöm, és nagyon szerettem volna népzenébe kezdeni, És akkor elhatároztam, hogy ezt majd így gyakorolni fogom, csak nem, ez meg sokszor volt ilyen, hogy így visszatért, hogy kéne újra klarinétozni, de nem találtam valahogy így hozzá az utat.
0: Aha.
2: És akkor ide a MediaWave-re, vagy hát ez már nem a MediaWave, de hogy annó még a MediaWave-re egy csomót jártam, és akkor ez a része meg így jött elő, hogy itt találkoztunk.
0: Igen. És akkor hát a MediaWave-en sok éven át Mikkel Montanárónak ezek a műhelyei voltak. Ő ugye a Keleti Szélnek a zeneszerzője, meg más tilos műsorokban is gyakran vendég egyébként, Népzenében például. És hát ugye a Keleti Szél produkciónak az volt a lényeg, hogy mindig a világ teljesen különböző szegleteiről összejövő emberek nagyon kevés próbával, vagy akár próba nélkül is nagyon gyorsan képesek voltak egy közös valamit létrehozni. És azt hiszem, hogy persze kicsiben, de valahogy ez történt itt ma is velünk. Nem? Hogy nem ismertük egymást, meg nem játszottunk együtt korábban. És ez milyen volt neked?
2: Hát ugye, mivel én sokkal ügyetlenebb vagyok, mint a többi zenész a csoportban, ezért féltem egy kicsit, hogy most itt én mit fogok tudni ehhez hozzátenni, de a Jenő mondta, hogy alapból ő mondta, hogy ehhez lehet csatlakozni, mivel a Montanárónak ez a különleges képessége, hogy akár egy nagyon kevés zenei tudással rendelkező embert is így be tud venni, hogyha...
0: Nem tudom, mesélték-e neked azt a híres évet, amikor volt egy ember, aki ott ólálkodott a műhelyünk körül.
2: Nem,
0: még
2: nem.
0: Komáromban volt a MediaWave, és hát egy idősebb ember volt, és ott állandóan ott jött, ment a próba alatt, kezébe volt egy nagy kannás bor, és már kicsit piros volt az orra, és egy idő után mondta neki, hogy hát most itt járkálsz, hát ne járkálj, akkor vagy szállj be, vagy menj odébb. És akkor hát ő nem tud semmilyen hangszere, nem tudom mi. Elég az hozzá, hogy a koncerten ez az ember fütyült, és volt egy szám, amit teljesen e köré épített fel Montanáról. Az ő, hát gondolhatod, hogy tehát nyilván semmilyen zenei képzettsége nem volt, viszont

0: érdekes, illetve nem mindegyiknek érdekes, de akik mondták, hogy szeretnek amatőrökkel játszani, az azért nem, mert ez tényleg egy meglepetés. Tehát hogy semmi, amit tanultál, az nem fog segíteni abban, hogy egy ilyen helyzetben mit kell csinálni. Akkor én azt gondolom, hogy ez jól jött ki, ugye?
1: Igen.

0: Nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és lesz egy-két részlet, majd most megpróbálunk ilyen tábori hangulatot adni. És még azt akarom elmondani a hallgatóknak, hogy lesz Somogyfajszon az idén is, mert pár éve járunk oda is, egy ilyen nyári berek nevű tábor, és ott is meg lehet találni ezt a zenélési lehetőséget. Montanár ott lesz, és lehet jelentkezni bátran, hogyha valaki szeretne ilyen zenéléssel próbálkozni. Akkor itt vagyunk a Szérölben, Csiba Dalmával beszélgettünk, itt a háttérben a ravaszdi tábortűz, és különböző zenészek fogunk majd még találkozni, és egy-két részletet mutatok majd nektek a műhelyből is, tehát ott is, ahol Montanaro műhelyéből, illetve a holnap esti koncertre, illetve hát nektek Szérről hallgatóknak ma esti egy pár részletet bejátszunk. Köszönjük, hogy hallgattatok, és találkozunk következő hónapban, akkor már élőben. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: És szerintem a tangó az jó, egy lassú, de aztán amikor megyünk a Adámtól, lehet egy kicsit gyorsabb menni.
1: De mikor indul el az esztem? Nálad vagy ott valahol? Vagy egyszer csak? Jó, egyszer csak. Jó.
0: Hát, úgy van, három dal, egyszer a tuti hangszeres, és aztán már jönnek.

Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol. Nem basszol.

0: Ja, jó.
1: Szerintem itt szemben szólnám, hogyha csak letisztulsz.
2: Nekem de hogy
3: van? Nekem is nagyon jó, hogy van.
2: Lehet egy kicsit ilyen
1: beszúszni.
0: Jó, igen, most...
2: Amúgy amiket csináltál a felépülőben, az
0: hogy... Ja, hogy ne az, csak hogy...
2: Írd le, légy
1: szépen. Van, hogy az egy kicsit a trombik a halál.
0: Igen.
2: Meg az, hogyha így húztad be tud a szépen.
0: Igen, most
1: ez... Na jó.
0: Felhelyezés.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézi fejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjuk keltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Na, hello, hallgatok! Ez nem mindig a Tilos Rádió, abban is a Mezitlábas Mesék című műsor. Én Johnny Dáma vagyok, jövő héten DJ Suhaid lesz a műsorvezető. Van egy programajánló, illetve kettő. Holnap egyrészt a Dugattyús házban Ting Misivel játszunk. Dugattyús All Stars néven, úgyhogy nem csak mi leszünk ott, hanem sokan mások. És viszonylag sokan lesznek a Kassa hajón is, ahol normális drum and bass buli lesz. A Minimus az biztos benne van a csapat nevében, de a Mastiff és a Jenci és a Vidael és a Longman az még biztosabb. Az a Kassa hajón lesz, mindkettő holnap, úgyhogy ez egy programajánló volt. Hello Rita, hello Chucky, hello Ákos, hello Dresda. Mindenkinek hello, hallgassátok tovább a műsort. Yeah.

nincs is jobb dolog, mint 7-incses bombákat küldeni péntek délután. Ez történik most itt a Tilos Rádióban. Ez a Mezitlábos Mesék. Én DJ Johnny Dáma vagyok, ti vagytok a hallgatók. Hello!

Na, kedves hallgatók, még nincs vég az adásnak, csak majdnem, úgyhogy elmondom gyorsan a programajánlót, ami nem más egyrészt, hogy holnap a Team Misivel és egy csomó másik DJ-vel együtt játszunk itt a Dugattyús házban. A Jenci, a Mastiff, a Longman és a Videl pedig a Kassahajón játszik az úgynevezett normális drum and bass buliba. Ez egy programajánló volt. A műsor 3-ig tart, úgyhogy ha már belemerültünk itt a slágerekbe, lejátszok egy olyat, ami pont itt van, és igazából itt a műsorra biztosan nem játszottam, Lapesti drámán is csak egyszer. Küldeném mindenkinek, aki szereti. Még egyszer visszajövök elköszönni, addig is hallgassátok a műsort. Ez itt Lábas mesék, tilos, jeje.

Hello hallgatók, szevasztok csetelők, nagyjából ennyi volt már a műsor, köszi mindenkinek a hallgatást. Hello Rita, Csaki, Ákos, Zsombor, Drezda és mindenki más, aki hallgatta a műsort. Ne felejtjétek, hogy... az már nem mondom be, de ne felejtjétek a holnapi bulikat, amiket bemondtam korábban, és jön az utolsó szám. Mindenkinek jó hétvégét! Hello!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A mediterrán eredetű agás-sisakos-kos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példány akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körös-Maros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kottanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Tilos Rádió, FM 90.3, roadmovie műsor. Szervusztok, kedves hallgatók, engem Marga Ferencnek hívnak. Mai adásban egy filmfogatásra fogunk kilátogatni. Reisz Gábor, a Van, a Rossz versek és a Magyarázat mindenre rendezője készíti legújabb filmjét. Most itt vagyok a Schwab-hegyen, csücseregnek a madarak, mint azt halljátok. Milliárd forintos házak között járok, és egy ilyen házban zajlik éppen a forgatás. Április 17-e van péntek, dél körül. Próbálok odaérni az ebédszünetre, hogy tudjak beszélgetni az emberekkel. Ez a forgatás utolsó előtti napja, és az a furcsa eset állt itt fenn, hogy még a választás előtt kezdődött a forgatás pár héttel, és aztán megtörtént a választás múlt vasárnap, és akkor még volt 6 nap ezután nekik, majd erről is fogunk beszélgetni, hogy ezt hogyan élték meg. Nem néztem direkt utána, hogy miről szól ez a film, valamiért, amikor megjött róla az első sajtóközlemény, akkor így direkt átugrottam a tartalomleírást, és így azóta is sikerült elkerülni, és aztán most már így kitaláltam, hogy így nem fogok utána nézni, hanem majd ami kiderül itt a beszélgetésekből, vagy ami majd nem tudom beszélődik, hát előzeteseket amúgy sem nézek már régóta, úgyhogy abból nem fog kiderülni, de azért tök jó lenne úgy beülni rá, hogy így gyakorlatilag semmit nem tudok róla, mert a történetről. Úgyhogy most ez lesz, hogy bemegyek és beszélgetek remélhetőleg Reisz Gáborral, Berkes Júli producerrel, a főszereplő Tompa Ádámmal szeretnék, és még akivel sikerül. Már a hegyvidéki rendőrök ott a leparkolt kocsim körül áldogálnak, mert nem a legjobb helyre sikerült beállnom. most akkor beszélek velük, hogy mi van, és akkor megyek be a forgatásra.

0: itt vagyok Reisz Gáborral, rögtön sikerült összefutni vele, most a próba után szív egy cigit a házerkéjén. Mikor és hol pattant ki a fejedből ennek a filmnek az ötlete?
1: Egy beszélgetés indítottál a Berkes Julival, ahol a Juli szóba hozta a lakógyűlést, és igazából ez a beszélgetés az azon a héten elindította az alapötletet nagyjából, hogy egy lakógyűlés körül játszódik a film. Akkor egy jó pár hónapig csak egy lakógyűlés lett volna, és aztán jöttek a különböző közéleti inspirációk, és kezdett ez így alakulni. Hát egy olyan fél évig ez így formálódott, és valamikor, hogy volt ez, 25 nyarának közepe végén állt össze teljesen az első treatment, szeptemberben meg volt az első forgatókönyv, vagy szeptember-októberben az első változat a forgatókönyvnek, és aztán utána még egy verzió készült december-január környékén, persze kisebb változtatások még márciusban.
0: És különben amiatt változtattál rajta valamit, hogy mi lett itt a választások kimenetele? Vagy te erre gondoltál, hogy ez a film mit fog jelenteni akkor, hogyha marad a Fidesz, és mit fog jelenteni akkor, hogyha nem marad?
1: Eszembe jutott párszor, de az Éva, a Schulze Éva, akivel közösen írtuk, ő azért ezt mindig így lesöpörte, hogy ez azért egy univerzális dolog, ez nem csak magyar specifikus dolog, szóval ez most ellentétben a korábbi filmekkel ez a bizonyos ilyen nagyon itt és most Magyarország, itt és most Budapest hangulat, ez abszolút szándékosan el van fedve, és univerzálisabb egy kicsit az egész. Persze lakógyűlés szerintem külföldön ilyen módú lakógyűlés konkrétan nincsen. Nem így értem, hanem inkább az, hogy van egy világ, ahol omladozik a födém és a padló és minden, és úgy csinálunk, mint hogyha minden oké lenne. Ez azért elég jellemző, nem is csak a politikára, hanem úgy alapvetően a mostani társadalmakra.
0: És miért akart ezt az univerzalitást? Mert azért a te gyakran érveltél amellett, hogy muszáj a magyar valóságot megmutatni, meg hogy tényleg mindig mondtad, hogy nem tetszenek azok a filmek, amikben nincs az, amiben élünk.
1: Mert mérhetetlenül, hogy ebben a kontextusban, amit mi csinálunk ebben a filmben, ez nagyon-nagyon didaktikus lenne. Így is vannak olyan mondatok és karakterek, akik azért szerintem könnyen felismerhetőek, könnyen az embernek lesz szerintem déjà vu-je, de hogyha erre még így konkrétan rátennénk, akkor szerintem ez sok lenne egyszerűen, didaktikus lenne.
0: És nehéz volt a magyarázat mindenre után, ami egy ilyen nagyon sikeres projekt volt, és akkor utána így belevágni a következőbe, és akkor kitalálni, hogy mi legyen a következő?
1: Hát volt vagy három különböző terv, amiknek igazából valahol ez egyfajta ilyen mutációjából állt össze. Sőt, van egy olyan terv, ami az bizonyos elkaszált terv, a dobklauzál, ami szerintem azért, ez nem volt tudatos, de szerintem abból is valamit megjelenik ebbe a filmbe. Valahol az alap kimenetel, vagy kicsengése, amit a dobklauzálba akartunk, az hasonló, mint ez a setup, a történet, a szereplők, az teljesen más.
0: Most bevillant az, hogy amikor így, nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt így kérdeztem, hogy mi lesz a következő filmed, akkor valami, mint valami esküvőt mondtál volna. És nem a sajátodról beszéltél, hanem hogy esküvőn játszódna.
1: Nem, van egy esküvős projekt nagyon-nagyon régen, van után írtam. Nem tudom, majd egyszer lehet, hogy az előjön.
0: Akkor szerinted álmodtam, vagy ez másnak az esküvős projektje?
1: Lehet, hogy másnak. Nem tudom, a többieknek az esküvős projektje. Mindenkinek van egy esküvős projektje, biztos. Nekem volt egy.
0: Szerintem tök szerencsés az időzítése ennek a forratásnak, mert hogy neked van mivel foglalkoznod, és elképzelem a többi alkotót, aki már nagyon régóta vár filmjére, és úgy most ő milyen izgatott lehet, hogy akkor nem is, akkor mikor lehet majd elkezdeni valamit. Ezt te is így érzed, hogy ez jó, hogy most neked van ez a konkrét dolog, ami foglalkozhat?
1: Hát ezt fél éve hallgatom én is, ezt a magyar filmszakma egy bizonyos része elkezdett várakozni, és szerintem ez a legrosszabb, amit tehetnek, hogy várakoznak. Szerintem még várakozniuk kell, hogyha valóban ez az alapállásuk, mert hogyha az történik, ami jó, vagy ami mondjuk az optimista a részemről, legalábbis az optimista jövőkép az az, hogy feláll egy új rendszer, amelyik szakmai alapú, amelyik demokratikus, amelyik rotálódik, ahol van normatív alapú támogatás. Ezek mind olyan dolgok, amiknek sok idő kell, amik kialakulnak. Egyik napról a másikra nem fog megtörténni, viszont hogyha ugyanez a rendszer marad, csak kicseréljük a szereplőket, akkor én nem leszek elégedett. Őszintén szólva, szóval az egész NFI szakmai

0: szakmai alapon lévő szervezetnek kéne lennie.
1: Különben te bíztál a kormányváltásban?
0: Hát bízni bíztam persze, de őszintén szóval nem hittem. Én abszolút a szkeptikusok közé tartoztam. Én amikor kijöttek az eredmények, akkor utána olyan 33 órával később kezdtem el felfogni, mi történik. Már rég ünnepelt körülöttem mindenki, én is próbáltam ünnepelni, és én tényleg ezt így nem gondoltam volna. Igazából azt hiszem, hogy még utána is sokáig azt éreztem, hogy ez valami trükk. Hol van a csel e mögött? És ezt egyébként egy picit még fenntartom, tehát hogy most ez így nagyon politikaivá válik, de én továbbra se értem, hogy a fenébe lehet, hogy a kormány az erről nem tudott. Van egy-két jel, tudom, ami kicsit arról szólnak, hogy valamit érezhettek, de értem ezt a pöffeszkedést, amitől már nem látják saját magukat, elveszik a realitás érzéket, ezt is értem, de mindezekkel együtt nem értem a kommunikációjukat. Az utolsó pár hetet nem értem, egy csomó mindent. Ezt úgy mondom, hogy közben mi forgattunk, szóval ez vicces volt, hogy itt gyakorlatilag itt mindenki a holtidőkbe átállásokkor a telefonját nézegette a nap reggelén, amikor szálltunk reggelizni, és aztán elkezdtünk forgatni. Szóval az azt megelőző időben az előző napi hírekről beszélgettek az emberek. Én általában pár dolgot hallottam, megtudtam, de nem volt agyam követni a dolgokat, és kicsit örültem is, hogy forgatunk, és nem kap el ez a kampányőrület, és nem követem úgy, ahogy az idegekre megy. Bőven elég az, hogy az ember forgat, az úgyis az idegekre megy.
1: És szerintem ez jó volt, ez az időzítés, így, hogy a film nagy részét még a választás előtt forgatátok, és akkor még van most egy hét, amit meg utána?
0: Alapvetően az lett volna a terv, hogy előtte befejezzük, mert mindenféle szenáriót próbáltunk elképzelni, és volt olyan is, ami nem valósult meg, úgy tűnik, hogy a franc se tudja, hogy mi fog történni, hogy kitör itt valami polgárháborúhoz hasonlító, vagy akár olyan helyzet. Ezért mindenképp be akartuk fejezni előtte, de aztán elcsúsztunk.
1: Arra gondoltam, hogy mennyire más film lenne ez, hogyha az egészet a választás után forgattátok volna, ilyen eufóriában, de lehet, hogy pont amiatt is más lenne, hogy akkor nem tudtatok volna annyira koncentrálni rá.
0: Nem hiszem, amúgy. Meg nem lenne más, tehát, hogy mi tényleg az utolsó pár hónapban már inkább finomítgattunk a forgatókönyvben, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen, tudod, hogy az aktuál politikára nagyon ráüljön valami.
1: Amikor a magyarázat idején voltam a lakásodon, csináltunk egy interjút, akkor fel volt írva a falra egy cím, az, hogy nem beszélve arról, hogy. És akkor azt mondtad, hogy ez lesz a következő dolognak a címe, még nem tudod, hogy mi lesz az, de hogy ez lesz a címe, és aztán tényleg ez lett a címe annak a színházi adásnak, amit csinálták később, hogy ennek a filmnek a címe ez, hogy az ember végez, ez hogyan jött?
0: A nem beszélve arról, hogy ez tényleg onnan. Ez egyszer egy nagyon jó barátommal dumáltunk, és valahogy ő mondta, hogy ez elképesztő, ez a nem beszélve arról, hogy, és aztán elmondott, hogy miről nem beszélve, hogy ez elképesztő, hogy a magyar nyelv az milyen ellentmondásokba ütközik gyakorlatilag ilyen menetrendszerűen, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, és innen jött, hogy akkor ezt mindenképp el kell sütni. És aztán a színházi előadásnak lett így a címe, mert ahogy azt csináltuk, hogy azt mondtam, hát végül is ez lehet. Az ember végez az abszolút erre a filmre jött, amikor már ugye a filmnek az első forgatókönyv megszületett, akkor lett, igen, az első forgatókönyvnek már ez volt a címe. És csak úgy beugrott.
1: Tompa Ádám a főszereplője a filmnek. Őt miben láttad, vagy így hogyan figyeltél föl rá?
0: Hát szóba jött az Ádám, és kért a Barcskat, a casting direktor egy videót tőle. Az Ádám küldött 3 mondatot, amiben bemutatkozott. És akkor én mondtam a Katának, hogy küldjön már még valamit, mert ez ugye kicsit kevés, hogy tudjuk a nevét, meg hogy mikor született. Körülbelül ennyi.

0: Ennél nem volt sokkal több. És ez valahogyan kicsit elsikadt talán. Aztán később megtudtuk, hogy miért sikadt el, de a történet úgy folytatódik, hogy elmentünk megnézni a Biffen a Blue Heron-t, amiről már hallottam a Simlertől, hogy ez mennyire jó az a film, és akkor megnéztük a Blue Heron-t, és amikor megjelenik az Ádám, akkor gyakorlatilag egyből a Zsófival, a feleségemmel egy egymásra néztünk, hogy ez még Kristóf. És aztán online casting, életemben először.
1: Miért kellett online casting?
0: Mert az Ádám Kínában volt, egy egyéves színházi projektje volt kint, és kicsit hamarabb véget vetett ennek az egyéves projektnek azért, hogy megcsinálja ezt a filmet. Tehát ő vele úgy találkoztunk először, volt egy élő casting is, hogy ment a Mannheimi Fesztiválra, a Blue Heronra, Shanghaiból, és leszállt Budapesten, ilyen hatalmas jetlagbe, ott improvizálgatott valamit a Józsa Bettinával, és aztán mondtuk, hogy megvan, és ezt követően folytatódott a próba online, szóval egy hónapot, vagy másfél hónapot online próbáltunk.
1: Zenéről akartak még kérdezni, hogy mind a három eddigi filmednek nagyon ilyen sajátos zenei világa volt, hogy erre mit találtál ki?
0: Van egy konkrét híres magyar darab, és ezt a zeneművet dolgozgatjuk át Kálmán András zeneszerző barátommal, már el is kezdtük, de még lehet, hogy lesznek koncepcióváltások, mert azért a vágóasztalon vannak meglepetések. A hangulatilag is, és önmagában azt, hogy az ember akkor látja a filmet egybe, és akkor azért úgy tudnak változni a dolgok.
1: A múltkor, amikor legutóbb beszéltünk tavaly, akkor kérdeztem tőled ezt, hogy mit tanácsolnál egy fiatal színésznek, aki azon vacillál, hogy elvállaljon-e egy ilyen NER filmben, vagy NER produkcióban szerepet, és azt mondtad, hogy ne vállalja, hogyha tehetséges, akkor ne vállalja el.
0: Azt mondtam, hogy bízzon a tehetségében, mert sokszor azt hiszem, hogy azért vállalják el, mert félnek, hogy nem lesz több alkalom.
1: És most, te hogy látod azoknak a színészeknek a helyzetét, akik viszont vállaltak szerepet ezekben a produkciókban, vagy akár ezeket a produkciókat kísérő dolgokban? Például pont tegnap néztem meg azt a, tudod, a Fóti stúdiónak a megnyitóját, amin ott volt Orbán Viktor, és akkor a drága színészeink ott bohóckodtak Orbán Viktor sok pénzért, ugye már ezt lehet tudni, Orbán Viktor előtt. És hogy akkor most már látom, hogy ezek a színészek hirtelen nagyon, nagyon jó irányba állították magukat, és nagyon örülnek, de hogy szerinted te, vagy más fogja használni ezeket a színészeket mostantól?
0: Hát természetesen én abban hiszek, hogy nem olyan jövőnk lesz, ahol ezek számítanak. Tehát igazából arra kéne törekedni, hogy egy olyan világban élünk, ami lehet, hogy nagyon naív, de ez a gondolat, de hogy egy olyan világban élünk, ahol ezek nem számítanak, az egy más kérdés, mert néha ezt összekeverik, azt hiszem, vagy legalábbis gyakran érzem azt, hogy ehhez hasonló dolgokról beszélünk, és hogyha én valami ilyesmit mondok, akkor abba a kocsmába, vagy házi buliba én leszek a fideszes. És ez egy más kérdés, hogy valaki milyen szerepet játszik egy filmben, és most nem a szereplő szerepéről beszélek, hanem az, hogy mi az, amit ő csinált, mi az, amiben részt vett konkrétan. Ezt most nem tudom teljesen elmondani, de arra gondolok például, hogy azok el fognak rabolni. De ez nem is baj, mert úgy sem tudom elmondani, jó.
2: Nagyon bocsánat, de most ezt abba kell hagyni, mert díszletárfét.
0: Hogy azt szerintem nagyon rossz lenne, hogyha ilyen büntetésbe kerülnének emberek, ez inkább arra emlékeztetne, ami az előző rendszerrel, most már múlt idő, azzal volt összefüggésben szerintem, hogy tehát mi a különbség a fekete lista, és akkor veled azért nem dolgozunk, mert... Persze mindenkinek lehet ilyen döntése, de szerintem nem túl egészséges, hogyha ez befolyásolja. És biztos, hogy nagyon sok sérelem van látni az ilyen Facebook posztokból, nagyon sok ember gyakorlatilag legszívesebben sokszor hóért hívna, meg bosszú, meg mindenféle, de ezeken egy bizonyos részükön valahogy felül kell kerekedni szerintem. a másik oldal viszont az, hogy nyilván történtek itt valószínűleg olyan bűnök is, amik nem az, hogy valaki elvállalt valamit, amivel kapcsolatban másoknak morális fenntartásaik vannak, hanem effektíve, én nem tudom, hogy most beszélnek mindenféléről, hogy hogyan lesz elszámoltatva a NER, de az, hogy a filmek ahogyan készültek azzal kapcsolatban, és szerintem nem ártana ilyesmi.

0: Itt ők Seres Donáttal, aki a Rossz versekben volt a középső, ugye? Középső Merter Tamás.
1: Igen, a Gábornál az egyel fiatalabb.
0: Hogyan változtatta meg az életedet Reisz Gábor?
1: Ez egy komplex kérdés. Önmagában is szerintem egy érdekes ilyen váltás a színészrendező, meg rendezőasszisztensrendező dinamika. Valahogy nálunk ez ilyen tök organikusan történt, szerintem így valahogy barátok lettünk egy ponton, így Rossz versek után, és aztán a magyarázat mindenének is ilyen voltam az első asszisztense, és így már ott így ez kialakult, és akkor most az új filmben meg szintén az, hogy hogyan változtatta meg az életemet, nagyon megváltoztatta, mert egy nagyon fontos ember jelent meg még fiatalon az életemben, aki egy részben egy tök fontos mentor, részben meg egy nagyon jó barát, és ez azért hatással van az emberre.
0: És emlékszem még arra, hogy miért jelentkeztél a Rossz versekbe? Vagy hogy hogyan jött az, hogy egyáltalán abba te akartál szerepelni?
1: Én nem jelentkeztem a Rossz versekbe. Az volt, hogy én a Vanban én volt egy nagyon pici szerepem. Én voltam a fiatal Ferenci Káron. És ez meg úgy volt, hogy a Gáborral találkoztunk a nyári táborban, ahol csináltunk ilyen kis mini jeleneteket, és utána elhívott a Vannak a forgatására, hogy lenne egy ilyen mini szerep. És akkor eltelt a Van után 4 év talán a Rossz versekig, most nem vagyok benne biztos, hogy mennyi, de a lényeg az, hogy ott meg annyi volt, hogy casting voltak erre a szerepre, és felhívott, azt most nem tudom pontosan, hogy a Figner Anna, a Nemes Élesvere, vagy a Gábor hívott fel, de kb. Az volt a kérdés, hogy te most ilyen 17-18 körül élsz, nem? Azt mondom, igen. Jó, akkor holnap gyere be castingra, és ez volt kb. Így.
0: De hát mégis bementél, szóval ez így nem zárkóztál el ezelőtt.
1: Nem, meg hát akkor valahogy az volt bennem, hogy szeretnék sokat játszani, meg színjátszókörökbe jártam, voltam drámapedagógiai előadásokban, és akkor emiatt ez még így akkor nagyon érdekelt, és ja, hát miért zárkóznál az emberettől, ez egy tök izgalmas dolog.
0: És miért szerettél ki a színészetből?
1: Nem tudom, hogy kiszerettem-e belőle, nem annyira játszom, de ez nem azt jelenti, hogy kiszerettem volna belőle. Megszerettem asszisztenskedni, ez egy tök másik iránya ennek az egésznek. Szerintem egy tök fontos dolog embereket hozzásegíteni a saját céljaik eléréséhez, vagy így annak megteremteni a legjobb körülményét. És hát ezt próbálom kisebb-nagyobb sikerrel csinálni. Nem egyszerű feltétlen, főleg nem ebben a jelenlegi, nem tudom, filmfinanszírozási...
0: Mármint az egy héttel ezelőttiben.
1: Igen, ilyen értelemben igen, de hát most ki tudja, hogy mi lesz. Ezért még én előre nem innék erre. Szóval nem szerettem ki belőle, nem az most a fő profil, és nem tudom, hogy valaha visszatér-e, mint egy fontosabb része az életemnek, de egy nagyon fontos dolog, meg tök izgalmas játszani, egy nagyon szórakoztató dolog, és egy más típusú ilyen agyműködés.
0: Semmi nem volt benne, amit így zavart, vagy ami ilyen nem volt komfortos?
1: Talán amúgy magamat visszanézni az volt a legkevésbé kedvenc dolgom, de az nem is kell, hogy legyen. Addigra el van végezve a munka, szóval ezt nem kell szeretni. De nagyjából ez. Nem hiszem, hogy nagyon volt olyan kényelmetlen. Az, amikor az ember érzi, hogy rossz, az nem jó. És szerintem, hogyha valaki így játszott, vagy foglalkozott ezzel sokat, akkor szerintem érzi, hogy mikor van az, ami most valami nem működik, most valami nem áll össze, és az nem jó.
0: És hogyan alakítottad ki ezt az első asszisztensi ilyen perszónádat? Mert hogy nagyon más a habitusod, mint az első asszisztensek szoktak lenni.
1: Nem tudom.
0: Tudod, mire gondolok? Tehát, hogy te egy ilyen nyugodt, ilyen kedves, még akár halkszavú is, és hát ennek pont az ellentéte szavú, tehát egy idegbeteg ordibáló.
1: Nem szeretek ordítani, meg nem szeretem, hogyha az emberek azt érzik, hogy itt egy olyan helyzetben kell lenniük, ahol van egy ilyen sakál körülöttük, aki így mindjárt letépi mindenkinek a fejét. Nyilván vannak fontos helyzetek, amikben keménynek kell lenni. Most pont egy olyan jelenetet vettünk fel, ahol volt egy rész, amikor így nagyon nagy hangzavar volt, és a stáb egy kicsit ilyen zilált volt, és akkor így el kell kiabálni magát az embernek, de az oké. Okay. Az szerintem a kontextusában tudják az emberek érteni, hogy valaki miért viselkedik úgy, ahogy. Viszont én pont azt nem szerettem soha első asszisztenseknél, amikor így azt érzem, hogy semmi nem követeli meg azt, hogy most itt ordítani kelljen, vagy iszonyatosan keménynek kelljen lenni, hanem lehet ezt normális, hogy mosolyol az arcodon is csinálni, és jobban érzik magukat az emberek körülötted, és ugyanúgy tudják, hogy fontos ez. Főleg egy ilyen filmnél, ahol amúgy nagyon pici a stáb, és mindenki, aki ezt bevállalta, az tudja, hogy mit vállaltál. Most egy nagy amerikai filmnél, ez nem más, mert ott sokkal inkább van ez az ilyen kevésbé hivatás, inkább munka, és itt meg inkább a fordítatja az, hogy mindenki csinálja, amit csinál, pontosan tudja, hogy ez mivel jár. Általában mindenki mondjuk másfélszer annyi munkát, de legalább és van, hogy 2-3-szor annyi munkát végez, mint amennyit kellene csinálnia egy nagy produkcióban. Úgy nem is érzem annyira azt méltányosnak, hogy akkor mindenkivel így ordítva legyen egy napig. De inkább érezzék jól magukat, és mindenki tudom, hogy hozzá fogja tenni magát. És hogyha ez nincs meg, akkor arra lehet beszélni, de akkor meg ha van egy különbség a kettő között, hogy jó, alapvetően nem vagyok annyira kemény, de hogyha mondjuk utána valamiért odaszólok, akkor annak van egy súlya is, talán.
0: Mire fogsz emlékezni ebből a filmből, szerinted?
1: Általában amúgy nagyon élénken megmaradnak ezek a forgatások a fejemben, a magyarázat mindenében is így nagyon sok ilyen furán apró dologra emlékszem. Hány kor kezdtünk, mikor adtam ki az ebédszünetet, mert ilyenek így megvannak így különböző augusztus, 2022. augusztus 3-án, mikor volt ebédszünet, ezek így megvannak mondjuk, de biztos, hogy lesznek sokkal konkrétabbak. Szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas színészgárdánk van, akikkel nagyon szuper volt az előkészítési folyamat, nagyon jól szórakoztunk a próba folyamat alatt, ez tényleg egy ilyen. Úgyhogy van egy nagyon tényleg csodálatos főszereplőnk. Mellette van azért egy ilyen ensemble érzése ennek a társasház lakóinak. Mert egy társasházi dinamikát kell felvenniük, és ez nem tök izgalmas. Ez az egyik része, a másik, ami meg egy olyan dolog, amit nem feltétlenül vártunk, de hogy önmagában ez a társasházi lét, meg amiről csináljuk ezt a filmet, ez nagyon sok stábtagból hoz elő ilyen típusú élményeket, és akkor mindenki megosztja, hogy jaj, nálam a közös képviselő ezt csinálta, nekem eddig tartott a terasz felújításom, nem tudom, és ez is nagyon vicces. Ez nem vagyok az egy jó válasz a kérdésedre, meg hát azért kemény, szóval az biztos, hogy megmarad, hogy így tényleg ez felkeléstől elhalvásig egy ilyen nagyon megszakító, kemény munka.
0: Amúgy te a Partizánban dolgozol rendezőként?
1: Tavaly januárban jöttem el. 4 évig voltam ott. Ja.
0: És miért jöttél?
1: Fú, ez egy sokkal hosszabb téma. Alapvetően amúgy leginkább azért, mert nagyon szeretek filmben dolgozni, és azt éreztem egy idő után, hogy vissza kell térnem így főállásban a filmezéshez. Csináltam 1000 körüli adást a Partizánban adásrendezőként. Nagyon szerettem, és nagyon-nagyon tisztelem a Partizánnak a munkáját, meg a mai napig támogatom, tehát tartom a kapcsolatot volt kollégákkal, főleg most a választások környékén is, de nekem személyesen váltás kellett, és azt éreztem, hogy jobban azzal szeretnék foglalkozni, ami most érdekel, és az inkább a film, mint az, hogy tévé.
0: És még ezzel, hogy ennyire izgalmas volt ez az, nem tudom, az elmúlt fél év az mindenképpen, és hát most is innentől is rohadt izgalmas lesz, hogy nem tudom, hogy emiatt így megfúrt a fejedbe, vagy csak akár egy kicsit így visszavágynál.
1: Biztos megfordult, mert ezt tudom, hogy megfordult, de az van, hogy azért nem volt kevésbé izgalmas az előtte levő kettő sem. Szóval igazából a Kegyelmi botránytól gyakorlatilag mostanáig végig olyan politikai tempó volt, ami soha előtte nem, és abban dolgoztam mondjuk 2 évig, amikor ilyen tényleg olyan volt, mint egy ilyen 2 éves uborka szezon, így nem nagyon történik semmi, így van a Fidesz, történnek a dolgok, de nagyjából semmi, és akkor így Kegyelmi ügy, borul a kártyavár, és tényleg az volt, hogy főleg a Kegyelmi botrány volt, de utána is igazából annyira kemény volt az egész, hogy igazából értem, hogy miért jöttem. De közben meg van egy ilyen másik oldala, hogy az ember ilyenkor úgy áll hozzá, hogy ez egy hivatás, meg egy kicsit ilyen tűzoltó mindset, amiben van, hogy most az adást meg kell csinálni, valami történik. Nagyon aktív emlék benne, amikor meglőtték a Robert Ficót, a szlovák miniszterelnököt, és egy osztálynak tartottam előadást éppen a Partizán működéséről, és arról beszéltünk előtte, nem tudom, 1/4 órával, hogy vannak olyan helyzetek, amikor itt hirtelen történik valami, és akkor onnan reagálni kell, és lehet, hogy nagyon gyorsan adásban vagyunk. 40 perccel később adásban voltunk a Robert Ficónak a meglövésével kapcsolatban, és már utam volt egy stáb Szlovákiába, és így ott ült egy óbudai osztály, akik így néztek, hogy aha, oké, akkor ez így néz ki. Ja, és ebben élni nagyon hosszan, az tud megterhelni, és iszonyatosan nemes az, hogyha valaki ezt tudja életvitelszerűen hosszan csinálni, szóval ez egy személyiségtípus is részben, de nekem most a film.
0: De amúgy azért így vágysz az izgalmakra, nem tudod a munkádban, tehát nem tudom, egy ilyen nagyon nyugis munkát sem, mert itt is folyamatosan van valami.
1: Ez biztos. Igen, nem lehet. De én nem tudom elképzelni magamat egy unalmas munkában.
0: Nem feltétlenül unalmasnak lenni, lehet egyszerűen csak nyugis.
1: Igen, az nem én vagyok szerintem. Én mostanra talán ismerem magamat annyira, hogy nem nagyon tudok a seggében ülni. És igazából még a reklámforgatás is ezek alá tartozik, hogy így nem történik elég dolog. Inkább szeretem azt, amikor egy ilyen nagyobb projekt, és bent hosszában vagy terjedelmében, mint nagy játékfilm, az így izgalmasabb, és nem tudom, valahol ez egy ilyen szadista működés. Szerintem mindenki, aki így beleszeretett egy ponton a filmezésbe, de így.

0: Itt vagyok Hatházi Rebekával, aki a Magyarázat mindenre rében az egyik főszerepet játszotta, és jelmeztervező is voltál abban. Most csak jelmeztervező, vagy ebben is szerepelsz?
1: Nem szerepelek ebben, a jelmezekkel foglalkozom. Ezt nem igazán szeretem használni ezt a szót, hogy jelmeztervező.
0: Most miért ilyen fehér festékes a kezed?
1: Az egyik szereplőnek mindig be kell festeni a karját akrilfestékkel, mert hogy egy munkás, aki dolgozik és vakolja a falat, és akkor mindig én festem be, és mindig összekenem magam a fehér festékkel.
0: Hogyan jött a felkérés erre a projektre?
1: Augusztusban vagy szeptemberben, valamikor nyár vége, őszeleje volt, hogy Gábor felhívott telefonon.
0: Hol voltál, konyhában?
1: Nem, egy konferenciát szerveztünk, vagyis hogy akkor folyt éppen a konferencia Kolozsváron, és épp ebédszüneten voltam. Amikor felhívott, hogy átküldte a szinopszis talán, vagy nem is tudom már mit küldött át először, vagy treatmentet, és hogy szeretné, hogy elolvassam, mert szeretné, hogy a jelmezekkel foglalkozzak ez.
0: Erről volt szó korábban is, vagy ez meglepett, hogy egyáltalán hogy lesz ez a film, és hogy te fogsz foglalkozni a jelmezekkel benne?
1: Nem, azt tudtam, hogy dolgozik filmen, és beszéltünk erről előtte is, de így nem volt konkrétan kimondva, hogy szeretné, hogy dolgozzak is abban a filmben. Úgyhogy félig meglepett, de félig valahol tudtam erről az egészről.
0: Szomorú lettél volna, hogyha nem téged kér meg arra, hogy foglalkozz a jelmezekkel?
1: Biztos hazudnék, hogyha azt mondom, hogy nem. Nem is tudom, hogy az jó szó-e, hogy szomorú. Inkább csak így... Hát ez biztos, hogy elkezdtem volna gondolkodni, hogy miért. Mit csináltam rosszul az előzőben.
0: Igen, ez a lehet, nem is szomorúság, de ez fájdalom mindenképpen, nem?
1: Szerintem biztosan, ja, igen.
0: Megkülönben, hogy vagy máskor is azért szokott gondolom előfordulni az, hogy valakivel dolgozol, és aztán már nem téged kér fel a következőre.
1: Igen, igen, igen, volt már ilyen. És egyszer rá is kérdeztem egyik rendezőnél, hogy amúgy mi van. De akkor azt mondta, persze, ilyenkor nem mondják meg az őszintét az emberek, úgyhogy általában nem mondják meg, úgyhogy... De hogy, ja, akkor mondta, hogy így szívesen dolgozik más emberekkel is, vagy hogy így próbálgassa, de hogy nem azzal van, nem az volt, hogy így nem volt megelégedve a munkámmal, vagy ilyesmi, csak hogy így újítást szeretett volna, és ez sokszor van végül is.
0: A Magyarázat mindenrénél ott eléggé szűkösek voltak a lehetőségek, kb. A legtöbb ember azért azt hordta a filmbe, amit úgy hozott magával, vagy sok ilyen volt, hogy itt most mi a helyzet?
1: Itt is hasonló, akiknél ezt meg lehetett csinálni, azért javarészt saját ruha, de azért ez sokkal nagyobb falat volt most, mint a Magyarázat, mert nagyon sokszor duplikálni kellett jelmezeket. És akkor azt egyértelműen én kellett beszereznem egy olyan helyről, ahol tudtam dupla, nem tudom, pólót, ruhát, inget, stb. Cipőt venni. Úgyhogy ilyen szempontból ez sokkal, sokkal nehezebb volt, mint a Magyarázat.
0: És itt milyen típusú jelmezek vannak ebben a filmben?
1: Abszolút ilyen utcai, otthoni ruhák, semmi extra. De hát ebből a költségvetésből nem is lehet szerintem másképp, tényleg. Tehát, hogyha nem mai ruhák kellenének, hanem nem, mit tudom én, ilyen korhű, vagy valamilyen nagyobb ruhák, azokat nem lehetett volna ebből. Ebben most sokkal több ruhát szereztem be én, de az a helyzet, hogy itt is egyáltalán nem tervezés volt, hanem egy csomó technikai dolgot kellett összeegyeztetni, az, hogy jó legyen a méret, hogy olcsó legyen, és főleg ez a kettő, és hogy ebből legyen két darab. Ezért így nagyon sokszor hát ilyen akciós részlegekre mentem, meg olyan boltokba, ahol amúgy soha nem vásárolnék, de most, mivel olcsók, ezért oda kellett menjek.
0: Mondtad, hogy nem vagy ebbe benne, de amikor legutóbb itt találkoztunk forgatáson, akkor azt mondtad, hogy benne vagy egy kicsi.
1: Ja, igen, de nem tudom, hogy mennyire fogok, vagy hogy nem tudom. Hát van egy ilyen minimális rövidke jelenet, de úgy kb. Azt hiszem, hogy az államtól a köldökömig vagyok benne talán.

0: itt vagyok Tompa Ádámmal, aki a film főszerepét játssza. Én emlékszem rád a 2000-es évek másik felében maladüpés előadásokból, plusz te voltál az egyik főszereplője Nemeses László második kis filmjének, a The Counterpartnak. Viszont utána úgy 15 évre eltűntél a szemem elől, és aztán tavaly a Biffen a Blue Heron című film vetítésén láttalak újra. Hogy mi volt a kettő között?
1: 2012-ben valóban én és a feleségem elmentünk Nagy-Britanniába. Eredetileg úgy volt, hogy csak egy évre, és aztán az minden évben, évről évre egy évvel meghosszabbodott, és ebből lett mostanra valóban 14 év. Akkoriban nem is tudtam, hogy én valaha akarok-e még színészkedni, de aztán ez viszonylag gyorsan kiderült, hogy igen, először hobbiból, munka mellett, és aztán egyre komolyabbá vált. Közben született két gyerekünk, Skóciába kerültünk, és most is Skóciában lakunk. A Blue Heronba már Skóciából kasztingoltak be, és ez a film pedig a Blue Heronnak köszönhető gyakorlatilag annyiban, hogy a Gábor látta a Biffen a Blue Heront.
0: Amikor más munkákat csináltál ott, akkor közben azért mindig arra gondoltál, hogy te amúgy színész vagy, vagy ezt így sikerült így magad mögött hagyni?
1: Attól a pillanattól kezdve, hogy ez világossá vált számomra, hogy én alapvetően ezt szeretném csinálni, hogy színészkedni szeretnék. Onnantól kezdve én ezt úgy raktam el magamban, hogy a színészet az nem valami, ami nem azon múlik ez a titulus, vagy ez nem egy titulus, hogyha az ember semmi más munkát nem csinál, akkor ő színész, hogyha megcsinál, akkor meg nem színész, akkor színész, amikor éppen forgat, vagy színházazik, amikor meg nem forgat, akkor meg nem színész, hanem hogy ez inkább egyfajta ilyen világlátás, vagy gondolkodásmód az, hogy az ember fia, lánya színész, és ezen voltak vitáim is egyébként az apámmal, aki nyilván inkább ebből a szögből figyelte ezt, hogy én nem vagyok eleget színpadon, vagy nem vagyok eleget mozivásznon.
0: Ő azt hittem volna, hogy többet vagy?
1: Hát természetesen igen, tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy felvettek a főiskolára, neki az volt a víziója és bizonyos értelemben elvárása is, hogy ebből valami sikertörténet legyen, de ez nem így működik.
0: Különböző mivel foglalkozik?
1: Ő nem művészeti irányban van, ő építész, közgazdász, most már nyugdíjas.
0: És akkor, amikor a Blue Heron jött, vagy hát gondolom, hogy azért tenned kellett valamit, hogy ott volt egy ilyen, hogy eldöntötted, hogy akkor most így komolyan visszafordulsz ebbe az irányba, vagy ez csak egy nagy szerencse, hogy pont egy ilyen dolog talált meg?
1: Hát a Blue Heron előtt odakint ez a döntés már megszületett, ez a döntés, ez a kisfiam születése után nem sokkal történt meg. Gondolkoztam rajta, hogy mit csináljak a második gyerek születése után, hogy mi az, amit én a hátralevő, tudod, ezek ilyen fordulópontok, és akkor számvetés, és na akkor csináljunk egy tervet a hátralevő X évre, ami még van, és akkor valahogy jött egy válasz a, nem tudom, valahonnan, és az a válasz az volt, hogy akkor színészet. Ez volt 2017 eleje, akkor erre ráfeküdtem, és voltak is sikereim Kincs-Skóciában, nagy színházakban játszottam, Edinburgh-ban, Glasgow-ban, de aztán jött a Covid időszak, és igazából ott megint földbe állt a kinti, nem tudom én, karrierem, vagy ezek az ambíciók. És aztán pedig, hát tulajdonképpen a Blue Heron az valamennyire a semmiből jött, annyiban nem, hogy pár év saját sebeim nyalogatása után, ez a Covid időszak utáni így ébredezés, hogy akkor most kezdjük újra, vagy gondoljuk újra ezt, hogy mi történt, vagy mit rontottam én el, nyilván egy csomó mindent elrontottam, én ezt így képzelem, egyébként amikor a színházak újra nyitottak volna, akkor nem nélkülem nyitottak volna újra valószínűleg, és akkor arra is rájöttem, hogy nekem el kell kezdenem tréningeznem, tudatosan készülnöm egy még akkor nem létező szerepre vagy szerepekre, hanem irányokat. Elkezdtem táncolni, hogy a mozgásszínházban nagyobb esélyem legyen. És ebbe a folyamatba, ugye ez azért érdekes, mert minél többet foglalkozik az ember magában azzal, hogy ő színész, és neki van egy napi feladata ezzel kapcsolatban, egy napi rutinja, amit meg akar csinálni, vagy egy heti rutinja, amit meg akar csinálni. Azáltal valahogy elkezdenek történni az események is körülötte, és akkor találkoztam emberekkel, egyre több lehetőségem lett megint Glasgow-ban, és ebbe jött bele a Blue Heron, ami pedig egy óriási, nem tudom én, én a szerencsében így nem hiszek, de hogy egy óriási áldás volt, hogy az megtörtént, és így történt meg. Ez egy elmondhatatlanul fantasztikus élmény volt. Nem a végeredmény, a végeredménynek nagyon örülök, hogy ekkorát ment, meg megy még, de egyáltalán az egy hónapként Vancouverben a forgatás az egy hihetetlen, fantasztikus élmény.
0: És szerinted megváltoztál színészként? Mert azért, hogyha jól hallom, akkor kb. Ez ilyen 5 év volt, amikor úgy keveset foglalkoztál vele, és akkor utána úgy jöttél vissza, és hogy érzed, hogy másmilyen színészeti, mint előtte voltál?
1: Szerintem igen, bár ezt nyilván nem nekem kell eldönteni, de más ember lettem, és azt feltételezem, hogy ha más ember lettem, akkor más színész is vagyok. Szerintem ami miatt egyáltalán fölmerült 2010-11-12 környékén, hogy nekem nem biztos, hogy ezt kéne csinálnom, az valószínűleg egy olyan fajta gondolkodásnak volt köszönhető, hogy én mindig versenyeztem, mindig nagyobb, nem mindig a sikert hajszoltam, meg hogy én milyen megítélésem van nekem a szakmában, vagy a szakmán kívül, és ez egy teljesen rossz mindset, így visszagondolva, ez változott meg. A másik pedig az, hogy valahogy, mint egy ilyen elkényeztetett gyerek, én ezt elvártam a világtól, hogy engem a tenyerén hordozzon, és akkor utána, amikor nyilván éveken keresztül nem, vagy csak ilyen nagyon minimál pénzből készült független produkciókban voltam évente egyben, akkor pedig megértettem, hogy ez mekkora ajándék, hogy valaki csinálhatja ezt a szakmát, vagy a színpadon lehet, teljesen mindegy, hogy milyen produkcióban, teljesen mindegy, hogy mennyi ember előtt, vagy akár forgathat. És igen, most ami a nagy különbség a 2012-es, meg a 2026-os Tompa Ádám között, az az, hogy minden pillanatát úgy fogom föl a játéknak, hogy ez lehet, hogy ez az utolsó. És amikor castingolok, akkor is úgy megyek be a castingra, hogy most akkor én eljátszhatom ezt a szerepet. Persze csak egy-két embernek, aki ott van bent a teremben, és csak egy jelenet erejéig, de mégiscsak akkor nekem lehetőségem van átélni egy embernek, vagy egy karakternek a szituációját, vagy életét.
0: Gábor azt mondta, hogy Kínából kellett téged hazahozni. Erről mesélni?
1: Hát ez is annak volt a hozománya, és annak volt köszönhető, hogy én a 2022-3-tól elkezdtem Glasgow-ban tánccal és mozgással, kortárs mozgásszínházzal foglalkozni, és tanulni, nem foglalkozni, nem voltam színpadon, hanem tanulni, tréningezni, és ez a kínai, ez egy brit-kínai koprodukció volt, amiben az esélytelenek jugalmával, vagy amire jelentkeztem az esélytelenek jugalmával, és aztán végül is az utolsó pillanatban, gondolom, mindenféle szerencsének köszönhetően belekerültem. Ez egy Shenzhenben, az a hongkongi öbölnek a kínai oldala, Shenzhenben egy ilyen egy szuperprodukció, egy tengerjáró hajóban, ami szárazdokba be van építve ott a kikötőbe. Csak ennek az előadásnak van megépítve az egész hajónak az egész első fele, ilyen immersive színház, bejönnek az emberek, egy ilyen párizsi utcakép van beépítve az első térbe, és akkor a 2 órás darabon keresztül meg végigvisszük az embereket magunkkal, vagy magunk között 8 téren, és aztán eljutunk a végkifejletre. Teljesen szürreális az egész élmény, soha nem gondoltam volna, hogy én Kínában színészkedni fogok, de hát ilyen, nem lehet látni ezt előre.
0: És ez hány előadás volt mondjuk hetente?
1: Ez heti 7 előadás volt, váltásban játszottuk, tehát aki éppen nem volt aznap estére beosztva, annak is a hajóban kellett, hogy a hajó körül kellett lennie, hogyha valaki lesérül, ne álljon meg az előadás. De igen, játszottam 110 előadást ez alatt azt mondja, 5 hónapig volt, mert kimentünk májusba, késett a hajó átadása, tehát szeptemberben mutattuk be, és akkor szeptember, október, november, december, január,
0: És ilyenkor a családod ott marad Skóciában?
1: Hát sajnos ezt nem sikerült megoldanunk, hogyha ezt megoldjuk valahogy, voltak rá törekvések, hogy mindannyian kimenjünk, akkor az is lehet, hogy még most is ott kint lennék, mert alapvetően az előadás is nagyon, nagyon pozitív élmény volt, egyáltalán ez a Shenzhen, meg az a környék, ez a dél-keleti tengerparti kínai vidék, ez csodálatos, úgyhogy nagyon kényelmes élet. Kijöttek egyébként a családom, két gyerkőcünk meg a Vica, és kint töltötték a karácsonyt, új évet, 3 hétig, és ők is imádták, szóval abszolút el tudtuk volna magunkat képzelni Kínába, nem tudom én, 1 évre vagy 2-re.
0: Ide Magyarországra szoktak jönni? Például most eljöttek velem?
1: Igen, most itt vannak, mert tavaszi szünet van Skóciában, a suliban, úgyhogy most itt tudnak velem lenni. A film elején még nem voltak itt, és aztán a film közepén ők is jöttek utánam. Ki tudja, az is lehet, hogy haza is költözünk nem sokára, most már erről folyik a szó otthon.
0: Te kint követted Reisz Gábor karrierjét?
1: Igen, én láttam a Van valami furcsát, aztán nem tudtam megnézni a Rossz verseket, és a Magyarázat mindenrét sem. A Magyarázat mindenrét akkor néztem meg, amikor ez beélesedett, ez a forgatás.
0: Amikor Vant láttad, akkor a gondolatára, hogy na ez mondjuk egy olyan fajta film, vagy ez egy olyan fajta rendező, aki összesen dolgoznék?
1: Hajjaj, abszolút, abszolút. Tehát, hogy nekem ez a fajta, nem is tudom, groteszk humor, és ez a fajta világlátás, meg érzékenység, ami a Gáborból, szövegeiből, meg a filméből árad, az abszolút, abszolút én vagyok. És tehát a Vannál az volt, hogy kár, hogy nem vagyok Magyarországon, hogy egyáltalán lehetőségem legyen, vagy esélyem legyen arra, hogy valaha is én Reisz Gábor filmbe bármit csináljak. De hát én ezt elfogadtam, egy élet adta helyzetnek, vagy adottságnak, és nem ezzel keltem, meg feküdtem természetesen.
0: De mondjuk ez volt az egyik dolog, amit említettél korábban, hogy ami egy ilyen rossz hozzáállás volt, hogy mondjuk nem tudtad kikapcsolni az, hogy így ne irigykedj más színészeknek a megkapott szerepeire?
1: Igen. Be kell vallanom, hogy volt bennem irigység is, volt bennem ilyen sértettség. Igen, abszolút, abszolút voltak ezek a sötét démonok így a fejemben. És aztán rájöttem, hogy ez nem egészen így van. Nem a színház kapcsán, hanem pszichológusokkal való terápiás munka során rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy én egészen addig, ameddig el nem mentem Magyarországról, én egy ilyen rossz lovon ültem, vagy rosszul láttam ezeket a dolgokat.
0: És hogyan kaptad meg végül a szerepet? Emlékszel arra, hogy ez egy e-mail volt, vagy egy telefonhívás?
1: A Berkes Juli írt egy e-mailt, amelyben elmondta, hogy tetszett a Gábornak az élő casting is, és onnantól kezdve pedig az volt a hát ilyen, egy ilyen kéztördelős e-mail volt igazából, hogy ez független film, nincsen pénz, és hogy tudják, hogy én egy kvázi jól fizető, nem annyira jól fizető, de mégiscsak egy biztos állásból, Kínából, hogy ezt egyáltalán van-e erre lehetőség, hogy ilyen körülmények között én ezt elvállaljam, és hát én nem sokat gondolkoztam azon, hogy elvállaljam, mert persze.
0: De mennyit gondolkodtál?
1: Egy percet sem, mert az e-mail végére értem, addigra kb. Ezt eldöntöttem magammal.
0: És hogy jöttök ki a Gáborral, mondjuk a előkészületek során, meg itt a forgatáson, így hallottam talpa, hogy így Ádám Kámnak szólított?
1: Szerintem ez úgy volt, én itt kicsit magamnak vindikálom ezt a sikert, mert hogy akkor, amikor hát már a casting, szerintem a budapesti castingon is, de utána, amikor elkezdtük próbálni a filmet, mert volt 3 hét próba a forgatás előtt, ami szintén egy ilyen kegyelmi állapot egyébként, akkor én tudatosan megpróbáltam ezt a távolságot a Gábor és köztem. Hát az elején kvázi mesterségesen mondjuk figyelmen kívül hagyni, hogy mi nem ismerjük egymást, és úgy kezelni őt, mintha régi barátok lennénk, és aztán meg ugye a valóság egyszerűen utolérte ezt a kreált valóságot, és most már szerintem barátok vagyunk.
0: Hogyan írnád le a karakteredet?
1: A Mén Kristóf, hát ez most csak az én interpretációm tud lenni. Nagyon gazdag, belső, világú, érzékeny fickó. Igazából bizonyos értelemben nem nőtt fel soha. Amikor elveszítette az apját, akkor sem valami önállóság, vagy egy ilyen felnövés irányába indult el, hanem inkább begubódzott a saját belső világába, fölhagyott a művészet, vagy a festéssel járó rizikókkal, nem kockázatvállaló, el is mondja, hogy ő el van a saját világában, nem érdekli igazából semmi azon kívül, hogy otthon minden rendben legyen. És aztán gyors egy másodában kap két olyan információt, vagy két olyan ébresztő pofont talán, ami pedig elindítja egy nagyon gyors felnövési folyamatba, ami egy nap alatt végbe is megy. És ez az egy nap a film.
0: És miben tudsz azonosulni vele?
1: Hát egy csomó minden jelenetben ilyen saját élményekből tudok dolgozni, tehát hogy nekem is, amit az előzőkben elmondtam, az nem egy napos, nyilvánvalóan ez egy filmes túlzás, tehát nem egy napos felnövési vagy átváltozási folyamat volt az én részemről, de hasonló konfliktusokon keresztül ment az én önálló válásom is. Igen, hát ez bizonyos értelemben nekem nem ennyire aktuális, mint nyilván a filmbeli karakternek, de sok hasonlóságot találtam a múltbeli önmagammal.

0: Itt vagyok Berkes Júlival, a filmproducerével, és amikor múlt héten voltam a forgatáson, akkor mutattam a Gábornak, hogy így lennék, és akkor van ez a táskám, ez egy ilyen legendás bordó kánni táska, és akkor mondta, hogy hú, ez a kán, csak a Berkes meg ne lássa, hogy te miért utálod Kánt?
1: Én egyáltalán nem utálom Kánt, hanem létezik egy olyan szegmens a filmkészítésnek, amit clearance-nek hívnak, és elvileg az ilyen logó, mit láthatunk, műalkotások, stb. Az ilyen típusú kérdések hozzám szoktak befutni, és nyilván bármit tudunk jogosítani, hogyha van elég időnk rá. Úgyhogy én mindig azt szoktam a kollégáimtól kérni, hogy időben szóljanak, hogy miket lát. Tehát, hogy nyilván a forgatókönyvből én is kiszedem, hogy milyen könyvek, milyen címek, miket látunk. Azokat így nyugodtan elkezdjük jogosítani, de utólag nem annyira szeretünk. Úgyhogy ezt már tudják, úgyhogy ezért bármikor valami képet mondjuk fel akarnak rakni egy falra, akkor megkérdezik, hogy fel lehet-e.
0: Most az előbb csináltak egy fotót azt hiszem az olasz koproducer talán, aki, és az olasz színésszel, hogy én úgy látom, hogy ezek az olaszok ilyen jó hangulatot lopnak ide a forgatásra.
1: De nem voltál a többi forgatási napon, tudod, egyszer nagyon jó hangulat van, egyszer nagyon rossz. Nagyon kedélyesek, hát így mondtuk nekik, hogy fog ez készülni, hogy egy ilyen diákfilm forgatás típusú, ilyen kempingasztalos forgatásra készüljenek fel, úgyhogy erre felkészültek, és nagyon örülnek, hogy itt lehetnek.
0: Ők hogy jöttek rá, hogy ők benne vannak?
1: Ők onnan jöttek, hogy a Magyarázat mindenre, amikor elkészült, akkor gyakorlatilag az első ország, vagy második ország, aki megadta a filmet, az ő cégük volt, mert nekik van egy nagyon nagy tehát hogy ez egy forgalmazó és gyártó cég egyben, és ők lettek az olasz forgalmazói a filmnek, és már akkor mondták, hogy nagyon szeretnének a Gabna, hogy annyira tetszett nekik, és hogy elkérték a Gabi összes korábbi filmjét, hogy megnézzék, és mondták, hogy mindenképpen, hogyha csinálunk következő filmet, akkor abban mindenképpen benne szeretnének lenni. És ők most ilyen 25%-os partnerek finanszírozásban is.
0: Te mit gondoltál arról, amikor egyes külföldi országokba rövidebb verziót kértek a Magyarázat mindenéből?
1: Azt hiszem, majdnem mindenki rövidebb verziót kért. Alapvetően nyilván tudtuk azt, hogy egy 2,5 órás filmet forgalmazni, az egy nehéz ügy, bár nagyon sok 2,5 órás film készül egyébként. Úgyhogy a bemutató után, aztán fél évvel a franciák mondták, hogy ők borzasztóan szeretik ezt a filmet, és nagyon értékelik, de hogy nyilván a francia közönség nem ismeri még a Gábort, és hogy nagyon sok magyar specifikus dolog van benne, ami nem biztos, hogy az ő közönségükhöz olyan annyira beszél, vagy annyira fontos, és igaziból nagyon illedelmesen, de megkérdezték, hogy nyitottak lennénk-e arra, hogy csináljunk egy rövidebb verziót, és nagyjából vártuk ezt a kérdést, úgyhogy a Gábor az jó fejmódon mondta, hogy jó, akkor visszaül a vágószobába, már eltelt elég idő, és megcsináltuk a rövidebb verziót, és egyébként azt hiszem, hogy kb. Az összes olyan ország, ahol nem tehát a fesztiválokon maradt az eredeti verzió, az úgynevezett rendezői verzió, de a mozikban külföldön főleg ez a 2 órás verzió ment. Nagyon sok tanulsága volt ennek, ugye egy 3 óra 20 perces vágatra mondta azt az egyik fesztivál válogató, hogy ez a legjobb vágat, amit valaha látott, és kibonta azt a mondatot, hogy már most hiányzik neki minden egyes kép, ami nem lesz ebben a filmben. Tehát innen indultunk, és ahhoz képest még lejöttünk, ugye, nem tudom, nagyon sokat.
0: Ez tök nagy hatással lehetett rátok, mert ezt a Gábor is említette, ezt az embert.
1: De hát én ott tudtam, hogy ez egy, tehát hogy én elvesztettem ezt a harcot, mármint, hogy nyilván az volt, hogy én folyamatosan mondtam, hogy létszik, Gabi, szerintem ez még kijöhet, még csökkenthetünk, szerintem lehet rövidebb ez a film. Egy darabig ez ment is, és akkor 2,5 óránál mondta, hogy na jó, akkor most már tényleg már lejöttem, nem tudom, 50 percet, most már léci, most már legyen elég. És akkor igaziból tényleg, szóval én is nagyon szeretem azt a filmet, de nyilván én más szempontokat is nézek producerként, és magamról is tudom, hogy amikor elmegyek moziba, az, hogy a 2,5 órás, akkor így azért beülök ugyanúgy, de azért így meggondolom, hogy most van-e 2,5 órá. Tehát szépen beülök be egy 2 órás filmre. Nem szeretek az az ember lenni, aki így utólag vigyorog, és azt mondja, hogy én megmondtam. Nagyjából egyértelmű volt, hogy mi az, amit még lejjebb lehet jönni ezzel a filmmel. pontosan azok kerültek ki. Gyakorlatilag egyszer csak kíváncsiságban visszanéztem a nótjaimat, amiket mondtam még a 2,5 órásnál, és nagyjából eléggé ugyanaz volt. Valamiért a Magyarázat mindenrének egy nagyon nehezen lett meg a végleges verziója, és 8-szor kellett a DCP-t lecsekkolni. Tehát képzeld el azt, hogy 2 héten belül 8-szor beülsz moziba megnézni ugyanazt a 2,5 órás filmet, amit már előtte 50-szer láttál. Úgyhogy én akkor már azt teszem, hogy én nagyon szeretem ezt a filmet, de köszönöm, most egy darabig nem akarom megnézni. És igazából az történt, hogy amikor elkészült a fél órával rövidebb verzió fél évvel később, akkor beültünk egy moziba a forgalmazóval és a Gabinak a feleségével, hogy újra megnézzük újra legyen egy DCP elfogadás, és én gyakorlatilag ilyen hangosabb beszéltem magamba végig, hogy én nem hiszem el, hogy még mindig itt ülünk ezzel a filmmel, és én már más szeretnék csinálni, de lement, nem tudtam azóta megnézni.
0: És ennél a filmnél, itt 85 perces játékidőt már kőbevés, és tehát...
1: Nem, pont tegnap volt az olasz producerekkel, elmentünk vacsorázni, és pont erről beszélgettünk, és kérdezték, hogy ugye, szerinted Gábor, hány perces lesz ez a film? Ő 110-et mondott, Petrányi Viki már pénzbe fogadott velem, hogy lesz ez 120 is. Egyértelműen az a szándék, hogy ne egy 2,5 órás film legyen, de szerintem azért 2 órához közel lesz a végeredmény.
0: Van valami dátum, amire el kell készülni? Mindenképpen van valami fesztivál ötlet?
1: Fesztivál ötlet van, de a nap végén a fesztivál nem... Tehát hogyha nem vagyunk kész, akkor nem fogjuk leadni. Például nem tudom, Velencének csak egyszer mutathatsz filmet, és emiatt, ha nincs olyan állapotban a film, nem tudom, 3 hét múlva, akkor nem is tehát akkor nem érdemes ráfeszülni erre, mert akkor tehát meg kell várni, hogy mennyi idő kell, hogy tehát onnantól, hogyha mondjuk van egy végleges vágat, onnantól pontosan tudjuk, hogy mennyi idő kell, hogy befejezzük a filmet. De ahhoz el kell kezdeni vágni, hogy lássuk, hogy mennyire könnyen áll össze.
0: Ezt is fogjátok csinálni, hogy azonnal a forrás vége után elkezditek vágni?
1: Hát mert Reisz Gábor a rendező, ezért gyakorlatilag ez a vágás már megkezdődött. Most még csak forgatási napok után nézi meg a felvett jeleneteket, és ellenőrzi, hogy elrontottunk-e valamit pótolni kell-e, de úgyse fog magával bírni. Tehát annó a Magyarázat mindenrénél az első verziót ő rakta össze, szerintem másfél. Tehát ez volt az a 3 óra 20 perces verzió, ami szerintem 2 hét alatt készült el. Tehát, hogy amire azt mondták, hogy a legjobb első verzió, amit láttak valaha. Tehát, hogy igen.
0: Nem tudtam, hogy ő egy ilyen Steven Soderbergh ebből a szempontból.
1: Ő nagyon sok minden, igen. Egy nagyon multifunkcionális ember, és nagyon tehetséges.
0: Te úgy nem hiszel abba, hogy egy kicsit így hagyni kell így ülepedni az anyagot, és aztán ránézni friss szemmel?
1: Én hiszek, de ugye nem én vágom. Nyilván a Gábor nem fog magával bírni, tehát hogy jövő héten szerintem most befejezzük a forgatást szombat éjjel. Én azt gyanítom, hogy vasárnap délután fogja először megnyitni a vágóprogramot. Hát csinálja úgy, ahogy neki jó. Tehát, hogy felnőttek vagyunk, ha meg idő kell, hogy ülepedje. Van olyan egyébként, azt hiszem a rossz verseknél volt olyan, hogy tartottunk szünetet, mert azt éreztük, hogy már annyira benne vagyunk az erdőben, már annyira nem látjuk a különbséget, hogy most kifejezetten kellene egy-két hét szünet, amikor senki nem nézi. Ilyet szoktunk csinálni, de előbb kezdje el, és akkor majd mindig az adott anyagra tudunk reagálni.
0: Pont a választások előtt és a választások után zajlik ez a forgatás. Ez miért alakult így?
1: Ősszel elkészült a könyv, és a Gábor forgatni szeretett volna. És nyilván télen egy ilyen filmet... Ez egy nyári sztori egyébként, tehát én meglepődtem, hogy ennyire hamar összeálltunk vele. Nem a választások miatt lett ez most pont ide kalibrálva, hanem gyakorlatilag megtaláltuk a főszereplőnket, aki felmondott Kínában, hogy ebben a filmben részt vessen. Tehát onnantól egy picit úgy éreztük, hogy akkor sem muszáj leforgatni azon a dátumon, amit eredetileg kommunikáltunk. Az egyik gyártásvezetőnket gyakorlatilag egy másik cégtől kikértük, szintén leasingeltük, nem tudom, 2,5 hónapra, tehát hogy egy idő után így kialakult, hogy ez az időpont, viszont nem tudtunk hamarabb kezdeni, mert ugye az a történet, hogy nyaralni megy ez a házas pár, úgyhogy nyilván a február az nem jöhetett szóba, és most már igazából tavasszal már lehet azt mondani, hogy nyaralni mennek.
0: Uh-huh. És ez jó ötletnek bizonyult szerinted? Tehát hogy ennek lett bármilyen hátulütője?
1: Őszintén én tök hálás vagyok, hogy forgattunk, és hogy ahelyett, hogy tehát most valóban így reggel 5 és fél 6 között szoktam így meghallgatni az előző napi eseményeket, de annak én nagyon-nagyon örülök, hogy így a kampány hány, annyi dolgunk volt, hogy gyakorlatilag így nem volt arra időnk, hogy csak ezen pörögjünk, mert valószínűleg egyébként azt tettük volna. Úgyhogy valójában én nagyon hálás vagyok. Én azt hiszem, hogy arra gondolsz, hogy mondjuk, hogy nem kellett volna többet próbálni, vagy így felkészülni többet. Néha tényleg egy nagyon szoros határidő rántja a legjobban össze a folyamatot. Tehát itt azért iszonyú sok mindennek kell egyszerre klappolnia, hogy tudjunk forgatni. És egyébként ahhoz képest, amit kitűztünk, hogy mikor akarunk kezdeni, egy hetet csúsztunk. De ráadásul egy hetet csúsztunk úgy, hogy elvesztettük a főhelyszínünket. Tehát, hogy nagyjából tartjuk a timingot.
0: Ezt a helyszínt, ahol most vagyunk, itt a Schwab-hegyen, ezt hogyan találtad? Mi ez?
1: Ez fenn is van egy ingatlan ügynökség honlapján. Ez egy eladó ház, ami gyakorlatilag, ha jól értem, évek óta lakatlan, és még nem adták el. És egy ismerősön keresztül jött az ötlet, úgyhogy ezt megkaptuk.
0: A múlt heti forgatáson volt ez, hogy egy nagyon egyszerű jelenet, hogy a főszereplő találkozik egy régi ismerősével, és a régi ismerőse meghívja egy kiállításra, és ezt a jelenetet egy mozgó villamoson gondolta Gábor fölvenni, és én így gondolkoztam ezen ott közben, hogy mennyi sok ilyen sokkal egyszerűbb helyen, tehát nem kellett volna 35 statiszta ehhez a jelenethez, így lehetett volna, csak ugye az utcán összefutnak. Te, amikor azt hallod, hogy egy tök egyszerű jelenet, amit kevesebb energiával is meg lehetne valósítani gyorsabban, azt mégis így szeretné a Gábor, akkor neked arra mi az első reakciót?
1: Hú, ezt kicsit távolabbról kell indítanom. Nem tudom, hogy láttál-e már Reisz Gábor filmet. Gyakorlatilag az összes Reisz Gábor filmben a metron kívül az összes járműre felszoktunk szállni, tehát végülis újdonság erejével nem hatott rám, amikor a forgatókönyvet olvastam. És azt kell, hogy mondjam, hogy kb. A BKV az már ilyen gyors hívógombon van nálunk, amikor Reisz Gáborról beszélünk, tehát már ők is tudják, hogy ki ez. Szerintem ennek a gyökere az, hogy a Gábor inspirációinak a nagy része az BKV járműveken közlekedve születik meg, tehát onnan gyűjt nagyon-nagyon sok inspirációt, úgyhogy igaziból most meg lett a jogosítványa nemrég, úgyhogy én érdeklődve várom pont most a következő filmet, hogyha majd elkezd vezetni, akkor vajon autókon fogunk-e ugyanezt csinálni, vagy maradunk-e a BKV-re. Mondom, tényleg semmi meglepetés nincs benne, mert mielőtt leadta az első draftot, biztos voltam benne, hogy lesz benne. És egyébként nincs is most olyan sok, tehát most csak busz és villamos és vonat. Úgyhogy most nagyon szerény volt. Én nagyon sok mindenről, ha kell, akkor lebeszem a Gábor, de erről felesleg. Tehát, hogy egyrészt ez még a megfizetett, igazából meg lehet fizetni ezt a bérletet, főleg, hogy nem pontosan tudja a Gábor, hogyha azt mondod, hogy 2 óránk van erre, akkor 2 óra alatt be fogja fejezni. Tehát emiatt ez egy kalkulálható összeg, amibe ez kerül, és mondom, nem is annyira drága egyébként. A 35 statisztát egy napon van ebben a filmben 35 statiszta, ez azon a napon volt, amikor te ott voltál, és nyilván arra a napra raktuk a buszos jelenetet, ami a film másik felében van, úgyhogy átöltöztek a statiszták, és átszálltak egy buszra. Ezt így tudtuk megoldani, tehát ez volt az ilyen, ennyi volt az statisztériánk ebben a film. Nem még volt egy jelenet, ahol azt hiszem 7-en vagy 8-an jöttek haverok.
0: Amikor a buszos jelenetet vettük fel, hát jó, én csak ültem, hogy akkor így körözött a busz, ott mi az, Káposztásmegyer volt? És volt egy ilyen szituációt, hogy egy másik buszt így körbevettek ilyen rendőrautók, és egy ilyen villogó, mert talán még volt egy mentőautó is, és így gondolkoztam azon, hogy ilyenkor vajon felmerül az, hogy ezt valahogy így belekomponálni a filmben, már csak azért is, mert hogy ilyen látványos és ingyen van.
1: Nem merült fel, hiszen nem tartozik a történethez, és van olyan, amikor látsz valami olyasmit, amire nem számítasz, de ez ott teljesen, tehát ugye ez ott nem kell, hogy ez megtörténjen. Plusz azért nem vagyok benne biztos, hogy a rendőrség nagyon értékelné, hogyha ilyen egy nagyjátékfilm, fikciós nagyjátékfilmbe egyszer csak bekerülnének mindenféle engedély nélkül, tehát azért igen.
0: És vasárnap óta nehezebb neked így egy dologra koncentrálni? Mert azt képzelem el, hogy te producerként, aki rengeteg más rendezővel is dolgozol, és egy csomó ilyen tervetek van, és akkor most, hogy itt változott a helyzet a kormányváltással, így gondolom azért így elkezdtek hívogatni téged, hogy akkor lehet, hogy be kéne izzítani majd a dolgokat. Nyilván még most nincs helyzet, de hogy ez az izgalom, ez azért gondolom megjelent.
1: Nem annyira hívogatnak engem, mert a választások óta egy darab forgatókönyvet kaptam, hogy olvassak el. Tehát valahogy ez annyira egy ilyen intenzív időszak, már maga a forgatás ténye, hogy most tényleg ez köti le a szabad gyökeimet, kicsit örülök is neki. Mondom, egyébként nem kezdtek el nagyon hívogatni, hogy mi lesz majd, meg én most nem is számítok semmire. Tehát én arra számítok, hogy üres az államkassa, nem a kultúra lesz az első, amit rendbe akarnak rakni, úgyhogy én gyakorlatilag, tehát az én szempontomból arra számítok, hogy most nem fog nagyon jelentős dolog történni a következő fél évben biztosan.

0: itt vagyok Szendrei Nagy Olivérrel, aki az egyik gyártásvezető a filmben. Hogyan ismerkedtél meg Reisz Gáborral, aztán hogyan zajlott a kapcsolatotok, és hogy jutottál ide, hogy most itt ülsz?
1: Én a Gáborral a zenén keresztül ismerkedtem meg. Egy KFC-ben voltam, amikor hívott egy ismeretlen szám, és mondta, hogy Reisz Gábor, és hogy szeretne megkérdezni, hogy lenne kedvem énekelni abban a filmzenekarban.
0: Ez mikor volt?
1: 2017, azt hiszem.
0: Mit tettél?
1: Szerintem Longert, biztos, hogy Longert.
0: És tudtad, hogy ki ő?
1: Igen, tudtam, hogy ki ő, mert ott laktam a Kazinc utcába, előtte is elég sokszor megfordultam, és az Úri Muriba, meg láttam a Vant előtte. Ez ugye pont akkor volt, amikor elkészült a Rossz Versek, és akkor a Rossz Versek filmlemezének a feléneklésére kért fel Gábor első körben. Felmentünk a Studio 1-ba, a Normafára, és akkor így próbáltam rejtegetni azt, hogy egyébként így nagyon, nagyon bírtam az első filmjét, szóval így próbáltam ilyen cool maradni, egyáltalán nem sikerült, ez csak két dolgom az ilyen kis

0: mi a következő lépés majd a szakmai és baráti kapcsolatunkban.
1: És ez kiderült számodra bármikor, hogy miért szereti Reisz Gábor ennyire a te hangodat?
0: Soha nem mondta, hogy szereti. Azt tudom, hogy mindig itt vagyok.

0: itt mászkáltam az épületben, és kerestem a WC-t, és találtam egy lányt egy ágyban. Téged Kindle Jui-nak, ugye, és a Reis az előbb így utalt rád, mint egy érdekes személyiség, és egy fontos szereplő a filmben. És ezt nem mondta ki, de hogy ezt éreztem.
1: Hát ennek örülök, hogy így festett meg a Gábor. Igen, Kindle Jui vagyok, és a filmben Sacit alakítom. Aki valóban egy érdekes személyiség, így talán én is az vagyok.
0: Mesélj először Saciról.
1: Fú, hát Saci, én nagyon szeretem Sacit, ő ilyen fiatal lány, aki amúgy szerintem okos is. Nagyon jó abban, hogy a saját hasznára fordítsa a szituációját, meg a körülötte lévő dolgokat. Nagyon, nagyon szép lány, és ezt tudja. És hát érdekes kapcsolata van a film férfi karaktereivel, úgyhogy ki tudja használni a előnyeire, a tulajdonságait, szépségét. Ja, meg nagyon magabiztos, meg ilyen olyan dolgokat csinál, amiket szerintem más nem nagyon csinálna meg. Nem nagyon vannak limitjei az ő dolgainak.
0: És hogyan jött ez, hogy te kaptad ezt a szerepet?
1: Hát én egy iskolába járok, ahol a Baskat a casting direktor tanított engem, és őt ugye segített a Gábornak a casting procedúrában, és akkor nekem szólt a Kata, hogy lenne egy szerep, akire nagyon el tudna engem képzelni, és hogy két nap múlva be tudok élni egy castingra. Ne tanuljak szöveget, meg semmit, csak menjek be, és úgy menjek be, ahogy én vagyok, mert hogy szerinte én nagyon, nagyon saci vagy, nagyon, nagyon könnyen tudok saci lenni. És akkor bementem castingra, és akkor hát a Gábor szeret improztatni, úgyhogy akkor elmondta, hogy mi lenne a jelenet szöveg nélkül, amit gondolok, akkor leimproztam, aztán szöveggel is megnéztük, az amúgy tök vicces volt, mert odaadtak nekem egy 4 oldalas forgatókönyvet, és akkor a Gábor mondta, hogy akkor ő és kimegy dohányozni, addig tanuljam meg. Ott meditáltam rajta egy sort. És
0: különböző az iskolában te színészetet tanulsz?
1: Igen. És akkor megtanultam, és akkor hát én már éreztem, vagy így nagyon boldogan jöttem el a castingről, erős, vagy így jónak éreztem, és akkor két nap múlva hívott a Gábor, hogy akkor nekem adná ezt a sacit, de hogy neki annyira tetszett az impro része a dolognak, hogy valahogy így az ő fejében lévő saci képet keverjük össze egy kicsit azzal, amit én magamtól gondoltam róla szöveg nélkül. És akkor így lett.
0: És amúgy ez az improzás, máskor is csináltál ilyet, vagy egyszerűen csak ez neked jól megy?
1: Ilyet csinálunk amúgy sulibe is, de én különösen szeretem. Nagyon-nagyon szeretem. Egyébként a Gábor a próbák alatt is nagyon sokszor improztatott minket, sőt, talán még forgatások alatt is volt ilyen, hogy hát onnan tök sok őszinte reakció tud jönni abból, hogyha bele tudod magad helyezni, és onnan csak így csinálod. Meg nekem így saciba egész könnyű volt beleimproznom, mert könnyen át tudtam szellemülni. Így hasonlít hozzám. Nem mondom, hogy én saci vagyok, de mindenképpen hasonlítunk.
0: És miben vagytok mások?
1: Hát szerintem én megfontoltabb vagyok, mint saci. Igen, ez jó, szerintem itt elkaptam, hogy miben vagyunk mások. Én megfontoltabb vagyok, mint ő.
0: És ami, ahogy most így kinézel a külsőségek, ez a sacihoz kapcsolódik, hogy mert nagyon sok gyűrű van rajtad, meg jó pár fülbevaló.
1: Ezek mind az én ékszereim, meg ezeket én hoztam. Nyilván úgy jöttünk forgatásra, vagy hogy olyan, tudtam, hogy milyen ruhám lesz, és akkor én miket gondolok, szóval a gyűrűket én hoztam, azt, hogy a hajam milyen, azt mondjuk pont a Gábor mondta. A főbe valamit én hoztam. A megjelenésem úgy, most, ahogy elkaptál engem itt egy, nem tudom, hogy ezt leírjam, mert 3 darab pokróc van, és egy köpeny megy.
0: Rohadt hideg van ebben a szobában, én még rövid új vagyok.
1: És hát a Susaci mindig nagyon kevés ruhát hord, úgyhogy most így felette egyébként ilyen melegítők vannak, szóval nem egyébként, de az utcai öltözködésem egyébként nem nagyon, nagyon karakteres. Én egyébként a castingra is úgy mentem, mondjuk Kata mondta, hogy mert castingra amúgy egy színész úgy készül, hogy a karakterbe öltözik. És akkor mondta Kata, hogy csak saját ruhámat vegyem fel. A legjulisabb dolgot, amit tudok vinni. És abba is mentem.

0: Aztán filmben már leírtak rólam egy pár madarabot, úgyhogy ott már kevesebb ruhát hordok.
1: És akkor ez, hogy mentél egy Reisz Gábor filmnek a castingjára, ez így jelentett neked valamit akkor, vagy talán később néztél utána, hogy ki ez az ember?
0: Ja, hát én tudtam, hogy ki Reisz Gábor, sőt, én a iskolai felvételimre is a valami furcsa és megmagyarázhatatlant vittem, úgyhogy ugye még ötletem se volt, hogy én Reisz Gáborral találkozni fogok együtt dolgozni. Hát ez egy nagy, nekem ez nagyon sokat jelentett. Én egy éve döntöttem el, hogy szeretnék színészkedéssel foglalkozni, még alig, nem tudom, 7 hónapja járok suliba.
1: Hány éves vagy?
0: 23. Úgyhogy ez már a sokadik karrier. Hát én közgazdászként kezdtem, abban van egy diplomám, aztán végeztem egy webdesign szakot, egyébként ez...
1: Elvégezted a közgazdasági egyetemet?
0: Igen, Amsterdamban tanultam. És aztán Berlinbe végeztem egy webdesign tanfolyamot, egyébként abból élek, ma is, magyar film világ mellett. És szóval, hogy ez nekem nagyon hamar jött, és én most kezdem az egész.
1: Nagyon nemrég jött.
0: Nem, igen, hogy a karrieremben hamar, és az életemben meg így nemrég jött ez az egész dolog, és arra rá meg nagyon hamar csepetem bele egy igazi nagy játékfilm forgatásba. Szóval, hogy ez nekem ilyen kicsit ilyen álomszerű volt. Én úgy mentem castingra, hogy tudtam, hogy viszonylag nagy a tétje, mert hogy azért ez elindíthat egy karriert, de amúgy nem is izgultam annyira, vagy nem tudom, furcsa módon nem izgultam. Szerencsére van még egy karrierem, hogyha, szóval nem ezt teszi a kenyeret az asztalra, úgyhogy boldogan, nyugodtan csinálhatom.
1: És mi indította ez benned, hogy így váltani fogsz, és elkezded ezt is, amikor már a webdesigner karriert beindult?
0: Imádom ezt a sztorit, szóval én amúgy kiskoromban színész akartam lenni, aztán általános iskolában kiírtak egy színdarabból, ha főszereplő lettem volna, úgyhogy ez teljesen összetört az álmaimat, és a karácsonyi című színdarab volt, és főszereplő lettem volna, és akkor kiírtak, mert hogy én voltam az egyetlen kicsi lány, úgyhogy beraktak egy másik szerepre, mindegy, összetörtek az álmaim, és egy kis polcra raktam, és nekem a tanárnéni adott egy táblacsokit, ami persze a long lasting emotional damage, az nem, na minden. A lényeg, hogy megalapoztol, hogy 23 évesen úgy voltam, hogy van egy szakmám, keresek pénzt, de hogy hol vannak az álmaim. És akkor rájöttem, hogy amúgy én tökre szeretnék színésznő lenni, és akkor nem tudom, hogy ilyet csinálsz-e, hogy így mész a napodban, és ülsz a buszon, és így aktívan álmodsz így dolgokat, így elképzelsz nagyon vividen dolgokat. És sétáltam haza októberben, és egy ilyen az utcán végén egy ilyen óriási hullócsillagot láttam, miközben éppen azt volt a fejemben, hogy színésznő vagyok, de egy ilyen hosszú álomkép, szóval ez már egy ilyen jelenetnek a Tényleg az volt, és akkor úgy jöttem...
1: Ilyenkor a világ eltűnik, és csak azt látod, vagy becsukod a szemedet?
0: Nem csukom be a szemem, mert sétálni azért csak kell, de hogy zenét hallgatok, és akkor ez így adja vibe-okat, de hogy nem így az érzéseket érzem magamban, amik a sztoriban éppen a fejemben vannak. Szóval így éppen így teljes testemből éreztem azt, ami van, és akkor meglátom a hullócsillagot, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, ez akkor már így megvan, ez így megtörténhet, akkor tenni kell valamit. És én még aznap este otthonról jelentkeztem egy filmsuliba, és megírtam a motivációs levelemet, és leadtam, és másnap hívtak, hogy 3 nap múlva lenne a felvételi. És hogy tanuljak meg 2 monológot, meg 2 verset, és akkor ott tanulni. És akkor 3 napra rá az esélytelenek nyugalmával egyébként, mert hogy ott a váróteremben így találkoztam is egyszer, aki 5 éve jár beszédtechnikushoz. Én meg így ezt a 3 napját alig tudom amúgy, hogy így a monológ meg nem ült be egy szöveg ennyi, de esélytelenek nyugalmával jelentkeztem, ahol hát a Cserhalmi György volt az egyik bír, aki nagyon megerősítette bennem azt, hogy én ebben jó vagyok. És akkor ott fel is vettek, még a helyszínen is.
1: Amikor azt mondtad, hogy a Vant vitted, az azt jelenti, hogy a Vantból vittél monológot?
0: Igen, annak az elején van ez a meghaltam, nem mozdulok többé.
1: Azt hittem, hogy azt vitted, amit a Jakab Juli magyarázza vége felé a srácnak.
0: Amikor meséltem a Gábornak, ő is pont ezt mondta, hogy azt hitte, hogy ezt vittem, de nem, mert én szerettem volna egy kicsit egy ilyen játékosabb dolgot, így, meg hogy ebben van egy ilyen tök nagy átmenet itt az elején. És én tökre, amikor ezt hallottam már a filmben, akkor is így tökre elképzeltem rá egy ilyen dolgot, és akkor úgy jöttem, hogy ezt akkor visszamegynek. Arról nem is beszélve, hogy 3 napom volt, szóval valami olyat kellett vinnem, ami már valahogy könnyebbnek érzem, vagy hogy így megtanulás szempontjából. És akkor jól sikerült, és akkor 2 hétre rá, mivel utolsó körben jelentkeztem, elkezdtem suliban járni munka mellett. És akkor elkezdődött ez a dream. én amúgy igazából is egy egészen akaratos, meg ilyen passion, hogy mondják magyarul a passion?
1: Szenvedélyes.
0: Én egy nagyon szenvedélyes ember vagyok, úgyhogy én nagyon sok mindent csináltam már életemben, tényleg mindent kipróbáltam, és mindent akkor nagyon beleadom magam, de azt kell mondanom, hogy mint a színészettel úgy még semmivel nem éreztem magam. Vagy hogy itt akkor ilyen flow state-ben érzem magam, amikor van egy szerep, hogy egy kicsit most tényleg úgy éreztem, hogy na, ezt megtaláltam. És amúgy ezt a felvételimen éreztem először ezt, amikor ott ült előttem az ilyen felvételi bizottság, és akkor nagy levegő, tessék, és akkor kamera forog, és akkor csináld, és akkor úgy éreztem, hogy nem is látom, hogy körülöttem ki van, meg mit csinál, meg kamera hol van, hanem csak így megyek. És, de hogy mindent így csináltam ekkor odaadással eddig életemben. Nem tudok el seggemen ülni, az biztos. Szóval, hogy sok mindent csinálok, azt nagy beleadással, innen-oda, ebbe belerakom magam, abba belerakom magam. Úgyhogy, igen.

0: Itt vagyok Trasnádi Zsófival, a film látványtervezőjével, és ahogy már említettem, amikor ide feljöttem, akkor hallgattam azt az adást, amit a Magyarázat mindenre forratásán csináltam, és akkor ott is beszélgettem veled, és ott az a vége, hogy eldöntjük, hogy szörnyű ez az ország, és ki kell törnie a forradalomnak, és induljunk el kukákat gyújtogatni. Végül erre nem lett szükség. Hogyan érzed magad vasárnap óta? Milyen gondolatok vannak a fejedben?
1: Háromféleképpen válaszolok legalább erre, remélem egyszerre. Hát egyrészt bármikor szívesen gyújtogatok még kukákat. Egy kicsit bennem is maradt egy ilyen düh, de a boldogabbnak lenni jobb, mint dühösnek. Hát eufórikus volt megélni a vasárnapot. Szerintem aki akart, az talál dolgokat visszafogott rongálásra. Szerintem ez egy izgalmas kérdés most a nulla pénzes ellenzéki filmalkotóknak, hogy vajon még megáll a lábán az, amit ebből a nyomasztó és szomorú és patthelyzetből írtak, és hogy fog ez hatni, amikor ez mondjuk egy-másfél év múlva kijön a mozikba, hogy vajon érvényes lesz-e még az, amikor arról beszél egy filmalkotó, hogy össze kell fogni az embereknek, fel kell szólalni, az életünkbe elkövetett hibákért felelősséget kell vállalni azért, hogy egy jobb helyen éljünk, hiszen ez elkezdett megtörténni, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz egy ilyen lejárati szavatosság a filmnek, mint egy ilyen Covid filmnek, hanem ez egy ilyen érvényes dolog marad. Én személy szerint jól érzem magam vasárnap óta, de egy ilyen filmes utolsó hét forgatásban azért nehéz is ezt megélni, úgyhogy próbálok időt fektetni arra, hogy ragyogóbbnak lássam a napsütést azóta.
0: Azt látom sok emberben, hogy ez a boldogság mellett egy ilyen felfokozott furcsa izgatottság is van bennük, hogy akkor most mi lesz, és most hirtelen így kinyílt a világ, hirtelen így azt várod, hogy akkor majd most a minden, ami nem volt, az lesz. Te ezt hogyan tudod így visszafogni magadban?
1: Hát bárcsak lennék ilyen naív és kedves, és nem is tudom, pozitív, én nagyon sokat cinikusabb vagyok, és nincs bennem egy ekkora ilyen. Én egy kíváncsi várakozással vagyok telve, de nem gondolom azt, hogy 6 perc múlva az NFI elkezd pénzt szórni, és minden lesz, ami eddig nem volt. Hogyha egy picit is jobb irányba megy ez, és tehát hogyha már nem úgy állnak hozzá a filmesek, hogy értelmetlen pályázni az NFI-nél, mert az egy nagyon nagy dolog, és hosszan kell, ez hosszú idő, amíg ez átalakul.
0: És legutóbb arról is beszéltél, hogy te kivonultál teljesen az ilyen magyar állami filmgyártásból, és csak a szervizmunkákban dolgozol, és az, hogy most azért majd akárhogy is legyen, nem lesz ciki magyar állam által támogatott magyar filmben dolgozni, most már érzed azt, hogy így kicsit így jó lesz így visszajönni a szervizből?
1: Hát azért a szerviz mellett az a 50% vagy 40-50%-át tölti ki a munkámnak, és azért én is csináltam inkubátorfilmeket, és tavaly is befejeztem egy inkubátorfilmet, ami viszont ugyanúgy NFI támogatott, tehát szerintem nincsen ennyire éles határ. Nem tudom, azért szerintem inkább én úgy fogalmaznék, hogy az lesz jó, hogy nem azzal kell kezdenem, hogy megkérdezem, hogy melyik gyártócég készíti a filmet, hanem más szempontok, tehát visszatértünk a művészeti szempontok, hogy szívesen dolgozom-e a rendezővel, tetszik-e a projekt, ilyenek, és nem pedig egy politikai állásfoglalás az, hogy elmegyek-e egy Lajos Tamás filmbe, vagy nem. Mert hogy persze, hogy nem megyek el, de hogy most már ez könnyű mondani, de hogy eddig sem mentem el.
0: Hát ennyi volt a gondozásom az ember végez forgatásán, és köszönöm szépen mindenkinek, aki beszélt velem a stábból. Úgy hallom, hogy Reisz Gábor már nagyban vágja a filmet, úgyhogy remélhetőleg pár hónapon, vagy legfeljebb egy éven belül láthatjuk. Sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízeltlábúak testébe rakja, a kikelő lárvák életciklusuk kezdetén a gazda állatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Hey, hallgatók! Ez itt az Utca Rádió Attiloson. Sziasztok! Ma három témánk van, általában ennyi, és ma el is mesélem, hogy mi az, el is meséljük, mi az a három. Először az 1%-kal foglalkozunk, nem néztük el a naptárat, hanem van egy jó kis kiállítás a CEUN, és volt egy plakátverseny, biztos ti is észrevettétek ezt az elképesztő püspök lila, vagy pink unikornist. Erről fogunk beszélgetni részben az alkotóval, részben a szervezőkkel, és hogy is van ez a plakátok, mennyire hatnak, és mi történik egyáltalán a CEUN mostanában, mint köztérben, vagy köztéren, hogy is mondjam, hiszen szabad bejárás van, és gyere be, program is van. Utána pedig Koltai Szonya érkezik, aki, hát nekem nagyon tetszik, hogy bennünk van a lehetőség, ezt valahogy így összepakolja egy ilyen pakliba, hogy úgy mondjam, ő nevezi erősség paklinak, és a saját erősségeinket tudjuk összegyűjteni, de ez nem egy magánügy, hanem köztéren zajló művészeti esemény, mondjuk így, ahogy ő is nevezi. És végül, de nem utolsó sorban, figyeljetek, mert a végén újra vágatlan májusról beszélünk, utána néztem, ez nálunk már 6. év, tehát mi a leges legelején elkezdtünk, még mielőtt ez ilyen állami szinten és fővárosi szinten is divatba jött volna, most már viszont fővárosi szinten is, és ezért itt lesz Dezsenyi Péter, aki a főket igazgatója, és telefonban meg velünk lesz Hollandiából a szokásos, mondhatnám úgy most már szakmai barátunk, Juhász Lilla, aki ezt a Facebookon nagy erőkkel tolja, ezt a vágatlan, meg a méheket, meg a vadméhek napját, és ezt az egész ügyet vele lehet jól kitárgyalni, meg hogy mi a különbség Hollandia és Magyarország vágatlan, mondanám, májusai között, inkább így mondom. Na, akkor lányok, itt van László Flóra, aki a CEU társadalmi felelősségvállalás és kulturális irodájának vezetője, a telefonban pedig Rácz Dorina, és aki még mindent tud ezekről a dolgokról, az a Marian, mert ő is ott volt csütörtökön, azaz tegnap a CEU-ban, ahol volt egy nagy kiáltás megnyitó, civil nap, nagyon-nagyon sok civil szervezet összegyülekezett, mert hiszen ő számukra gyűlik az 1%, ennek azonban vége, maradtak a plakátok. Szervusz, Dorina!
1: Sziasztok!
0: Megvagy, jó, oké. Ott voltál te is csütörtökön, de most már Győrben vagy, mert te ott élsz, úgyhogy ezért a telefon. Meséljétek, mi történt ott csütörtökön. Hány plakátból volt ez a legjobb, és mit csináltatok csütörtökön a CEU-ban a megnyitón? Dorina, te kezdjed, jó? Te vagy a legmesszebb.
1: Én nagyon pontos számokat nem tudok mondani. Ha jól tudom, 54 vagy 57 pályázónak összesen ilyen 140 körüli pályaműve volt igazából a pályázaton, és ebből sikerült a mi egyik pályaművünkkel elnyerni ennek az első helyezését, így ugye lehetőséget kapni arra, hogy a mi plakátunk hívja fel a figyelmet Budapest nagyon sok köztéri pontján arra, hogy ne felejtsék el felajánlani az adó 1%-ot, ugye a rendelkezési időszakban május 20-ig, és a tegnapi napon a kiállítás tulajdonképpen a zsűri által kiválasztott top 10 plakátból nyílt, tehát a tárlat így 10 plakátot tartalmaz, és ugye e között kapott helyet a miénk is.
0: Te nem grafikus vagy, hanem a szöveggondozás volt a dolgod. Mit lehetett hozzátenni ahhoz, hogy 1% ne felejtsük el?
1: Igazából
0: valamit, hogy csúnyát írtatok a plakátra. Igaz?
1: Igen, ugye a plakátot kifejezetten egy ilyen anti-dizájn stílusba terveztük, több különböző koncepcióval indultunk, és ez volt az egyik, ilyen voltak ennél hagyományosabb, konzervatívabb megoldásaink is, és itt tulajdonképpen kifejezetten arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy már magában mi a hirdetés is egy kicsit így rosszoltuk, pellengére állítottuk, viszont ebben láttuk a lehetőséget arra, hogy felhívjuk igazán a figyelmet arra, hogy itt nem maga a hirdetés a lényeg, hanem az, amit tenni kell, és hogy mit ne felejtsenek el ezzel kapcsolatban.
0: Ebben van egy kis ellentmondás, Flóra, nem, hogy nem a hirdetés a lényeg, miközben ez egy plakát. És egyáltalán kinek jutott eszébe, hogy legyenek plakátok? Emlékeztek, hogy évekkel ezelőtt nagyon sok mindenféle plakát volt, és az emberek úgy reagáltak, hogy az a civil szervezet, amelyiknek a metróban óriás plakátra van pénze meg az országúton, annak nem adnak 1%-ot, mert akkor annak sok pénze van. Én most már nincsenek ilyen plakátok. De mintha el is tűntek volna az 1%-os plakátok, és ezért gondoltatok arra, ti kezdeményeztétek a CEU-ból, hogy legyen ilyen?
2: Igen, ez egy kicsit, én most pont azon gondolkodtam, hogy így hallgattam a Dorinát, hogy milyen furcsa egy plakátról és egy képről, dizájnról úgy beszélgetni, hogy nem látjuk. Úgyhogy a rádióba, igen. Úgyhogy azzal szeretném kezdeni elsősorban, hogy ugyanez egy belső tér, és nem kültér, de köztér, ahol most ki vannak állítva ezek a plakátok, ez a 10 plakát, ez a Nádor utca 15 Budapesten az 5. kerületben, úgyhogy a hallgatók közül, ha bárki arra jár, Mart, az mindenképp jöjjön be, és menjen el a folyosó végébe, ahol a kávézó van, és ott vannak kiállítva a falra ezek a plakátok, mert akkor még jobban érti majd, hogy miről is beszélgetünk most. De Júli kérdésére válaszolva, hogy honnan is jött ez a plakát ötlet, ez pont, tehát a CEU Társadalmi Felelősségvállalási Irodája, illetve a Főváros Társadalmi Együttműködési Irodája, illetve a Civilizáció Koalíció kezdtünk el körülbelül egy éve arról beszélgetni, hogy nagyon hasonlóak a céljaink, úgy tűnik, hasonlóan gondolkodunk, hasonló értékrendszerünk van, akkor miért is ne csinálhatnánk valamit közösen, tehát rakjuk össze azt a picit, vagy azt a mindenféle más dimenziót, ami mindenkinek megvan, és találjunk ki valamit. És ez így a nulláról indult ez a valami, és pont a low-budget-ság fele haladva jutottunk el ehhez a kicsit ilyen grassroot és egyéneket és bárkit bevonó plakátpályázatig, amire bárki jelentkezett, tehát nem kellett ehhez nagy cégnek lenni, nem kellett, hogy sok pénze legyen az illetőnek, aki pályázik.
0: Amatőrök is pályáztak?
2: Amatőrök is pályáztak, mindenhonnan lehetett pályázni. És hogy ez mindig is így volt kitalálva, hogy és ezt mi transzparensen is kommunikáltuk, hogy a maximum, amit mi kínálunk, az volt egy pici pénzjutalom is az első helyezetnek, illetve az az X darab köztéri plakáthely, amit a főváros nyújtani tudott, a nyertes plakátnak.
3: 200 ezer forint díjazású. Igen. Pont egyébként tegnap Dorinát kérdeztük erről, hogy ez a 200 ezer forint, ez hát relatíve sok vagy kevés, de azért mégiscsak egy olyan összeg, amiért megéri abszolút jelentkezni, és hát igen, ezek a fővárosi plakáthelyeket tudtuk feltölteni, vagy tudtunk lehetőséget adni civil szervezetek számára felajánló 1% gyűjtésére, és nagyon érdekes volt, Dorina, amikor tegnap erről kérdeztek titeket, és szerintem érdemes erről beszélni, hogy fölmerült tegnap, hogy a vizuális környezet szennyezés, és hogy tényleg milyen minőségű, küllemű plakátokkal találkozni nap mint nap az utcán. És egy nagyon érdekes felvetés volt, hogy ti ezzel a plakáttal mennyire járultatok ehhez hozzá, és ezeket a gondolatokat, vagy ezt az elveteket, hogy írja felül az 1%-ra való figyelemfelhívásnak a fontossága. És nagyon érdekelne az is, talán érdemes lenne elmesélned, hogy amikor arról beszéltetek, hogy mi volt a túl csúnya, és mi az elég csúnya, és mi az elég figyelemfelkeltő ahhoz, hogy észrevegyenek egy plakátot ebben a zajban, ami manapság van.
1: Igen, ugye alapvetően mi az alkotótársammal, akivel ugye megnyertük ezt a pályázatot, Madár Bencével, Győrben a Mangrova reklámügynökségnél dolgozunk. Tehát nekünk a marketing és a reklám az ugye a mindennapi munkánknak a része, így szerencsére azért viszonylag nagyobb rálátásunk van arra, hogy mi az, ami át tudja törni az inger küszöböt, hogyan lehet elérni az embereket, és az abszolút megállja a helyét az a kijelentés, hogy egy ilyen stílusú plakát, amivel mi is neveztünk, ez ténylegesen kimeríti kvázi a vizuális környezetszennyezésnek a fogalmát, viszont alapvetően meg a célját tök jól eléri, és ezért tud működni. És addig a pontig, ameddig ez semmilyen társadalmi és erkölcsi normát nem sért, ez az anti-design is, amit mi alkalmaztunk, egy rendelkezésre álló eszköz ahhoz, hogy elérjük az embereket, és ezért gondoltuk úgy, hogy oké, akkor bevállaljuk ezt, mert igazából kvázi bántani nem bántó, innentől már tulajdonképpen a cél szentesíti az eszközt.
0: Azt olvastam az Én Budapestem oldalon, hogy direkt csúnyát kellett csinálni, hogy ez volt a döntésetek, hogy direkt legyen ez a... Hát hol a határa a csúnyának? Mondjuk ez az egyszarvú, ez nagyon divatos, nem? Meg ez a szín is, ez a... Szóval ez nagyon benne
3: tényleg
0: van.
3: Tényleg elég vállalhatatlan konstrukció, tehát hogy a színeket összepárosítottátok, amilyen betűtípust választottatok, ahogy túlzsúfoltátok ezt a képet, szóval hogy tényleg valószínűleg mindenféle szabályt sikerült vele áthágni olyan mértékben, hogy tényleg oda hívja a szemet az utcán, vagy egy kiállításon, vagy bárhol. Szóval, hogy jól mondom, Dorina, akkor tényleg ez volt a cél, hogy meg kelljen állni.
0: Hát kiabál egy kicsit, vagy nyerít, hogy úgy mondjam, az egyszarvúra, vissza, nem tudom, milyen hangja lenne egy egyszarvúnak, ha létezne. De oda akartam volna kilukadni, bocsánat, hogy mivel tegnap a Dorina is látta a többi plakátot, azt a 10-et, ami most akkor a CEU kávézóban van a Nádor utcában, hogy én csak egy fotót láttam a kiállításról, és az a benyomásom, hogy sokkal inkább támaszkodtak arra, hogy 1%, mint ti, akik ezt kicsit rejtettebben, tehát inkább a csúnyaságot emeltétek ki, és nem az 1% van grafikai megoldásként, vagy tipográfiailag a plakát közepében, hogy ez jól láttam ezen a képen, így van? Flora, te is így? Nem voltatok a zsűriben, hát úgyhogy
2: én nem vagyok a zsűriben, tehát hogy én kevésbé
0: láttátok.
2: Tudok igen így a plakát meg a többihez képestről beszélni, de azért láttam a többi művet is, és úgy szerintem itt nem is a csúnyaságot emelném ki, hanem a meglepődés, tehát hogy mennyiben meglepő, mennyiben sokkoló, mennyiben más, mennyiben ilyen hirtelen és váratlan.
0: Hát
2: és akkor
0: ez érdemes.
2: Igen, tehát hogy ez ezáltal, hogy egy ilyen nagyon mást és meglepőt lát az ember, de hát nyilván tök jó lenne csinálni majd egy hatásmérést a plakát elért, hogy mit ért el és mit nem, amit úgy tudunk majd tenni, hogyha megkérdezzük majd a civil szervezeteket, hogy a adó 1%-uk az például nőtte akár egy picivel is, mondjuk annak a kb. 30 civil szervezetnek, akinek a képviselői ezen a tegnapi Hello Civil napon részt vettek, mert hogy ez a plakát kiállítás, meg ez az egész 1% plakát verseny, ez csak egy pici része volt a teljes délután és est esemény sorozatának, ami egy ilyen civil ünnepség volt tegnap a CEU-ba. Szóval, hogy igen, szóval, hogy itt szerintem az, hogy ez egy jó találat volt-e, egyrészt a Dorináik részéről, másrészt a mi részünkről, hogy ezt választottuk első helyre, az majd egy hatásmérés által tud igaziból kiderülni.
0: És a neten ez milyen módon lesz látható? Tehát, hogy azért nézegetni lehessen, hogy csak egy fotón ilyen összefoglaló képet, hanem hogy egyenként akár ezt ki fogja föltenni a netre, tehát milyen websájton.
3: Nincs külön websájtja, majd lesz olyan cikk, ahol összefoglalóan akkor föltesszük ezt a 10 legjobbnak ítélt plakátot, de amit még kiemelnék, és szerintem nagyon érdekes, hogy a Dorina meg a Bence is, hát egyrészt ők maguk sem gondolták, amennyire tudom, hogy ezzel ezt a plakátjukat fogja kiválasztani a zsűri, mert hogy Dorináik is több plakáttal pályáztak, mindenkinek volt lehetősége legfeljebb 5 plakátot beküldeni, tényleg annyi volt a kritérium, hogy nem tudom, 18 éves kor fölött legyél, nem tudom, magyar állampolgár, és beküld ez 5 plakátot, és jól mondom, Dorina, ugye, hogy azért ti sem jósoltatok nagy esélyt arra, hogy ezt a plakátotokat fogja mondjuk a zsűri kiválasztani, vagy erre fog bökni.
1: Így van, egyébként szeretünk amúgy is határokat feszegetni így a reklámszakmában, és ez is inkább egy ilyen határfeszegetésnek indult, hogy amúgy az ötletet nagyon jónak tartottuk, így házon belül, és mivel volt lehetőség ugye leadni 5 pályamunkát, több belefért az, hogy megpróbálkozzunk ezzel is, de az meglepetés volt, hogy egyébként tényleg egy ilyen bátor kommunikációs döntést hozott a zsűri, és bevállalták azt, hogy akkor megpróbálják ezzel feljebb tornázni az 1% felajánlásokat.
0: Nem mondtuk el ezt, hogy azon kívül, hogy a három szervezőnek közösek az alapértékei, és így a civilek szempontjából komoly vállalásokat indítanak be, amikor ez lehetséges, hogy mi az ördög van ezzel az 1%-kal, hogy ugye én belefogtam ebbe, hogy régen voltak ilyen nagy, szinte óriás plakátok, amit maguk a civil szervezetek pénzt költöttek arra, hogy népszerűsítsék önmagukat, azóta a netes kommunikáció és a social media annyira megváltozott, hogy ezekre gyakorlatilag nincs szükség, tehát én azért kérdeztem, hogy lesz-e egy ilyen netes betekintő ezekre, vagy akár a CEU valamelyik oldalán meg lehet-e majd nézegetni őket, talán még így nem nagy ügy ezt befényképezni, vagy felrakni, de hogy azért kellett ez az egész, mert az a tapasztalat, hogy az emberek elfelejtik az egyszer, vagy lusták, vagy nem gondolják végig, vagy nem ismer, úgy gondolják, hogy nem ismernek olyan civil szervezetet, vagy társaságot, vagy alapítványt, vagy bármit, aki, vagy akár egyházi formációt, akinek ezt érdemes, ezt a fáradtságot, ezt a két kattintást, mert ma már csak ennyi az idejükből áldozni, és ezért tényleg nagyon érdekes lenne látni, hogy akár ennek a hatására, vagy más kommunikáció hatására ez most megnövekedette. Tehát az a kérdésem, hogy máshogy is megnézhetjük-e, és meddig lesz a kávézóban a kiállítás?
2: Igen, tehát ez a fővárosnak is, meg a CEU-nak is a social media felületeinre fölkerülnek majd, tehát maga ez a sorozat, ugyanúgy, ahogy te mondtad, Gyuli, így befotózva. Magába, tehát ott látható lesz majd online, de ott a helyszínen június végéig biztos, hát hogy kint lesznek, de talán még tovább is, úgyhogy addig tényleg a CEU mint köztér és a gyere be szlogenünk, gyere be szlogenünk,
0: Mesdén,
2: bárki jön. Ez is egy kampány egyébként, amit mi korábban csináltunk.
0: Igen.
2: Ugyanígy köztéri plakátokon volt kihelyezve. A gyere be, ez a CEU-nak a magyarországi részlegének ez mostanra egész teljesen egyértelműen egy missziójává vált, hogy olyan nyilvános programokat, nyilvános és ingyenes programokat szervezzen, mint kutatási, tudásmegosztó vagy kulturális programokat, ahova bárki bejöhet, és bárki van, amikor regisztrálni kell, de van, amikor nem is kell regisztrálni, csak besétál az ember. Úgyhogy ez egy ilyen open, nyílt tér, ahova a közösség jöhet ezekre a programokra. Ezekről
0: hogy egyébként
2: a... Igen, úgyhogy ezekre is a CEU Budapest Facebook oldalán, illetve a hírlevelünkön keresztül lehet feliratkozni, ott lehet értesülni mindig, hogy éppen milyen program zajlik, de hogy nagyon sok diplomát nem adó oktatási programunk van, illetve ilyen tudománykommunikációs programunk.
0: És egy könyvtár is van, amennyire tudom.
2: Könyvtár is működik még persze, igen, ez egy angol nyelvű, nagyon nagy könyvtár, úgyhogy oda kell külön regisztrálni, tehát oda kell egy külön belépő, de azt is gyakorlatilag bárki tehet, és azt hiszem 2000 forint az éves díja, vagy 3, tehát hogy nem egy nagy összeg, meg van egy a kávézón kívül még van egy szuper menzánk is, ami szintén bárki által látogatható.
3: Tényleg nagyon szuper a CEU menza.
0: De azt hallottam, hogy ott nagy társasági élet is folyik, tehát ott lehet jókat találkozni, meg beszélgetni emberek.
3: Hogy arra akartam még reflektálni, Júli, amit az előbb mondtál, hogy a köztéri plakátok, nem tudom, elérése hol van, meg melyik, hogy üti át az inger küszöböt, meg hogy minden elköltözött a social felületekre, és hogy nagyon érdekes beszélgetéseken ültünk tegnap a Flórával ezen a Hello Civil eseményen, ami egyébként alapvetően egy ilyen zárt körű esemény volt, és hát pont arról szólt, hogy egyrészt segítsen a civil szervezetek munkatársainak itt az adománygyűjtés után egy kicsit így pihenni, együtt lenni, ünnepelni, feltöltődni, stb. De másrészt ilyen-olyan izgalmas, meg hasznos workshopokon is részt vehettek, meg volt kerekasztal beszélgetés, és baromi érdekes volt, hogy azért tényleg mindenki azt mondja, hogy az elérésért, meg a nem tudom, a lakosság megszólításáért óriási a verseny, és amúgy a social media felületek nagyon hamar letekerik a kommunikációdat, tehát hogy ez egyre nehezebb, egyre küzdelmesebb mindenkinek, nagyon nehéz kampánystratégiákat kitalálni, és nagyon függ attól, hogy nem tudom, adományt gyűjtesz, vagy 1%-ot, vagy pénzt, szóval, hogy itt is kell, hogy legyen egy ilyen paletta, szóval csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy azért is jó ez az együttműködés a főváros, a CEU meg a CK között, mert tényleg megpróbál ebben valahogy segíteni, hogy az a nagyon sok bennmaradt, elfelejtett 1%, hogy ami tényleg senkinek nem kerül semmibe, tehát hogy ez tényleg néhány kattintás, és hát hogy egyrészt így rendelkezzenek erről az emberek, arról nem is tudom, most ezt kisenyissuk azt a kérdést, hogy hát vannak szervezetek, akiknek ez tényleg létfontosságú ez az összeg, ami évről évre bekerül. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon hasznos kezdeményezés volt, és azt nem is tudom, hogy elmondtuk-e, vagy Flóra mesélj erről, hogy akkor ezt egyrészt ilyen hagyományteremtőnek szánja ez a
0: trió.
3: Igen, ez a trió, illetve hogy szerinted így milyen lehetőségek vannak még ebbe, vagy hogy lehet civileket megtámogatni abba, hogy nem tudom, értékes szakmai kapcsolatokat kössenek, meg ápoljanak, meg hogy ingyenes képzést kapjanak, de közben bulizni is legyen lehetőség, szóval hogy te ezt így hogy látod?
2: Igen, semmi konkrétan ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, mert a jövő év tervezés az még hátra van, tehát ezt majd körülbelül augusztusban jutunk el oda, hogy konkrétan a következő akadémiai év programjait megtervezzük, de szerintem látva a tegnapi napnak a sikerét, szerintem abszolút érdemes ennek a hármas koalíciónak azon gondolkodnia, hogy akár ezt, vagy ennek egy módosított változatát, vagy egy továbbfejlesztését, változatát, tehát nyilván voltak tanulságok nekünk is, amiket le kell majd vonjunk a tegnapi napból, azon túl, hogy persze szuper volt, és mi úgy láttuk, hogy jól érezte magát mindenki, és hogy amit terveztünk, az megvalósult, de ahogy az előbb is említettem, szerintem az tök jó, ha majd látunk egy hatásmérést, hogy volt-e haszna ennek az egész 1% kampánynak, nyilván a civilektől is szeretnénk visszajelzést kapni, hogy a tegnapi nap az nekik milyen volt, beváltotta a várakozásukat, abból fogjuk tudni azt, hogy jól gondoltuk-e, hogy mik a várakozásaik. Nyilván előtte is már a civilizáció koalíció segítségével volt egyfajta felmérés, hogy nekik mire van szükségük, tehát mi próbáltunk a szükségre reagálni, de hogy ezek a megbizonyosodási sok arról, hogy tényleg jót tettünk, és volt eredménye, az muszáj, hogy ennek utána menjünk, úgyhogy majd, hogyha meglesznek ezek az eredmények, akkor fogok tudni szerintem erről biztosat mondani, hogy mit csinálunk majd jövőre és hogyan, de szerintem tök jó lenne, hogyha ezt vinnénk tovább, ezt az együttműködést, és akár új programokat is kitalálhatnánk.
0: És ez a gyerebe, hát nem mozgalom, de mondjuk program, a nyitott CEU, az meddig tart, vagy hogy az, amíg az épület van, addig nyitott, ezt így kell elképzelni?
2: Igen, tehát napi szinten, amíg nyitva van, ami este 10, és hosszú távon hétvégén korábban.
0: De hát a honlapon meg kell nézni.
2: Honlapon van, igen, és most tudom, hétvégén ritkában vagyok bent szerencsére, de hétköznap 10-ig, igen, ez végtelenségig, tehát amíg nekünk lehetőségünk van arra, hogy itt Budapesten programokat szervezzünk. Van egyébként azon kívül, hogy most a kávézó falán van kiállítva ez az 1% plakát kiállítás, de van a CEU nyitott galéria, ami szintén ott van a Nádor utcában, ott a Nádor utca 11-ben van a bejárata, közvetlenül az utcáról, ahol szintén ilyen 3-4 hetente váltakozó kiállítások vannak, az is egy nyitott hely, és azt pedig, hogy tényleg a Határtalan Tudás tudományos ismeretterjesztő sorozatunkon kívül a Szokratész program, a Bibó program, a Kontextus program, ezek mind ilyen diplomát nem adó oktatási programok. Mozi konc most a nyáron a CEU-nak a csodálatos tetőteraszán lesz 4 vagy 5 alkalom ilyen szabadtéri mozi koncertek, szóval, hogy nagyon sok
0: csodálatos.
2: Minden van.
0: Az ember úgy érzi magát, hogy a világ tetején van. Fantasztikus. És jó. Azért tartottuk fontosan, hogy egy kicsit erről beszéljünk, mert hogy nagyon sokan lehet, hogy azt hiszik, hogy vége a CEU-nak Budapesten, de nincs vége. Tehát van egy új szerep, ami abszolút hiánypótló. Hát az ugye elsőként a Free SF-ét fogadtátok be, akik azóta a Szabolcs utcába költöztek, és most nagy vita van, hogy hogy kellene normalizálni a helyzetet, nagyon érdekes dolgok derülnek ki az állami SF-ével, de hogy lett egy ilyen, az én számomra legalábbis egy ilyen, nyilván a Dorináik is ebbe kapcsolódtak be, egy olyan arc éle ennek a programnak, hogy a civil kezdeményezések, tehát végül is a diplomát nem adó felsőfokú képzés is civil, ha úgy vesszük, mert hát jelentkezel, hogy érettségid van, de nem tudtál tovább tanulni, és elmondod magadról, hogy ki vagy, és akkor van egy ilyen válogató program, aminek köszönhetően be lehet kerülni, stb. Stb. Tehát, hogy van egy... egy ilyen civil központ kezd lenni igazából, hát ami közben csak, professzionális.
2: Igen, már csak azért is igaz ez, mert hogy azon kívül, hogy igen, a CEU az egy ilyen konferenciás esemény központtá is kell válni, de a másik oldala, ami nekem nagy öröm, hogy számomra nagy öröm, hogy egy kicsit igen, egy ilyen civil hub is kezd lenni, nem csak a véget, hogy a CEU és a CEU kutatói mindig is, de akár most mentől még erősebben próbálnak együttműködni, meg próbálunk együttműködni ilyen programok és kutatások és projektek szintjén civil szervezetekkel, hanem azért is, mert hát most számot nem akarok mondani, de az nem tudok, de legalább 10 körüli civil szervezet már nálunk bérel irodát. Egyébként többek között, ahonnan a Free SF elköltözött, az egy nagyobb rész volt a CEU-nak a régi szárnya, és oda is bejött több civil szervezet, de inkább hát ilyen 10-15 civil szervezet ott van már nálunk a házba, és azért ennek van egy ilyen hangulata.
0: Ez abszolút helyhez illő program volt csütörtökön. Oké, köszönjük, hogy itt voltál, Flóra, és neked is, Dorina, hogy telefonon, gondolom már kipihented azért, vagy nem tudom, jó pihenést akkor a hétvégére, mert azért ez neked is kaland volt, ez a csütörtöki fennforgás itt az épületben. És hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre ennek a tanulságai mentén lesz-e pályázat, lesznek-e plakátok, vagy valami más, animáció, koncert, szóval, hogy bármit lehet ezen az alapon már így folytatni, hogyha ez tényleg egy hagyomány kialakítás szándékával indult.
3: És akkor nagyon biztatunk mindenkit arra, hogy ezt a 10 legjobbnak ítélt plakátot, amit a 140-ből kiválasztott a zsűri, ezt nézzétek
0: igen,
3: meg a CEU-ban.
0: Igen, nagyon mulatságos is.
3: Igen, és akkor június végéig
0: kalizgassatok meg, igen. És beszélgessetek, kedves tilos hallgatók. Zene után folytatjuk, mégpedig Koltai Szonyával, ugye? Reméljük, már itt is van. Yo, I'm back current, yep, it's black current, jazz 3, I keep it flowing, yeah, I'm that current, so please forgive me if you lose me and ain't with me, cause my style is from the future, I'm a rapper and producer who was stripping half naked melodies from

0: Hello, hello, hello. Figyelünk, igen, utcarádió vissza. El sem mentünk, megint itt megszólalunk a mikrofonunk mögött a Mariannal. Megjöttek a vendégek, pontosabban a Kóta és Szonya jött, akit vártunk, és a Dezsenyi Péter egy kicsit hamarabb érkezett, úgyhogy ha mondani valója van, akkor a Bési beadja, de akkor szóljál, hogyha úgy gondolod, hogy valami zöld dologról beszélünk, ami a te felületet, a te szakértelmed. De akkor gyerünk, mi ez, Marian? Ez a dolog.
1: Szerintem azonnal passzoljuk át a Szonyának, aki szerintem az elmúlt időszakban egy csomó nagyon érdekes köztéri projektet, performance, táncelőadás, múzeumi előadás, szóval nagyon, nagyon...
0: Igen, ezeket én is láttam, próbálom, inkább te mondd el, hogy hogy rakod ezt össze,
1: jó.
0: És nekem leginkább, ami vonzó, ebben az az erősségpakli, szóval, hogy azt, hogy kell, hogy az ember a saját erősséget bennem van, mondott te, csak meg kell mutatni.
1: Hát, mondjuk el, hogy először ennek mi a címe. Ez a Benne vagy a pakliban, így fogja mondjuk igen. Bárki a Facebookon megtalálni, ha erre most rákeres, és akkor bontsuk ki, Szonya, hogy ez miből jött, mi ez.
2: Jó, szuper, ez egy részvételi köztéri művészeti projekt, és úgy indult, hogy a 9. kerületben ugye vannak ezek a public art open call-ok, igen. És lehet rá jelentkezni, mert ez a második nekifutásom, tehát egyszer már csináltam, és akkor igazából olyan szereplőkkel dolgoztam, akik valahogy ebben az ilyen szociális és kulturális szférában egy ilyen köztes helyzetben vannak, tehát egyszerre dolgoznak nehéz sorsú srácokkal, és bármit csinálhatsz, és közben meg egyébként van alkotó tevékenységük is. Aztán az volt az én vágyam idén, hogy ezt kicsit szélesebbre húzni, és olyan közegek számára kinyitni, és egy ilyen játékteret csinálni, ami nem feltétlenül az én ilyen holdudvarom vagy harcostársaim, akikkel ezt a különböző projektekben együtt vagyunk, és így indult az, hogy tulajdonképpen arra a pofon egyszerű kérdés, hogy mi a te erősséget, kerestük a választ, de ezt ugye, tehát hogy ilyen tök egyszerű emberként is nem annyira erre trenírozzuk magunkat, hogy erre bármilyen fajta válaszunk legyen.
1: De várjál, kiktől kérdezzük?
2: Na
1: ezt,
2: igen,
1: ez
2: és milyen, akkor
1: ki
2: itt
1: ez
2: van,
1: a közönség,
2: igen.
1: Vagy kiket?
2: Igen, tehát ez a rákfenni a dolognak, hogy nagyon különböző csoportokkal kezdtem el dolgozni februártól. Tehát van 2. 9. kerületi sérülékeny csoport, tehát van a Konkáv prevenciós műhely és közösségépítő tanoda, illetve van az Atlasz tanoda. Ez egy ilyen, úgy néz ki, hogy ott vannak a srácok, kerületbeli srácok van, akik ugye már át vannak pakolva, mert össze-vissza vannak mindenféle ilyen, ugye, hát ilyen lakosságcserés helyzetek, ami miatt ők távolabb kerültek a gyújtópontjuktól, és akkor ők járnak be ezekbe a helyekbe, hogy ott csocsózzanak, vagy úgy csak elüssék az időt, és mondjuk ne az utcán keveredjenek be mindenféle, hát azért van ezeken preventív műhelyek. És ez volt 2, illetve volt egy felnőtt csoport, az pedig a lehetőségek terében volt, ez a 8. kerületben. Itt önkéntes jelentkezők, tehát nyilván a srácokra sem így rárontottam, de ott azért volt egy olyan, hogy ez egy ilyen úgynevezett ilyen mentor program volt számukra, hogy legyen valamilyen fajta kerete, és motiváljuk azt, hogy ők egyáltalán akarják meghallgatni, hogy én milyen hülyeségekkel érkeztem, és miért kezdtek el.
1: És mivel húztad be őket?
2: Hát ez úgy van, hogy ilyen 7 alkalom volt, vagy 6, tehát ilyen 6 és plusz, és az elején nyilván mit akarok, tehát hogy ilyen nem lepattanok, tehát hogy, és én nagyon-nagyon így próbálom magamat ilyen támadhatóvá, és tök hülyévé tenni, hogy elfogadják, hogy én ezt nagyon szívesen csinálom, és hogy a harmadik körben is azt mondják, hogy ez baromság, akkor is ott leszek, és megpróbáljuk ezt csinálni.
0: Elmondom, hogy ide hogy jöttél be, mi nem ismertük egymást előtte. Egyszer csak belibbent ide valaki, egy ilyen ellenállhatatlan sodrása érződött a levegőnek. Egy
2: az izzottság szagom.
0: Nem, egyáltalán nem. Egy vékony, hosszú hajú nő, aki berepült, inkább azt mondanám, mint a szélvész kb. Úgy, ti ismertétek egymást?
2: Igen.
0: Korábban, ja, hát te neked nem volt. Szóval én teljesen meglepődtem, hogy ki ez? És akkor kiderült, hogy ő a Szonya, és szia, Szonya vagyok. Tehát, hogy szerintem, ha így bemész sérülékeny csoportba, az tök jó, mert nincs benne semmi hivatalos, hogy úgy mondjam. Szóval nincs benne semmi szabálykövető, vagy felszólító jel, vagy semmi, hanem, hogy hello, hello, mondom a magamét, és akkor végül elfogadtak ezek szerint.
2: Hát erre próbálok appellálni, aztán volt, hogy hát ez a zenés része, mert azon túl, hogy van ez a formátum, ami igazából egy kártyaformátum, tehát mint egy ilyen legegyszerűbb gyűjtögetős kártya, a focis kártya, Pokémon kártya, tehát van valamilyen fajta mintázat, amire így ez rá tud rezonálni. Tehát nem azt mondom, hogy én most akkor szeretnék veletek egy képzőművészeti installációt csinálni, de azt se tudják, hogy mi egyáltalán mi ez az egész hülyeség, hanem akkor van ez a gyűjtögetős kártya modell is, hogy mi a te erősséged. És akkor miután mondjuk van ez a valamit találunk ezzel kapcsolatban, csak mi az a motto, ami egyetem, mi a szavajárás, mondj egy mondatot, ami benne van a fejedben. És akkor például volt egy csaj, teljesen ki volt égve, pont egy ilyen terhes kis csaj volt, tényleg nem volt talán túl jó állapotban, mondta, hogy ki az a Csilla, hát neki volt egy csávója mellette, és hát szétfeszíti az ideg, hogy mi van a csávójával, meg egyáltalán hogy lesznek ők együtt, és mondom, hogy nagyon jó, akkor ez lesz ennek a figurának a mottoja, hogy ki ez a Csilla. És akkor innen kezdtünk el elindulni egy ilyen karakterfejlesztést, akinek azon túl, hogy van egy mottoja, van egy neve, ami ugye leválik az alkotótól, tehát valami tök más lesz, és így lesz mondjuk ő féltékenység, neki lesz valamilyen figuráció, tehát valamilyen ábrát vagy rajzot kell hozzá kapcsolni, és utána jönnek az ilyen egyel nehezebb körök, hogy mi az ő nehézsége, hogyan tölti újra magát, és akkor kitalálunk. Tehát, hogy az anyám tyúkhúslevesétől kezdve a pihenés, és ilyen tök megható dolgok is, tehát mit tudom én, nyilván barátaimmal együttlevés, a faszim jó szója, tehát, hogy ez, és én nagyon jó szövegek vannak benne, tehát, hogy és ezeket kezdtük el azon túl, hogy ezek le vannak odaírva, valahogy így aktiválni. Tehát itt jönnek ezek az ilyen performatív gyakorlatok, hogy ilyen hangkörök, meg egyáltalán hogyan tudunk szövegeket írni ezekből a mottókból kiindulva. Itt hát úgy volt, hogy az egyik tanodában voltak 8-an, 9-en, és a másikban meg 4-en, plusz ezek a kamassrácok, és a lehetőség terében meg voltak 10-en, plusz volt még a téglakar, akikkel, meg hát a téglakar és holdudvara, tehát azok, akik már egy évek óta, vagy hát 2 éve dolgozom együtt, és nekik már nem kell elmesélni, hogy ezek mire jók, meg ez a közös játék, ez tulajdonképpen miért szuper.
0: És ott az egyedül középen, és ennyi ember meg kell hát mozdítani, senki ne legyen passzív, mindenki érezze, úgyhogy dolga van ebben.
2: Hát az mindig el van
0: mondva. Az erősségét.
2: Hát, hogy mindenki léphet hátra, tehát tökre benne van az is, hogy így betriggerelek embereket, hogy miért, nem ebben van, nem ezen a fordulatszámon van, tehát idegesítem, amit ott történik, és akkor az is egy ilyen opció, hogy bármelyik körből ki lehet maradni, tehát akkor kapcsolódik.

0: Ne, hogy az elején az legyen, hogy én akkor rögtön jövök ezzel a public art, megint jött egy arc, aki le akar róluk húzni a történeteit. Tehát egy csomó ilyen, szerintem azért lát, tehát hogy van tapasztalatuk ezekkel, jön valaki, bejtörnyezik, aztán elmegy a viharba, tehát ezek így már megtörténtek, és akkor emiatt már megint jön egy ilyen, hogy ne ez legyen, hanem csak egyszerűen játszunk. És az első körben csak ilyen színházi eszközök vannak, tehát hogy mit tudom én, van egy csomó ilyen bemelegítő, meg kimelegítő játék, meg ilyen szituatív dolog, és akkor úgy megszokják, hogy ja, ez amúgy nem lesz egy ilyen nyomás rajtuk, hogyha nem csinálják meg, akkor sincs semmi baj, tehát nem kell nekik kártyát fejleszteni.
1: És mi ebben a public?
0: Hát,
1: szóval, hogy a köztér, uh-huh. vagy a külső, vagy a... Tehát csak már nem a kertben, vagy a kis erdőben csináljátok, az erdőben?
0: Nem. Hát ez úgy volt, hogy az volt a felépítés, hogy mindenki a különböző csoportok számukra biztonságos közegekben nyilvánuljanak meg, tehát máshogy nem is tudnának, és utána, hogyha ez megtörténik, akkor utána lett ez a pakli, tehát tulajdonképpen nagyon sok ilyen kártya, amit majd ti is kaptok, hogyha kitöltitek.
1: Ha jól is elkerül?
0: Nem, mindenképpen kaptok, hogyha...
2: Én azt mondja, hogy már belengedtem, amikor megérkezett, hogy hozott ajándékot, meglepett, és mikor adja oda.
1: Azzal a mozdulattal elraktad,
0: nem, itt van, de nem akarom itt lebegtetni a mikrofon előtt. De megfogom.
2: Nem, hát itt. Jó, most már akkor tedd ki az a...
0: Most már ki van.
2: Ne húzzuk már tovább.
0: Lássuk az a... Na, és hogy ez volt az
1: csinálok
0: a...
1: Csinálok képet.
0: Jó, tehát ez töltötte ki minden szereplő, aki ebben a... Ne haragudj, neked nem hoztam. Jó.
1: Nem tudtam, hogy itt vagy. Nem baj, igen. Majd figyelő is, hogy mit csinálunk, és akkor lehet, hogy...
0: Igen, és akkor összegyűltek ezek a kártyák, és akkor az lett a mondás, hogy ebből mégiscsak, tehát ezekben a műhely munkákból...
1: Mielőtt valaki azt mondja, hogy kártya, ez egy A4-es lap.
0: Ja, igen.
1: Színes.
0: Igen.
1: Az enyém halványsárga, a Marianné pedig ilyen nagyon szép piroskás.
0: Mert lehet amúgy választani is, csak nem akartam az egész paksamétát behozni, de majd kint választotok más szint. Mert legyenek ilyen belépési pontok, tehát hogy kapsz egy ilyen A4-es oldalt, és akkor legalább úgy tudják kapcsolni, hogy mit tudom én, te inkább egy zöldet választanál, vagy inkább egy rózsaszint, és akkor legalább van valami.
1: A fehérben mit kell írni?
0: Na, az a figuráció, ott fogod lerajzolni azt, hogy a te karaktered, az ki, az de bár, és ez is olyan, hogy nem a utolsó vacsora, hanem hogy bármit, tehát lehet egy nagy pötty is, tehát hogy tök minden, ami számodra kifejezi ezt a dolgot is. És akkor volt pont egy pöttyrajzoló csajszi, meg nagyon sok, tehát azért a képességek nem mindig ilyen halálosan proaktívak voltak. Tehát, hogy a félcsapat ugye a csíkhozogatástól kezdve, tehát, hogy alapvetően ilyen hiperventilatív helyzet ez, tehát, hogy a képen amiben van, és utána, hogyha már 8 ilyen kört futottunk, akkor esetleg tesz magáról egy állítást.
1: És te mit csinálsz ezekkel a papírokkal utána?
0: Nekem, én ezt összegyűjtöm, örülök. Nagyon boldog vagyok otthon. és utána meg csinálok belőlük nagyokat. Tehát az és ebből lesz ugye public, meg installáció, hogy ezekből lettek ilyen 100x70-es méretű kártyák, amik azokból a szövegekből, tehát hogy a szövegek azok teljesen adottak. És azon, hogy csomószor valaki tök szégyenlős azzal kapcsolatban, hogy ír, hogy nem tudok rajzolni, mit tudom, és akkor van neki valamilyen ötlete, és azt én valahogy felpimpelem, ha ő szeretné, ha nem szeretné, akkor nem. De mondjuk volt, mit tudom én, Mr. Gazdag, akinek a pénz a megoldás, ez volt a mottója, tehát hogy egy ilyen, és nyilván nem erről szólt a szerzője a karakterünknek, és akkor oda rajzoltam nagyon sok dollárt, és akkor nagyon, hát én szerintem én nagyon boldog voltam, de biztos benne, hogy ő is, és akkor ő is így átragadt majd ez a lelkesedés, nem mindig nem tudom eldönteni, hogy mennyi belőle ma.
1: De most még nem látom, hogy mi ebben a nyitott, de mi az, ami köztéren van ebből.
0: Uh-huh. Ezek a nagy kártyák, tehát hogy úgy történt.
1: Ezt, hogy eljutunk újabb plakátokig, Maria?
0: Ez kicsit ilyen plakátos,
1: na,
0: is valóban.
1: Tessék, az előbb az 1%-os plakátokról beszélt.
2: Hát ez egy nagyon-nagyon mozgalmas, kaotikus, dinamikus dolog, amiket a Szonya össze szokott rakni. Szóval nem ilyen szép, rendezett, keretezett.
1: De
2: és
1: biztos feltűnő lenne egy olvasolásban.
0: Én meggyőződve voltam, hogy ez nagyon keretes. Olyan büszke voltam magamra, hogy végre egy folyamat. Tehát, hogy ezekből lesznek nagy formátumú dolgok. Tehát, hogy azért volt nekem vágyam, nem azért, hogy az én megalomániásságom, hanem, hogy van egy osztanak neked kvázi egy lapot, tehát ugye ezeket a kártyás metaforában ugye elég sokat le lehet erről is húzni, és akkor neked van egy ötleted, amiből aztán én csinálok valami nagyot, és az egy ilyen tök jó visszacsatolás, hogy ott van a kerekerdő mellett két tanoda, elsétál arra a srác, és így örül, hogy de érdekes, hogy az én dzsinemből, a Mr. Gazdagomból vagy, de egyébként nem csak srácok vannak, hanem vannak 70 pluszos karakterek, és akkor mit tudom én, ott például az egyik karakternek Mix Bogzsák lett, aki hát ott más típusú nehézségek is megoldási.
1: De ez megy az ember, egy ember az utcán, és ezt látja?
0: Igen, ez
1: de
0: ott
1: hogy,
0: van.
1: De hogy fixálod, hogy hova rakod?
0: Jaj, hát vannak szerkezetek, tehát ugye nekem ez a, én ilyen vasakkal dolgozom, tehát most ilyen gurulós szerkezeteken lógnak ezek a kártyák, tehát mint a felakasztanád kvázi a

0: a köpenyedet, tehát aha, hogy olyan ruhás...
1: Szárító,
0: hát,
1: ruhaszárító.
0: Hát ez a mini gurul, tudod, amit viszel a színházba is, a, igen, és ott gurulnak, igen. Ebben van ott 8. Tehát akkor így 16 ilyen nagyméretű kártya tud lenni ebből a 4 csapatból, akiknek azt éreztem, hogy ez lelke van benne, mit tudom én, és van csomó másik kicsi kin is, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor én most kiszűrtem, a, ki volt a faszacsávó, hanem hogy ott legyen az, hogy, hogy nagyon sokféle módon ezek meg tudnak jelenni, és aztán voltak ezek a nyitások, ami most volt de meg majd most lesz hétfőn megint a trafóba, amikor mi elkezdünk ezekkel pünkös játszani. Hétfőn. Pünkös hétfőn, igen, a tüzes van. Szavak, vagy tüzes nyelvek kiáradásának ja. Ünnepén ott leszünk a trafóban, és mert hogy a szerdán ott voltunk az erdőbe, tehát ugye a kerek erdőbe, ott ebbe a, hát egy ilyen kráter, ott van egy ilyen mélyebb, és ott vannak ezek a kis vas cuccok, meg a kártyák is, és akkor az volt, hogy ott találkoztak ezek a különböző közegek, és nekem ez volt a nagy misszióm, tehát azon túl, hogy, hogy egy ilyen pakliban ezek a nagyon különböző ilyen közegek és szociokulturális figurák és nem tudom, hátterek és megoldások és problémák együtt vannak, milyen az, amikor ők így valóban képesek így egyre rendeződni. Tehát nekik lesz egy ilyen közös élményük, amikor ők játszanak együtt. És akkor ezek voltak ilyen vezetett módszerek, mit tudom én, hogy, hogy van, tehát összegyűjtöttem ezekről a kártyákról rengeteg állítást, amit ezek a figurák állítanak, és akkor ott álltunk a nagy körben, és aki a sajátjának érezte, felolvastam őket, akkor ő lépett. És csomó ilyen, ilyen drámás, meg színházas eszköz, ami alapvetően nagyon-nagyon alacsony belépési küszöbű, tehát ott volt tényleg a nagy családos anyuka beállt a kis 5 évesével, kezdve a 70 pluszosig, tehát hogy, és akkor ott mindenki meg volt bolondulva, hogy ilyen nem az volt, hogy álltuk befeszel, hogy most megint mi ez a hülyeség, amiben részt kell venni, hanem hogy ők játékosak meg voltak, te bekapcsolódtak. Nem kell, csak hogy ez volt a kérdés, hogy ott fogok steppelni, tehát hogy megint az lesz, hogy én lelkes vagyok, vagy nem megint, de ezért ez meg tud történni, hanem hogy ők nekik is van ebben kapcsolódásuk.
1: Átragad rájuk, tehát hogy megértik, és átveszik, és
0: igen,
1: nem azért lelkesek, hogy neked tetszem, hanem mert ők tényleg lelkesek.
0: Bízom benne, igen, meg hogy az is nem csak azért, mert hogy a, tehát hogy ugye ha sajátjuk, tehát hogyan lesz ez a dolog sajátjuk, azon túl, hogy ezek az ő állításaik, tehát felismerik, hogy ez róluk van szó, illetve írtunk szöveget is közösen. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű mondóka, az 1-2-3-4, figyelj már te hová mégy, ugye és nem megyek én sehova, és akkor ez volt az első mondat, amit minden csapatban...
1: De mondd el szépen lassan.
0: Jó, 1-2-3-4, figyelj már te hová mégy. Te nem megyek én messzire, csak a világ végére.
1: Pedig én is tudom.
0: Na, és ennyi. Tehát ez az alapmondóka, és ennek csináltunk akinek volt ehhez kedve, ő átírásokat. És akkor az én megajánlásom az volt, hogy a 1-2-3-4, figyelj már te hová mégy, zöld erdőbe kanálért, minek az a kanál, összekanalazni, magam összekapni, erőt veszek magamon, nyakamat megragadom, lekerül a 2 decis, összekaplak téged is.
1: Oh.
0: És akkor ők rájöttek, hogy ezzel lehet ilyeneket csinálni. És akkor ezeket ugye raktunk alá bíteket, tehát innen ismerjük igazából a múkit, tehát ugye a múkék ugye azok nagy fákjavívői ennek a dolognak, aminek mi ugye a farvizén úszunk be, és akkor ők ezt megérezték, hogy egy ilyen tök bugyutta dologból is lehet olyasmit csinálni, ami az ő szájízük. És akkor mit tudom én, volt aki, hogy ez a rákérdezéssel játszottunk, hogy te hová mész, elmegyek a búsba, minek az a bús, és akkor, hogy elkezdhessem újra, vagy elmegyek az anyámba, minek az anyám, hogy
1: hová mész, te kis nyilacska?
0: Igen, de hát gyönyörű.
2: De ezeket viszed valahogy tovább, hogy ezek olyan szoros kötődések lesznek ezekből az alkalmakból, nem, hogy akkor így valahogy ezeket a csapatokat, vagy csoportokat, vagy gondolom, akkor ez valahogy majd le fog zárulni, vagy nem tudom, lesz egy hivatalos záró esemény, vagy mi az elképzelés, hogy akkor te velük tovább dolgozol, vagy nem tudom, mész majd ezzel a formátummal más kerületekbe.
0: Hát ezen is, én ezen folyton gondolkodok, mert pont ezért lett valahol ez is. Tehát, hogy az előző ilyen téglakari csapat, ami a Kőmeskálmenni kifalázása volt, ott is egy csokornyi fantasztikus ember kapcsolódott egymáshoz, és akkor ne az legyen már, hogy akkor ez ott van hagyva, és akkor semmilyen fajta gondozása nincsen, és akkor gondoltam, hogy akkor hát akkor viszont ezt a módszert valahogy építsük át, és akkor erre jött az, hogy viszont nem lehet mindenkivel Kőmeskálmennit csinálni, ott vannak ezek a kamas rácok, fiúk főleg, hát nem akarnak, és nem ez az ő kapcsolódási pontjuk. És akkor ezért gondoltam, hogy hát ha ez egy olyan formátum, ami egy sokkal nyitottabb, tehát be beleférnek. Szóval most duzzadtunk, tehát most még több emberrel kell valamit tudni, de hát én abban bízok, hogy én ezt addig, amíg le nem üt neki, csinálom, és próbálok ilyen helyzeteket teremteni, ahol ezeket lehet tovább.
1: Oké, de amennyire emlékszem, vagy nem tudom, mit ennél ebben az esetben, mi volt a kiírás, a korábbi 9. kerületi publikált kiírások, azok határozott időre szóltak, hogy meddig áll ott. És veled ez most hogy van akkor?
0: hogy szerdán meg felhívom a szállítós emberemet, és elvisszük a vasakat onnan, mert addig tart az engedélye ugye a kis cuccoknak az ott levésének. Viszont a kártyák azok, amik ezek a kisebb formátumok, azok ott benn vannak a különböző terekbe. Tehát ez ugye nem tudott lenni sokáig, meg eleve nem is.
1: És akik csinálták, vagy akik kötődnek hozzá, azok megkapják?
0: Megkapják, persze, hát ez fontos része volt.
1: A nagyméretűek,
0: azok már kicsit le is amortizálódtak. Jó, jó. Tehát, hogy szerencsére
1: eső nem volt?
0: De volt, hát az is
1: és
0: volt,
1: az
0: hogy...
1: Bírta?
0: Igen, mert úgy van kitalálva, hogy ez amúgy...
2: Hozzátettek is ilyen rongálás.
1: Igen.
0: Hát ugye, hogy hát az egyik berecsent, nem tudom, hogy neki mentek, de szerintem az is oké, ha neki mentek, meg valami történik velük, tehát, hogy már így nem sírok, hogy jaj, a kis kártya összement, de aztán azok szerintem, azok, tehát úgy vannak megcsinálva, hogy ne valami elképesztően szuper anyagból legyenek, egyrészt ugye nem is az a...
1: Persze.
0: És hogy aztán meg, hogyha ennek vége, akkor maximum...
1: Ez egy múló dolog, igen, ez egy eszemer dolog, igen, hogy addig kell legyen, amíg tart a kapcsolat. Igen. De az jogos, amit a Manian mond, hogy ezek mély emberi kapcsolatokká válhatnak, ha nem is mindenkivel. És azt ugye tudjuk, nem tudom egész pontosan, mi lehet a szakmád. De...
0: Képzőművész.
1: Semmi pszichológia?
0: Nem, ez egy ilyen nagy olvasztó tégely, mindent bele lehet pakolni.
1: Ja, ez igaz. De hogy van egy olyan, tudod, a pszichológiában, hogy nem szabad gondozatlanul hagyni.
0: Világos.
1: Lehet, hogy ő jön vissza, hogy segítségre, és pont te vagy az, és nem tudom, akkor mi a megoldás.
2: Hát a Szonya szerencsére ilyen multifunkcionális.
1: De megtalálnak, ha akarnak.
0: Én szerintem néha én kicsit azt is érzem, hogy én így nyomom, hogy ne az legyen, hogy akkor most eltűnünk, és hanem, hogy itt vagyok, meg hogy próbálok mindenkit.
1: Ha beleszeretsz te is az alanyokba.
0: Hát, hogy így azt gondolom, hogy tényleg kialakul egy megnyílik, tanulja vagyunk egymásnak a megnyílásának, akkor az ott kialakul. Hát itt őriztünk egy kecskét. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy jobb esetben, ha már van neki
1: és
0: valami.
1: És a káposztában?
0: Hát az nem tudom, az kimarad.
1: És jó, akkor ez most lezárul szerdán. Tehát, aki most szeretne veletek kapcsolódni, az most péntek délutánban. Hova, mikor? A trafó hétfőn este, gondolom?
0: 5-kor kezdődik. 5-kor. Igen, és akkor 5-kor azért ez egy másik közönség lesz, mert azért volt ez a kerekedő, mert ott ugye rögtön tudtuk a srácokat, nem kellett egy 2 sarokkal sem bejebb menni. Viszont akkor a trafó egy ilyen más típusú dolog, és akkor az más közeg, és akkor velük is megismertetem ezt a dolgot, akkor az egy hosszabb, egy ilyen workshop lesz, és utána indulunk el. Tehát ott lesz egy ilyen ilyen csatába, így közösen így felhergelődünk, és utána csinálunk egy sétálós performance-ot.
2: Igen, mondom, hogy nem volt nálunk ilyen sétálós projekt, na ez nagyon jó.
1: És akkor elmentek a kerekedőbe.
0: 10 perc séta, és átgurítjuk a kis traverzeket.
1: Ja, és akkor ez lesz hétfőn, és akkor szerdáig az ott van. Tehát aki veletek találkozni akar, akkor vagy a trafóban hétfőn 5-kor, vagy utána a kerekedő
0: naplementében. Igen, így, ahogy mondod.
2: Na és Szonya, hogyha valaki máshol, más keretek között akar veled összefudni, akkor milyen projektek itt vannak így a horizonton?
1: Mi lesz most?
2: Gyorsan mondd el, mert pár percünk van már csak, de biztos vannak izgalmas, jó ötleteid.
0: Igen, ami most még lesz, az mondjuk pont nem Pesten lesz, hanem megyünk Oldenburgba, tehát az előző évados offos kiállítás, az ottani teherletétel installációs performance. Az Off Biennálénak az egyik, hát ugye az ottani merlines kiállítása fog így átbillenni Oldenburgba, és ott megcsinálják, és én ott megyek oda, kapok elvileg, vagy hát nem kapok, hanem hogy van, leszre bízunk benne 6 lelkes jelentkező, akik majd részt vesznek velem ebben a teherletételes performance-ban. Hogy megint egy beszélgetést érne, hogy mi a franc ez a teherletétel.
1: Szoktunk az Off Biennáléről rendszeresen műsort csinálni, akár az utcában, de mondjuk arra koncentrálunk, ami Budapesten van, vagy Magyarországon, de semmi akadálya. Mi az, hogy teherletét? Azt még el tudom mondani, nem? Mi az a teherletét?
0: Hát, hogy hogyan tudunk ilyen, tehát vannak, az is ez egy performance volt, és tulajdonképpen itt a közös, tehát van közteherviselő kocsi, amivel megpróbáljuk arrébb vinni a dolgainkat, tehát ezek a nehezen megfogható terheinket, próbáljuk ezt valahogy kifigurálni. Tehát van egy ne vállald rúd, amit elringatunk, és utána lerakunk, van egy búval bélelt hordó, amiben beéneklünk.
1: Miért Németországban kecsem? Milyen nyelven?
0: Hát ez lesz az izgalmas, hogy ott az, hogy, de hát ez vannak olyan folyamatok, amiket mégiscsak így át lehet, tehát hogy csomó ilyen mozgásközpontú, meg vannak népdalok, amik azért, vagy én ott eléneklem, vagy megpróbálunk közösen megtanulni.
2: Na, és itthon mit lesznek, Szonya, aki itthon akar elkapni?
0: Igen, ezen gondolom, hogy most pont lecsavaródik ebbe ez az erősségpakli volt az utolsó ilyen itteni mi ez, tavasz-nyári
2: szezon. Egyébként, ha valamilyen kerület, vagy valamilyen városvezetés most azt mondaná, hogy hú, basszus, lehet az én kerületembe is elférne néhány ilyen erősségpaklis esemény, akkor téged meg lehet venni, ki lehet bérelni, föl lehet kérni, szóval lehet azt mondani, hogy abszolút, a mi közösségeinknek is tök jó lenne egy ilyen formátum.
0: Abszolút, és nagyon
2: hát
0: kevés.
2: Hát akkor kedves városvezetések.
1: Kőbánya.
0: Ránk fér, tehát hogy szerintem.
1: Igen? Jó, de most a Mariannak nem válaszoltál még, hogy ezen hogy a Németországon kívül itthon.
0: Itthon az lesz, nekem szeptembertől indul újra megint a tehát hogy a nyáron az egy ilyen uborka szezon, és utána én megyek vissza.
1: Töltödni is kell ezzel hát a tempóval, amit itt diktálsz azért.
0: Igen, és utána megyek vissza ugye a Katona József színházi műhelyébe, ott mi csinálunk már sokadik éve egy programot, és az is elkezdődik újra, az Életvárók, ami ugye egy a Rákospalota Javítóintézet és különböző egy önkéntesek az együttműködése, igen, és az megint indul, illetve hát különböző ilyen közösségi színház és részvételi folyamatokat próbálok beröffenteni, hülyére pályázom magamat, hogy ezek folytatódhassanak. Tehát...
1: És azt mondja, hogy képzőművés.
2: Hát nagyon sok sikert kívánunk. Koltai Szonyát hallottátok.
1: Aki szeretné ott megtalálni, a mai műsorunk ajánlójában látjátok a Facebook eseményt.
2: És a social médián is tudjátok követni, és amúgy érdemes is, tehát ezt mindenkinek szeretettel ajánlom.
1: Volt, szó szerint.
0: Nagyon
1: köszönjük,
0: köszönöm.
1: A zene után pedig Dezsenyi Péterrel kertészkedünk, és a Lilla már tükön ülve Hollandiában várja a hívásunkat ez ügyben.

0: Mondjuk, hát, sziasztok! Csak vártam, hogy a Marian is mondja, hogy itt vagyunk ismét, és akkor most következik a Vágatlan Május. A kísérletet teszünk a sírva hiányolt Skype-unk után a Teams-en kapcsolatba lépni, most éppen Lillával. Halló!
1: Igen, itt
0: meg vagy! Taps! Győztünk! Szerbusz! Nagyon jó! És akkor itt van velünk Dezsenyi Péter, aki a Főkertnek az igazgatója.
2: Szerbusztok!
0: Ami azt jelenti, hogy egy igazi szakmai civil, tehát ő nem egy kertészkedő néni, mint én lennék, hanem egy valaki, aki ért hozzá a Lilla, és a Dezsenyi Péter, aki a szakmát képviseli, a Vágatlan Május. Nagy izgalommal olvastam, megjegyzem őszintén idén először, Lilla, nem tudom, te mit tapasztaltál az elmúlt években, de minthogyha a Vágatlan Május idén nem lenne akkora siker, mint amikor pár évvel ezelőtt nekiugrottak az emberek, hogy hú de jó, hú de jó. Valahogy elkezdtek kételkedni abban, hogy pont májusban kell le, pont ott kell le, annyit kell le, így kell le, úgy kell le, ez ilyen magyar dolog. Hollandiában is tapasztalsz ilyet, vagy csak a magyar kommentárok ilyen kérdőjelesek?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, mert én nekem életem egyik legszebb hete volt, amikor sikerült nagy, hát igen, hogy is mondják, hepajt csinálni a Vágatlan Májusnak, úgyhogy én mindenhonnan visszahallottam, de tényleg mindenhonnan, és ez nekem annyira nagyon jó érzés volt, elkezdtük számolni az önkormányzatokat, a belépő városokat, az egyesületeket, az influencereket, és a végén már nem tudtuk tovább számolni. Szóval én pont, hogy azt láttam, hogy ez így nagyon-nagyon berobbant. És igen, én is olvastam persze a kommenteket, akik nem értettek egyet, de ők is csak inkább egy alternatív megoldást javasoltak, mint hogy más hónapra tegyük, vagy máskor csináljuk meg, vagy több hónap legyen egyben, mint a hollandok, akiket most pont megnéztem, és a Vágatlan Májusokat lecserélték kevesebb vágásra, most ez a minden mely, de nekik a vágás...
0: Magyarul lesz, hogy félbevágott május, ez nem lesz jó.
1: Melyen? Nem, náluk az a lényeg, hogy egész évben kevesebbet vágni a füvet, és ezáltal nagyobb... Hát sok szélességet elérni a kertekben, köztereken, itt nálunk most minden virágzik, szóval most...
0: Te hol vagy egész pontosan?
1: Én Purmerendben vagyok, Amsterdam mellett.
0: Na most akkor lássuk a fővárosnak a, hogy úgy mondjam, hivatalos álláspontját. Ugye egyrészt van egy virágos Budapest program, van saját virág, Budapest virág mag
2: keverék,
0: ami tavaly debütált, és
2: idén
0: Bardocinál látom, hogy üdvözli és mutatja képeken, és közben van ugyan, amit én látni véltem, de nem tudom, hogy te hivatalos szemmel milyennek láttad, vagy mit tapasztaltok, a kételkedőket, mert hogy toklász, allergia, nem tudom, mi szokott meg, rendetlenség, és ugyan miért egyik oldalon, a másik oldalon pedig a parkokban látják, hogy nyírják a füvet, és irgomburgum miért. Úgyhogy elég vegyes a kép, miközben a Lilla joggal rajong és boldog, hogy ennyire népszerű most már néhány év után ez a mozgalom, aminek tényleg az én szememben legalábbis ő volt a elindítója így a social media felületen. Szóval Péter, mint főkert mennyit kell vágni? Vagy mit kell vágni? Mikor kell vágni? Mivel kell vágni? Hajrá!
2: Hát először is szerintem is óriási siker a Vágatlan Május, és ez nem előzmények nélküli, mert még 24-ben a választások előtt ugye ott a politika nagyon beleszállt ezekbe a mélegelőkbe, és aztán 25-ben tavaly én úgy éreztem, hogy megfordult a közvélemény Budapesten. Tavaly vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtam a csapatnak, hogy most több mint megduplázzuk a mélegelőket városszerte, ugye nekünk 7 millió négyzetméter gyepet kell kaszálni a parkokban.
0: Ezt
2: és
0: a méhek is tudja.
2: Igen, és elkezdtem számogatni, hogy ez mennyi vízmegtartás, mennyi, mekkora zöld tömeg, stb. És az a helyzet, hogy tavaly már több olyan komment volt, aki hiányolta, vagy aki mondjuk egy-egy rosszul sikerült mondjuk kritizáló megjegyzéshez elkezdte magyarázni, hogy miért van erre szükség, és hogy miért jó az, és a biodiverzitás, és a természetközeli gyep. És idén meg ugye még ez a tavaszi szárazság, amit az emberek érzékelnek, és mindenhol olvasnak róla, hogy az agráriumban baj van, hogy az erdőkkel baj van, a fákkal baj van.
0: Csak hát érezzük, hogy nincs eső.
2: Igen, így érzem, hogy napról napra a budapesti, meg az egész magyar közvélemény figyelme erre fordul, és így mélyül az emberek tudása, és elkezdik megérteni az összefüggéseket, és amikor ugye a Gajdos miniszter úr, meg a Karácsony főpolgármester úr ezt bemondták, akkor így ez egy óriási siker volt. És tényleg az van, hogy ugye mi kiraktuk ezt a protokollunkat, aminek a nagy része egyébként már működött korábban is, csak megsugom, csak ez egy ilyen, jó sorvezető volt, és több százan megosztották, elkezdtek hívogatni az önkormányzatok, jöttek hozzám intézmények, hogy segítsünk nekik is, hogy akkor mit csináljanak. Ugye azért nem olyan egyszerű ez, hogy mindent ott hagyunk, mert egy intenzív gyepet azt nem lehet csak úgy magára hagyni, tehát azt továbbra is vágni kell. De hogy összességében ez nagyon nagy siker most nálunk, egyébként technikailag úgy néz ki, hogy már jóval 1 millió négyzetméter fölött van a mélegelő. Eredetileg az volt a terv, hogy 28-ig az összes gyepfelületünknek az egyharmada legalább mélegelő lesz, de azt hiszem, hogy ezt most föl fogjuk gyorsítani. És hát majd a Toklászról beszélünk, meg a többi problémáról, mert azért vannak olyan dolgok, amiket kezelni kell.
3: Én hadd kérdezek egyet, Péter, hogy a Júli az előbb elmondta, hogy nagyjából mik a pró-kontra érvek, de hogy én abszolút érzem annak a túlsúlyát, hogy az esztétikai szempontok azok nagyon sűrűn előkerülnek, ami baromi érdekes, nem, hogy segíts ezt így jól megvilágítani, hogy hát pont ezek a tövig nyílt gyepek lesznek egy-két hét után annyira vállalhatatlanul rondák, szikkadtak, sárgák egyáltalán, hogy pont ez az esztétikai szempont dől meg hamar, ez az egyik, amit kérdeznék, és ehhez szorosan kapcsolódóan a másik, hogy ha jól tudom, akkor idén a főket már egy hónappal előbb el kellett, hogy kezdje a locsolást, és hamarosan elindul ez az önkéntes locsoló program is, szóval a lényeg, hogy ugye locsoljuk ki az ivóvizet, meg segítünk a fákat, a növényeket életbe tartani, és hát ez is egy olyan extra szempont, nem, ami nagyon-nagyon amellett szól, hogy hagyjuk megnőni ezt a gyepet, ráadásul, hogyha valaki a Bardóczi posztjait követte, akkor azt láthatod, hogy úgy tényleg elég jól néz ki, tehát, hogy ilyen szép, színes, mindig virágzik valami.
0: Szóval nem a gyep, hanem a növények.
3: A növények, jönnek. Igen, ezt mondom, hogy annyira érdekes, hogy valahogy ez az esztétika előkerül, holott az botlik meg elsőként, nem?
2: Igen, és ez egy gyors tanulási folyamat itt Budapesten is mindenkinek, mert hogy ugye én még a szocializmusban nőttem föl, éppen hogy, és ugye hát ott eléggé elhanyagolt környezet volt sok helyen, és az emberek, amikor megérkezett a kapitalizmus, akkor jöttek ezek a szépen nyílt gyepek, ugye mindenkinek ez jött át a nyugatról, hogy Angliában, meg Németország, mindenhol ilyen gyönyörű parkok vannak, és ez jelképezi a fejlettséget, ugye? A gazdagságot, a rend van, igen. Na most nem az a baj, hogy sárga a gyep, hanem az a baj, hogy tönkretesszük a talajt is most már.
0: Igen.
2: És ha tönkretesszük a talajt, akkor a talaj nem tudja befogadni a vizet, nem tudja megtartani a vizet, tehát ez most már a túlélésünk záloga kezd lenni, hogy itt van például ez a főkertnek ez a 7 millió négyzetméter, és ez egy óriási nagy vízmegtartó puffer kapacitás, amit egyszer nem tehetünk meg, hogy ne használjunk ki.
0: Erről beszéltünk azt hiszem 2 évvel ezelőtt a vízmegtartásról, hogy az esővizet azon kívül, hogy szürke vízlocsolás, stb. Ezt az ember otthon meg kell oldja, hogy az utolsó víz, amit már kiöntök, nem öntöm ki a csapba, hanem nyugodtan lehet vele locsolni, mert az már tulajdonképpen tiszta, csak nem szoktunk hozzá, hogy az utolsó öblítő víz az már a virágnak jó, a növényeknek jó lesz. De hogy a nagy mennyiségben, vagy nagy terjedelemben az esővíz megtartás, ha egyáltalán esik, annak milyen technológiái kell, hogy legyenek közterületen, és hogy erre például, mint főkert nektek, milyen gondot kell fordítanotok, mert hogy az aranyatér szabályszerűen az egy kis tartalék, de időnként aranyatér. De közben meg nekem azt tetszik nagyon, hogy az emberek tényleg elkezdtek a talajról gondolkodni, tehát így, ahogy mondjátok, hogy megértették, hogy a szárazság, hogy porzik a lábuk alatt a föld, az nem vicc. És hogy csak ezek a, még bármilyen aprónak is tűnik, hogy a játszótér melletti kiskert, vagy az útvonal mellett elültetett kis zöldeket hagyjuk békén, mert ők fogják a, nem az, hogy ők mekkorák, hanem hogy a talajt ők fogják, hogy úgy mondjam, nedvesen vagy befogadóképesen tartani. Erről van szó?
2: Igen, élővé teszik a talajt, ez a kulcs.
0: De akkor nektek olyanokat kell ültetni, amit ahol a látvány ezt a tudásunkat megerősíti, tehát hogy ez a rend legyen, ne legyen össze-vissza, ezt hogy lehet?
2: Van egy-két trükk. A Lilla biztos tudja ezt, mert én is dolgoztam Hollandiában, és sokat járok, sok barátom van. Az első trükk az az, hogy kontúrt kell vágni. Ezt most mi ilyen elkezdtük, ugye ez azért nem olyan egyszerű, ez másmilyen gép kell.
0: Mi az, hogy kontúr?
2: Az, hogy a széleken rendet vágunk, ott egy egyenes vonal mentén, vagy párhuzamosan az
0: ócegéllyel. Hogy úgy mondjam?
2: Ennek több funkciója van, egyrészt közlekedésbiztonsági funkciója van, hogy a szegély látható maradjon. Másrészt, hogyha körbevágjuk a gyepes felületet ugyanolyan vastagon, szépen, szabályosan, és azt rendszeresen nyírjuk, akkor már is megvan a rendezettségnek az élménye. Svájcban van, ahol két szinten páros kontúrt nyírnak. Egy alacsonyat, és mondjuk egyet 10 centi magasan.
0: Ezek a svájci.
2: Igen, hát ugye én ezzel először 2011-ben Bázelbe találkoztam, és akkor nem hittem el június 15-én, hogy Bázelbe egy-két funkcionális gyepfelületet leszámítva, szó szerint derékig, nekem derékig, pedig nem vagyok egy kis ember, derékig ért a gyönyörű virágos gyep. És akkor hoztam én is ezt haza, elkezdtem bemutatni ilyen szakmai előadásokon, és akkor a főkertnél, akkor kezdtük el megcsinálni az első ilyeneket.
0: Hallgatónk van a vonalban. Szerbusz, Tilos hallgató, adásban vagy.
4: Sziasztok, a buszos vagyok.
0: Szia.
4: Hát sajnos megint leszek az ördög ügyvédje.
0: Legyél.
4: Nem elég, hogy szétcsesszük a földet ezzel a nyírással, de még szennyező módon géppel. Hát miért nem lehet használni kézre?
0: Na,
4: az nem szennyez legalább.
0: Hát hol
4: mennyi gépet kell föntartsatok ezért, meg pénzt,
0: belelőzzek
4: meg a tankolásában, stb. Szóval, hogy...
0: De azért hallottad, hogy 7 millió négyzetméter. Hol találsz ennyi kaszáló ember? Csak Budapesten.
4: Csak drágám, akkor pont ez hozná elő azt, ami ugye, így, bocsánat a kifejezésért, de megvan pont csinálva, hogy túlmegyünk azon, amivel elbírunk. Így ez egy ilyen, ezen a fékek és ellensők, ennyit tudunk megcsinálni.
0: Aha.
4: Tehát az ember szinte mindennel, hogy úgy mondjam, ezt ki akarja játszani, és önmaga alá szennyez. Tehát azt a levegőt tesszük tönkre, mivel ezek a két ütemű vatkok ott a pöfögnek, és a játszótére megszívják be egy.
0: Nem nyugtatlak, hogy a Dezsényi Péter bólogat, úgyhogy meghallgathatod, hogy mit mond, aztán megnézzük, hogy mi van Hollandiában, illetve te is tudod ezzel a Lillát.
4: Vagyok, drágám, csak hogy ezeknek olyan, hogy mondjam, PR-ja van ennek ellenére, tehát hallom, hogy milyen igények vannak, és ezeket jól lenne a fejekben rendet rakni, ezeket az igényeket el kéne engedni.
0: Péter, mi a teendő ezzel? Maradsz, vagy lerakod?
4: Nem akarok vitatkozni,
0: sziaszt. Ja, jó, de ezért köszönöm, kérdés, szia. Szóval?
2: Tehát, ha jól értettem, akkor egyetértünk abban, hogy nem elég, hogy a sok kaszálás az még ugye el is pusztítja, vagy legalábbis tönkreteszi a talajt és a biodiverzitás zöldtömeget, de még környezetszennyező is, meg marha sok pénzbe kerül, és ez a másik oldal. A klímaváltozás miatt az elmúlt 10 évben másfélszeresére drágult a zöldfelt fenntartás.
0: De hát nem arról van szó, hogy kevesebbet kaszálunk?
2: Igen, és ezért fontos, hogy a fákra egyre többet kell költenünk, ott drámai a helyzet, igen. Például, hogy mondjak egy példát, de valamennyi növényi kultúrának megváltozik az életciklusa, mindent át kell alakítanunk, ez nem is fél bele, hogy erről most részletesebben beszéljek, és az a pénz, amit meg tudunk spórolni a kaszáláson, az többszörösen megtérül. A talajt is védjük, nagyobb lesz a zöld tömeg, vizet tartunk meg, és
0: te azt mondod, hogy az, ami környezetszennyezéssel ez jár, az csekélység ahhoz, hogy
2: nem, óriási jelentőség van annak is, hogy a környezetszennyezést azt csökkentjük azzal, hogy nem kaszálunk annyit. Hiszen gépekkel kaszálunk.
0: Értem. De hogy nem lehet gép nélkül? Tehát az nincs, hogy gép nélkül.
2: Hát lehet, vannak
0: egy
2: erre.
0: Egy nagyvárosban.
2: Például Hollandiában, Utrechtben láttam olyat, hogy, de most már hallgassuk meg a Lillát is, hogy ott mondjuk bárányok vagy birkákkal és
0: hát
2: tehenekkel legeltetnek, meg
0: egyebek. És a birkák jöjjenek, de az nem
2: ugyanaz. De azért a valóság az, hogy gépekkel tudunk hatékonyan kaszálni.
0: Lilla, te a 8 millió négyzetméterhez képest mekkora helyen gyakorolod ezt a vágatlan április, május, június? Mi a feladatod?
1: Hát ugye én csak inkább az információ átadásban vagyok jó, mert az én komoly 20 négyzetméterből kb. 15 négyzetméteres beültetett kertem, az így most nagyon búrjánzik mindenféle. Hát próbálok mindenféle lokális növényt beszerezni, szóval leginkább honos növényekkel. De amit én kimegyek az utcára, nálunk van egy olyan rész itt Pürmerendben, hogy a kutyáknak adót kell fizetni, de ezért nem kell mindenhol felszedni a kutyakakit. Na most én nekem alapvetően ez volt a gondolatom ezekre a kontúrnyírásokra, ugyanis itt úgy van megoldva, hogy a kontúrnyírás, ami egy ilyen hát fél méter, maximum egy méter az utca mellett, az ugye rövidre van vágva. Na, és ott nem kell felszedni a kutyakakit. Tehát akkor jön egy gép, és azt, ahogy lenyíri a füvet, összegyűjti a kutyőrüléket is, és azzal tudják röviden tartani ezt a részt. Szóval ez ilyen kettő az egyben.
0: Igazából. Jó, mert tehát trágyának nem használható, tehát arról szó se lehet, hogy ez megoldaná a trágyát.
1: Nem valószínű. Aha. Ellenben ez egy megoldás arra, hogy ne legyen mindenhol zaszkó. Meg kutyőrülék. Tehát... De a kaszálás, most láttam egy új motor, hát szerintem az motoros volt, de ez egy ilyen önjáró gép volt, joystickkal irányították, és a rézsűre volt való. Ott kaszáltak vele, de azt tudom, hogy hát hányszor, 3-4-szer szokták lekaszálni itt bizonyos részeken, szóval nem az egészet kaszálják le, hanem mindig egy-egy területen, ugye ezzel is meg lehet oldani azt, hogy mindig valami virágozzon. Utána ugye lent hagyják a földön, hogy ugye magot érleljen, illetve hogy kiszorodjanak a magok, és utána összegyűjtik és bálázzák. És ez szerintem már állatok alá mehet. Tehát nem étkezésre, mert azért itt is vannak olyan mérgező növények, igen. De hogy itt azért van állattartás elég, tehát van gondolom felvevő piaca is, hogy hova vigyék ezt a lekaszált.
0: Ilyen komplex Budapesten is?
1: Tessék?
0: Nem, kérdezem a Pétert, hogy Budapesten is ilyen komplex.
2: Mármint, hogy milyen
0: amit lekaszál. Igen.
2: Ja, hát mi még ezt nem hasznosítjuk így föl.
0: Nem joystickkal.
2: De egyébként tök jó ötlet. A kutyákkal kapcsolatban is ez egy nagyon kreatív megoldás, de ugye nálunk a kutyásokkal most kezdünk el mélyebben kommunikálni, mert a Covid óta kétszer annyi kutya van Budapesten, és ők hozzá vannak szokva, hogy kaszálunk. És a 7 millió négyzetméter nagy része az rövid, és a kutyákat szabadon tudják sétáltatni. Most nekik azért ez egy új helyzet.
0: Igen, mert sok a toklász panasz.
2: A toklász is, meg egyáltalán az, hogy nincsenek ilyen nagy, rövid füves placok. És akkor elindul egy alkú folyamat, hogy mondjuk a hajógyári szigeten nagyon sok kutyás van, ugye ott most hétfőn így a szigetnek az egyharmadát közel lekaszáltuk azért, hogy a kutyások tudjanak szabadon mozogni. Volt most egy levél a Fiumei útról, oda is viszik a kutyások az út melletti gyebra, akkor ott is majd találkozunk velük, és akkor így nagyon-nagyon sok helyszínen ezeket elkezdtük csinálni. Tehát egy új, hát ilyen társadalmi szerződés vagy egyesség alakul ki így a gyepgazdálkodással kapcsolatban, ami tök jó, és nagyon gyorsan.
0: Ez egy komoly csapat, csoport érdek a kutyások, és akkor nyilván az a tudás, hogy miért kell a talajt, a növényt, stb. Hogyan kell védeni ahhoz, hogy ne a szárazság legyen az úr, akkor ezt tök tovább is adják ezt a tudást. De ha már itt tartunk, hogy kaszálás, például ugye én az Újlipótvárosból hozok néha ilyen példákat, valaki bedobta, hogy de miért kaszál, miért nyírják az óraparkot, mikor oda úgyse mehet be senki, miért nem hagyják békén? Na miért? Hát ilyen kicsi területeket miért kell nyírni?
2: Van, ahol esztétikai oka is vannak, tehát ahol mondjuk olyan az a koncepció, mondjuk ott van a Clark Ádám tér, az a gyönyörű szép, középen az a nagyon szép virágágyásunk, ami most vegyesen évelő és egynyári. Ott mondjuk nem néznek ki jól, hogyha a gyep benőné azokat a szép egynyári és évelő virágokat. Tehát bizonyos helyeken...
0: Anélkül, és akkor csak a gyep legyen a Budapest magkeverék.
2: Én azt gondolom, hogy azért ebbe kell egy egészséges arány. Ugye vannak olyan területek, ahol funkcionálisan muszáj rövidre nyílt gyepet tartanunk, a látogatott parkok, parki részeken, vagy ahol sportolni szoktak. És vannak ilyen részek, ezt el kell fogadni, amik ilyen magas esztétikájú, reprezentatív részek, ahol egy nyári virágágyásaink vannak például, én nagyon szeretem ezt is. De ha a 7 millió négyzetméternek a nagyobb része az természetközeli gyep lesz, és azt még elkezdjük magkeverékekkel, meg ökológiai módszerekkel még értékesebbé tenni, az egy óriási változást az a város életébe. Tehát az párába, biodiverzitásba, és nagyon sok mindenben rengeteget számít víznek.
3: A kutyákról jutott eszem, hogy pont nemrég voltunk Badocsi Sándorral egy olyan izgalmas bejáráson, ahol ugyan az Andrássy utat nem érintettük, hanem ott a Szent Rókus kápolna előtti kis közösségi költségvetés zöldítésnek a nem tudom, egyéves szülinapja kapcsán beszéltünk meg dolgokat, és akkor ilyen döbbenetes számokat mondott, és én is kutyák vagyok, szóval így érzem a felelősségünket, hogy így az Andrássy úton egy-egy, nem tudom, növényágyás az egy évben mennyi esőt és mennyi kutya pisit nyel el, és abszolút. Hát elég annyira súlyos szám volt, hogy így fölidézni se tudom, de hát tényleg nagyon kiózanító, szóval csak arra akartam most utalni, hogy igen, ez a főkert és kutyások, ez gondolom egy ilyen, tehát hogy muszáj hosszú távon ilyen nagyon tudatosan, vagy nagyon tudatos alapokra fektetni ezt a kapcsolatot, de hogy még azt is így bedobnám, ha megengeditek, hogy most több szintén ilyen közösségi költségvetéshez kötődő zöld kialakítás van, és így annyira szimpatikus, hogy most már tényleg annyira aprólékosan kidolgozza a főket, hogy pont ezek a témák, amiket most érintettünk, hogy lesz fenntartható, pontosan mit ültetünk oda, hogy fogja elnyelni az esővizet, milyen talaj, mit kap, milyen szövet, milyen rétegek. Szóval hogy ezt csak úgy a hallgatóknak mondom, hogy tényleg így egyre több és több figyelem jut erre. Mindazzal együtt, hogy akár csak ilyen, nem tudom, néhány négyzetméteres, nem tudom, betonfeltörés, meg zöld kialakítás is, hát óriási összegekbe kerül. Szóval ezt csak mondom mindenkinek, hogy ez nem úgy megy, hogy nem tudom, Dezsényi Péter kimegy és szétszórja a Budapest magkeveréket, hanem ez ilyen irgalmatlan munka, engedélyeztetés, szóval hogy nagy költség, jól mondom, Péter, ugye? Hogy
2: hát igen,
3: nem egyszerű ez az én.
2: Két gyors gondolatom van ehhez, hogy minél inkább közelebb megyünk a belvároshoz, ahol ráadásul még sokkal jobban hiányzik az ötfelület, annál drágább minden, hiszen annál nagyobb a beépítettség. És ami meg a fákat illeti, az elmúlt 80 évben ugye a második világháború után fölépítettünk egy gyönyörű nagy faállományt Budapesten, ami most kezd krízisbe kerülni. Ennek egy jelentős része.
0: Az életüknek, a fáknak is.
2: És most lerövidül az életciklusuk a klímaváltozás miatt.
0: Meg a kártevők, amelyek teljesen ismeretlen módon egyszer csak.
2: Így van, az szintén a klímaváltozás hatására, ugye az enyhébb telek és a stb. Legyengülnek a fák, nem tudnak védekezni, és ha új faállományt akarunk építeni, vagy valamilyen egészséges faállományra konstrukciót akarunk, akkor mostantól kezdve a fák sokkal több pénze fognak kerülni. Tehát ami az elmúlt 8 évben kvázi úgy vettük, hogy maguktól nőttek a fák, nyilván ez túlzás, most már minden egyes fa az első 5 évben például több millió forintot föl fog, vagy millió fölötti költség lesz, hogyha beleszámolom az összes locsolást, az összes gondozást, a talajcserét, ami ugye a szerkezeti talaj kell hozzá, stb. Tehát innentől kezdve a zöld infrastruktúra az kezd egy olyan mulatságá válni, amihez a társadalomnak is egy magasabb megbecsültségi szintre el kéne jutnia.
3: Julinak akarom mondani, hogy majd remélem, hogy tudunk beszélni, vagy vissza tudunk hívni titeket, hogy az önkéntes locsolás az most hamar elindul, és valószínűleg jó sokáig is fog tartani, és hát okay, ott pont. Is most applikáció ide vagy ide, de hogy azért tényleg ez is ilyen nagyfokú egymásra figyelést, tudatosságot igényel, úgyhogy na, csak azt akarom, hogy remélem, hogy vissza tudunk hívni titeket.
0: Róla, nagyon jó lenne. Nem tudom, Lila, van-e ilyen Hollandiában önkéntes locsoló program, de akkor majd téged is elő, most már megvan a kapcsolat a Teams-en, úgyhogy ez működni fog. Nem vesszük föl, mert vége a műsorunknak, de köszönjük, kedves hallgató, hogy hívtál minket. Legközelebb megtalálsz minket egy hét múlva az Utca Rádióban. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál. Neked is, Lila, hogy ráértél. Köszi, Marian, köszi. Renáta a zenéket, köszönöm is a technikát, sziasztok, ez volt az Utca Rádió.
3: Sziasztok!
5: Rádió hírei következik.

0: Ősi harapásnyomok utalnak arra, hogy a tirannoszauruszok nem csak csúcsragadozó vadászok voltak. A dániai Aarhus Egyetemének paleontológusai egy 75 millió éves fosszilizálódott tirannoszaurusz láb középcsonton talált 16 pontosan feltérképezett harapásnyomot elemeztek 3D-szkennelés révén, és arra jutottak, hogy a kisebb tirannoszauruszok a saját fajtájuk teteméből lakmároztak. Elemezték a nyomok mélységét, szögét és elhelyezkedését, és igazolták, hogy ezek egy kisebb tiranoszaurusz fogainak pontos lenyomatai, amely egy sokkal nagyobb rokonát kóstolgatta. A tanulmány betegítést nyújt abba is, hogy a dinoszauruszok korában semmi sem veszett kárba, a kemény lábcsontokat valószínűleg a bomlási folyamat későbbi szakaszában ették meg, miután a hús nagy része már elfogyott, így a csont nem is mutatja a harapást követő gyógyulás jeleit, a magyar narancsfilét hallottátok.
1: Nagy fordulatot vehet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb környezetszennyezési ügye. Tavaly nyáron 12 magánszemély és a Greenpeace bírósághoz fordult, hogy elérjék, a MOL érdemben tisztítsa meg az általa elszennyezett területeket Gárdonyban. A bíróság a helyi lakosoknak és a környezetvédőknek adott igazat, mivel súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy az kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. A zöld szervezet üdvözli a bíróság döntését, amely megsemmisítette a kormányhivatal kármentesítési célértékre vonatkozó határozatát, és új határozat meghozatalára kötelezte a hatóságot, olvastuk a Greenpeace Magyarország közleményében. A mesterséges intelligenciával generált képek kiszúrása néha pofon egyszerű, máskor azonban már annyira hitelesek, hogy szabad szemmel szinte lehetetlen azonosítani őket. Az OpenAI bejelentett két megoldást, amelyekkel ez leküzdhető lehet, írta a hvg.hu. Az egyik a C2PE nyílt szabvány alkalmazása, amely egyértelmű jelölést helyez el a kép metaadataiban arról, hogy a fotó mesterségesen generált. Emellett a Google-al is együttműködnek egy láthatatlan vízjel beépítésében, amelyet sokkal nehezebb észlelni és eltávolítani. Az új védelmi intézkedések egyelőre csak az OpenAI eszközeivel generált fotókra vonatkoznak, a kevésbé ismert AI megoldásokkal generált fotók problémaköre ezzel még nem oldódik meg. A jövőben várhatóan más eszközökkel generált fotókra is kiterjesztik ezeket a képességeket.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Forráspont, a Mérte és a Tilos nemzetközi politikai műsorának műsorsávja, én pedig Pap Gáspár vagyok, a Forráspont egyik szerkesztője. Egy rövid bejelentéssel kezdem, már a rendkívüli adással készültünk, kivételesen a Mérce másik podcastjából, az Arulnézetből mutatunk meg nektek egy adást. A Forráspont viszont két hét múlva újra jelentkezik majd. Ebben az adásban a kelet-európai vendégmunkavalóságáról fogunk beszélgetni Messmann Tibor szociológussal. Tibort arról kérdezzük, hogy miért van szüksége a tőkének a vendégmunkára, milyen körülmények között dolgoznak a távoli és közeli országokból érkező dolgozók, és milyen kísérletek történnek arra, hogy a vendégmunkások megszerveződjenek, és a hazai dolgozókkal egységes frontot tudjanak képezni a kizsákmányoló tőkével szemben. De már készítjük elő az azt követi adásunkat is, mely az iráni baloldalról fog szólni, és annak történeti küzdelméről az imperializmussal, majd az iszlamista rezsimmel szemben. Két hét múlva tehát jön a Forráspont, most pedig kis Soma Ábrahámnak, a Mérce újságírójának adom át a szót, a soron következő beszélgetésben Bábel Balázzsal, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökével rögzített beszélgetést mutatjuk meg, az ipari munkásság jelenlegi helyzetéről, és arról, hogy vajon gátat lehet-e szabni az egyre másra bejelentett leépítéseknek, vagy hosszú és mély válságnak nézelébe a kelet-európai és a magyar nehézipar. Kellemes időtöltést kívánunk!
4: Sziasztok! Ez itt a Mérce videóadása, az Alulnézet. Örülünk, hogy itt vagytok velünk, és a mai adásunkban Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a vendégünk. Szervusz, Balázs!
5: Szia!
4: és mielőtt még belevágnánk a műsor mai témájába, arra kérnénk benneteket, hogy támogassátok a Mértét, amennyiben tudjátok, akár egyszerű adománnyal, akár többszörű adománnyal, rendszeres adománnyal, ennek lehetőségéről a mérte.hu/támogatás oldalon tájékozhatok, illetve kérlek iratkozzatok fel erre a csatornára, hogy mindig értesülhessetek az új adásainkról, és hogy követni tudjatok minket. És egyébként a mai adásunk témája pedig az ipari területen végrehajtott leépítések lesznek, illetve ennek háttere. Szóval Balázs, akkor vágjunk is bele. És az első kérdésem, hogy Magyarországon ugye rengeteget hallani arról, hogy leépítik az ipari munkásságot, hogy gyárbezárások is vannak, akár mint a Járberényi Electrolux, hogy egyre alacsonyabb az iparban foglalkoztatottak száma összességében. Erről mit lehet tudni, milyen arányokról beszélünk, hogy milyen leépítések vannak jelenleg?
5: Hát először is, ami a magyar iparban zajlik, az nem egy különálló folyamat, tehát ez az európai tendenciába illeszkedő folyamat és lépések sorozata, ami hát több összetevő, a háttere az elég több összetevőre vezethető vissza. Egyrészt van itt egy kettős transformáció, tehát van a digitalizáció, ugye ez nem lassult le, tehát az, hogy automatizálják a folyamatokat, és egyre több mindent gépesítenek. Emellett van egy úgynevezett zöld átmenet, ugye ez az iparnak a kibocsátás csökkentése, illetve határidőre nullára redukálása. Emellett ott vannak a nagyon magas európai energiárak, és végül Európa nem önmagában létezik, hanem egy globális kontextusban, és a versenytársaink azok egyre inkább kiélezik ezt a versenyt. Tehát itt elsősorban mondjuk Kínára vagy az Egyesült Államokra érdemes gondolni, de vannak más országok, illetve kontinensek. Ami még fontos, hogy Magyarországon egyébként, meg Kelet-Közép-Európában, Nyugat-Európához képest ez egy lassabb folyamat az ipari munkavállalók leépítése, és egyébként eléggé kettős. Tehát vannak régiók, vannak gyárak, amik éppen felfutóban vannak Magyarországon, és épülnek gyárak folyamatosan. De emellett vannak olyan ágazatok, a ágazatok beszállítók, ahol viszont folyamatos ha nem is tömeges leépítés, de legalábbis lassú karcsúsítás a munkaerőnek. És ami viszont egyértelműen látszik, az az új munkaerő felvételének a lassulása, vagy akár mondhatjuk, hogy leállása. Tehát inkább ez az, ami nagyon látványos az egyes munkahelyeken.
4: Ez a munkahelyek számában, illetve arányiban az ipari munkahelyeknek a csökkenésének a számában. Ezzel mit jelent? Hogyan kell ezt elképzelni? Tehát milyen hosszú ideje zajlik ez a folyamat? Milyen tendenciákat lehet itt megfigyelni?
5: Talán, hogyha időhöz akarnánk kötni, akkor a Covid-dal jött egy ilyen nagyon éles lelassulása ennek a folyamatnak, és utána erre hatással volt egyébként a szomszédunkban a háború, ugye az energiaárakon keresztül, és elkezdett egyre inkább élesedni a hatása a zöld átmenetnek, illetve azoknak az előírásoknak a betartása. Tehát ugye ezek miatt folyamatosan drágul Európában a gyártás, és most már Kelet-Közép-Európa sem annyira versenyképes a világgal szemben, mint volt. Uh-huh. És ez ide vezethető vissza, hogy egyre kevésbé versenyképes a Európa és a régiónk. És ez az, amit meg kell állítani, és vissza kell fordítani folyamatot.
4: Uh-huh. És mégis, miközben halljuk a leépítéseket, a KSH számai alapján, mintha ennek ellent is mondanának valamennyire. Tehát, hogy itt valami ambivalenciát tudok felfedezni, hogy a KSH szerint az elmúlt évhez képest márciusban 3,7%-kal bővült ipari termelés. Ez illeszkedik valamilyen tendenciába, vagy mi lehet ennek az oka egyáltalán?
5: Igen, tehát a kép az nem fekete-fehér. Tehát az, hogy az ipari termelés növekedni tudott, ugye ennek alapja az is, hogy ez egy nagyon alacsony bázisról tudott most növekedni, hiszen most már hosszú évek óta folyamatosan csökkent, és nagyon erősen csökkent az ipari gyártás. És aminek köszönhető az, hogy most tudott újra növekedni, az, hogy volt itt egyrészt gyárak épültek, ugye Szegeden a BYD, illetve Debrecenben a BMW, ami most már régebb óta működik, de egyre inkább fut föl, és mondjuk Kecskeméten is a Mercedes, ugye gyakorlatilag megduplázza a termelő kapacitását, és ezek elkezdenek beindulni, elkezdenek felfutni, és emellett az akkumulátor gyártás is a mélypontról el tudott mozdulni fölfelé Magyarországon, és ezek vezettek ahhoz, hogy egy felfutáson, tehát egyes gyártóknál, egyes ágazatokban van növekedés, de máshol, elsősorban mondjuk, ha az autóipart veszik a beszállítóknál, de most gondoltunk egyébként az acélgyártás, ami megszűnt gyakorlatilag Magyarországon, remélhetőleg csak ideiglenesen, vagy vegyipar, ezek továbbra is azért szenvednek.
4: Uh-huh. És ugye itt jellemzően nagy multinacionális vállalatoknak a helyi lerakatairól van szó, hogyha jól értem, akár a beszállítókról beszélünk, akár a végszerelőüzemekről, hogy Magyarország és általában Kelet-Európa nagyon-nagyon sokáig azért volt népszerű, mert itt viszonylag olcsó volt a munkaerő, hogy a környezetvédelmi szabályokatok lazábbak voltak, a szakszervezeteket elnyomta az állam, és a többi, és a többi, tehát alapvetően vállalkozásban barát környezet volt. Hogy ezen mi változhatott e tekintetben, hogy hogyan hatnak ezek a különböző új tendenciák ennek a fajta vállalkozás környezet, barát környezetnek a relevanciájára a cégek számára?
5: Hát igazából ez egy nagyon rövid távú gondolkozás volt, és ez nem csak Magyarországra volt jellemző, hanem mondhatjuk, hogy a régiónkra, tehát kelet-közép-európai régióra is, hogy ezek az országok egymással többé-kevésbé versenyezve, de egy ilyen lefelé tartó, lefelé ígérgető versenybe mentek bele abba a cégekkel, hogy itt nálunk idehozzák a beruházás is ebben. Benne van, amit említettél, hogy a bérek alacsonyan tartása, az érdekképviseleti rendszer leépítése, visszanyesése, egy nagyon munkáltatóbarát munkatörvénykönyve, és hát a lazább környezetvédelmi és egyéb munkaegészségügyi és a többi leírás, vagy előírások, illetve nem is az előírásokkal volt baj, hanem a betartatással volt baj ezeknek. Tehát volt egy ilyen verseny, viszont ennek van egy határa. És ez az, ami most szembe jött, ugye ez egy ilyen csapda helyzet, hogyha erre alapozzunk egy gazdaságot, hogy alacsony hozzáadott értékű munkahelyeket vonzunk oda, onnan nagyon nehéz utána előre lépni, és egy fejlettségi szint után, egy közepes fejlettségi szint után feljebb lépni, és elérni egy nagyobb hozzáadott értékű iparra való átállást. És gyakorlatilag ebbe a plafonba ütköztünk bele, többek között azoknak köszönhetően, amit mondtam is, hogy egyrészt Kelet-Közép-Európa már például nem annyira olcsó, tehát ha megnézzük mondjuk a kínai átlagfizetéseket, azért már nincsenek már azok lemaradva, és emellett pedig ugye elkezdtek ott tiltott állami támogatások, vagy hát olyan állami támogatásokat adni a cégeknek, amik Európában tiltott, vagy Amerika, amelyik meg azt mondta, hogy csak azok a cégek ússzák meg a vámok megfizetését, amik oda telepítenek gyártósorokat. És ezek mindez a versenyhelyzet is ahhoz vezetett, hogy már nem annyira ír meg Európában gyártani. És emellett ott van még az automatizáció is, tehát hogy azért sok ideig olcsóbb volt ebben a régióban foglalkoztatni, mint mondjuk hatalmas beruházásokat tenni a robotokba, ez most már ez sem feltétlenül igaz. Tehát ki lehet váltani ezeket a munkahelyeket egy nagy befektetéssel a robotizációba. És azt már nem feltétlenül Kelet-Európában akarják megcsinálni.
4: Uh-huh. És ugye említetted azt, hogy az autóiparban is ambivalens a helyzet. Tehát, hogy a beszállítók azok sorra építenek le, vagy mennek tönkre, ezt most majd javíts ki, hogy melyik a jellemző, illetve közben pedig a BMW, Mercedes, ezek a nagy gyárak pedig futtatják fel a termelésüket. Ugye van-e valamilyen látványosabb jelenség, vagy valamilyen látható tendencia azzal kapcsolatban, hogy mely iparágak ellenállóbbak, hogy hol milyen képzettségű munkásokra van szükség Magyarországon, hogyha Magyarországon szükség a bizonyos képzettségi munkásokra. Látsz-e ilyet?
5: Hát a képzettségről van szó, az egy eléggé látványos tendencia, nem csak a jelenre, hanem főleg a jövőre nézve, hogy minél

0: nem erre lett kitalálva, főleg az utóbbi 15-20 évben, hogy magas hozzáadott értékű munkát elvégezni képes embereket termeljen ki, sőt ellenkezőleg, tehát sajnos nem ebbe az irányba történt az átalakítás és az oktatási rendszernek. Ami az autóipart illeti, inkább arról van szó, hogy ugye van ez az elektromos autógyártásra való átállás, és egyszerűen ez kevésbé munkaintenzív, tehát egy kevesebb élőerőt követelő termékeket állít elő. Tehát, hogyha veszünk egy elektromos motort, meg egy hagyományos belső égésű motort, század annyi alkotó részből áll, mondjuk egy elektromos motor, és azt nagyon könnyű gépesíteni. Egy belső égésű motort teljesen nem lehet gépesíteni, mert olyan kis alkatrészekből áll, hogy azt mindenképpen embereknek kell összerakniuk, és ezek épülnek le. És ezeknek vannak beszállítóik, és mivel ott is kevesebb alkatrész kell, ezért nyilván ott is szűnnek meg munkáik. Ezt ma még Magyarországon valamennyire kompenzálja, hogy még mindig jönnek Nyugat-Európából ide termelések. Tehát termelés áthelyezés továbbra is van Nyugat-Európából Magyarországra, és ezért hál' Istennek azt még mindig nem látjuk, hogy nagy sorozatba zárnának be gyárak, vagy azt a fajta leépítést, amit mondjuk Németországban látunk, vagy általában Nyugat-Európában. Tehát azért tavaly 250 ezer munkahely szűnt meg az iparban, és ez elsősorban Nyugat-Európában. Nyugat-Európának korlátozódó.
1: Uh-huh. És ezt kicsit kontextusba tudnád nekem helyezni, hogy ez arányaiban nagyobb leépítéseket jelent Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában, vagy kisebbeket, vagy hasonló mértékű leépítésekről van szó?
0: Ott sokkal nagyobb méretűek ezek a leépítések. Tehát gyárak zárnak be, és vannak még rossz előrejelzések, hogy mely gyárakat és cégek vagy fenyegetőznek, és most ez vagy nyomásgyakorlás, vagy komolyan gondolják, hogy a jelen körülmények között nem tudják fenntartani a termelést. Ugye például Németországban nem csak az autóipar hatalmas és jelentős, hanem a tevegyipar is. Több tízezer embert foglalkoztató üzemek vannak, és ezek nem biztos, hogy tovább tudnak működni a jelen energiárak mellett hatékonyan, vagy gazdaságosan, és hát ott van még ugye, az acélgyártás, ami egész Európában nyomás alatt van.
1: Ha már acélgyártás. Ugye te is kitértél arra, hogy Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az acélgyártás a Dunai Vasműnek a bezárásával, és amikor beszélgettem a helyi szakszervezet tisztviselőivel, akkor említette egyikőjük, hogy a Dunafer volt dolgozójának és a Dunai Vasmű volt dolgozóinak átképzési programokat indítottak, tehát hogy más szakmákat megszerezhessenek, hogy továbbra is a munkaerőpiacon maradhassanak, továbbra is tudjanak dolgozni. Ezek mennyire jellemzőek az ilyen leszálló iparágakban, vagy mennyire lehetnek ezek sikeresek a magyarországi tapasztalatok alapján, vagy akár külföldi tapasztalatok alapján?
0: Ennek komoly hatékonysága tud lenni, ha jól csinálják. És ugye ezért van az, hogy Magyarországon is a csoportos létszámleépítés ebben különbözteti meg a néhány főnyi elbocsátás, hogy ennek nagyon szigorú szabályai vannak többek között, pont ezért, hogy a társadalomban gyakorolt hatás, negatív hatást valamennyire lehessen csökkenteni, mert ebben benne vannak határidők, hogy mennyivel előbb kell bejelenteni, hogy legyen mindenkinek ide felkészülni, az államnak legyen ideje ilyen programokat indítani, állásbőrzéket, embereket megtanítani, önéletrajzot írni, stb., illetve felkészíteni a környező munkahelyeket, vagy megkérdezni a környező munkahelyeket, hogy hol van felvétel, és összekötni a munkavállalót a munkáltatóval. És ez az, ami történt és történik Dunaújvárosban. Ebbe egyébként a helyi szakszervezeti kollégák is nagyon aktívan, vasas kollégák nagyon aktívan bevonódtak, tehát gyakorlatilag élő munkaerő közvetítővé váltak, és folyamatosan keresték a kapcsolatot a gyárakhoz, hogyha valakinek sikerült elhelyezkedni, akkor ő rajta keresztül, hogy lehetne esetleg még átvenni másokat. Ami limitálja ezeknek a hatását, limitálni tudja, az egyrészt a kor. Tehát például pont a Dunafernél ugye nagyon magas volt az ott dolgozóknak az átlag életkora, nagyon sokan voltak nyugdíjhoz közel, közülük azért kevesebb embernek sikerült elhelyezkedni, ahhoz már valószínűleg kellett valamilyen szaktudás, ami máshogy nem volt elérhető, tehát az ő helyzetük azért nagyon-nagyon meg volt nehezítve. Itt lett volna mondjuk jó, hogyha az állam biztosít valami fajta rugalmasságot a nyugdíjazásban. Tehát ugye alapból régebben ez egy létező dolog volt.

0: vagy is Nyugat-Európában mai napig létezik, hogy aki ilyen nehéz fizikai munkát végez, tehát mondjuk acélgyár, akkor neki ne kelljen 45-50 évet ledolgoznia, hanem előbb nyugdíjba tudjon menni. És ebben az esetben is lehetett volna egy ilyen rugalmasságot belevinni, hogy ne kelljen mondjuk 58-59-60 évesen valakinek még új állást keresnie. De hogy ezek egyébként működő dolgok, és ez az egyik elvárásunk például az Európai Unióval szemben is, hogy ilyen programok sokkal több legyen, mert különben, ha nem lesznek felkészülve az emberek az új iparágakra, akkor nem fognak ezek létrejönni sem. Nem éri meg senkinek befektetni, hogyha nem talál munkaerőt.
1: De akkor egy kicsit gyorsan kitérnék azért arra, hogy ez a korkedvezményes nyugdíjat látszerre hajlandóságot, vagy akár lehetőséget, hogy Magyarországon visszavezessék, nem tudom, hogy az új kormányjal tárgyaltatok erről, vagy hogy az Európai Uniónak vannak olyan szabályozásai, mondtad, hogy máshol létezik, hogy vannak olyan szabályozásai, amiket előírnak, hogy látszerre perspektívát, hogy ez változhat.
0: Kötelező szabály erre nincs, hogy ez legyen egy országban, de hát azért a józanész alapvetően ez diktálja. Tehát mondjuk Magyarországon mély művelési bánya mondjuk nincs már sajnos, de lehetőség még lenne. Most azt senki nem gondolja, hogy ott 62-3 évesen fognak emberek a föld alá menni bányászni, de ez az acélgyártás ugyanígy igaz, de tűzoltókra is, ugye annó ők tüntettek ellene jogosan a leginkább, hiszen nincs ennek realitása, hogy valaki ezekben az egyébként emberpróbáló, és az embert nem csak megpróbáló, hanem fizikailag leépítő munkákban évtizedekig valakit le tudja húzni. Tehát szerintünk ez nagyon fontos visszavezetni, ezt még nagyon korai megmondani, tehát ugye a kormány is még csak egy hetes. Biztos, hogy lobbizni fogunk ezért, hogy legyen valami újra valami rugalmas lehetőség a nyugdíjazásra, de itt most a szakszervezeteknek egyébként az is feladata nekünk is, és a többieknek is, hogy ezt összehangolva is közösen csináljuk.
1: És látik erre ilyen hajlandóság a többiek részéről?
0: Igen, azt kell mondjam, legalábbis a Magyar Szakszervezeti Szövetséghez tartozó mondjuk ipari érintett szakszervezetek, de itt a vasút is ugyanígy érintett, ott persze, tehát hogy ez megvolt, meg megvan. Csak hát ugye ez annyira leépült az elmúlt évtizedben a társadalmi egyeztetéseknek a gyakorlata, hogy erre mindenki sokkal kevesebb energiát fordított már, hiszen fölöslegesen senki nem szeret energiát tenni dolgokba, mindig van mit csinálunk, de hogy ezt most újra kell építenünk, és javaslatokat kidolgozni, és ezeket kell mindjárt végig tárgyalni az új kormányon.
2: Minister has been

All right, thank you.

0: For press use only, Baby Grand Records.
1: Említetted, hogy a szakszervezeti vezetők most például Dunaújvárosban gyakorlatilag élő munkaerőközvetítőkké váltak, ha jól emlékszem, akkor ezt a kifejezést használtad. Milyen lehetősége van egy szakszervezetnek, milyen egyéb lehetősége van egy gyárbezárás esetén egy szakszervezetnek, akár mondjuk Magyarországon, akár külföldön, hogyha tudsz erre példákat mondani, hogy ha mondjuk a szakszervezet más ilyen irányokat határozna, akkor mit tudna csinálni?
2: Ugye, amikor bejelentenek egy csoportos létszámleépítést, nem kell, hogy az gyárbezárás legyen, hanem egy nagyobb leépítést, akkor például a munkáltatónak van egy olyan kötelezettsége, hogy az üzemi tanáccsal egyeztetnie kell. Megállapodnia sajnos nem kell, és akkor itt van egy különbség, hogy Nyugat-Európában sokszor megállapodási kényszer is van. Nálunk ez nincs, de konzultálni kell. És ez már egy előrelépés, hiszen akkor a munkavállalóknak gyakorlatilag joguk van beleszólni, hogy milyen ütemben történjenek a leépítések, kik maradjanak a végére. Különböző csoportjai vannak ugye ezért a munkavállalóknak. Van, aki mondjuk nagyon gyorsan el tud újra helyezkedni, mert fiatal, tudása van. Akkor ő neki az is jobb, hogy minél előbb elengedi a cég. És akkor ez van egy ilyen megállapodás, meg lehet megállapodni, őket előre vegyük mondjuk az elbocsátást, nem ez tényleg lehet akár munkavállaló érdek is, hogy minél előbb tudjon váltani. Aztán vannak mondjuk nagyon sokszor mondjuk házaspár ugyanott dolgozik. Akkor az ő speciális helyzetüket figyelembe kell venni. Vannak egyedülálló szülők, és aztán vannak az idősebb munkálók, stb. Tehát vannak ilyen csoportok, akikre ilyenkor tekintettel kell lenni. És ilyenkor nagyon jó, ha van üzemi tanács. Még jobb, hogyha van szakszervezet, és a kettő együtt működik. Ugyanis az üzemi tanács azért egy kicsit távolabban a munkavállalóktól adott esetben, mint egy szakszervezet, ami mégiscsak egy önkéntes társulása az ott dolgozóknak. És azért is fontos, hogyha van szakszervezet, mert akkor azt tudod kötni egy kollektív szerződést, amiben ezt lehet szabályozni, hogy mondjuk a leépítés folyamata, hogy nézzen ki, milyen gyakranak legyenek tárgyalások, hogy kötelezhetjük a munkáltatót arra, hogy mondjuk tényleg segítse a munkavállalókat, hogy a végére hagyja ezeket a védett csoportokat, őket bocsássa el utoljára. Adott esetben arra is van lehetőség, hogy mondjuk olyan végkielégítést kapjon egy 62-3 éves kolléga, hogy ezt kitartson mondjuk akkor a nyugdíjba vonulásáig, vagy adott esetben ő megtarthassa a munkaviszonyát, ha a cég amúgy nem teljesen vonul ki, de már ne kelljen dolgoznia. Tehát, hogy rengeteg ilyen lépés van, és ezek nagyon aprólékos. Akár egyénre, ahogy említettem, gyakorlatilag tényleg itt egyes emberekről is adott esetben szó van egy ilyen tárgyaláson.
1: Tudsz erre magyarországi példát mondani, ahol sikeres volt ilyen koncepció, hogy egyes csoportokra pontva tárgyalják le, hogy mikor?
2: Hát például egy nagyon nagy gyárbezárás volt a Nokia Komáromban. Ott ez a folyamat így ment végbe. És akkor, igen, tehát hogy lépésre lépésre, és tekintetbe véve ezeket az egyéni érdekeket, de most ugyanezért küzdenek a jászverényi kollégák is az Electroluxnál, hogy ugyanígy ezek az egyéni élethelyzetek is legyenek tekintetbe véve.
1: Világos, értem, és arra lennék kíváncsi, hogy sokat beszéltünk arról, hogy hogyan tudnak elhelyezkedni dolgozók. De hogy látsz abban akár regionális, akár iparági különbségeket, hogy az esetleg leépített, elbocsátott dolgozók mennyire tudnak elhelyezkedni új munkahelyeken?
2: Igen, ez ebben ugye itt vannak az egyéni érdekhelyzetek, vagy igen, tehát a helyzetek is, hogy valaki mondjuk tényleg idősebb, vagy van valamilyen szakmai tudása, ezek a kérdések, de aztán ott vannak a regionális kérdések is. És ezért nagyon fontos nekünk, amikor mondjuk az igazságos átmenetről, ugye erről is nagyon sokat beszélünk, az ilyen kérdésekről van szó, hogy ez kapjon egy nagyon erős regionális szemléletet. Mert csomószor nem ott jönnek létre munkahelyek, ahol megszűnnek munkahelyek, hanem több száz kilométerre adott esetben, és hát ekkorát nem lehet ingázni nyilvánvalóan. Annak azért van egy határa, hogy emberek mennyit tudnak naponta munkába járásra időben rászállni, de a költözés meg Magyarországon ugye elég komoly kihívást jelent a legtöbb embernek, ugyanis az nagyon komoly pénzt igényel. Tehát azért most már mindenki tudja, hogy milyen árak vannak, milyen ingatlan, meg bérleti díjak mondjuk olyan városokban, ahova hirtelen felfutott az ipar, mondjuk Debrecen, ami már bőven megközelíti, talán meg is hagyja mondjuk a budapesti árakat. Szóval azt egyszerűen egy leépített ipari munkavállalótól, hogy ő fogja a családját is arrébb költözön 200 kilométert, ott letegyen 2-3 havi kauciót, ez egyszerűen sajnos Magyarországon olyan helyzet alakult ki, hogy ez nem fér bele a legtöbb embernek. És ez nagyon nagy probléma. Tehát erre nagyon erősen koncentrálni kell, hogy a befektetések oda menjenek, ahol veszélyben vannak a munkahelyek, vagy ahol van munkaerő. Igen. Ez egy regionális szemlélet, az nagyon-nagyon fontos.
1: Látsz erre valamiféle pozitív példát, akár iparpolitikai, mert akár kormányzati iparpolitikai, akár pedig a cégek szempontjából, cégek részéről?
2: Hát ugye a cégek, amikor befektetnek és oda mennek valahova, ott ők oda fognak menni, ahol megkapják az infrastruktúrát és ezeket a beruházásokat, és nyilván nekik is fontos, hogy legyen munkaerő, de azt nagyon sokszor láttuk, hogy ezt a kormány megígérte, hogy itt majd lesz, és aztán nem lett. És ezért van az, hogy ezért is alakult ki az a helyzet is, hogy egyre több külföldi munkást kellett behozni Magyarországra. És láttunk, ugye az a baj, hogy mivel nem volt társadalmi egyeztetés, ezért csak következtetni tudunk mi is, hogy mi miért történt, de nagyon egyértelműen látszik, hogy voltak kiemelt régiók, politikai okokból valami miatt fontos régiók, és akkor odapakoltak rengeteg ipari beruházást. Ilyen volt régebben Nyugat-Magyarország, az utóbbi években pedig Kelet-Magyarország, mondjuk Debrecen is környéke, ahol rengeteg beruházás érkezett. Nem biztos, hogy mindig tekintetbe véve, hogy egyébként milyen a környezeti helyzet, tehát mondjuk van elég ivóvíz mondjuk, vagy terület, nem beszélve a munkaerőről, hogy az egyébként ott rendelkezésre áll. A cégeknek adott esetben, ha egymás beszállítói, a földrajzi közelség az segíthet, de a munkaerő kérdését az nem váltja ki.
1: Itt akkor, hát ha már így említetted, akkor rá is lehet kanyarodni két olyan nagyon fontos, sőt, egyébként itt három nagyon fontos kérdés, ami a jelenlegi kormánynak, az új kormánynak a politikájában, a kampányban is megfogalmazódott. Az egyik a vendégmunkástól. Tehát, hogy sőt, lehet, hogy inkább külön majd szépen fejtsük ki, de hogy az egyik a vendégmunkás stop, ami azt jelenti, hogy eddig a vendégmunkások a munkásság tartalékseregét képezték, nagyjából is, hogy segítettek a tartalékseregnek a kialakításában, magyar legyenek munkanélküliek, akiket fel lehet majd venni, adott esetben, majd el lehet bocsátani. Na most ez a vendégmunkás stop, a gyárak már mondták, hogy ez annyira nem fog nekik tetszeni, de hogy milyen hatással lehet a dolgozók egyre, illetve ennek van-e realitása?
2: Hát látni kell először majd a részleteket, de igen, most ugye ez egy viszonylag egyszerű, hogy stop, most nem lehet új vendégmunkást behozni az országba. Ezzel kapcsolatban mi egyrészt, tehát két megállapítás, az egyik, hogy külföldi munkaerőre szüksége van, a jelenleg kialakult struktúrának, ipari struktúrának van szüksége egyfelől, mert hiába vannak munkanélküliek mondjuk Kelet-Magyarországon, ha a gyárnak Nyugat-Magyarországon kell munkavállaló, ahol viszont nincsen. Tehát ezt nem lehet csak országos statisztikából levezetni. Ez tény. A másik viszont, hogy a jelenlegi szabályozás, tehát ahogy külföldi munkavállalót lehetett foglalkoztatni, az a munkáltatóknak volt jó. Tehát ez úgy lett kialakítva ez a rendszer, hogy gyakorlatilag az ő szájuk íze szerint lett alakítva, ami nem volt se közvetve, se közvetlenül nem szolgálta a magyar munkavállalók érdekét. Közvetlenül azért nem, mert adott esetben tényleg szó lehetett arról, hogy kiszorítja a magyar munkavállalót, bár ez erre egyébként nagyon sok tömeges példa nem volt eddig, ez nagyon fontos, hogy eddig. A másik pedig, ami közvetett hatás, hogy az érdekképviseleti erőt erősen csökkentette az a rendszer, ami kialakult. Ugye azt könnyű belátni, hogy a szakszervezetnek nehéz megszólítani a külföldi munkavállalókat, már csak a nyelvi különbségek miatt is, de itt vannak kulturális különbségek is, de ez még hozzáveszik, hogy az ő elsőprő többségük, mert úgy volt a legegyszerűbb, legolcsóbb őket foglalkoztatni, kölcsönzőn keresztül történt, és nagyon-nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak ezek a, és vannak ezek a dolgozók, őket szinte lehetetlen szervezni. És az hátrány a magyar munkavállalónak, hogy nem látunk rá a külföldi dolgozók foglalkoztatási körülményeire. Nem, csak következtetni tudunk arra, hogy itt történik-e szociális dömping, tehát alá van-e ígérve a magyar munkavállalóknak. Ha nem pénzben, akkor abban, hogy sokkal több túlórát csinálnak, akár illegális mennyiségű túlórát vállalnak, vagy vállaltatnak a külföldi dolgozókkal. Tehát, hogyha ezekre nem látunk rá, akkor az nehezíti a magyar munkavállalók helyzetét is. Emiatt azt mi is folyamatosan mondtuk, hogy az egész vendégmunkás rendszert át kell gondolni. Tehát az, hogy van a foglalkoztatásuk, azt át kell gondolni. Uh-huh. Azt mi is így gondoljuk.
1: És nem tehát nehéz őket szervezni, de azt láthattuk, hogy akár a MASZ például a Gödi akkumulátorgyárnál, vagy a Futárok Ligája szakszervezet a budapesti futárok körében, vagy a VDS valamelyik vegyi üzemben, most nem ültem vegyi üzemben, de hogy igyekezett megszervezni vendégmunkásokat Vasasnak, gyakorlatban milyen tapasztalatai vannak ezzel, vagy egyetlen voltak erre próbálkozások? Hiszen azért mégiscsak ők is kizsákmányolt dolgozók.
2: Így van. Vannak. Tehát ott már mi is ebben felzárkoztunk biztos a nyugati szakszervezetekhez, hogy mondjuk a belépési nyilatkozatunk már nekünk is 3 nyelven elérhető, ahogy több más magyarországi szakszervezeteknél is, mert hogy szükség volt rá. Mert volt érdeklődés, illetve a mi részünkről is volt egy ilyen igény, hogy egyrészt tényleg ismerjük meg a helyzetüket, másrészt, hogy ne lehessen visszaélni az ő helyzetükkel. Azt kell mondjam, hogy néhány százan vannak már a Vasasban filippínok és ukránok tagok. Ezt azokon a munkahelyeken lehetett megcsinálni, ahol már alapból volt egy erős szakszervezet és egy jó közösség, és egy megfelelő szintű kapcsolat a munkáltatóval. De hát ez ugye az is megtörtént, ez annól a sajtóban is szerepelt, hogy az egyik nyugat-magyarországi beszállítónál, amikor sztrájkoltunk, akkor a filippínó dolgozók ugyanis sztrájkba léptek. Ugyanis megértették azt, hogy bár mi az ő bérükről közvetlenül nem tárgyalhatunk, hiszen ők, az ő foglalkoztatójuk nem az a cég, hanem egy kölcsönző cég, azt megértették, hogy kevesebbet nem kereshetnek, mint a helyi dolgozók. Ergo, hogyha a helyi dolgozók bére növekszik, az övék is. De ugyanakkor emellett tudtak azonosulni magával a céllal. Tehát, hogy az teljesen egyértelműen kiderült, hogy ez nem csak azért történt ez a szolidaritás, mert hogy több pénzt akarnak, hanem ténylegesen szolidárisak voltak a magyar kollégáikkal. Tehát ők is letették abba az időben a munkát.
1: Van kapcsolata a kibocsátó, csak egy mellékes, hogy van kapcsolata a kibocsátó országoknak a szakszervezeteivel, vagy bármit koordináltak velük?
2: Igen, van. Ugye azzal, hogy a Ukrajna tagjelölt státuszt kapott, vagy elindult ez a tagjelölté válás az Európai Unióban. Ők tagok, az ottani szakszervezetek be tudtak lépni abba az Európai Ipari Szakszervezeti Federációba, ahol mi is tagok vagyunk, és ezen keresztül hát nem tudunk gyakran találkozni, mert ugye nekik az utazás az nyilván nagyon-nagyon nehéz, de már találkoztunk személyesen is, és hát online meg tudjuk tartani a kapcsolatot. Tehát szeretnének ők is jobb megismerni az itteni dolgozók körülményeit, és a filipinokkal is egyébként a filipino szakszervezettel is felvették a kapcsolatot, már volt egy személyes találkozásunk is. Itt elsősorban mi arra azt akartuk kideríteni, és részben sikerült is kideríteni, hogy milyen felkészítést kapnak a Fülöp-szigeteki dolgozók, mielőtt Magyarországra érkeznek. Mert azt tudni kell, hogy a Fülöp-szigetek nagyon-nagyon odafigyel. Tehát az gyakorlatilag ez egy iparág az állampolgárok külföldre küldése, és ennek megfelelően ez egy regisztrációs rendszeren keresztül működik, és aki ebben a rendszerben regisztrál, az bizonyos fokú védettséget is kap egyébként. Tehát Magyarországon, ha jól tudom, nagykövetségük még mindig nincs a Fülöp-szigeteknek, de konzul van, és az rendszeresen például megnézi a munkaszállásokat. Tehát, hogy ilyen szinten odafigyelnek a dolgozókra, és mi arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen felkészítés kapnak mondjuk a magyar munkajogot illetően, illetve azt szeretnénk elérni, hogy kapjanak valami képet arról is, hogy Magyarországon hogy állnak a szakszervezetek, milyen szakszervezetek léteznek, érdemesebb belépni, csatlakozni, stb. De a Fülöp-szigeteken egyébként egy ilyen amerikai típusú társadalmi párbeszédi szakszervezeti rendszer van, tehát egyébként nagyon gyengék ott a szakszervezetek, tehát nagyon erősen korlátozva van a működésük. Sok tagjuk van, de ez csak nominálisan, sok arányosan, ugye egy 100 milliós országhoz képest viszont már nem sok. És ezért az onnan érkező dolgozók egyébként a legtöbbjük nem hallott korábban szakszervezetről, ez egy nehezítés, szemben mondjuk az ukránokkal, akik azért pontosan tudják, hogy miről van szó.
3: Uh-huh. Értem, és hogyha már arról beszéltünk, hogy most milyen tervei vannak az új kormánynak, ugye azt is bejelentették, hogy hatalmas infrastruktúra fejlesztéseket fognak végrehajtani, de hogy itt van egy ilyen ambivalencia, tehát hogy a vállalkozásokkal kapcsolatban, a helyzetével kapcsolatban. Tehát, hogy egyrészt ilyen vendégmunkástok. A másik az, hogy bejelentették, hogy majd lórára koppintanak ezeknek a nagy cégeknek, hogy aztán ne zsegmányoljék ki a munkásokat annyira meg, hogy a környezet előidelemet azt vegyék jobban figyelembe, de közben megy az infrastruktúra fejlesztés is. Mit látsz, hogy ez milyen hatással lehet a dolgozókra az, hogy, tehát, hogy mondjuk az infrastruktúra fejlesztés, akár vasút, közút, vagy akár más infrastruktúra, egészségügy, bármi, van-e abban potenciál, hogy ez felszívja az elbocsátott munkásokat adott esetben?
2: Én azt annyira nem látom, hogy valaki, aki mondjuk eddig az iparban szalag mellett dolgozott, és megszűnik a munkája, az az építőiparba menjen át. Ugye azért az építőipar az egy sokkal, tehát az egy másfajta munka, egy másfajta rugalmasságot igénylő, másfajta fizikumot igénylő munka, ez nem hiszem, hogy sokaknak vonzó perspektíva lenne. Tehát önmagában ezt nem, inkább, hogyha megszűnik sok presztízs beruházás, ugye ez is egy ígéret, hogy nem arra fog az állam költeni 100 milliárdokat, hanem mondjuk vasútra, ott ez végül is jól jöhet ki, hogy akkor aki ott elveszíti a munkáját, és mondjuk nem tudom, a várban fog építeni, készüléseken részt venni, akkor azért neki más, mondjuk egy kórházat meg tud máshol építeni. Szóval ott inkább ott látom. Ugye ez alapvetően kérdés és egy kicsit így elkalkulálása volt a dolgoknak, hogyha az iparban bizonyos munkahelyek megszűnnek a zöldítéssel, nem probléma, mert akkor majd ezek a dolgozók átmennek az akkumulátorgyártásban mondjuk dolgozni. Nem annyira szerettek átmenni. Ugye ez azért így a számokból látszik, hogy tehát nem véletlenül van az, hogy akkumulátorgyártásban egy-egy gyárakban akár a munkálók többsége külföldi. Ez nem csak azért van, mert nem volt helyben munkaerő, hanem mert hogy ezek nem azok a fajta minőségi munkáik, amiket mi szeretnénk látni Magyarországon. Tehát nem önmagában az új munkáik száma a kérdés nekünk, akik a munkálók érdekéért dolgozunk, hanem ezeknek a minősége is. Hogy ezek ne csak, persze fontos, de ne csak jól fizetett munkák legyenek, hanem biztonságosak, és nem csak rövid távon, nem balesetbiztonságról beszélünk, hanem egészség, hogy ne legyen egészségkárosító sem ez a munkahely. Legyen ténylegesen, mondjuk családbarát, tehát lehessen mellette családot alapítani, és a többi. Tehát, hogy azt azért a magyar munkaállók úgy tűnik elég gyorsan megtapasztalták, hogy ezek az új munkahelyek, amiket jöttek, ezek nem ilyenek, és nem tolonganak.
3: Uh-huh. És ha már itt arról van szó, hogy mit tudna csinálni az új kormány, ugye a kormányt még tehát hogy az ellenzéki pártokat még a választások előtt megkeresték a szakszervezetek, egy közös megkeresés volt, hogyha jól emlékszem, és a szakszervezetek együttműködési fórum, ami egy másik szakszervezet, annak a majálisán arról volt szó többek között, hogy a kormány leült már a cégekkel, leült már az ipari érdekképviseletekkel, leült már mindenkivel beszélgetni, kivéve a munkássággal, hogy a munkásságnak egyáltalán a szakszervezeteknek van-e bármilyen lehetősége befolyásolni jelenleg, ahogy te látod, az új kormánynak a munkáját, hogyha ennyire érdektelennek tűnik a kormány számára?
2: Ugye, amikor a Magyar Szakszervezeti Szövetség megkeresett minden pártot, akkor valóban a Fidesz és a Tisza párt nem vett részt az egyeztetésen. Utólag azt mondták, hogy itt egy kommunikációs, a Tisza párt részéről mondták ezt, a Fideszről nem nyilatkoztak, hogy itt egy kommunikációs hiba volt, és nem kapták meg időben ezt a meghívót. Mivel tényleg ez egy új kormány, azért igyekszünk jó hiszeműek lenni, és azért nem alaptalan a jó hiszeműségünk, illetve az, hogy itt valami elmozdulás történik. Egyrészt a miniszteri meghallgatáson elég egyértelműen beszélt tech miniszterek arról, hogy a társadalmi érdekegyeztetést vissza kell építeni, és hogy bűn volt a szakszervezetek szétverése. És ami meg egyértelműen pozitív jel, ugye említetted a szakszervezetek együttműködési fórumát, ugye az ő hozzájuk tartozó pedagógus szakszervezetnek a kongresszusán részt vett tegnap vagy tegnap előtt az új oktatásügyi miniszter. Ilyenre azért nem nagyon volt példa, talán az, amire én emlékszem, hogy a Lázár János elment a vasutas szakszervezetekhez egyeztetni, de ilyen, hogy az oktatásért felelős, ugye nem is volt miniszter, de hogy a mondjuk Pintér Sándor részt vett volna egy szakszervezeti megbeszélésen a tanárokkal, ilyenre én nem emlékszem, valószínűleg nem is volt. Úgyhogy ez azért egy pozitív jel, hogy elment a miniszter.
3: Uh-huh. Értem. És hogy itt, hogyha elmegy a miniszter, oké, és viszont azt látjuk, hogy a szakszervezetek meg egyáltalán a dolgozói ügyek, azok a Szociális Minisztérium alá kerültek valamiért, miközben az iparpolitika, az pedig a gazdasági miniszter alá, minisztérium alá került. Ezt hogy látod, hogy látja a szakszervezet, hogyha van ennek erről a szakszervezetnek kialakított álláspontja, hogy ez mit jelent a jövőbeli kormányzati egyeztetések politikák szempontjából, hiszen azért a szakszervezetek meg a cégek erősen összefüggnek.
2: Így van. Hát nekünk, tehát ha minket megkérdeztek volna, de azért kormányalakításról viszonylag ritkán kérdezik meg nyugaton is a szakszervezeteket, mi egy munkaügyi minisztert, vagy egy munkaügyi minisztériumot javasoltunk volna. Ez nem jött létre. Önmagában, hogy ez más területekhez tartozik, ettől még kialakulhat egy jó együttműködés. Az biztos, hogy Bianco csekket nem adunk, mert nekünk nem arra van felhatalmazásunk, de nyilván azért jó hiszeműen kell hozzáállnunk, és meg kell várnunk az első lépéseket, hogy például milyen új társadalmi érdekegyeztetési fórumok kerülnek kialakításra, mert a jelenlegiek azok nem töltötték be a szerepüket, ezt fel kell tölteni tartalommal, törvényekkel, amiket már közösen kell kidolgoznunk. Tehát ez például egy indikátora lesz, hogyha létre is jönnek ilyen intézmények, de mondjuk anélkül, hogy megkérdeznének minket, akkor azért az nem egy jó előjel. Erre tekintettel, hogy akkor az mennyire fog működni. Nekünk a feladatunk az az, hogy már most ott legyünk, jelezzük, hogy készen állunk az egyeztetésekre, és ez egyébként így is van. Rendszeresen kopogtatunk egyéni megválasztott országgyűlési képviselőknél is, minisztereknél is, hogy akkor mi kezdenénk mi is a tárgyalásokat. Az látszik, de ez mondjuk akkora meglepetést nem okoz, hogy nem prioritás. Azért az új kormánynak ez nem prioritás, hogy ezeket a fórumokat üzembe helyezze és felpörgesse, de mondom, az eddig elhangzottak alapján van egy elmozdulás a kritikátlan tőke mellett kiállásától a munkavállaló érdekek felé való elmozdulásban. Akár, ahogy az akkumulátorgyárakról beszéltek, mondjuk környezetvédelmi szempontból is akár. Hogy itt azért a munkavállalók egészsége, meg a ott lakók egészsége az azért prioritást élvez azzal szemben, hogy mekkora profitot tud megtermelni, és mennyi adót tud befizetni az adott.

0: beszéljünk akkor egy kicsit a lehetőségekről, beszéljünk kicsit arról, hogy milyen mozgástere van akár az Európai Uniónak, akár Magyarországnak. Volt itt szó arról beszélgetés során arról, hogy verődik az európai ipar különböző okok miatt, vámok, nemzetközi gazdasági üzemanyag, stb. Árak, különböző kérdések, vergődik a magyarországi ipar is nagyjából a zöld átállás és más okok miatt, és hogy te szerinted milyen alternatíva lehetséges, és hogy akár tágabb értelemben európai uniós szinten, vagy régiós szinten, de Magyarországon milyen alternatívák vannak a jelenlegi berendezkedésre, milyen iparpolitikát, vagy milyen társadalmi gazdasági politikát kellene folytathatna egy kormányzat ahhoz, hogy minél inkább csökkentse a társadalmi katasztrófa esélyeit.
1: Igen. Hát így egyrészt a kiinduló pont, hogy az európai ipart azt nem csak, hogy meg kell menteni, hanem egy picit már vissza kell építeni. Mert ez egyszerűen a munkahelyek szempontjából is nagyon fontos, de egyszerűen stratégiai kérdés is. Ugye az látszik most a háború miatt is, de általában is a Covid miatt, a Hormuzi szoros, vagy amikor ott keresztbe állt egy tankerhajó, hogy azért ezek az ellátási láncok, ezek nagyon törékenyek, és Európa nem szolgáltathatja ki magát a világnak, hogy majd, ha itt acélra van szükség, majd megveszünk. Mert hogyha ezek a konfliktusok éleződnek, akkor senki nem fog eladni acélt Európának. Tehát, hogy ezeket nem szabad hagyni leépülni. Ami kezdve Magyarországra is, akkor úgy szélesítve a kör. Ugye az például probléma Magyarországon, hogy amikor iparról beszélünk, akkor magyarországi ipart érdemesebb említeni, mint magyar ipart. Most abban az értelemben, hogy magyar tulajdonú vállalatok, azok nagyon-nagyon visszaszorultak. És főleg tényleg, ahogy itt az elején is mondtad, itt nyugati cégek leányvállalata, illetve most a keleti cégek leányvállalatai dolgoznak. És ez is érülékenyet teszi a magyar ipart, hiszen a döntések, mondjuk egy leépítés vagy gyárbezárása nem Magyarországon születnek, hanem több ezer kilométerre innen, amire se a szakszervezeteknek nincs ráhatása, de a magyar államnak sincs igazából különösebb ráhatása. Tehát a magyar ipart is támogatni kell, tehát hogy legyenek magyar cégek, magyar tulajdonú cégek is az iparban. Ehhez pedig, ami szintén egyébként egyfajta jövő kép, hogy elmozdulni a nagy, olcsó tömeggyártás felől a kisebb szériás, de drágább termékek irányába. Mondjuk vannak ilyen gyárak Magyarországon, mondjuk amik gépgyártó sorokat gyártanak más üzemekhez. Ugye ez sokkal nehezebb, illetve nem is feltétlenül értelmezhető mondjuk robotizálni, ezt emberek rakják össze gépek segítségével, de a gépek nem helyettesítik az ember. Magas szaktudást igénylő munkák, tehát például ez is egy olyan irány, ahova amibe el lehet mozdulni. Emellett nem ússza meg egy kormány sem, és ezt minél előbb el kell kezdeni, hogy befektessen az oktatásba. Mert addig, ugye, ami szintén egy prioritás Európában is és Magyarországon is, hogy a kutatás és fejlesztés azt felfuttassuk. Hogy ne csak gyártósorokat hozzanak ide külföldi cégek, hanem a kutatás és fejlesztés. És erre van egy-két szép példa, de adott esetben mondjuk ott is külföldi mérnökök dolgoznak, tehát nem magyarországi mérnökök, mert egyszerűen nem találnak ide munkavállalót, aki ezt a munkát el tudná végezni, és ehhez szükség van a befektetésre. Tehát a magyar oktatási rendszernek ki kell termelni ezeket a mérnököket, és szakmunkásokat is. És emellett, ahogy említettem, senki nem tudja igazából megmondani, most már mesterséges intelligencia miatt is, hogy milyen tudásra van szükség, ezért egy nagyon széles alapkészség átadásra van szükség a dolgozók számára is. Itt van az, amit el szoktam mondani, akkor példaként, amikor azt mondta egy magyar kormányzati államtitkár, hogy fölösleges, azt hiszem Arany János mondott, olvasnia annyit a szakmunkás képzőben. Ugye ez volt a példája, hogy a szakismereti tárgyakat kell előnybe helyezni az ilyen irodalommal, történelemmel szemben, mert azt a gyárban senki nem fog őket megkérni, hogy verset mondjanak. Ami igaz, csak hogyha valaki mondjuk egy verset el tud olvasni értelmezően, értelmezni tudja, vagy egy regényt végig tud olvasni, az sokkal valószínűbb, hogy amikor neki át- és továbbképzése lesz, már pedig biztos, hogy lesz, mert már nincs olyan szakma, amit ma megtanulok, és 25 év múlva is azt fogom csinálni. A legalábbis gyárakon belül biztos, hogy nincs ilyen. Tehát szükség lesz majd át is továbbképzésre, ahhoz viszont

0: jelenséggel szemben, ami elsősorban mondjuk Ázsiából érkezik. Tehát ott ugye az állam ilyen-olyan módon rettenetesen megtámogatja az ottani gyárakat, acélipari cégeket, de most már autóipari cégeket, és ez olyan versenyelőnyt, tisztességtelen versenyelőnyt okoz, amivel nem tudják felvenni az európai gyártók a versenyt, tehát itt szükség van egy globális fellépésre ezzel szemben. Kell valamit kezdeni a nagyon magas energiaárakkal is. Tehát az Magyarországon is, rezsicsökkentés ide vagy oda, a cégek nagyon magas árat fizetnek az energiáért, ami egyre inkább versenyképtelenné teszi a termelést. Erre is vannak szakszervezeti javaslatok, közösen akár a munkáltatói szövetségekkel, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hogy például az államoknak lehetősége legyen támogatni az energiárak csökkentését. Szükség van európai szinten is nyilván a kutatás és fejlesztésre való beruházásba, és minden országban a demokratikusságot, a demokráciát, most abban az értelemben, hogy a társadalmi párbeszéd helyzetét szintén mindenhol fejleszteni és javítani kell. Mert bár sokszor azt hiszük, hogy a demokratikus intézmények azok lassúak, nem elég hatékonyak, igazából közép és hosszú távon ezek jelentenék a megoldást. Ha a magyar példát veszik, mondjuk az akkumulátorgyártást, hogyha itt lett volna nem csak a szakszervezetekkel, de a helyi lakossággal, civil szervezetekkel érdemi egyeztetés, környezetvédőkkel, akkor ezek a szervezetek előre megmondták volna, hogy itt nincs elég víz, itt nincs elég energia, és nincs elég munkaerő, hogy ilyen mennyiségű gyárak épüljenek Magyarországon. És az el lehetett volna kerülni egy csomó kellemetlenséget, amivel most meg szembesülünk.
1: És most már megmentettük az ipart, a gazdaságot, a demokráciát és a környezetet, de hol lehetnek a szakszervezetek abban, hogy a munkásokat és a munkahelyeket is megmentsük? És hogy a dolgozók az automatizációt és az zöldátállást ne ők szenvedjék meg? Hol lehet ebben a szakszervezetek szerepe, akár Magyarországon, akár nemzetközileg összefogással?
0: Ez alapvető, hogy egyrészt ezt egy országon, tehát itt most fordítva így a nemzetközi szintről indítok, ugye ezek a cégeknek ők nem ismerik a határokat, ezek már mind nemzetközi cégek, Európán belül pedig végképp semmilyen határ nincs, ezért nagyon fontos, és ezt csináljuk is, hogy a szakszervezetek se ismerjék ezeket a határokat. Tehát egyrészt a lehető legszorosabban együttműködjünk két oldalon, három oldalon, sok oldalon, európai szinten, már csak azért is, mert törvényeket is ezen a szinten kell hozzászabni a munkavállalók érdekeihez. Másfelől pedig, ami a szakszervezetek feladata, az, hogy a munkavállalók megszervezésével erőt adjunk a munkavállalóknak. Tehát, hogy itt ezt nem lehet áthárítani a munkavállalókra ezt a felelősséget, és azt mondani, hogy hát ők nem akarják, nem csinálják, akkor ez az ő hibájuk. A szakszervezeteknek kell ott lenni a munkahelyeken, és a dolgozókat segíteni abban, hogy a saját véleményüket megfogalmazzák, a saját érdekeiket megfogalmazzák, és azt utána képviselni tudják megfelelő szinten a munkáltatóval szemben. A szakszervezet az automatizációval szemben, tehát ilyen géprombolás, ilyesmi, ez nem egy működő dolog, tehát hogy az automatizálás, ezek a dolgok meg fognak történni, ezeket nem lehet leállítani, már csak azért sem, mert hogyha leállítanánk, akkor a cég szűnne meg előbb vagy utóbb, mert nem lenne versenyképes a gyártása. Ami nekünk a felelősségünk az, hogy az állammal szemben is elérjük, illetve a munkáltatóval szemben is elérjük azt, hogy a dolgozóknak lehetőségük legyen például át- és továbbképzéseken folyamatosan részt venniük, és ez ne az ő költségük legyen. Tehát ezt a munkáltatónál munkaidőben meg tudja csinálni, és ne legyen veszélyeztetve az ő jövőbeli foglalkoztatása csak azért, mert egyébként neki erre se lehetősége, se ideje nem nincs, hogy magát képezze. Tehát ezt lehetővé kell tennünk.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Balázs,
0: Én is köszönöm.
1: Ezt a rengeteg betekintést abba, hogy mit

játék az iparban, és mit kéne csinálnunk az iparban. És most is meghallgathatjátok azt, hogy mi a teendő. Ugye, hogy helyezünk nyomást a cégekre, államra, és még mielőtt nyomást helyeznénk rájuk, vagy miközben nyomást helyezünk rájuk, azt támogassátok, hogy mi is megtehessük ezt, támogassátok azt, hogy hasonló műsorokat készíthessünk, támogassátok a mércét, ezeket megtehetitek a mérce.hu/támogatás oldalon olvasható módszerek valamelyikén, akár egy akár rendszeres támogatással. És a stúdióban itt volt velünk Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezeti Szövetségnek az alelnöke, én pedig Kissam Ábrahám voltam, újságírója. Köszönöm, hogy velünk tartottatok.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem,
0: mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okán.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást,
0: közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott benne. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak.
0: Válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni. Tudod, hogy ez mit jelent, ugye?
1: Nem tudom.
0: Felelte a mókus.
2: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
2: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak.
0: Mondta a mókus bánatosan.
2: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
0: Kiáltott fel a mókus.
2: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
0: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni.
0: Szólt halkan.
2: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!
0: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: A hangya hiányzik.
0: Szólongott. A hangja vízhangot vert a fák között.
2: Az még nem lehet.
0: Válaszolta a hangya.
2: Még el sem mentem.
1: Mégis így van.
0: Kiáltotta a mókus.
2: Várj még egy kicsit.
0: Hallatszott a hangya hangja a távolból. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangya. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangya. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangyát, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
2: Úgy van,
0: lihegte a hangya.
2: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg?
0: Mondta a mókus.
2: Igen.
0: Felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó világ.

0: Burgund Repa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy tízlábú ember is, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide te is, akkor majd megtudod, hogy mivel kínlódunk.
1: Oda ment a tízlábú ember is, húzták tizen, de nem bírták még tizen se kihúzni a nagy burgundit. Arra ment egy tizenegylábú ember is, húzták tizenegyen, éppen csak, hogy egy kicsikét megbozdították a földben a burgundit. Leültek, megpihentek. Addig, amíg pihentek, arra ment egy tizenkétlábú ember is. Felkérdezi őket.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, te is!
1: Oda ment a tizenkétlábú ember. Akkor azt mondta az egylábú ember.
2: Nos a fajtások, húzzuk hát ki ezt a burgundit. Most már 12-en vagyunk.
0: Gyere!

elkiáltotta magát a 12 lábú ember, hogy rajta gyerünk, akkor megrántották a burgundit, és mindhanyatt estek, mert kihúzták a burgundit.

0: akkor aztán elosztottak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: And I still think you shouldn't jump on every single back line. It looks fake. It really does. It looks like he's silly until he has too many times. Every time he speaks emphatically, you're jumping.

0: Volt egyszer egy szegény ember, annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyj ki lányom a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, hadd egyék igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leány a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi beléfért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a tehetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a telhetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcó neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, abban nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon, s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, döpüdübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az órát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött a gyűz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az őz is.
6: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübüdübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövis disznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt,
0: hé? Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyújtott bakkecske. Dübüdübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közrefogták, széjjel tépték. A húsát egymás közt atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Még jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka Bóka, szép név. Őzőz, szép név. Nyúlbúr, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Róka Koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, Koma, együtt meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka Koma, szép név. Őzbűz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, Farkas Barkas s Róka Bóka. Fogja magát Róka Bóka, eléveszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a Farkas Barkas.
4: Mit teszel, Róka Bóka?
0: Azt mondja Róka Bóka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, Farkas Barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán Róka Bóka megette Farkas Barkas húsát is.
6: Így volt, vége volt, igaz volt.

0: A légy fényes nappal, a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban,
0: szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szép egybe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végigmustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozz egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
0: Nem. Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, felülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok,
0: mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végigszaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik,
0: mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A mediterrán eredetű agár sisakoskos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepel levelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötét lilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissárjéti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. Az erdélyi biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyert üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a sokszínű vidék.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt. Hátrafelé nyilazó töltem műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
1: Jó estét.
0: Balázs Istvánnal, műsorunk ideológusával.
2: Szervusztok.
0: Visszatérő Amerika szakértőnkkel, Pár Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával.
3: Jó estét.
0: Aki, hát, ahogy már mondtam, visszatérő Amerika szakértőnk, könyve is van a történelmi filmekről, és alapvetően a megközelítésünk hasonló szellemtörténeti igényességgel, és adott esetben legalábbis a magam részéről mindig egy kis marxista, dialektikus elemzéssel közelítünk filmekhez, amelyek bemutatják jelesül egyik legtémább témánkat, a 20. századi amerikai történelmet, és ezúttal, hát kifejezetten az amerikai munkásmozgalom történetével fogunk foglalkozni, és nagyon fontos az, hát ez meglepő téma lehetne, és valószínű Donald Trumpot most veszítjük egyébként el, és bűjében rögtön...
1: Mint állandó hallgatónkat.
0: Texten lenne valami kirohanása, hogy mi vált ez a régen minden jobb volt, és esetleg Mel Gibson valami supervisornak kinevezni a műsor élére, hogy visszaállítsa a régen minden jobb volt becsületét.
1: Intendáns.
0: Intendáns, amikor még a régen korszak akciófilmével foglalkoztunk, az volt az igazi régen minden jobb volt. Na most az is témánk, és ez is témánk. Lesz. Az a különleges, hogy azért sok minden eszünkbe jutott az Egyesült Államok történetéről, de valószínűleg a munkásmozgalom nincs benne az első 10-ben. Tehát nem csak mi vagyunk ezzel így, hanem hát Werner Zombart a 20. század elején már egy tanulmányt szentelt annak a kérdésnek, hogy miért nincs szocializmus az Amerikai Egyesült Államokban. Noha, ugye ipari munkásság van, hát a 20. század elejére az USA a világ vezető ipari hatalma lesz, megelőzve Németországot, valamint hát Nagy-Britanniát, mondhatni, hogy az USA válik a 20. század elejével a világ műhelyévé, és még sincs a szocializmus, munkásmozgalom, és Werner Zombartnak az volt a válasza erre, és aztán ezt megvitathatjuk, és majd filmek kapcsán egyre jobban, egyre újabb oldaláról ismerhetjük meg az amerikai munkásmozgalmat, hogy az amerikai legfontosabb mítosz, az eredet mítosz, amit egyébként Hollywood is népszerűsít, az maga az amerikai álom. Az amerikai álom arról szól, hogy a legalulról fölemelkedhetsz, de ugye self-made man-ként a magad erejére hagyatkozva egy versenyben.
2: Én bizony.
0: És ebben a tekintetben, hogy a munkatársaid, a kollégáid, azok versenytársak, és ez alapvetően különbözik a munkásmozgalomtól, ahol a szakszervezet arról szól, hogy a munkatársaid, a kollégáid, azok nem versenyzelte, mert a konfliktust nem másokkal kell megvívnod, és kiemelkedned rajtuk, az ő vállukon, rajtuk fölfelé mászva, hanem az úgynevezett munkaadóval, ami hát a kizsákmányoló, vele van konfliktus, és akkor vagytok, erősek, akkor lehet bérharcot folytatni, hogyha összefogtok egymással, és nem egymással versenyeztek, tehát a szolidaritáson épül a munkásmozgalom, és hát a szolidaritás az alapvetően ellentétes az amerikai álom eszményével.
3: De valójában az amerikai történelemmel nem teljesen ellentétes, hiszen a szolidaritás az hozzátartozott azért az amerikai értékvilághoz, és ebben a tekintetben Zombarttal és Max Weberrel és másokkal, akik azt mondták, hogy az Egyesült Államokban lehetetlen szocializmust megvalósítani, vagy akár képviselni, lehet vitatkozni, mert van az Egyesült Államoknak egy nagyon mély baloldali hagyománya, tulajdonképpen már a függetlenségi háború másnapjától kezdve, már 1806-ban van sztrájk az Egyesült Államokban, az 1830-as években már van szocialista párt, egyetlen egy országban nem olyan népszerű az utopisztikus szocializmus, egészen a 20. század elejéig, mint az Egyesült Államokban, és éppen azért, mert az a tudat, hogy mi a semmiből építünk egy új világot, azért ez meghatározza az amerikai társadalomban, és ugye 200 sztrájkot vívtak csak 1880 és 1900 között, tehát, hogy volt egy nagyon aktív, nagyon kezdeményező amerikai munkás mozgalom, és egy baloldal, de kétségtelen, hogy nem európai, hosszú ideig kormányzó szociáldemokrata, meg kommunista pártokhoz kell ezt mérni, tehát pártszinten azért mindig gyengébb volt, de a társadalmi, a hálózatos társadalmi szinten erős volt a munkás mozgalom. Nem véletlen, hogy a választott filmek közül három is a szakszervezetről szól.
2: Én sem gondolom azt, hogy az amerikai eszménnyel a szolidaritás elvével alapvetően ellentétes lenne, illetve az a fajta ellentét akkor jelenik meg, amikor azzal az alapértékkel, amit ugye a szabadságnak nevezünk, a korlátlan, ugye Amerika korlátlan lehetőségek földje, és ezt nagyon komolyan gondolják oda át. Amikor az úgynevezett szolidaritás elér egy olyan társadalmi, egy olyan makroszinten, egy olyan társadalmi, látható társadalmi erőt, ami ellenpólusa ennek a szabad terjeszkedésnek, a tők, jelenesetben a tőke szabad terjeszkedésének, akkor válik problémássá, és ezzel a szembenállással az amerikai társadalom alapvetően és zsigeri ösztönénél fogva mindig a szabadság pártjára áll a szolidaritással szemben. Tehát furcsa dolog ez, hogy a szolidaritás és a szabadság ilyetén kerül szemben egymással, de az amerikai társadalom az gyökereinél és múltjánál fogva ilyen társadalom, hogy ez így tud szembenállni egymással. És mindig a szabadság győz.
3: Meg hát tegyünk,
2: legalábbis legtöbbször.
3: Meg hát tegyünk hozzá még egy dolgot, hogy itt nem lehet ezt elszakítani a bevándorlásnak a hullámától. Tehát ahogyan újabb meg újabb hullámok jöttek, a szellemi podgyászukban a bevándorlók hozták az óhaza értékeit, az idegenben mibe tudtak támaszkodni, hagyományos intézményekben, mint az egyházvallás, vagy éppen azokban az eszmékbe, amelyek valami választ kínáltak az ipari társadalomnak ezekre a kihívásaira.
2: Meg ebben a podcastban az az igény is benne volt, hogy eddig azért jöttünk ide Amerikába, hogy volt a fejünk fölött egy búra. És ide jöttünk azért, hogy ez a búra lekerüljön a fejünk fölül, és ez nyilván azzal is jár, hogy a szolidaritás az sokkal nehezebben alakul ki ebből az igényből kifolyólag Amerikában, mint mondjuk egy hagyományos társadalomban.
0: Az amerikai szociális irodalomnak egyik alapműve, amely a progresszivista mozgalmat is valamennyire lindítja, az Upton Sinclairnek a The Jungle című 1906-os műve. A Woodrow Wilson adásunkban foglalkoztunk, meg a Teddy Roosevelt adásunkban is foglalkoztunk, idéztük, hivatkoztuk Upton Sinclairt, aki szocialista politikusként is próbálkozik, amellett, hogy nagyon sikeres szerző, hát többek között producerként is, valahogy ő az, aki támogatni próbálja Sergei Eisensteint, amikor Mexikóban próbál valamennyire menedéket találni, amikor a sztálinista kultúrpolitika hát lényegében elődözi egy időre a Szovjetunióból, legalábbis a művészeti szabadsága megszűnik, az avantgárd szabadsága. Ő próbál pénzt adni Eisensteinnek, ez egy mellékszál. Majd kitérünk még Mexikó mint az amerikai, vagy általában a balos filmesek menedékére. Itt a Jungle azért fontos, mert egyfelől bevándorlókról szól, litván bevándorló családnak hát a chicagói kalandjairól, tragédiájáról a vágóhidak világában, és hát arról, hogyha már a bevándorlás szóba került, hogyan lehet bérharcot kezdeményezni egy olyan országban, ahol ki vagy rúgva rögtön, mert egyébként a kapu előtt mindig újabb és újabb bevándorlók állnak, akik várniják a munkát, és egyébként ugye te nem vagy értékesebb munkásként, mint az általad levágandó állat. Ez Sinclairnek a konklúziója, amihet maga egy szocialista alapműnek szánta a művégi vörös farokban végül a munkások megalapítják Chicagóban a szakszervezetet, és szervezkedni kezdenek, de ahogy keserűen nyilatkozott, ő az amerikaiak szívét szerette volna megszólítani, és helyette csak a gyomrukat sikerült ugye megragadni, mert beszámolt az élelmiszer hamisításokról, és igazából ez lett a botrány a kömnyomán, hogy hogyan hamisítják az élelmiszereket, és nem az, hogy miképpen bánnak egyébként a munkásokkal. Ez azért fontos, mert Sinclair ugye szocialistaként már indul, és azért van egy szocialista párt, amely hát a Eugene V. Debs az első világháború idején elnök jelölt, sőt, hát máig ő az első és az utolsó, aki a börtönből kampányol, hiszem 1916-ban vagy 20-ban, mert őt antimilitarista kiállása miatt börtönbe csukják. Úgyhogy van szocialista párt, és ahogy az lenni szokott...
1: Létezik baloldal,
0: és hát ahogy az lenni szokott, a baloldal örökátka frakciózás rögtön megjelenik.
2: Igen,
0: tehát ahol három baloldali találkozik, ott legalább két, hanem három szervezetet alakítanak.
1: Azért tegyük hozzá, igen, hogy itt a baloldali frakcióharcok mögött, illetve hát a háttérben nem csak a gyurcsányszál húzódik meg, hanem ezek a végtelen egóharcok valójában.
2: Igen, és milyen ironikus az, hogy ugye a baloldali mozgalmaknál jellemző ez a leginkább, tehát annál az ideológiánál, ami általában a unity, az egységesülés, a közös fellépésnek, az egy irányba való törekvés, az egy irányba való menetelésnek, most a menetelést ne úgy értsük, hanem az egyirányú akaratnak, a közösségi akaratnak, az egyirányú közösségi akaratnak a megcsinálása, repedésre, és az első hajszárepedések is már képesek kiváltani egy pártszakadást, vagy egy közösségi megosztottságot.
0: Menjünk is az első filmünkre, itt ugye történetileg fogunk haladni, és hát így a Vörösök című 1981-es Warren Beatty által írt, rendezett, igen, Warren Beatty,
2: ja, bocsánat, akkor jó.
0: Írt, rendezett, eljátszott és producerelt Vörösök című eposszal fogunk foglalkozni, amely ugye John Reed, vagy hát ugye Jack Reed, ugye a beceneve történetéről szól, aki azzal vált nevezetessé, hogy a 10 nap, amely megrengette a világot című riportkönyvében beszámolt a bolsevik hatalom átvételről, és máig ő az egyetlen amerikai, akit a Kremlben temettek el, tehát ugye megemlékezve rá, tehát egy baloldali kommunista legendáról van egyébként szó, akinek az élettársa, a felesége, harcostársa Louis Bryant volt, őt Diane Keaton alakítja ebben a filmben, és hát gyakorlatilag az amerikai baloldal hőskorába jönünk betekintést, amikor Szovjet-Oroszországot még csak ugye megszépítő messzességében láthatják, és csillogó szemmel mesélhetnek a forradalomról. Aztán hát ugye...
1: Láttam a jövőt, és működik.
0: Igen, ezt Jelinka Stephens mondta egyike azoknak, akiknek hát... a vörös mirázs ugye a déli báb elvarázsolta őket. Majd a filmben egyébként pont a Eugene O'Neill drámaíró, akit Jack Nicholson alakít, ugye a cinikus piás, aki egyébként egy zseni, és aki tehát újra és újra szembesíteni próbálja ezeket a csillogó szemű baloldaliakat valójában, hogy...
2: Hát ez a drámához, tehát ugye látja, hogy ebből mi lesz.
1: Illetve itt azért, minthogyha alakítást nézem, akkor sokkal szenvedélyesebb karaktert alakít, mint mondjuk a Postás kétszer Csengetben, ami ugyanebben az évben jelenik meg.
0: Szerintem ez egy nagyon jó eposz, és egyébként egy ironikus eposz, amely egyszerre adózik tisztelettel elfeledett baloldali idealista értelmiségieknek, akikre ezúttal is igaz A.G.P. Taylornak az a klasszikusa, hogy az igazi külvárosi proletár düh az mindig a belvárosi felső-középosztálybeli értelmiségieket jellemzi, mert a külvárosi melósok azok polgárosodni akarnak forradalmat, az unatkozó értelmiségiek akarnak.
1: Igen, idejük, energiájuk erre.
2: Ez a fajta, most egy kicsit cinikus leszek, de jóléti bűntudat, ami a felső középosztálybeli művész rétegekben, ugye, ez egyébként nem változott ez közel 100 év alatt sem, tehát a Central Parkra néző New Yorki intellektuálnak ott van a kis vörös könyve az éjjeli szekrényen, de minek?
0: Ugye a film során...
2: Tehát nyilván nem fogadná el ezt, hogyha oda betelepítenének egy nélkülöző családot.
3: Ez 1000 éve nem változott ez.
2: Igen, tehát ez létezik a mai napig. Egyébként próbáltam megfejteni ebben, amikor elkezdtem nézni a filmet, hogy ezeknek az embereknek valójában, itt most a Warren Beattyre is körére célzok, ugye John Reed is körére célzok, hogy mi a baja a kapitalizmussal nekik. És nekem a filmből az volt a meggyőződésem, hogy valójában nekik nem a kapitalizmussal van bajuk, hanem a háborúval. És azért van a bajuk a kapitalizmussal, mert a kapitalizmus az a háborúhoz kapcsolódik közvetlenül, nyerészkedő természetű, természetének fogva, és ezért akarnak tulajdonképpen a háborúval szeretnének szembe menni, nem feltétlenül kapitalizmussal.
3: Hát ugye ne felejtsük el,
2: ez derül ki a filmből.
3: Ne felejtsük el, hogy az első világháború volt az egyik első olyan esemény az amerikai történelem, hogy embereket vegzáltak, megvertek az utcán azért, mert a háború ellen fölemelték a szavukat, mert az Egyesült Államok hadba lépése ellen. Képzeljük el, mekkora sok lehet annak, aki abban nevel, hogy véleményszabadság, szólásszabadság.
2: El sem engedték volna készülni a filmet, ha mondjuk a filmben a Warren Beatty karaktere elkezd mondjuk a magántulajdon ellen érvelni, vagy a vállalkozás szabadság ellen érvelni.
1: De engedjük el, hogy nem engedték volna. Tudott rá pénzt szerezni? 10 évébe tel, de azért összeszedte.
2: Összeszedte.
1: Tudott rá forgalmazott állni? Igen. Akkor megcsinálhatja.
2: De én spekulálok most, Pali. Tehát mi lett volna? Élek a gyanúperrel ennek ellenére is, hogy valójában itt a filmben a háborúval szembeni ellenérzések voltak azok, amik a szocialista mederbe terelték ezeket a figurákat.
0: Ez annyira igaz lehet, hogy ugye John Reedet először, amikor Louis Bryant, Diane Keaton karaktere, aki egy feminista művész lélekként ugye újságíróskodik.
2: Dologtalan nő, tehát ahogy mondták a szocializmusban.
0: Aki egyébként pont az a baj, hogy dologtalan, hogy nem engedik őt dolgozni. Tehát, hogy feministák jó része, ugye az a problémája, hogy szeretné megvalósítani magát, hogy ne csak nőként, ne csak háziasszonyként, ne csak egy jótékonysági egyesület vezetőjeként tekintsenek rá, hanem ismerjék el, hogy te mondjuk tudsz újságot írni. Tehát Ady Endre, aki elég nyitott szellem volt, Kafka Margit Színek és évek című regényéről azt hiszem írt egy pozitív ismertetést, és az volt előnyebb bókja, hogy úgy ér, mint egy férfi. Tehát, hogy és Ady egy nagyon progresszív szellem volt. Tehát, hogy ezek után akár a Louis Bryant, akinek írói ambíciói vannak, vagy sorolhatnánk, és azért ugye Ida Tarbell, aki a Standard Oil trükkjeit leleplezte. Tehát a korszak már kitermelte

0: beszédet, és hogy föláll, és az első, mi a háború oka, és azt mondja, hogy a profit. Tehát nyerészkedni akarnak.
1: Igen. De valójában nem a profittal van baj, hanem a háborúval. Tehát azért van baj a profittal, mert az a háborúhoz kapcsolódik.
0: Az a baj a profittal, hogy ugye Johnny szempontjából, vagy hát aki csak a profitra gondol, hogy embertelen. Tehát, hogy amennyiben csak a profitot helyezett kilátásba, akkor az lesz egyébként, amit Upton Sinclair leír mondjuk a munkások életéről, hogy egy húsdarálóba küldik bele a munkást.
2: Ehhez picit ilyen Eddásra sikerült most a hangvétel, de igen, hogy...
1: A profi.
0: John Reed és Pataki Attila között az a különbség, hogy John Reed nem pályázott aztán 500 millió, nem tudom hány millió van, és alkotói támogatásra, hogy megírja a könyvét.
2: Illetve, hogy a film ugye, illetve a stáblista utolsó képe az az, hogy copyright 1981 by Barclays Finance. Tehát azért John Reed szerintem örülne ennek a mérhetetlen iróniának, hogy gyakorlatilag egy pénzügyi csoport tulajdonolja a róla szóló filmnek a jogait.
0: Ez egyfelől nyilván benne van az a történet, ami egyébként az egyik szereplő, nagyon sajátos, ezt később, nem sokkal később Kovács András a Vörös Grófnő című filmében is ér, hogy egykori szereplők nyilatkoznak és visszaemlékeznek. Ugye a filmben újra és újra nagyon idős embereket hallunk, látunk nyilatkozni. Ez eléggé posztmodern gesztus, tehát hogy lényegében hogy egykori szereplőket megjelenít, és az egyik ilyen megszólított mondja azt, hogy hát ezeknek az értelmiségieknek, ezeknek a vörösöknek ugye vagy nincsen problémájuk, vagy nem mernek szembenézni a problémáikkal, és ezért akarják megváltani a világot. Mert olykor azt gondolják, hogy attól megoldódnak a saját problémáik.
1: Igen, ez egy narrátor mondja a filmben. Ugye, egyébként nekem furcsa volt ez a szerkesztés ennek a filmnek. Tehát az olyan volt, mint egy Woody Allen filmet néztem volna egy pillanatra. Nyilván ugye,
2: ez a keleti parti értelmiségi attitűd az az értelmiség.
1: 80 fölötti emberek próbálnak így még így az utolsó keret előtt még így elmondani egy történetet. Uh-huh. És
3: ha már említetted a keleti partot, akkor egy sztereotípiával számoljunk le, hogy az amerikai baloldalnak egyik nagy hazája az éppen a későbbiekben nagyon konzervatív középnyugat. Tehát olyan államok, mint Oregon például, Oregonból jön Reednek a felesége is, vagy éppenséggel Kalifornia, amelyik, mint tudjuk, a legvadkapitalistább állam volt. Ennél fogva a legvéresebb sztrájkok ott voltak. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ami ma az amerikai jobboldalnak egy ilyen fellegvára, minusz Kalifornia, az ezelőtt 100 éve az a legbaloldalibb volt.
1: Ugye a Silicon Valley-ben akkor még narancsot termeltek.
0: Igen.
2: Szilícium.
0: És akkor...
2: Silicon Valley az Silicon
0: Valley. És akkor itt már a narancs termesztés, vagy gyümölcs termesztés, azért említsük meg a The Jungle, ugye a mocsára, vagy a Posvány címe magyarra fordított Upton-Sinclair művelet, a George Steinbecknek az Élik a gyümölcs című művét is, amiből John Ford rendezett egy legendás filmet, amiben szintén arról szól, hogy az Okik Oklahomából elindulnak, hogy belső vendégmunkásként majd Kaliforniában melót kapnak, mert ugye a különböző ilyen röpcidulákat, az álláskereső hirdetéseket felé sodorja a szél, és akkor megérkeznek oda, kiderül, hogy családok sora várakozik arra, hogy bemehessenek, és az álláshirdetésben azt mondták, hogy ajánlunk $1 azért, hogyha te narancsot szedsz, mire odaérsz, már annyian jelentkeztek a munkára, hogy már csak 10 centet kapsz egyébként a melóért, és ott is mi lenne a válasz? Hát, hogy akkor fogjunk össze, sztrájkoljunk, és rohadjon rá a gyümölcs egyébként az ültetvényesre, és akkor lehet, hogy $1 fizetne érte. Csak akkor meg ugye hívják a zsarukat,
1: meg
0: és akkor
2: illetve mindig lesznek sztrájktörők,
1: tehát igen, tehát vannak eszközök, ilyenkor jönne a törvényi átalakítások az, hogy mikor lehet, tehát hívhatod-e a rendőrséget a sztrájk esetén, ne hívhassd a sztrájkot.
3: Még azt hagyjál, hogy a rendőrség, de itt konkrétan felbérelt zsoldosokat alkalmaztak a munkásokkal szemben az Egyesült Államokban, tehát nem csak a rendőrség, meg a milícia,
0: a Pinkerton detektívek, akik így
1: nem...
0: Amikor a Pinkerton detektív kifejezést meghalljuk, akkor egy ilyen nagyítós és Sherlock Holmes-ra gondolunk, de valójában lehet a külkemény inkámosokat. Még két kérdést tennék fel, és ebben egy állítást fogalmaznék meg. A film talán azért kerületett egyébként, azóta, hogy szétdíjazták Oscar Gálán, azért vetítették a Fehérházban, mert azért elég kritikus helyesebben szembesít azzal, hogy az idealista értelmiség, hogy John Reed megérkezik a

0: Szovjetunióba, és hogy valójában a forradalmi vágyak helyett lényegében azt látható, hogy egy ilyen bürokratikus, militarista rendőrállam épül ki.
1: Meg az, hogy ugye, amikor elmegy a John Reed a Szovjetunióba, és az, hogy nem tudja levetkőzni az amerikai identitását, az, hogy nem tudják a szovjetek elfogadni az, hogy ő egyszerre tud amerikai individuum is lenni, és közösségi ember is. Tehát a Szovjetunióval ez nem kompatibilis ez a gondolkodás. Te csak közösségi ember lehet. Tehát az individuumot azt onnantól fogva meg, ha forradalmár vagy, az hagyd az ajtón kívül. Sőt, semmisítsd meg.
2: És illetve fel kell oldani.
1: Még az amerikai baloldalt is beleértve, ez az amerikai identitással nem összeegyeztethető. És ez nagyon szépen benne van a filmben.
0: És az is, amit ugye Lukács György írt, hogy a pártköltő, vagy a pártértelmiségi, az igazi, az sem sorskató, hanem mindig partizán. Annak kéne lennie. De valójában kiderül, hogy a párt az értelmiségére úgy tart igényt, hogy akkor te az értelmiségiségedet azt hagyjad a párton kívül. És itt ugye a film vége az, hogy John Reed elmegy a bakui népek nemzetiségi kongresszusára, ahol mozgósítani kéne...
1: Orbánék tolmácsát viszi magával.
0: Igen. Ahol ugye mozgósítani akarják... Tudatosan. Mozgósítani akarják a középás ugye muszlim népeket, ez a korai ugye, nemzetiségi koncepció, és a John Reed beszél a világforradalomról, meg a tőkések elleni harcról, és ezt egyébként a helyieknek úgy fordítják, hogy dzsihád és a hitetlenek ellen felhasznált háborúra.
1: És az az arc az a Warren Beatty-nél, amikor elmondják neki, hogy ilyen Úristen!
2: Mibe keveredtem?
1: Kisfiam!
0: És akkor azt mondhatjuk, hogy John Reed, aki fiatalon meghal, különböző problémái miatt, a rossz egészsége miatt, betegségei miatt, ugye tulajdonképpen még hálás lehet, hogy valamennyire még a Szovjetunió paradicsomának az álmát így magával tarthatta, és nem szembesült a
1: szállítószabot. Ő Leninnel, de igazából szépen az a leépülés, az, hogy ez a harc, ami ez a százfrontos harc, amit ő vívott, az, hogy ugye a
2: permanens forradalom.
1: Ugye ez az amerikai intellektuális küzdelem az otthoniakkal, a szovjet bürokráciával való küzdelem, a történelemmel magával való küzdelem, ez, hogy először csak a félbeséjét veszíti el, és akkor ott mutogatják neki egy ilyen befőtes üvegbe, hogy de jó, hogy kivettük, és akkor már nem tud ülni, és akkor szépen így morzsolódik föl.
2: A forradalom felfalja a gyermekeit.
1: De ez most szó szerint.
2: Így.
1: Tehát, és ugye sózott heringet adnak neki Finnországban, amikor áttör, ugye a hajtánnyal, amikor elfogják, és megy föl a vérnyomása, és már nem, már ott, tehát az, hogy hogyan emészti föl egy emberek fizikai egészséget, biológiai egészségét, egy ilyen küzdelem.
3: És az anarchista Emma Goldman.
1: Viszont ennél kisebb küzdelemben viszont nem lehet neki futni, mert nincs értelme. Tehát...
3: És az anarchista Emma Goldman karaktere, az pedig már korán figyelmeztet arra, hogy a forradalom az elbürokratizálódik, és hogy mi lesz a vége, hogyha bürokratákra bízzák a forradalmat.
1: Meg, és azt mondja, amikor a szovjetek nem értik, hogy te miért akarsz hazamenni a feleségedhez, hogy jó van, hogy nem látta, de mi se láttuk. Jó, de ti szovjetek vagyunk. Ezt mégsem mondhatják, hogy jó, de ti szovjetek vagytok, én meg amerikai. Tehát ez nem bírja el a nagy nemzetközi vélet eszme. Vannak, igen, és az amerikai az másképp tekint a világra, mint egy szovjet. Ezt nem lehet belekalkulálni egy ilyen forradalomban.
0: Hát csak a marcot kéne égézni nekik, hogy a lét határozza meg a tudatot. Hát ha valaki másodban
2: érkezik... És hogyha megisszák a lét, akkor a tudat meg elmegy.
0: Tudtam, hogy palédézni fogja Hoffit.
2: Mindig, üzen biztosan.
0: Menjünk következő filmünkhöz, ez a Fölsója 1954-ből, amely fekete listás alkotóknak a műve Mexikóban. Most arra, mi volt a fekete lista, mindjárt kitérünk, mert a McCarthy korszak fogunk alaposan, McCarthy korszak alapvetően fogunk foglalkozni. Na most, míg a vörösök az egy Milos Forman, Rektám János hasonló színes tabló, remek színészekkel nem sorolták ki belőle a pénzt, hát itt a Fölsója, ez lényegében számbűzött művészeknek a mexikói produkciója amatőrökkel, a neorealizmusnak a szegényes stílusában, hát maga a neorealizmus abból nőtt ki, hogy Olaszországban szétlőttek mindent, nem? És hogy nem volt mivel,
2: nem? Nem csak, mert a neorealizmus a 40-es év, tehát 41-42 környékén kezdődik, még ugye Antonioni első filmjei.
0: Rosszellini.
2: Nem.
0: Antonioni.
2: Így van. Még amikor szintén ugye egy John M. Cain meg nem... tehát nem hivatalos regény adaptációja, például a, ha már felhoztam a Postás kétszer csengetett, akkor ugye az első nemzetközi adaptációja például Antonioné 42-43-ban, és gyakorlatilag ez a nagyon nyers, nagyon életközeliség, és idehozhatom, hogy ugye Velencei Filmfesztivál díjat nyer például a... Most hirtelen akartam mondani, melyik magyar film?
0: Emberek alvason, Szőcs
2: István. Köszönöm, így van, Emberek alvason, és ez a fajta, az, hogy a nép és a nemzetnek a nagyon speciális hatásait kell az emberek elé tárni, az már a 40-es években kezdődött, de ugye a világháború megakadályozta, hogy ez teljesen szárba szökkenjen, hanem csak ugye 45-46, még azért a háború, Mamma Róma, stb. 45-46-ban, ez még ugye ez a romátakarítás hatásai vannak, és már 47-48, biciklitolvajok,
1: jó.
2: Kezdődik a maga az egész korszak.
1: Igen, mondd.
0: Na, ugye ez a történet szerint, ugye Új-Mexikóban járunk, és egy olyan település, amikor ebben a San Marcos volt, de most már Cink Town, tehát cinkváros lett a neve, hát ez mutatja, hogy megérkezik a kapitalizmus, csak a cink olyan fontos, amit ugye
2: bányásznak. Szekmárk helyett cink van.
0: Igen, és ugye mindent kizsákmányolnak, kivesznek, és egyébként azt láthatjuk, hogy ez... három szempontból, és ez egy nagyon fontos, nagyon markáns baloldali, egyébként tandráma jellegű alkotás. Az alapvetően van egy ellentét, ugye a melósok és a kizsákmányoló bányatulajdonos között. Van egyébként egy ellentét, vagy egy érdekkonfliktus, ugye a fehér, az amerikai melósok között, akiknek magasabb a bére, és a mexikóiak között. És egyébként ott van, és ez a filmnek az igazi ereje, hogy a lánglelkű forradalmi mexikóiak, akik egyenlő bánásmódot követelnek, és magasabb bért, fehérekhez hasonló bért, valójában miképpen bánnak, szintén kizsákmányolóan a saját asszonyaikkal, feleségeikkel, tehát a férfiak és a nők közti ellentét is benne van. Ugye, és ezt egy szépen szintetizálja.
1: Na, ezt úgy mondanak ez a film, hogy ez a tökéletes multivoke film. Tehát, az, hogy most nem, most mindjárt meg fogjátok érteni. Tehát szó sincs arról, de ha a korabeli eszmékből indulunk ki, egyszerre munkásfilm, sztrájkfilm, feminista film, antirasszista film, és közben maga a forgatásnak a körülménye is egy ilyen üldöztetés közepette zajlik.
0: Igen, csak tehát, őket tényleg üldözték, és nem az volt, hogy valahol nem kaptak le tevokádút.
1: Nem az volt, hogy kaptak egy rossz indulatú kommentet.
0: Igen.
1: Hanem ez tényleges üldöztetés volt. Tehát az, hogy az FBI üldözte a főszereplőnőt, a forgatás befejezése előtt száműzték az is elvesztette.
2: Kiutasították,
1: elvesztett az állampolgárság, vagy a tartózkodási engedélyét elvesztette, dublőrökkel kellett befejezni a utolsó jelenteket, de Isten akaratából végül is csak elkészült ez a film.
0: Tehát
1: ez a film minden dimenziójában egy a korszellemből kifogadó, egy rebellis, tehát a producertől, a színészeken át, a forgatókönyvíróig mindenki nem egy, hanem 8 célkeresztet rajzolt a saját homlokára.
0: De ha már szóba hozta a Vókot, hogy a Marsz írta, hogy ami először tragédia, az másodszor a komédia, tehát amit az 50-es években valóban volt étje egy ilyen alkotásnak, ilyen sokszor a paródiáját készítik el. Napjainkban ők készítették el.
1: Meg az, hogy ugye a feminizmus, ahogy megjelenik, tehát teljesen, akkoriban ez teljesen szokatlan, tehát veszélyes.
2: Sosem látott,
1: köszönöm, sosem látott tudok azt, hogy a történet szerint ugye a sztrájkoló munkásokat ilyen jogi eszközökkel valahogy sikerül így partvonalra számítani.
0: Konkrétan, hogy a Ted Hardy törvényt hozzák, és megtiltják a sztrájkot a férfi a bányászoknak.
1: És jönnek a nők. Tehát az, hogy egyszerűen a munkásnők az, hogy saját jogukat követelik, és a munkások jogait követelik, és megjelenik az antirasszizmus, ez valami olyan csodálatos együttállás, Bocsa, 1954-et írunk. És tehát, nehogy az, tehát ma már könnyebb lenne ezt megcsinálni. Mm. 1900, a megkártizmus legsötétebb éveiben vagyunk.
2: Annak volt tétje.
0: És annyit tennék még hozzá, hogy mennyire megelőzte a korát, tehát hogy ez egy 54-es film, azért 25 évvel később annyiban a Kramer kontra Kramer, ahol azt kell látni, hogy az apának egyszer csak a háztartást kell vezetnie, mert nincs otthon az asszony. És itt láthatjuk azt, hogy az asszony sztrájkol, átvállalja ugye a melót, a férfias melót, igen. És egyszer csak ott van a férfi, és kiderül, hogy valójában semmit nem tud menedzselni otthon, igen. Tehát rádől a háztartás.
1: Igen. És azt mondja, ez a legszebb üzenete a filmnek, aztán ha összegezni kell, hogy nincs sok igazság. Az igazság az egy olyan ajtó, ami vagy mindenki befér, a fekete, a nő, a munkás, az mexikói, az amerikai, vagy ha nem fér be, egyik sem fér be, ha van egy olyan csoport, aki nem fér be, akkor csak díszlet.
0: Ez
1: az üzenet ennek a filmnek, ez csodálatos. Hogy vagy együtt, vagy sehogy.
0: Valamelyik ókori filozófus mondta, hogy senki sem szabad addig teljesen, amíg mindenki nem szabad.
1: Európában, de mindahányan. Tehát ennek ezzel van a különböző variációi.
2: És, és talán pontosan ezért az érzelmesség miatt inkább a Vittorio de Sica-i vonalat követi az, hogy ezeket a finom, egyébként férfinői kapcsolati apróságokat figyeli meg, és azokat mutatja be, az, hogy a munkának, a munkásságnak egyébként az ilyen társadalmi hatásait mutatja be. Abszolút, hogyha már olasz neorealizmus, akkor inkább a Vittorio de Sica féle érzelmes, picit ilyen túláradó módon.
1: Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy a készítés körülményei, a producertől a forgatókönyvírói, mindenki üldöztetett ember volt, üldöztetett volt. Tehát azt jelenti, hogy konkrétan a szakmából bujkáló emberekről beszélünk. Tehát nem az van, hogy nem mehetek be az étterembe, mert éppen nem tudok.
3: Hát a rendező rajta volt a...
1: Olyan súlyos fekete
0: lista,
1: hogy az a... És mindenki. És hogy így létrejött a film, ez egy csoda.
0: Ádám, a filmnek egy megtörtént eset az alapja?
3: Igen, pont akartam is mondani, hogy 1950-51-ben Új-Mexikóban valóban lezajlott ez a sztrájk. Voltak részletek, amelyeket másképpen dolgoztak fel a filmben, mint ahogyan lezajlottak, de alapvonalaiban ugyanígy zajlott a történet, és hát az egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a mexikói amerikaiaknak a tragédiáját is bevették el az amerikai filmművészetbe egyre inkább, tehát ennek is egy ilyen nagyon jó példája ez az alkotás. És ugye említettük a bevándorlást, hogy azt látni kell, hogy itt délnyugaton, az Egyesült Államok ezen államaiban, itt azért nagyon gyakran a mezőgazdasági munkás, az tipikusan mexikói.
0: És akkor itt hivatkozzuk a mexikói, az amerikai-mexikói kapcsolatról szóló adásunkat, amely szintén Pár Ádám volt a vendégünk, és hát olyan filmeket vettünk végig, mint ugye a Viva Zapata, ami azért fontos, mert egy ugye Marlon Brando volt a főszereplő, kettő ugye Elia Kazan rendezte, és a következő filmben, a Fekete listámban, 92-es alkotás, ott a producer, amikor nem akar találkozni a kommunista gyanús rendezővel, akkor a Viva Zapata bemutatójára lép egyébként le. Vannak utalások, ugye Elia Kazannal kapcsolatban.
1: Igen, mert az elején van is az, hogy Kazannal kell találkoznia a zenáknak.
0: És hogy ki volt Elia Kazan, és miért lett ő egy ilyen legenda, arra mindjárt kitérünk. Na most előjáróban annyit, hogy nekem egyik a Fekete listás, ugye McCarthy korszakkal kapcsolatos kedvenc film eddig, az a Jó nevű senki, vagy a Stroman című Woody Allen film volt, amiben hát az Alfred Miller névre hallgató írót, akit hát itt az Arthur Miller utalást azért érezhetjük, aki a Szálami boszorkányok című darabjában feldolgozta, hogy mi volt ez a boszorkányüldözés, hogy milyen az, amikor megvádolnak téged, és csak úgy tudsz menekülni, mikor ártatlan is vagy, hogy bedobsz egy nevet, és valakit megvádolsz, és ahogy Szálemben is.
1: Neveket akarunk hallani.
0: Ahogy Szálemben végül ugye nagyjából 30 embert végeznek ki, úgyhogy egyébként boszorkányok nem voltak Szálemben.
2: Na most meg máshol sem.
0: Ugye ez a Jó nevű senki, vagy a Stroman című Woody Allen filmben ott az Alfred Miller, akit fekete listára kerül, ugye felbírel ugye a haverját, Howard Prince-t, aki egy bookmaker, egy piti pénztáros eladó, hogy az ünnep alatt adják be a filmeket, és hát innentől kezdve bonyolódik a sztori. És csak azért fontos, mert a kor leghíresebb fekete listázott író, ugye Dalton Trumbo, aki két Oscar-díjat is nyert volna egy-egy forgatókönyvével, ugye a Vad, illetve a Római Vakációval, és egyiket se vette át. Nem véletlen, hogy aztán full alkoholista lett egyébként Rambó, tehát azért azt elviselni, hogy te...
1: Hát ő előtte nem, is szogatott azért, de nem, mert nyilván nem ez a hangsúlyos. De,
0: csak nem reszinált.
2: Hát ő, igen, rendes író, és az alkohol kapcsolata az könyvtárakat töltene meg.
1: Egyébként a Fekete István című filmben is azért világosan látszik, hogy a, ugye van az a korpulens forgatókönyvíró.
0: Igen. Szintén megvádolják a Rózsa szimpatiával.
1: Igen, és tehát hogy ez a puhány, hiszen író.
2: Felesleges dolgokat tesznek az ember vállára azzal, hogy neki most úgy kell vallania, hogy tökéletesen tudja, hogy ennek egyébként másnak következményei lesznek ebből. Nem, ő ezt nem akarja, ezt a frusztrációt valahol le kell vezetnie. Miért ő írni akar? Hát hagyjuk már ezt a hülyeséget.
1: Így van.
0: Ha egy filmet szeretnétek a McCarthy korszakról, hogyha a fekete listák világáról, akkor ez az. Akár a Trumbo film is, akár a Jó nevű senki, vagy a Stroma című, egyébként szintén a fekete listázott Martin Rittáltal rendezett Woody Allen film is remek. De ez a szintézis. Ez a szintézis, azt hiszem.
1: Érdemes megnézni csak egy kis adalékként 1999-es Oscar-díj gálát, ahol Elia Kazan a Rakparton rendezője, és egyébként aki a McCarthy bizottság előtt terhelő vallomást, tehát kollégáira nézve.
2: Kifejezetten Joseph Mankiewicz-et.
1: Így van. Ő megkapja az életmű Oscar-díjat, és kitől? A Fekete listán című film stábjának két prominensétől, ugye Robert De Niro-tól és Martin Scorsese-től, és látszik az, hogy micsoda megosztottság van még akkor is 30 évvel később, vagy 35 évvel később az akadémián belül, ugye is látszik, hogy Nick Nolte és Ed Harris ülve maradnak és nem tapsolnak. Tehát
2: Az demonstratíve,
1: tehát látványosan nem. Tehát az akadémia másik fele viszont ugye nyilván kompenzatíve, felállva és füttyögve és hang orkán közepette véresre tapsolja a tenyerét. Ez nem von le, de nem is ad hozzá Elia Kazan érdemeihez.
0: Szaremberek lehetnek zsenik.
1: Csak érdemes azt megérteni és látni az, hogy fel nem dolgozott dolgok még egy ilyen társadalomban, egy ilyen szabadságra épülő társadalomban belül is mennyire képesek ilyen kis sebzárványukat létrehozni, amit hogyha nincsenek kellő időben, kellő módon fölhasítva, akkor azok gördülnek tovább.
3: Ja, ha már a szabadságról beszélünk, ugye van egy érdekes jelenet ebben a filmben, ami kicsit megvilágítja a mai cancel culture-nek is a mondjuk ilyen jobboldali változatát, amikor ott a kertben elégetnek könyvet.
1: James Joyce.
3: Többek között James Joyce és Tom Sawyer kalandjait, Huckleberry Finn kalandjait, így van.
1: Abból baj nem lehet. Ne lássák, hogy ez is van.
3: És az irónia, hogy a Tom Sawyer kalandjai az mindkét szélsőség számára egy nem szeretem, nem kívánatos könyv, csak az egyiknek azért, mert van benne egy gonosz indián, a másiknak meg azért, mert ez a csavargó Tom Sawyer, ez lázad a nyárspolgáriság ellen. Levették a könyves polcokról, a Robin Hood történeteket a gyerekkönyvtárakban, igen, szóval eléggé...
1: Ugye ez a McCarthy jobb keze volt Roy Cohn, akinek volt egy ilyen könyvtárprogramja, hogy akkor most söprünk. Az a Roy Cohnról beszélünk, akinek az egyik kineváltja volt a jelenlegi amerikai elnök Donald Trump, de erről majd máskor. Csak hogy megint hogyan vett visszhangot a múlt a jelenben.
0: Ugye a filmben egy amúgy fikciós David Merrill, a Robert De Niro által játszott rendező az, aki nem létezik valójában ilyen, de mégis valahogy el van játsza, mint hogyha ténylegesen létezett volna. Tehát a stáb, vagy a film azzal zárul, hogy megtudjuk, hogy mi történt egyébként ugye a szereplővel a film, vagy a cselekmény befejezése után. Tehát tesz egy ilyen áldokumentarista gesztusokat maga. Ugye megérkezik, ugye van rá az egyik kollégája, és akkor innentől kezdve ugye leprás lesz. Tehát, hogy én
1: nem várjuk. Sőt, akivel tegnap még együtt ebédelt, ugye a Daryl Zanuck van itt, ugye a 20th Century Fox-nak a vezető, akkori vezetője, egyik napról a másikra. Hát, aj, most ment el. Nézzem be jövő héten. Tudjátok, melyik film jutott eszembe? A Philadelphia című 1993-as.
2: Valaki leprás lesz.
1: Az, hogy...
0: Érintetlen.
1: Érintetlen az, hogy megjelenik egy ember, és körülötte hirtelen így felszívódunk mindenki, és dögölj meg, tehát ezen a legjobb, dögölj meg, ezt üzeni neked mindenki, sosem fogják a szemedbe mondani, de valahogy érzed, hogy mindig ez, vagy csak akkor támadj föl, hogyha már tisztáztad magad, vagy abban az esetben, hogyha már meggyógyultál. Addig mi ne ismerjük egymást. Ez rettenetes, ez borzasztó dolog.
0: És hogyan tudod tisztázni magad, hogy a tagadsz, akkor az a bizonyíték, hogy kommunista vagy, és igen, nem bántál meg semmit se. Csak akkor, hogyha vallasz.
2: Hát ez a középkori vízpróba, hogyha lemaradtál, akkor megfulladtál, hogyha följöttél, akkor tűzre vetettek.
0: És ez tényleg ez, tehát amikor egy alkotó, akinek van egy hivatása, és nem tud egyébként alkotni, és megint az egzisztenciális
1: problémák. És el kell menni New Yorkba egy órás üzletbe dolgozni, az, hogy nyilván természetesen ugye megoldja azt, hogy tehát föltalálja magát, amikor az ottani színházba is, tehát elér az FBI keze, hiszen szövetségi ügynökségről van szó, hogy ott is már az ottani színház rendező azt mondja, hogy figyelj, most nem olyan a helyzet.
2: Hiszen ugye
1: el kell menni, bazd meg, ugye a Deniro karakternek egy órás üzletbe dolgozni.
0: És aki segít neked, nem csekken fizet, nem, hanem készpénzben ad.
1: Ne legyen nyomalma. Persze, ne legyen visszakereshető.
2: És ugye utólag kiderült, hogy például a főcsójának ugye az első vágója például az FBI beépített embere volt, aki rendszeresen jelentett a stábról, és minden egyéb dolgokról, hogy mi történt ott. Tehát, hogy azért ez nem egy légből kapott ötlet, hogy ezt majd így valaki kitalálta, hanem ez...
1: Melyik fizet az FBI egy vágásért?
2: Hát hosszában?
0: Egyébként ugye McCarthy szenátorról, aki Wisconsin-i volt, és ő lényegében karriert csinált, tehát ő karrierista politikus volt.
1: Hát persze.
0: Sose láttuk azt.
2: Ő azt mondta, politikus.
1: Ő azt mondta, hogy... a filmben egyébként, de nem mint hogy
0: hazudik. Ugye azt mondta, hogy van nála egy lista, hogy 205 kommunista van a külügyminisztériumban, ami
3: egyre hosszabb lett a lista.
0: Ja, az eredményes testet láttuk sose, közben McCarthy ugye egyre jobban piált, az lett a végzet, hogy előbb-utóbb nem a külügyminisztériumban, hanem a Pentagonban is kommunistákat kezdett el keresni. Csak hát a Pentagonba belekötni.
1: Igen, most ne.
2: Hát az álmos könyv szerint nem jelent jó.
0: És hát ugye McCarthy, John Lucas írja a visszaemlékezésében, hogy őt ilyen konzervatív jobboldali amerikai magyar emigránsként mondták neki, hogy mutatnak neki egy igazi hazafit, egy igazi amerikai konzervatívot, és ugye John McCarthy-t sírja a John Lukács visszaemlékezésében, hogy azt éreztem, hogy ez nem konzervatív, ez egy radikális tahó. És
2: ez hát rendes kódbevándorlók sarjaként, hát mi más is lehetett volna?
0: Na most menjünk, ha eddig a szakszervezetek pozitív oldaláról beszéltünk, akkor most a következő filmünkben ugye a Hoffa lesz a tárgyunk, egy Jimmy Hoffa a legenda, és mégpedig Danny DeVito a rendező.
1: Meglehetően jó rendező, sőt, őt rendezőként nem nagyon ismerjük.
0: Előtte még csak egy kis bevezetőként azért a Rakparton című 1954-es filmről beszéljünk, nagyon röviden, mert egyfelől mutatja, hogy ugye Elia Kazan a rendező, Marlon Brando egy legendává válik, tehát ugye a Vad meg a Rakparton a két ilyen áttörése neki, és itt maga a film nagyon remek, brutálisan erős. Bemutatja azt, hogy a maffia miképpen szállja meg a szakszervezeteket, hogy a maffia ellen küzdenek. Csak hát a film mégiscsak azzal fejeződik be, hogy a Marlon Brando karaktere az köp. És azzal igazul meg, hogy köp. Hogy beköp másokat. És azért annak tükrében, hogy Elia Kazan köpött, és lényegében egy, hát nem egy kritikus odászámolás ez a film, hanem egy önigazolás, hogy miért volt helyes, hogy ő köpött. Nem?
1: Igen, egy ellenszabó István egy picit.
0: Igen.
3: Egy dokmunkásokról szól, a dokmunkások voltak az egyik legharciasabb amerikai szakszervezet az első világháború idején. Jó írek, döntően írekhez méltóan.
1: Megbízható válaszos írek.
2: Akik nagyon rugalmasak szoktak lenni általában.
3: Igen,
2: meggyőzhető típus.
3: Volt egy német admirális, aki azt nyilatkozta, hogy a legjobb szabotőrei az amerikai hadseregnek azok az ír származású dokmunkások New Yorkban. A második világháborúban is megpróbáltak erre tenni a németet, csak akkor már az említett maffia is készen állt, és hát elintézte, hogy ne, nagyon legyen sztrájk.
1: Nem kéne.
0: Igen, és hogy nem van német barátságuk miatt, hanem az angol ellenességük járt.
1: Igen,
0: a
1: küzdelepet. És akkor a Braveheart-ben látjuk, hogy és akkor itt, ez kiaknázható.
0: Az IRA adásunkat linkeljük egyébként, ott Tóth Csaba volt a szakértünk, IRA filmekről beszélgettünk. Na most ugye a rakparton ebben a szempont erkölcsileg problematikus alkotás, a filmtörténetileg hát egy nagyon remek, nagyon erős film. És nézzük akkor a Hoffát, ami... Tényleg, Danny DeVito egy nagyon rendező.
1: Ez az amerikai filmmel egy ilyen kegyelmi időszak volt. Ez a, nagyon sokat beszéltünk erről ebben a műsorban. Ez a 90-es évek első fele, amikor egy ilyen neoklasszicista időszak, tehát a 80-as évek közepétől a 90-es évek közepéig egyszer csak elkezdték megfilmesíteni a 20. század nagy világtörténelmi figuráit, Gandhitól kezdve, Chaplinen át, Hoffa, Nixon, Oliver Stone Nixonjába bezárólag, egy körülbelül megközelítő 10-12 év, amikor egy ilyen 3-3 és fél órás nagy eposzok mentén tehát megfogalmazták ezeket a figurákat. A Hoffa egy ilyen, nálunk ezt be sem nagyon mutatták. Én legalábbis VHS-en láttam, de lehet, hogy ez majd
2: volt videóforgalmazás, moziban nem volt.
1: Moziban nem volt.
2: Videóforgalmazásban volt, illetve utána tévében.
1: Amerikai szakszervezet, nem is nagyon tudtuk el, meg nem közérdeklődése nem tartott nagy számot.
2: Nem volt az a forgalmazó, aki ezt bemerte volna.
1: Pedig egy fantasztikus film minden hibájával ellenére magán viseli mindazokat a nagy epikus, a korabeli epikus műveknek az ilyen a szentimentalizmus, az, hogy túl közel kerül a rendező a figurához.
0: Annyira, hogy a rendező Danny DeVito ugye a segédjét játsza Jimmy Hoffának, a Jack Nicholsonnak.
1: De ezt a filmet a Jack Nicholson, mint a film motorja viszi el a célegyenesség mércélig. Tehát az az alakítás egészen fantasztikus. Tehát itt érlelődnek ki Nicholsonnak ezek a fajta ilyen ragadozószerű allüriei, az, hogy ez a lábújhegyen monologizálástól kezdve. És nagyon jó meg, és a Danny DeVito nagyon jól érzékel nyúl hozzá, hogy mi a baj ezzel az emberrel. Az, hogy van egy alulról jött ember, aki az utca szinten mindent meg tud oldani. Megvan az eszközkészlete. Hatékony. Működik. És amikor elkezd emelkedni a csillaga, nem cseréli le az eszköztárát, hanem viszi magával. És a hatalomnak a felsőbb szintjein ez az eszköztár már nem működik. Tehát nem tanulja meg azt a leckét, hogy itt már tárgyalni. Egyébként baromi jó, még nagyon jól is tárgyal. De hogyha egyszerűen a személyiség egy ilyen hőmérsékleti probléma van ezzel az ember, és az ilyen figurákra nagyon jól el tudja a Nikolzó játszani. Ez a mi van, tehát kiszedlek a székből.
2: Nem és ezért tegyük hozzá.
1: Amikor Kredi igazságügyminiszter ül veled szembe, akkor őt nem szedett ki a székből.
2: Illetve azért tegyük hozzá, hogy a David Mamet forgatókönyve kifejezetten erős, és az ő színpadi szerzőségének ez is az egyik csúcspontja. Uh-huh.
3: A Hoffa szerintem már egy elkanyarodást jelent már, mint maga a karakter abba az irányba, hogy ő már azért a baloldaltól eljut odáig, hogy 1970-ben a Nixon tulajdonképpen a fuvarozók szakszervezete részben oda segíti az elnöki székhez.
0: De azért miért? A kiújtson a börtönből.
3: Azért igen, csak hogy nyilván volt-e mögött egy elvtelenség, csak hogy ott kezdődik meg az amerikai munkásosztálynak egy erős fordulata a jobb oldal irányába. Nyilván erre még a vietnámi háború is rájön, hogy bohóckodnak az ő szempontjukból néz az egyetemeken a középosztálybeli fiatalok, stb., de a Kennedynek a politikája is azért belejátszik, hogy sok klasszikus értelemben vett demokrata szavazó úgy érezte, hogy nem foglalkozik az ő problémáikkal az adminisztráció, és a Hoffáról azt tudni kell, hogy mikor Kennedyt meggyilkolták, mármint, hogy John Fitzgerald Kennedyt, az elnököt, akkor állítólag a börtönben pezsgőt rendelt, hogy igyon legalább az egyik Kennedy fivérnek a megölésére. Úgyhogy tehát ő egy kicsit nekem azért egy ilyen szakszervezet is Donald Trumpnak tűnik, igen, sok tekintetben.
1: Igen. Majd a régen minden jobb volt Facebook oldalra, ki fogjuk tenni a Hoffa filmről írt kritikát. magát, és én ezt úgy fogalmaztam meg abban az írásban, hogy Hoffa olyan, mint egy olyan fém, hogy a fémet hogy kell megmunkálni? Fölhevíted a megfelelő hőmérsékletre, aztán alakíthatóvá válik, és utána rögtön lehűtöd, attól függően, hogy mire akarod az adott fémet használni. De most a fölhevítés Hoffánál megtörtént, tehát elért azt a át tudta alakítani a munkásosztálynak a tudatát, össze tudta szervezni egy nagy közösségre az egészet, de önmagát túlhevítette. És mi történik a túlhevített fémmel? Olyan repedések keletkeznek benne, ami az első igény, az első magasabb szintű igénybevételre szétrobbantja az egészet. És pontosan ezt történt a Hoffával is. Túlhevítette magát. A megfelelő időpontban le kellett volna hűteni, hiszen már egy másik játékot játszunk. Ő tovább és tovább hevítette saját magát, és szétrobbant.
0: De hát azért tegyük hozzá, hogy a Hoffa egyfelől nagy vívmány mindig a nyugdíj alap.
1: Az mi, hogy egy nyugdíjalapot odaadsz? Gyakorlatilag egy ilyen...
2: Magány nyugdíjpénztár lenyúlás.
1: Igen. Egy maffiának, tudod, azt, hogy hitelt adsz a maffiának, hitelt a maffiának. Nézd, tehát még egyszer, hitelt a maffiának. Tehát ez csodálatos, és azt, hogy természetesen széthordták az egészet, valamennyit visszakaptak belőle, de nem úgy. Tudod, ez a... Amikor egy alulról jövő emberre bízunk, egy felső szituációban működni képes ember hát helyett.
0: És akkor itt mondjuk a Scorsese kaszinóját hivatkozhatnánk.
1: Pontosan, ott van a Teamsters, ugye van egy vágás a filmben, most nem, majd bevágjuk a rádióműsorot. Majd a komment megjövben majd figyeljétek. Hogy van egy az, hogy a Teamsters-től jön a pénz. Ugye a 70-es évek elejénről indul a film, és ugye a Hoffa pénzéből építik ezeket a kurva nagy kaszinókat. Amikből aztán lesz, ami lesz.
2: Persze.
0: Na. Te miképpen láttad ezt a filmet, miért még rátenni majd utolsó alkotásunkra? Tehát, hogy ez a hosszú eposz, nekem kicsit túlságosan melodramatikusnak tűnik. Pedig azért Hoffa előtt tisztelegni pont ezek miatt azért mégiscsak problematikus.
2: Egyrészt, ahogy Pisti is mondta, itt például ez a 80-as éveknek az akkor kezdődő nagy maffia perei, azok azért hatottak, tehát hogy egyre több ilyen maffiával, mafiózókkal kapcsolatos filmet lehetett látni, ugye a Bugsy például.
1: Warren Beatty. Újabb Vanity Project.
2: Abszolút. És hogy ez is egy ilyen, akkor nézzük meg, hogy egy ilyen maffiával erősen kapcsolatban álló ember, aki egyébként ugye hivatalosan az amerikai munkások szakszervezetének a csúcsvezetője, a Capodi Tutti Capi, és akkor, hogy ezek a szervezetek egyébként hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és szerintem ugye ez sem rövid film, és ez is nagyon rétegzett, és gyakorlatilag egy teljes életutat próbál megmutatni mindenféle életszakaszban, és hogy tényleg egyébként a Nicholsonnak még ugye ugye a Rick Bakernek a fura maszkja alatt is úgy nagyon intenzív alakítása, az azért átjön sok minden.
1: Igen, ez a dúvad,
2: igen, ez a nagyon hirtelen, nagyon, és aki valószínűleg egyébként egy kedves ember, és például, ha már Scorsese, akkor pont ugye az Írben azért ez a kapcsolat egy picit így lecsiszolódik, de hogy még a Nicholson alakításában ez egy tényleg egy ilyen elképesztő energiájú ember, aki egy olyan ügyet támogat folyamatosan, amihez ugye rossz partnereket választ. Hogy vajon kiktől lehetne a megfelelő pénzt, hatalmat, paripát, fegyvert megszerezni.
1: Meg nem érti van az életem, amikor elmegyek vadászni. Az, hogy vadászat közben elmagyarázzák neki azt, hogy figyelj, innen jön a pénz, és tudod, és hogy nem érti. Uh-huh. Nem érti azt, hogy mi, de ez nem az, akkor kezdem előről. Tehát neki már nem ezt kéne megtárgyalni, bassza meg. Tehát ez a rosszul skála, ahogy írtam, ugye van egy nagyon szép beszélgetésünk erről, hogy egy rosszul skálázott politikus, tehát ami működik alul, az nem működik fentebb.
0: És akkor nem beszélve a DeVito karakteréről, aki fogja és előveszi a pisztolyt és lelövi a szarvast.
2: Egy ilyen embernek milyen emberei lehetnek?
1: Nikolson tudok, amikor élet-halál múlik az előző, bemegy a bíróságra, és tárgyalás előtt vicceket mesél az őröknek. Tehát nincs tisztában azzal, hogy ez nem brunch, nem ilyen haveri összejövetel, hogy figyelj most, hogy eszegettünk, iszogatunk, és akkor ezt mindenki mondom neki, ez nem ilyen bazd meg, itt törvényről van szó, és nem értette, hogy miért csukják le.
3: Hát hány vezető nem érti?
1: Nem értette, hogy ez miért van, neki miért kell bemenni a dühösre, amikor ő kifizette azokat az embereket, akiket ki kell fizetni. Tehát ez szépen megvan a filmben ez, de igen.
0: Menjünk a következő és utolsó filmünkhöz. Egy újabb, ezúttal a főiskolai egyetemi színát tekintjük el, az Eper és vér című 1970-es új hullámos, igazán 68-as alkotásban. Ha már szóba kerültek, hogy a melósok milyen ellenérzésekkel fogadták, hogy a felső középosztályban fiatalok ugye lázadoznak és egyetemet foglalnak, tiltakozza a vietnámi háború ellen, ugye balhéznak. Ugye látszólag ugye semmi tétje nem lenne, de azért tegyük hozzá, hogy igenis volt tétje, tehát mondjuk a Kent Egyetemen, hát amikor a Nemzeti Gárdát kivezénik, akkor 4 főiskolás ugye meghal, mert belék lőnek. És itt hát az Eper és vér, ez a Kolumbia Egyetemi összecsapásokat örökíti meg. A címmondan ered, hogy a dékán azt mondta, vagy a dékán helyettes azt mondta, hogy annyira érdekli őt a diákoknak a különböző követelése, mint hogy szeretik-e az Epret vagy sem.
1: De azért itt azért nem azért szimbólum is ez a kettő. Tehát az, hogy azon túl, hogy mind a kettő vörös, az egyik az édesség, a fiatalság, a biztonságos és az ilyen illuzorikus ifjúságnak a szimbóluma, az Eper. Az, hogy édes, vörös, vonzó, és ezzel szemben van a vér, amikor ez az illuzorikusság szétomlik, és neki ütközik a történelem falának. Tehát ez azért szépen egymásnak van feszítve.
2: Hát abban legalább van valami vas.
1: Én néztem ezt a filmet, és egyrészt Jancsó Miklós jutott az a film közben, tehát az a fényes szelek leginkább. A fogalmazásmód is, ez az avantgárd, abszolút a korszellemből fakadó dolog, majdnem meguntam, és amit a fő srác amilyen utat bejár, az viszont az Oliver Stone-nak a született július 4-ének, az ember, aki sodródik, és egyszer csak belesodródik egy olyan helyzetbe, amiből már ő nem tud másfelé lépni, csak az, hogy a mozgalommal való együttélegzés.
3: Uh-huh. Nekem még a Petőfi 73 is eszembe jutott egy kicsit, mert ugyanúgy oktatási intézményben játszódik, és ugyanúgy egy forradalom a téma.
0: Azért hivatkozzuk a Fakulti című Robert Rodriguez filmről adott elemzésedet is fán, hogy az Invázium szerintem, hogy az iskolai sportegyesület a testvérnek mindig a reakció központja, és itt is az egyetemi reakció központjából, az evezős egyesületből, ami az elitelítje ugye az evezős egyesületbe bekerülni, az evezős csapatba,
1: Kolumbia Egyetemen. Ha van ellenforradalmi közösség, akkor az a sport, az mindig a helyi sportegyesület.
0: És azonban is az evezősök, ami Cambridge és Oxford, tehát hogy
1: és Washington.
0: És ugye onnan emelődik át a keleti partra, az Ivy League-be, és ez a srác, hogy onnan indul az evezős csapatnak a tagja, és onnan kerül be a forradalmi események
1: középpontjába. Ez rátamatlan, eleve szőke gyerek, tehát ez a sportoló, tehát ez a biztonság, tehát ez a
2: nyilván, rendes amerikai.
1: Igen, és meg nem, de nem hazafé, hanem ilyen sodródó. Tehát ez a egy picit ebből, egy picit abból.
0: Ő csak csajozni akar először. Tehát, hogy miért megkicsinek egy lánya?
1: Tehát egy ilyen identitás nélküli, vagy formálódó identitású figuráról van szó, és szép. Az utolsó jelenet, amikor szétverik, amikor benyomul a tornaterembe a rendőrség, akkor ugyanazt éreztem, mint a kisnagy emberben, amikor az indián falut felégetik az amerikaiak.
2: Ez
1: a,
2: az is 70-es.
1: Az, hogy ez a... Bazd meg! Tehát ez a tudod, amikor így meg akarod kísérni a tévét. Tehát ez a, de tényleg ez volt az a...
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon erős.
1: És az, hogy ebbe köt ki, és ebből már nem tudsz csak a mozgalommal való maradás mellett.
0: És a végén ugye a srác, ugye amikor elkapják a szerelmét, aki ugye a baloldali radikális volt, és meg fog kiszabadítani, ugye a rendőrök viszik el a szerelmét, és fogja, és az utolsó momentum esemény, hogy beleugrik.
1: Igen.
0: Eszembe jut
1: ez már egy állásfoglalás. Ő már forradal már innentől.
0: És eszembe juthat ugye Karl Marxnak az írás, amivel azt mondja, hic Rhodus, hic Salta. Itt van Rodosz, ugorj, vagyis most futass meg, mit tudsz, ugye ezzel fejeződik be, hogy egyszer csak eljön az a pont, amikor a forradalmi kísérletek már nem elbuknak, hanem egyszer csak, hogy a történelem maga kiáltja, hic Rhodus, hic Salta, most van, ugorj, és itt van a forradalom. És hát elugrik. Köszönjük szépen, az amerikai munkásmozgalom egy baloldal történetét tárgyaltuk végig, különböző, de alapvetően a maguk mondján, mint remek filmekkel. Laska Pál, Balázs István, Pár Ádám, Magabe Csundarik Péter voltam. Szervusztok!
1: Sziasztok!
3: Sziasztok. Sziasztok.

0: guy's gonna, like, kick it old school?
1: Yeah.

FM 90.3, Tilos Rádió, Filter van, péntek este, tisztől éjfélig élőben, stúdióból. Ma este is egy különleges vendéggel színesítjük a műsort, DJ Maron, azaz Maron Viki jön csemegézni. Csak lemezről, Filter, Tilos Rádió, Vittorio Waxman műsora, társ szerkesztő helyettese, pedig Z. Elias Jaffa Szörfa, majd a műsor második felében DJ Maron.

0: Is it the Lord?
1: Thank you.

two brothers. What is your brother? Why your brother?